0: Családbarát, a Magyar Evangéliumi Rádió műsora. Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóimat, Kulcsár Anikó vagyok. Vasárnap anyák napja lesz, így a mai családi műsort ennek jegyében szerkesztettem, és azt a címet adtam neki, hogy édesanyáknak, édesanyáktól. Fogadják szeretettel.
1: Amikor az egyiptomi fáraó leánya a gyermek Mózest átadta édesanyjának, a következő szavakat intézte hozzá. Vidd magaddal ezt a gyermeket és szoptasd, megadom jutalmadat. Valójában ugyanezt mondja Isten minden édesanyának, amikor gyermeket ajándékoz neki. A jó édesanyja pedig minden bizonnyal a legjobban megjutalmazott személy ezen a világon. A Szentírásnak mindig igaza van, amikor csodálatos és túláradóan gazdag jutalomról beszél, hiszen azt írja, az anya méh gyümölcse jutalom. Megkezdődik már a gyermek világra jövetel előtt a várakozás örömével is, egyre növekszik, ha az édesanya újszülött gyermekét Isten teremtésének legnagyobb csodáját szeretettel és gondoskodásával veszi körül. Lehetetlen volna minden örömöt számba venni, amelyekben mindazok részesülnek, akik egy gyermek növekedésének tanúi lehetnek. Hogyan is lehetne szavakba foglalni a kicsinye fejlődését figyelemmel kísérő édesanya csendes boldogságát? Egy édesanyának nem csak abban szükséges biztosnak lennie, hogy ő maga Krisztushoz jött, megragadta a bűnbocsánat és megmentés csodálatos áldását. Ez kellene, hogy a legforróbb vágya legyen gyermekei számára is. Sok szép dolog van, amit az anya megtehet gyermekéért. De semmi nem fogható ahhoz a biztos tudathoz, hogy gyermeke is elfogadta az örök élet Istentől jövő ajándékát. Mert a Római Levél 6. rész 23. verse ezt írja. A bűn zsoldja a halál, az Isten kegyelmi ajándéka pedig az örök élet, Krisztus Jézusban, a mi Urunkban. A szeretet és az imádság a legerősebb szövetségesei egy édesanyának, hogy gyermekeivel célba érjen. Szeretettel végezve minden munka szép, és általában könnyű. Talán ez az oka annak, amiért a leggiridlésre méltóbb hivatás ezen a világon anyának lenni. Mert szüntelenül azokért dolgozunk, akiket szeretünk, és azt tesszük, amiről Wordsworth a költő ezt írta. A szeretetben vigasztalást és erőt találunk. Elviselhetővé tesz olyan dolgokat is, amelyek különben megháborítanák az elménket, vagy összetörnék a szívünket. Eszembe jut a nagyfiam esete, amikor a kisebb testvérét cipelte a hátán. Amikor megkérdeztük, nem túl nehéz-e a teher, a következőt mondta, dehogy teher, hiszen a testvérem. A családi élet minden terhe és nehézsége könnyűvé válhat, ha jelen van a szeretet. Talán furcsán hangzik, ha az édesanyákat arra buzdítom, hogy adjanak helyet az isteni szeretetnek gyermekeik iránt. Jól teszik, ha újra meg újra elolvassák az első korintusi levél 13. fejezetét, mert akkor rendszeres imádságukká válik. Ó, Uram, hadd vegyem el tőled a te szeretetedet! Ugyanis az, amelyről ez a csodálatos fejezet szól, nem emberi szeretet, hanem isteni. Az emberi szeretet legyen akár egy édesanyájé, csődöt mondhat, és elégtelennék bizonyul, ám az isteni szeretet mindent elhordoz, és soha el nem fogy. A szeretet légköre a legegészségesebb légkör, testi, lelki, szellemi vonatkozásban egyaránt, amelyben egy gyermek felnőhet. A szeretet az a napfény, amely a lélek fejlődése számára életszükséglet. Semmi sem pótolhatja a meleg gyengétség és a szeretet hiányát egy gyermek életében. Tudjuk, mi az oka a sok öngyilkosságnak. A szeretet nélkül eltöltött gyermekévek és az a bizonytalanság, amelyet az ilyen szeretethiány előidéz. Nem csak a szülők szeretetének az érzése fontos, hanem a gyermekek közötti valódi vonzalom is a családon belül. Tanítanunk kellene gyermekeinket arra, hogy Isten megparancsolja az egymás iránti szeretetet.

Gyermekeink nevelésében az imádság is nagyon fontos. Milyen jól megértjük az Isten szerint gondolkodó anyákat, akik gyermekeiket Krisztushoz vitték, hogy megáldja őket. Nehéz viszont megérteni, miért nem teszik ezt az édesanyák közül sokan ma is. A valóban gazdag, irigylésre méltó gyermekek azok, akik szüleik imádságában nevekednek fel. A legbölcsebb ember sem képes kikutatni, mi az imádság és mit munkál. De akik a legtöbbet imádkoznak, azok vannak a legszilárdabban meggyőzve az ima erejéről. Bizonyára sok kérdés van, ami az imádsággal kapcsolatos. A legnehezebb ezek közül megérteni azt, hogy amikor az ember teljesen aláveti magát Isten akaratának, mégsem mindig kap választ az imádságára. Ezekre a sötét időszakokra, amikor úgy tűnik, hogy Isten cserben hagyott bennünket, érvényes az a vigasztaló ige, amit Krisztus keresztelő Jánosnak üzent, boldog, aki nem botránkozik meg én bennem. A kérdéseket támasztó idők ellenére mégis minden imádkozó tudja, hogy Isten meghallgatja az imádságot. Mérhetetlen különbségeket eredményez, hogy az ember imádkozik-e a gyermekéért, vagy nem. Az imádság felkészíti a gyermeket a korai megtérésre. Megoldhat nagyon sok bonyolult problémát növekedése során. Meggazdagítja életének minden egyes szakaszát. Az imádság közvetíti gyermekeink számára az Úr áldását, és sok veszélytől megőrzi őket. Mikor imádkozzon tehát az édesanya? Már a születése előtti időktől hordozza gyermekét Isten előtt. Egy édesanya szokásává tette, hogy minden reggel Isten elé vitte imádságban gyermekét az első etetés alkalmában. Minden lehetséges dologért imádkozott, ami gyermekeit érhette. Csodálkozhatunk-e azon, hogy a gyermek gyarapodott bölcsességben, testben, Isten és emberek előtt való kedvességben? Mindannak a hasznos eszköznek ellenére, amelyek a háziasszony hétköznapjait ma megkönnyítik, mégiscsak nagyon kevés értékes szabadidővel rendelkezik a kisgyermekes anyuka. Hogyan válhat belőle mégis imádkozó asszony? Imádkozni nem csak térden állva lehet, hanem úgy is, hogy az ember fekszik és egyszerűen feltekint Istenre. A testi és szellemi nyugalom rövid percei az Úr jelenlétében eltöltve új erőt adnak. Mások felfedezték, hogy a megszakított éjszakai nyugalom jó lehetőség az imádságra. Ha egy anyuka fel kell betakarni a gyermeket, e néhány percet imádságban töltheti. Isten tegyen bennünket imádkozó asszonyokká. És Isten igéje ugyanilyen fontos a számunkra, mint az imádság.

0: A legjobb könyv, amit valaha édesanyák számára írtak, a Biblia. Két vonatkozásban is a legjobb a számunkra. Segít abban, hogy olyan anya váljék belőlünk, amilyennek lenni kell. Másodszor segít a gyermeknevelésben is. A 119. Zsoltár 165. versének egyik fordítása számomra mindig nagyon sokat mond. Nagy békességük van azoknak, akik szeretik törvényedet, nem botlanak meg azok. A kisgyermekes anyának egy óra leforgása alatt is rendszerint mintegy tucat dolga akad, és ezek nyugtalanítják. Az egyik legnagyobb segítség, amely megőrizheti őket, ha nyugodt a lélek és békés a szív. Az Isten igéje feletti elmélkedés által el lehet ezt nyerni. Pedagógusok szerint az ember bizonyos meghatározó dolgokat elsajátít alkalmas versek és mondások megjegyzésével. Így van ez az igével is. Azok az erények vagy tulajdonságok, amelyeket egy anya szívesen látna gyermekében, parancsként benne vannak a Bibliában. A Biblia parancsolatai pedig különleges ható erejűek, mert az ige élő és ható, élesebb minden két élő kardnál. Ha idézünk a Bibliából gyermekeinknek, ez nagyszerű gyümölcsöket fog teremni. Nem is tudok ennél jobb utat a helyes gondolkodásra. Nem arról van szó, hogy szajkoznunk kell a Bibliát ész nélkül, hiszen a Biblia pontosan arra való, hogy a Krisztus beszéde lakjék bennünk gazdagon. Sokat mondó az a történet, amelyet egy híres evangélistától hallottam. Egyszer felkereste egy igen buzgó nagycsaládos anya, és elújságolta, hogy Isten elhívta őt az igehirdetés szolgálatára. A lelkész megértően végighallgatta, majd így szólt: igazat adok önnek. Isten elhívta az igehirdetés munkájára, a hallgatósága pedig odakint várja, a hadgyermeke. Egy anya számára a legjobb lehetőség, hogy tanítónő legyen. Ha van szeme a látásra, meg füle a hallásra, akkor csodálatosan sok anyagot talál maga körül, ami segíti ebben. Szűkre szabott idő áll a rendelkezésre. Gyermekeiért haláluk napjáig imádkozhatunk, de akkor bölcs, ha felismeri, hogy hamar elérkezik az a nap, amikor felnövekvő gyermekei már nem akarják hallani azokat a tanításokat, amelyeket gyermekkorukban örömmel fogadtak. A tanítás számára a legalkalmasabb évek a kisgyermekkor évei. Meglepően lelkesen és figyelmesen hallgatják ilyenkor a tanítást. Emlékszem, amikor az egyik kislányom 4 éves volt, megkértem csak úgy mellékesen, hogy tegye el a testvére pizsamáját. Azt mondta, erre nem érti, miért neki kell elrakni, hiszen az nem az ő pizsamája. Volt egy kis időm, mert emlékszem, milyen hosszan magyaráztam neki, hogy Jézus Krisztus még a legkisebb dolgot is, amit ő érte szeretetből megteszünk, észreveszi és megjutalmazza. Ezután egy telefon miatt ki kellett mennem a szobából. Amikor visszatértem, láttam, hogy a kislány nem csak a pizsamát tette helyére, hanem port törölgetett és énekelt is. Azzal a különleges örömmel, amelyet minden segítőkész szív átél. Elmondok néhány igeverset, amelyeket jó lenne minden gyermeknek elraktározni a gondolataiban. Nagyszerű dolog, ha a család együtt tanulja kívülről Isten igéjét. Ez némi változatossággal és kisebb jutalomosztással egybekötve érdekes időtöltés is lehet. Tartsátok becsületbeli dolognak, hogy csendesen éljetek. Tegyétek a magatok dolgát, és saját kezetekkel dolgozzatok. Ne zúgolódjatok, viszont legyetek egymáshoz jóságosak, irgalmasak. Bocsássatok meg egymásnak, ahogyan Isten is megbocsátott nektek a Krisztusban. Ha valaki nem akar dolgozni, ne is egyék. Ez a mai fiatalokra nézve talán nagyon aktuális. Eredj a hangyához, terest! Figyeld, hogy mit tesz, és okulj. Bár nincs vezére, elöljáróra vagy uralkodója, mégis biztosítja a kenyerét nyáron, begyűjti eletelét aratáskor. Ezeket a verseket beleplántálhatjuk gyermekeink szívébe, gondolataiba. A felsorolást vég nélkül folytathatnám, és épp ilyen végtelen az öröme és jutalma a hivatását jól betöltő édesanyának.
1: Végezetül még egy igeverset szeretnék hallgatóim figyelmébe ajánlani a korintusi első levél 15. fejezetéből. Ezért szeretett testvéreim, kedves anyukák, kedves nagymamák, legyetek szilárdak, rendíthetetlenek, buzgolkodjatok mindenkor az Úr munkájában, hiszen tudjátok, hogy fáradozásotok nem hiába való az Úrban. Kulcsár Anikót hallották. Isten áldását kívánva köszönök el a viszonthallás reményében.

0: Kedves hallgatóink, reméljük, hogy ma is tanulni fogunk, hiszen Iczés István lelkipásztor folytatja a zsidókhoz írt levél magyarázatát. Hallgassuk figyelmesen.
1: Minden rádióhallgatót köszöntök. Az elmúlt alkalommal befejeztük a zsidókhoz írt levél 11. fejezetét, amelyek tulajdonképpen rögtön arra utalt, hogy nélkülünk nem jutott el a teljességre senki. Mire gondol itt a Szentíró? Arra, hogy hiszen most az egyházban, a Krisztus testben jutottunk el arra a csúcspontra, amit az Ószövetség mintegy megalapozott, és eljött az a kor, a megígért Mesiás megérkezett. És aztán a 12. fejezetben éppen erre fordítja az olvasók figyelmét a Szentíró, hogy most ne az Ószövetség bizonságtevői legyenek a központban, bár a bizonságtevőknek ugye egy fellege vesz körül bennünket, így kezdi az első verset, ezért tehát mi is, akiket a bizonságtevőknek ekkora fellege vesz körül, tegyünk le minden ránk nehezedő terhet, és bennünket megkörnyékező bűnt, és álhatatossággal fussuk meg az előttünk lévő pályát, nézzünk fel Jézusra, a hit szerzőjére és beteljesítőjére, aki az előtte lévő öröm helyett a gyalázattal nem törődve vállalta a keresztet, és Isten trónjának a jobbjára ült. Gondoljatok rá, aki ilyen ellene irányuló támadást szenvedett el a bűnösöktől, hogy lelketekben megfáradva el ne csüggedjetek. Tehát a bizonyságtevők fellege valóban körülvette a zsidókat, különösen ismert ők, sokkal jobban ismerték az Ószövetség hithőseit, mint mondjuk a pogányokból lett keresztények, akik ekkor ismergették meg igazán az Ószövetség igény keresztül mindezeket, és ezért figyelmezteti őket, hogy hát ha a bizonságtevőknek ekkora fellege vesz körül bennünket, akkor ne csüggedjetek el. Hát volt okuk. Tessenek elgondolni azt a sok veszekedést és cirkuszt, azt a vallás és politikai nyomást, ami rá nehezedett az akkori zsidókból lett keresztényekre. A családban meghasonultak apa és fia, mert aki keresztényé lett, azt kitagadták, azt üldözték, azt bántották, vagy éppen megpróbálták visszaédesgetni, a rabbik megkeményedtek, és harcot indítottak a keresztények ellen, és kialakultak a frontok, és ez igen sok családban keserűséget, feszültséget és szomorúságot okozott, és ez az elkeseredés, ez a feszültség nagyon sok embert depresszióba, vagy legalábbis csüggetek lelki állapotba taszított, és erre figyelmezteti őket a Szentíró, hogy ebben ne maradjanak meg, hanem nézzenek fel Jézusra, a hit szerzőjére és beteljesítőjére. Nagyon csodálatos kifejezés ez, hogy Jézus Krisztus szerezte a hitet. Hát bizony, ő az, aki szerzi, és aki bennünk is beteljesíti, mert ő nem csak önmagába teljesítette be a hitet az Atya iránt valami egészen elképesztő bizalmával, hanem bennem is ezt teszi, és csak így juthatunk győzelmes hitre, ha a Krisztus lelke minket is győzelemre segít úgy, hogy felnézünk Jézusra. És valóban ő mindenek felett való, és fel kell néznünk őrá, látva, hogy milyen szenvedést hordozott el, és milyen megaláztatást, mint Isten jött ebbe a világba, és az ember, a teremtmény meggyalázta, és végül keresztre feszítette, és ő mindezt elhordozta értünk, végtelen szeretetével és türelmével, és erre biztat bennünket, hogy gondoljunk rá, aki ilyen ellene irányuló támadásokat szenvedett el a bűnösöktől. Ez a támadás, ez az ellenkezés Júdás apostol a levelébe utal Kórachra, aki Mózes idejében ugyanígy fellázadt. És mondhatnánk, hogy az embernek, de a zsidóságnak is, hogy így mondjam, volt gyakorlata a lázadásban. Tehát mi nekünk van gyakorlatunk az Isten elleni lázadásban, és ez nagyon megszégyenítő. Ezért nézzünk fel a mi Urunkra, Jézus Krisztusra, hát ne felejtsük el, hogy Isten volt. És eltűrte, hogy arcul verjék mindenféle szennyes pribékek. Eltűrte, hogy leköpjék, eltűrte, hogy keresztre feszítsék. És ez nem tud bennünket megerősíteni. Én mindig, amikor támadások értek a lelkészi szolgálatomban, és a legkisebb önsajnálat fellépett a szívembe, azonnal arra gondoltam, hogy merek én még csak egy panasz szót is ejteni, hát az én uram mit szenvedett? Hát amit én kaptam, ez semmi. Tehát ilyen értelemben kell felnézni rá, gyakorlati módon, hogy az, ha megsértenek, ha bántanak, ne add vissza. Ne gondolj bosszúra, ne gondolj háborúra, hanem hordozd el, mert ez vezet a győzelemre, mert a szeretet megtöri a csontot. És nem kardot kell rántanunk, hanem felnézni, hogy Uram, te hogy is győzted le a bűnt, és győzz le bennem is. És ha felnézek az én Uramra, hogy Úr Jézus, te vagy az Úr, mert azért nézek fel rá, hogy győzz le az én természetemet, az én indulatomat, hogy én is azzal az alázattal tudjak viseltetni és elhordozni, amit rám mértél. Mert a bűn ellen való harcban még nem álltatok ellen egészen vérig. Itt meg akar egy kicsit állítani bennünket, hogy ahogy az előbb is mondta, minden terhet, meg a megkörnyékező bűnt vessük le, álljunk ellen. És azt mondja, még a vérig nem álltatok ellen. Itt a mártíromságra gondol, hogy egészen vérig megmaradni a Krisztus mellett. Nagyon megragadott engem, és többször idézem ezt, hogy Jó Sándor egyik igehirdetésében azt mondta, hogy úgy látom, hogy nem méltatott engem arra az én Uram, hogy az életemet odaadjam érte. Értitek? Ez jelenti vérig, egészen vérig, hogy semmi akadálya ne legyen annak, hogy én a tied vagyok, Uram, és te érted mindent. És elfeledkeztetek a bátorításról, mely néktek, mint fiaknak szól, fiam, nevesd meg az Úr fenyítését, és ne csüggedj el, ha megfed téged, mert akit szeret az Úr, azt megfenyíti, és megostoroz mindenkit, aki fiává folgat. Szenvedjétek el a fenyítést, mert akkor úgy bánik veletek az Isten, mint a fiaival. Na most ez megint nagyon idegen a mai embertől, hiszen a mai pedagógia már kezdi kiiktatni a fenyítési módszereket, eszközöket. No, természetesen én se értek azzal együtt, meg nem normális az az apa, aki brutális módon bántja a gyermekét, de a mi Istenünk nem is ilyen, ő mennyei édesatyánk, és ha fenyít, tudja, miért fenyít. És én mindig tudtam, az életem során akár milyen mély büntetésbe vagy fenyítésbe volt részem, mindig tudtam, miért kaptam. És elfogadtam, és hadd mondjam így, csókoljuk meg csak nyugodtan a mi mennyei édesatyán kezét, amikor fenyít bennünket, és legyünk türelmesek ebbe, mert én úgy értettem meg, és én tudom, hogy csak így lehet jól megérteni, hogy az én óemberi természetemnek szüksége van arra, hogy igenis megpróbáltatások, terhek, fenyítések alatt megtagadni tanuljam meg az én óemberi természetemet. Mert ha az óemberi természetemet segíti az isteni fenyítés, mint egy megtörni, hogy a Krisztus bennem lakó lelke jusson uralomra. Ez csak az újonnan született hívő emberek érthetik meg, hogy az, amikor Isten fenyít, amikor testileg nehézségeim vannak, akkor a javamat akarja. Segít nekem, hogy megtörjem a bűn bennem lakozó a természetét, testét, ó, én nyomorult ember, mondja Pál apostol, kicsoda szabadít meg, és hálát adok Jézus Krisztus. És ha ő neki fenyítő eszközökre van erre szüksége, akkor ismerjük be, igen, Uram, nekem erre szükségem van. Ehhez igazi nagy hit kell, és biblikus hit kell, az a hit, hogy nekem mennyi édesatyám van, mert itt a fiakról van szó. És higgyétek el, hogy szerető mennyi édesatyánk van, és ha fenyít, tudja, miért teszi, javamra teszi. És ebben győznünk kell. És aztán hivatkozik is arra, ha fenyítés nélkül maradtatok, amelyben mindenki részesül, fattyak vagytok, nem pedig fiak. És azt mondja, hogy becsültük a testi atyákat, akik fenyítettek bennünket, mert javunkra fenyítettek. Hát akkor mennyivel inkább a mi mennyi édesatyánk, és azt mondja, hogy pillanatnyilag ugyan semmiféle fenyítés nem látszik örvendetesnek, hanem keservesnek, később azonban az igazság békességes gyümölcsét hozza azoknak, akik megedződtek általa. Milyen szépen mutatja be ennek a nagyon fontos dolognak a elfogadását számunkra, hogy fogadjuk el, és akkor békességünk lesz. és én mindig megtapasztaltam, hál' az Úr soha nem lázított fel bármilyen büntetést vagy fenyítést kaptam. Ő nem engedte, hogy fellázadjak, hanem mindig alázattal el tudtam hordozni, és ez nagyon fontos. És azt is, ami még ezután következik, el tudjam fogadni, már eleve el tudjam fogadni, hogy Uram, a te kezedben van az életem, és minden úgy jó, hogy te cselekszel. Ezért tehát a lankadt kezeket és a megroskadt térdet erősítsétek meg. Nagyon zseniális Isten lelke, hogy kifejti, hogy hát ez vezet, hogy a sánta meggyógyuljon, hogy a depressziós ezután járni tudjon hitben, és a gyógyulás örömében részesedjünk. Törekedjetek mindenki iránt a békességre és a szent életre, amely nélkül senki sem látja meg az Urat. Na, azt hiszem, ez nagyon aktuális ma, ez a szent élet. Alig hallunk róla. Mindig az Isten szeretetéről hallunk, meg arról, hogy azt csinálok, amit akarok. De ez nem szent élet. A szent élet azt jelenti, hogy az Istené vagyok, és az ő akaratát szeretném, ha megvalósuljon az életembe. Ez egy tudatos döntés. Akarod, hogy az Isten szentet faragjon belőled? Hát, ha nem akarom, akkor ne is vágyakozzak az örök életre, mert nem fogom megtapasztalni. Nem fogom megkapni. Ügyeljetek arra, hogy senki se hajoljon el az Isten kegyelmétől, hogy a keserűségnek a gyökere felnövekedve kárt ne okozzon és sokakat meg ne fertőzzön. Ne legyen senki parázna vagy istentelen, mint Ézsau, aki egyetlen tálételér eladta első szülöttségi jogát. Mennyire veszedelmes a test. És itt van az isteni fenyítés, és a Ézsau magatartás, mert ne gondoljuk, hogy mi különb emberek vagyunk, mint Ézsau. Nem volt olyan annyira rossz ember. Csak semmibe vette az Isten ígéretét. Minek az nekem? Mondja az első szülöttségi jogra. Ezzel nagyon megsértette Istent. Minek az nekem? Ez a kegyelemtől való elhajlás, hogy ez nekem nem fontos. Nekem most azok a dolgok fontosak, amik körülvesznek engem, a karrier, a siker, a pénz, a gazdagság, és megvetem ezzel azt a drága kegyelmi elhivatottságomat, amelyre mi elhivattunk, és a szent életre hivattunk el. És Ézsau nagyon-nagyon szomorú példa arra, hogy mekkora bukása lett egy embernek, aki férváról vette az isteni ígéretet, mert ővé volt az ígéret, nem Jákobé. De mégis Jákob kapta meg, mert neki nem kellett. És most is az emberek nem azért kárhoznak el, mert az Isten kegyelme nem elég nagy, hanem azért kárhoznak el, mert semmibe veszik. Vagy azért, mert azt mondják, nekik nincs szükségük kegyelemre, mert ők olyan jó emberek, vagy azért, mert úgy gondolkodnak, hogy ez nekik nem fontos. Ki tudja, mi van oda, hát nem hisznek az örök életbe, nekik ez egyáltalán nem fontos. És így magukat ítélik el, és magukat rövidítik meg, illetve önmaguknak halálos ellenségeim, mert a legjobbtól, az örök élettől rabolják meg önmagukat. És ez nagyon veszedelmes dolog, és ezért kell mindannyiunknak nagyon szigorúan megmaradni a hitben.
0: Valójában gyakorlati útmutatásokat hallhattunk most ebben a magyarázatban, és tényleg így van, hogy a saját óemberi természetünk a legnagyobb ellenségünk, és nagyon-nagyon oda kell erre figyelnünk, hogy saját magunkat nem tudjuk mi legyőzni, hanem van nekünk Krisztusunk, és őt viszont kérhetjük nap mint nap, hogy ő győzzön le minket. És akkor viszont azt vegyük komolyan, hogy ő az ilyen kérést, ilyen imát meghallgatja. Köszönjük szépen a mai tanítást is, kedves hallgatóinknak pedig sok igeolvasást, imádkozást és áldást kívánnak Zika Klára és Nemeshegyi Zoltán. Viszont hallásra!

0: Ti vagytok a föld csója.
1: Ti vagytok a világ világossága.
0: Nem rejthető el a hegyen épült város.
1: Úgy ragyogjon a ti világosságotok az emberek előtt, hogy lássák a ti jó cselekedeteiteket,
0: és dicsőítsék a ti mennyei atyátokat.
1: Só és lámpás.
0: A Magyar Evangéliumi Rádió műsorát hallják.
1: Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóimat. Ma egy különleges nap van, hiszen április 22-e 1970 óta a Föld napja. És ennek kapcsán mai beszélgető társam Hegyi László lesz, aki tanárember, mégpedig biológia-kémia szakos tanár, tehát otthon van a témában. Hogy mennyire otthon van a témában, ez majd a beszélgetés során ki fog derülni. László, mit kell róla tudni, mint emberről?
2: Szeretettel köszöntöm a Kontakt Rádió hallgatóit. 1991 óta tanítok. Tehát most gyorsan fejszámolás történik, ugye, hogy hányban végeztem. Hát 81-ben érettségiztem, utána katona voltam, és utána pedig részben teológiát tanultam, részben pedig az ELTE-re jártam. És 91-től tanítottam. Én először egy ferences közösségben kezdtem a szolgálatomat, munkámat, és rögtön Esztergomba kezdtem tanítani, sok kamasz között biológiát akkor, és később aztán kémiát is. Itt a Sashegyen, az Arany János gimnáziumban 2008-tól tanítok, és nagy örömöm az volt, hogy pont úgy történt ez a váltás ebbe a gimnáziumba, hogy a természettudományi osztályokat akkor indították. Tehát fölmentünk a felső szintre, és szinte minden szét volt bombázva, egy hatalmas labort építettek, és aztán később pedig, ez most két éve, másfél-két éve, az öveges programba is egy új labort nyitottak, tehát testközelből tudtuk tapasztalni, figyelni a csodálkozást. Mert hogy szerintem a természettudományok tanításán, meg egyáltalán azt gondolom, hogy az életben természettudományokhoz is úgy lehet közelebb kerülni, hogy megtanulunk csodálkozni. Ahhoz nem sok minden kell. Tehát kell egy kukac, vagy egy tücsök, kell egy nagyító, és nyugalom. Illetve az, hogy egy picit terelgessük ugye azoknak a diákoknak a gondolatát, akik belenéznek mondjuk egy mikroszkópba, mit látnak, és utána sokkal lelkesebbek. Tehát itt tanítok, itt most már második osztályom van itt, és biológiát, kémiát 7-től 12-ig, illetve 13-ig tanítok, mert hogy nyelvi osztályok is vannak.
1: Azt mondtad, hogy a természettudomány tanulásához nem kéne más, csak egy rácsodálkozás. Valahol ez, mintha kiveszőben lenne, és most már a média is elég hangos arról, hogy gond van ezen a téren. Miért van gond? Rosszul tanítjuk? Rossz a tananyag? Rosszak az iskoláink, vagy a tanáraink nem felkészültek?
2: Hát egyrészt nyilván sokat változott a világ is. Másrészt szerintem alapvetően azért talán a gyerek mégiscsak gyerek. Tehát, hát mit csinál egy pici? Tehát elindul, nem sokára a járás után, és megáll minden tücsöknél, bogárnál. Tehát valahol azért mégiscsak alapvetően a csodálkozásra éhesek vagyunk, felnőttek is valljuk be. Ami szép, az bámulatba ejt. Igazából vissza kellene találnunk ehhez a csodához. Én azt vallom, hogy maga a jó Isten a csoda, és az ő teremtett világán lehet csodálkozni. És ez a csodálkozás képessége, ez tulajdonképpen nagyon közel áll ahhoz, hogy ne csak magunkkal foglalkozzunk. És most az öveges laborról is beszélek, mert hogy ugye oda jönnek 7-es, 8-osok, hát nagyon izgalmas, mert 18-18-an vannak, és 12 különböző iskolából jönnek oda hozzánk a Sashegyre, én nem is láttam őket egyébként azelőtt, és bekerülök egy olyan helyzetbe, hogy odaérkezik, ugye fehér köpenybe beöltöznek, azért ők is érzik, hogy itt valami fog történni, fizika másfél óra, kémia másfél óra, és biológia másfél-másfél órák vannak, közben elmennek ebédelni, ott kapnak ebédet is. Ez egy teljes délelőtt. És azt tapasztalom, hogy az első kis ilyen fogáskeresés után, igazából amikor elkezdjük akár a kémiai kísérleteket, akár mondjuk mikroszkópozást, egy kis baktériumot, előveszünk joghurtot, tehát kiveszünk egy kis darab részét, szétkenjük a tárgylemezen, lánggal egy picit fixáljuk, úgyhogy ne égjen oda. Ugye itt mindent kell kezelni, figyelni kell, nekik sok minden új, megfestjük, az a festék hogy működik, és utána betesszük a mikroszkópba, számtalanszor, ugye fölvesszük sokszor ezeket a labor alkalmakat, fölhangzik az, hogy jaj, szép. És többször van úgy, mivel most éppen a sejtani gyakorlatokat is nézzük, tehát növény, állat, gomba, illetve baktérium sejtek, hogy egyszerűen úgy kell tovább lökörni a gyakorlatnál a gyerekeket. Tehát alapvetően azt gondolom, hogy pillanatokat vissza tud találni ehhez a csodálkozáshoz a gyerek, és egymást is tudják úgymond pozitív módon hergelni. Az egyik alkalommal éppen megszólalt az egyik fiú, hogy jaj, de szép! És mellette hirtelen nem tudta beállítani a mikroszkópot a lány, de belenézett, hogy mit kellene látnia, és nagy szorgalmammal utána jobban tovább indult a keresésbe. Tehát egyrészt, hogy tenni is azért, hogy csodálkozzunk, másrészt meg maga a csodálkozás tovább visz bennünket afelé, hogy keressük ezeket a helyzeteket, alkalmakat, sokkal könnyebben előveszik utána otthon a kis, talán porosodott kis mikroszkópjukat, ha van, vagy egyáltalán, amikor kimennek a természetbe, akkor nagyobb valószínűséggel állnak meg egy kis hangya mellett.
1: Ha már a hangyát említetted, nem tudom megállni, hogy ne említsem meg, hogy az én középső lányom alig indult el. Egyszer az udvaron találtam, eső után, nyakig sárosan, négy kézláb, és ugyanezzel a rácsodálkozással kiáltott, hogy anya, nézd, menekítik a hangyák a hangyatojásokat. Nem volt lelkem összeszídni egy picit sem azért, hogy hogy néz ki, mert azt hiszem, ezeket a kezdeményeket nem kéne letörnünk szülőként sem, felnőttként sem, hanem tovább segíteni. De hadd tegyek fel egy kérdést, mert te olyan természetességgel beszéltél erről az öveges laborról és programról, de nem biztos, hogy ez annyira természetes a hallgatóknak. Egy picit mesélnél bővebben, hogy végül is mi ez, hogy jön össze az a gyerekcsapat, mi alapján választjátok ki?
2: Európai Uniós támogatással most több olyan laboratórium épült különböző országokban, amely kifejezetten a gyerekeket célozza meg, és kifejezetten azzal a céllal indít, és nem a nagyobb gimnazista korosztályt, hanem 7.-8. jelen esetben például nálunk, hogy alkalom nyíljon egyrészt olyan dolgokat is megtanulniuk, másrészt pedig föl kell tenni az érdeklődésüket a természettudomány iránt. 12 iskolával vagyunk kapcsolatban, szerződést írtunk gyakorlatilag alá, vagy írt alá az igazgató úr, és be van osztva, szerdánként jönnek ezek a diákok, és most már ez tényleg másfél éve működik, nem sokára egyébként lezárul ez a programunk, és úgy működik, hogy bejönnek, egy kis ismeretet hallanak arról, hogy tűzvédelmi, meg más egyéb szabályok, amit kell tudni, köpenybe öltöznek, ami megint egy szinte külön világ indul, és másfél-másfél órás olyan gyakorlatokat végeznek, amihez kapnak munkafüzetet, és az irányításunk alatt mindenki külön-külön kis tálcán megkapja maga dolgait, külön-külön mikroszkóp, tehát mindenkinek külön preparátumai, illetve más egyébé vannak, és tulajdonképpen az a lényeg, hogy valamilyen koncepció szerint, ez többféle volt, az elmúlt időszakban fölépüljön egyfajta rendszer is, de ugyanakkor pedig elsősorban, hogy maguk végezzenek valamit, annak az eredményét lássák, meg tudják azt fogalmazni, és hát hozzászokjanak egyrészt a csodálkozáshoz, meg a széphez, másrészt azért, hogy logikusan gondolkodva lehet valahová jutni, és hogy ezt olyan keretek között tapasztalják, ahol lendíti őket például az, hogy fölteszik a tűzálló szemüveget, hát akkor megnézik egymást, és akkor design center, vagy nem tudom én, vagy hát egyáltalán az, hogy ugye mi durran, pukkan, mi is csinálunk ott bemutató kísérleteket, hogy lássák, hogy mennyi minden szépség tud kikerekedni ebből. Tehát kertcsinálás igazából.
1: Ez egyszeri alkalom, vagy pedig ez egy visszatérő foglalkozás a gyerekek számára, vagy egy-egy csoport egyszer jön?
2: Most úgy van, hogy A tavalyi hetedikesek most idén nyolcadikosokként jöttek vissza. De ez a program, ez egy másfél éves program, nyilván egy merítést tud fogadni, és hát utána lehetőség van arra, hogy szakkörre vagy más egyéb foglalkozásra eljöjjenek, illetve hát nyilván ez a labor azért hasznosul kifelé is és befelé is utána.
1: Ha már itt a rácsodálkozásról és a teremtett világ szépségeiről beszéltünk, hogy tudja ezt egy olyan pedagógus megvalósítani, akinek nem adottak ezek a feltételek? Tehát nincs laborja. Mert sajnos a magyar valóság és a magyar általános iskola nem mindenhol rózsaszín.
2: Igen. Én is dolgoztam úgy. Életemnek egy része szét például a Tóth Komloson töltöttem másfél év. És hát ott tényleg hihetetlenül izgalmas volt. Nyáron például napközisztettem. És hát nagyon sokféle gyerekkel találkoztam, és mentünk biciklizni, mentünk tóparhoz ki a száraz érre, amely egy kis patak, tehát azért nem annyira száraz. Igazából nem kell talán sok minden, leleményesség az biztos. Olyan általános, akár növényeket, akár élőlényeket is be lehet ilyenkor fogni, minden nap elmegy mellette, csak hát nem áll meg ott. Tehát az egyik talán pont ez, hogy közvetlen környezetünkben élő növények, állatok. És hogy nyilván ez egy tavasszal teljesen más, meg egy nyáron, de üljünk le, és nyilván ami nem védett lény, akkor nézzük meg, hogy hogy néz ki, mi mihez illeszkedik, mi a szerepe. Tehát egy gyermeklánc fűvel, ami hát ugye a lányok a hajukba is tudják fonni, egészen odáig, hogy megtöröm, és látom, hogy valami fehér csorog ki belőle, hát ez micsoda? Alkaloida, jaj, az micsoda? Mi lehet benne? Mire jó ez neki? És egész odáig, hogy növények egy részét nyilván még akár salátának, vagy más egyébnek is föl lehet használni, tehát nagyon széles a repertoár. Ami talán érdemes, vagy én úgy tapasztaltam, hogyha fölkészültem ilyenre, és nagyon sokat akartam, nagyot akartam meríteni, akkor a sok bába között a gyerek az sutty. Tehát inkább egy-két valamit mélyebben, vagy addig, ameddig, és nem is biztos, hogy csak addig, amíg őt érdekli, az érdeklődés, tovább lendítés és fönntartás az nyilván egy pedagógiai feladat lehet, de azt mindenképpen, hogy valamit utána összeteszünk magunkban ebből. És legközelebb, ha látod, itt van, kilépünk az iskolából, hát a saroknál mindig itt van ez a növény. És legközelebb, ha arra jár, akkor talán eszébe jut, hogy lám, itt megálltunk, vagy jövőre ugye kinő az a növény, akkor mondani fogja, hát igen, valami azért rémlik. És hogy ez tulajdonképpen arra is lendítheti őket, hogy időnként a lábuk alá nézzenek már így is, időnként meg pont fordítva, tehát nézzenek föl. Fákra, madarakra hallgassanak bele a madárcsicsergésbe, mert hogy hát nyilván ez mindaz, ami körülvesz bennünket, és ilyenkor, hogyha kihúzza a füléből a Walkman dugót, akkor behatol ez a fajta inger is, és én azt gondolom, hogy nem kell őket, nyilván sok dolgot mondhatunk rájuk, vagy talán az előző generációnk is mondott ránk sok minden, de én abban hiszek, hogy ha engem valami megragad, és én tudok csodálkozni rajta, és belesodortatik ő is ebbe a csodálkozásba, akkor már ketten vagy többen vagyunk. És ott hirtelen, minthogyha megállna a tér és az idő, az egy picit örökké valóság. Valahol Istennek a csendje, meg a szépsége, és óhatatlanul is átérezzük azt együtt, és ez megint csak egy közösséget teremt, hogy hát szép ez a világ, gyönyörű szép.
1: Mi volt az a pillanat, vissza tudsz emlékezni, vagy azok a momentumok, ami Hegyi Lászlót ilyen csodálkozásra késztett, akkor, amikor még Lacika volt, és amikor úgy még szemlélődött? Mi késztetett arra, hogy erre a pályára menjél? Biztos voltak meghatározó élményeid.
2: Minket édesapánk töpörtyűkorunk óta vitt a budai hegyekbe. Hétvégén, talán azért is, hogy ne legyünk főzéskor az édesanyám lába alatt, Ugye négyen vagyunk testvérek, ikertestvérem is van, és mentünk kirándulni. Édesapa nagy kirándulós volt, és ugye ő is pedagógus volt. Azt szoktuk mondani, hogy terheltség van a családban. Édesanya, édesapa, pedagógus. És hát mentünk, vagy diákokkal együtt, vagy külön, és eleve az, hogy megyünk föl, megyünk le. Szóval a kirándulásnak az élménye az, hogy szabad levegőn vagyunk. Aztán például egy ilyen momentum, hogy tehát mi azért használtuk a cipőt fiúsan becsülettel, és az egyik alkalommal jöttünk le a hegyről, és hát szétment az én cipőm, ha jól emlékszem az elenyém. És hát akkor mi történik? Édesapám fölvett. Igen, ám, de hát az ikertestvérem is mondta, hogy hát őt is vegyék föl. És hát ezt utólag tudtuk így meg, hogy édesapám ugye lefelé, hát a hűvös föld felé mentünk talán, de nem is nagyon emlékszem, hogy merre, de tehát arra sokat jártunk, és közben pedig nyilván az is volt benne, hogy ennyit is megér, tehát érdemes. Egy családi közösséggel, tehát ahova mi jártunk templomba, közösséghez, ott biológusok is voltak egyébként, még az apukák között. Az András Falvi András bácsi például, aki biológiai lexikont is szerkesztett, és ő különösen olyan volt, hogy mi töpörtjük voltunk, kisgyerekek, és hát megállított bennünket egy-egy bokornál, fánál, és mesélt. És hát ő nagyon élvezetesen tudott mesélni mindenféle mérgekről, meg egyebekről, hogy az be tudja festeni ezt, és a többi. És a biológia tanárom gimnáziumban, mondjuk ő egy elég meghatározó ember volt, Wiesinger Marci bácsi, Szentendrén lakott, és különös életű volt, mert ő volt az állatkertben is, meg otthon is halat tartott meg, szóval csuda bogárnak is mondták őt, és hihetetlen, tehát nagyon sok olyan sztoria volt, ami az élőlényekkel kapcsolatos volt, nyilván saját tapasztalatból, és ugyanakkor nagyon-nagyon keményen feleltetett bennünket. Tehát én emlékszem, azt hiszem tizedikben volt, hogy én az ötösért mentem, de azt mondta, hogy akkor egy szinte teljes órás felelés, és nem adta meg az ötöst. És az volt az érdekes, hogy ennek ellenére mi mennyire becsültük, mert következetes volt, és nem rombolta le a biológiai iránti szeretetünket. És hát sok más egyéb egyetemen is, a terepgyakorlatoknál, meg hát különösen azok az időszakok, amikor mi tényleg ott tudtunk akár a laborban, akár kint terepen dolgozni. Egy négyzetmétert körbekeríthettünk, és ki sem láttunk onnan napokon túl sem, mert annyi minden van ott. Tehát ez szintén hozzájárult ehhez.
1: Istennel való kapcsolatodat, Isten képedet befolyásolja-e a teremtett világ szeretete? Említetted, hogy közösségbe jártatok.
2: Így van. Tehát én katolikus családba születtem, és mi rendszeresen jártunk templomba, hittanórákra, bibliaórákra, és aztán egy ferences közösséghez is csatlakoztam, és igazából ez a természet szeretet, meg hát Assisi Ferencnek a világa, följegyzik jól, hogy halaknak is prédikál, meg a madaraknak is, tehát hogy a természettel így Istenben van kapcsolata. Tehát igazából nekem nem különül el a vallásos élmény és a természet. Tehát az, hogy a Jóisten teremtette ezt a világot, és az, hogy nem csak úgy bedobott minket, mint egy törülközőt ebbe a világba, és az, hogy mi felelősséggel tartozunk itt, ez azért már elég korán is megérintett. Tehát, hogy egy tücsök azzal, hogy ciripel, hát azzal dicsőíti a Jóistent. A hal azzal, hogy ő hal marad. A kutya az nem lesz kevésbé kutya. Csak az ember, szoktam mondani a gyerekeknek, az egyedüli állat, már bocsánat, aki képes az emberségéből elcsatangolni. És azért ilyen szempontból teljesen eligazító a Szentírásnak, a Bibliának a beszámolója, az, hogy igazából ez egy engedetlenség és bűn következménye. Erről mi tehetünk?

0: az, hogy a másikra haragszom, és behúzom a kéziféket, és nem közeledek hozzá. Hogy hát erről is lehet beszélni, hogy a háború az nagy léptékekben zajlik, de hát azért fegyverviselés és, hogy mondjam, háborúskodás mi köztünk is zajlik. Én is benne vagyok ebben. És hogy talán ezek összefüggenek, és hogy mi nekünk hihetetlen nagy felelősségünk van, ez nagyon fontos. Aztán egy nagy krízisem volt, és Isten, jó Istennel való kapcsolatomban valószínű, hogy nem, mert nem értem ezt így meg, hanem egyszerűen abban, hogy nekem úgy kell-e élnem abban a közösségben, ahogy éltem. És ilyenkor mondjuk azt éreztem, hogy én totálisan egyedül vagyok Istennel. De egyébként mindig egyedül vagyunk Istennel. Szóval az az érdekes, hogy a krízis, ugye vagy az embert, tehát vagy meghal, és akkor vége, vagy pedig újjá tud születni. Persze a kegyelmező Isten miatt. És hogy ezt éltem meg. Tehát azt éltem meg, hogy hihetetlenül jó Isten előtt tud maradni, ahogy az ember általában van. Mondhatnám, hogy pucéran. Tehát kitetten. De mindig úgy vagyunk. Egyébként még akkor is, hogyha mi egymás előtt emberek előtt állarccal működünk, akkor is igazából a gyerek ugye jó szejz magát. Megszimatolja, hihetetlenül érzékenyen érzi, hogy hazudsz, duma. Jön a rizsa. És hogy mi nem vagyunk kettőből. Ugye az ember szíve egy személyes, de ő maga is. Tehát én nem az egyik agyféltekémmel hiszek a jó Istenbe, a másik agyféltekémmel meg számolom ki, hogy a kristályvizes részszulfátban az 5H2O az mennyi, hogyha ugye oldom, és akkor mennyi víz még pluszba belemegy az oldószerhez. Tehát, hogy ez nem így működik. És ugye megismertem feleségemet, Rákos Csabára költöztünk mi, és ott Rákos Csabán pedig gondviselésszerűen beléptünk az ottani baptista imaházba, közösségbe. És akkor az ember úgy leül jó hátra, hogy ne zavarja a vizet egyrészt. Másrészt pedig, hogy elhangzik a Jóisten igéje, az evangélium Jézus Krisztusról, akkor ott úgy éreztem, hogy az teljesen nekem szólt. De hát ez így működik tényleg. És onnantól kezdve ehhez a közösséghez tartoztunk, és hát elég hamar lelki otthonra és családra találtunk. És mindezek mellett igazából az a csodálkozás, ami pedig amúgy is van, az csak megerősödött.
1: Innen folytatjuk a zene után.

Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóimat. Mai beszélgető társam Hegyi László, biológia-kémia szakos tanár, az Arany János általános iskola és gimnáziumból. Ez a 12. kerületben van, itt a Hegyalja út közelében. Nagyon-nagyon szép környezetben, úgy is mondhatnám, hogy festői környezetben, Budapest szívében, és mégis kint a természetben, közel a Sashegyhez, természetvédelmi területekhez. Nem akarok irigységet kelteni mondjuk egy belvárosi pedagógusnak a szívében,

0: Ében veletek szemben, de nagyon szép környezetben vagytok. Hogyan ünneplitek a földnapját ti, akik ilyen kicsit ideális helyen vagytok?
1: Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat. A mostani földnapja az úgy szerveződik, Varga Zsuzsa tanárnő szervezi most mindenféle korosztálynak. Ez egyben egyébként a diák önkormányzati, tehát DÖK nap is, tanítás nélküli nap, de programoknak a sokaságával. Másféle korosztálynak más jellegű a program, és nem csak erre a napra korlátozódik, hanem egy picit előtte is és utána is van. Ami meg is előzte, illetve hát most is folytatódik, ez például fákat és cserjéket ültetünk. Ugye megint arról van szó, hogy itt diákok vannak, akik valami módon tapasztalati szinten kellene, hogy érezzék, hogy mi van. Fölvisszük őket a Sashegyre, ez a természetvédelmi terület, amely ugye a Dunai-Ipoly Nemzeti Parknak az igazgatóságához tartozik, és gyönyörű, szép terület. És pont a Meredek utca ugye alatta van. Tehát mi 5 perc alatt följutunk a Sashegyhez. És most szülőknek is, osztályoknak is meghirdettük, hogy gyűjtünk. Talán azért is, hogy egy picit a gyerekek forintjai, vagy az osztálypénzből jöjjön az, ami jön, és összejött, mi magunk is csodálkoztunk, 120 ezer forint, amiből 18 gyümölcsfát és jó pár cserjét ültetnek, most is folyamatban van. 16 mondulafát, mert hogy ugye úgy beszélünk a gyerekeknek, hogy nézd csak föl a Sashegyre, gyere föl. Látod, ott az alsó részen rekultiváció folyik, tehát az eredeti társulást szeretnék oda visszatenni. De lehet látni, azért még most is van olyan rész, hogy ahol például orgonás van. És a gyerekek ugye hát ballagás előtt orgonya nyílik. Hát az olyan szép növény. Hát tényleg szép növény. De nézzük meg csak, hogy az orgonásnál ugye egyrészt invazív faj, tehát annak ellenére, hogy szép illatot tenne, de élőhelyet mennyit tud teremteni? Hát tulajdonképpen kiszorította, ugyanúgy a fenyő is kiszorította az ottani eredeti élővilágot. Mert hogyha azt nézzük, hogy ezek a fák, bokrok, cserjék ott vannak, hát sokkal több élőlény tudott lenni. És hogy minél több élőlény van ott, annál inkább keresztbe, hosszába egymásra utaltak, táplálékláncban, és annál színesebb a világ. Hát most is hihetetlen, hogy majdnem 200-250 pókfaj van ott fönt, és írtak le. Ugye Balog János bácsi, aki elsőként itt azt hiszem 120-at leírt legalább, de már korábban is írtak le. Na, és ez úgy kapcsolódik ide most a földnapjához, hogy ha jönnek le a gyerekek, akkor látják, hogy ott sokféle növény beültettek már, de itt megint az eredeti társulás kezd el növekedni. Tehát kis sziget lesz itt a kertünk, elég szép nagy gyümölcsösünk van, hogy az eredeti társuláshoz közelítve lássák. És most még picik, de mondjuk egy másodikos itt van, és hátul a zöldséges kertnél van, mert hogy az is van. Tehát ez úgy néz ki, hogy ez most már azt hiszem harmadik éve van, hogy egy területet hátul jó alaposan föl kellett ásni, ki kellett ugye a köveket dobálni, mert hogy azért volt ez Oleg Kosevo iskola, szóval hogy nagyon sok minden volt itt. Ugye annak idején ez a Notre Dame de Sion, ez egy egyházi
0: leánynevelő,
1: így van, intézet volt. És hát azóta nyilván sokféle törmelék, meg háború is volt itt, ugye. És egy jó kora részt kialakítottunk, most is friss trágyát hoztak, ahol az alsó sok gondozzák. Minden osztálynak megvan egy-két sor. És akkor beültetik ők paprikával, paradicsommal, meg más egyébbel, és azt ők öntözik. És hát ugye nyilván van egy olyan időszak ott a délutáni tadulás előtt, amikor locsolgatják, oldalra-oldalra néznek, na a miénk ilyen szempontból szép az őjék. Nyilván ez is benne van, de egyszerűen az, hogy nagyon sokan azért, bár többen a konglomerátumból is járnak be, de van olyan gyerek bizony, aki javarészt betont lát. Tehát, hogyha négyzetméter látó terét ki kellene szabni, annak mondjuk egy nagy része beton lenne, és kevésbé fűfa. És az, hogy a szemük előtt növekszik, ezt is én fontosnak tartom, hogy lássa, hogy szinte hétről hétre növekszik. És utána ők szüretelnek, és ők ehetik a javakat. Tehát egyrészt ugye ez a parkosítás, másrészt pedig játékok, feladatok a kisebbeknek, nagyobbaknak pedig mind a mellett, hogy természetvédelmi része is van, van még szórakozás jellege is, tehát sportvetélkedők vannak. Ugye az is testmozgás, meg egy kicsit a szabad levegőt és a friss levegőt szívja, és még nagyon sok más egyéb programban gyakorlatilag, hogy megmozgassa őket ez a nap, ez a reggeltől délutánig terjedő nap.
0: Ha megengeded, én is mesélek egy sztorit, ha már ilyen szépen meséltél. Ez a legnagyobb lányommal történt. Nem szoktam nagyon sokat sztorizni róluk, de hát úgy látszik, én se tudtam kibújni a pedagógusi hátteremből, mert mi is először úgymond betonba laktunk, olyan helyen, ahol semmi kert nem volt, és hát aztán nagy nehezen kiköltöztünk olyan helyre, ahol kert volt, és hát gondolván, hogy nem baj, ha a gyerekek testközelből látnak növényeket, mi is ültettünk egy párat, és kiküldtem az olyan 7-8 éves lányomat, hogy hozzon egy csokor petrezselyem zöldet. És bálított egy szép nagy csokor sárga répa levéllel. És hát mondtam, hogy rosszat hoztál, de azt mondja, anya, de ez sokkal szebb volt, sokkal nagyobb. És akkor jöttem rá, hogy biológiát, környezetet nem lehet tankönyvből tanítani. Azt látni kell. Nagyon-nagyon örülök, hogy itt a fővárosban, egy kicsit a város szívében is lehetséges ilyen kezdeményezés, és hogy ezt meg tudjátok valósítani. Sok sikert továbbra is hozzá. De menjünk tovább. Hogy tudjuk még formálni? Te, mint biológia, kémia szakos tanár, hogy tudod formálni a gyerekek szemléletét? Meg egyáltalán szülőként mit tudunk tenni? Társadalomként mit tudunk tenni? Sokat beszélünk, meg sokat hallunk a környezetvédelemről, a teremtett virág védelméről, a fenntartható fejlődésről, és még röpködnek itt körülöttünk a fogalmak, és talán sokszor nem is tudjuk, hogy mit tehetünk. Mit tehetünk?
1: Hát én úgy gondolom, hogy elég sokat. Nyilván ez valamiféle fölkészültséget is kell, hogy jelentsen egy szülőnek vagy egy pedagógus számára, de hát rengeteg a hétköznapi életünknek rengeteg apró cseprő dolgát is jelentheti. Mondjuk egy szörpös üveget vettünk, és látjuk ezeket az üvegeket, és akkor lehet egy picit az üveg történetéről is beszélni, hogy bizony most már 3000 éve, hogy ismerjük. És micsoda hihetetlen nagy kincs volt régen, mondjuk Néró korában hihetetlen nagy kincs, és milyen is ugye növekedett az üveg készítésnek az ideje, eljutottunk odáig, hogy Amerikában így a 28 milliárd palackot gyártanak, és hogy mi lesz ezzel az üveggel, és megjelentek, hála Istennek, most már ezek az üveggyűjtők. És akkor mondani a gyerekeknek, hogy látod, most egyetlen egy üveg ez így néz ki, ezt, hogyha én most ide beledobom, akkor egy 100 wattos körtét mi 4 óráig égethetünk. Nézd, itt van egy hány wattos? Ez 60 wattos, hát 100 wattos kér. Tehát, hogy elgondolhatóbbá teszi az, hogy mit jelent ez, ha mi takarékoskodunk. De mást is tudok mondani, hát számtalan esetben elővesznek mindenféle színes ceruzát, meg egyebet a gyerekek, és rajzolnak, és teljesen jó, hogy rajzolnak. És hát itt van a zsírkréta is, amire talán kevésbé szoktunk gondolni, hogy ez bizony kőolajból készül. És hogy mennyi mindent lehet csinálni kőolajból, most mi égetjük mindenféle típusban agyba főbe, de a jövő egyre inkább az, hogy fogynak a tartalékaink. Másrészt pedig olyanra is gondolni, hogy ha filctollat valaki kezébe vesz, hát az ugye oldószerekkel terhes, tehát ott a toluol, ott az alkohol, a különböző más egyéb. Egyrészt ő is beszívja, amikor bemecsel, kis narkotikum, azért nyilván nem ennyira. Meg másrésztről hát vannak azért olyan színes anyagok, amelyekkel lehet dolgozni. Egyre inkább elterjedt a méviaszból készült kréták, vagy egyáltalán olyan anyagok, amelyek szintén ugyanazt a funkciót be tudják tölteni. Vagy például a vízfesték. Nyilván egy elsős gyerek mindjárt beleúszik, vagy fürdik benne inkább. De az, amikor kevergeti a színeknek az arányát, és hogy utána azért az maradandó tud lenni, hát nyilván nem tesszük ki az esőre, akkor kezek között születnek a színek, amik elkészítik, mondjuk valamilyen tubusból kinyomja a jajgatósárgát, meg a sikító lilát, vagy nem tudom, most mondok valamit, és közben pedig a föld színeit is szinte össze lehet keverni ezekből a vízfestékből. Szóval én láttam így gyerekeket dolgozni, ő maga csodálkozik el, hogy mi mindent lehet, mivel. És megint a tapasztalat útján való tanulást, és hát a környezettel való békét. Aztán, hogy milyen játékunk legyen, ugye vannak ezek a pörgőjátékok, hát vannak ilyen múzeumok, játékmúzeumok, több ezer éve ott van, és hogy miből veszek egy rossz, könnyen törő műanyag játékot, vagy pedig hát azokat a játékokat, amelyek tovább megmaradnak, amelyek inkább fantáziát igényelnek. Például én nagyon emlékszem a kocka játékokra. Nyilván Lego is ide tartozik, meg más is, tehát ami a fantáziát egy picit jobban megmozgatja. És azt is már azért tizenéves gyerekeknél lehet, hogy bizonyos játékok a korosztályhoz kötött, és akkor mit csináljunk? Hát add tovább, kórházakba például. Hallunk olyan gyerekekről, ugye a több hétig vannak kórházban. Aztán különböző ugye szeretett szolgálatok azért el tudnak juttatni. Hát most én Ukrajnára is gondolok, Kárpátaljára. Ahol aztán végképp a kenyér a kérdés, de hát a játékok sem biztos, hogy elmaradhatnának. Tehát, hogy add tovább. És ha azt mondod, hogy add tovább, akkor az azt is jelenti, hogy őrizd meg. Tehát, hogy úgy is játszunk vele, hogy vigyázunk rá. Hát lehet itt ugye a konzervekről is nyilván velük beszélni, azért, hogyha végigmegyünk egy nagyobb, mondjuk ilyen hipermarketten, hát tele van konzervvel, és elgondolni azt, hogy mondjuk ezek az alumíniumok, ezek repülőgépeként, vagy bicikliként, vagy bármilyen más közlekedési eszközként is teljesen jól működhetnének. Vagy lehet, hogy már hány és hány évvel ezelőtt, mert hogy újra hasznosították. De hogy ezért összeszedem, és nem dobom ki. Hát ilyen riasztó adatok vannak, hogy évente 1500 dobozt használ el egy ember, ugye üdítős dobozt, meg egyebet. És hát kedvem lenne, és meg is lehet tenni. Bemegyünk ugye egy hatalmas szupermarketbe, és azt mondani, hogy látod, itt hatosával vannak csomagolva. Képzeld el, hogy 250 ilyen hatosával csomagolt. Ez a plafonig ér. És hogy látod, hogy az mekkora, és mennyi. És pont mondjuk, hogyha ennél az alumíniumnál maradunk, akkor még mindig azért elég sok diák, látom, éppen ma is, mai alkalommal is láttam, hogy alufóliába csomagolják a kajájukat, a szendvicsüket, és hát egyrészt ugye mindent el lehet mondani a praktikumáról, másrészt pedig mit gondolsz, hogy végtelen mennyiségben van itt az alumínium, és hogy hát mi, akik lassan most már 3 és majdnem 4 ökológiai lágnyommal rendelkezünk itt Magyarországon, hát mi lesz így tovább, és hogy mibe tudunk csomagolni. Anya inkább vagy papírt, tehát szalvétát. És hogy ezt kisgyerekkortól is el lehet kezdeni. Vagy lehet ilyet csinálni, hogy vízszökés elleni detektív. Hogy na, akkor ezen a héten, különösen mondjuk általános iskolások kaphatók azért erre, figyeld meg a vízórátokat. Amikor senki sincs otthon, mondjuk reggel olvasd le a vízórát. És mondd meg anyának, apának, hogy ne nyissák ki a vizet, addig, amíg le nem olvasod. És hogyha leolvastad, és azt látod, hogy hoppá, ez csak egy hangyán itt de mozog, akkor itt valami baj van. Na, akkor indulhat a nyomozás. Azért is, mert hogy hihetetlen mennyiségű vizet tudunk elpocsékolni. Vannak ilyen adatok, hogy azért, hogy egy kicsit hidegebb legyen a víz, és megnyitjuk, hát 13 liter víz elfogy. Hát az 13 PET palack víz. Már hogy PET palackról beszélünk, és az is újrahasznosítható. És tényleg döbbenet. Hát tegyed be a hűtőbe, hát hamarabb meg fog hűlni, és nyilván nem fogyasztunk annyit. Vagy mondok egy személyes példát. Sátoroztunk, és biciklitúrán voltunk, és hihetetlen kevés vízünk volt. És akkor próbáltuk ki, hogy másfél liter vízön meg lehet zuhanyozni. És ez tényleg így van. Tehát, hogy megnesvesíti az ember magát, ugye ott a fürdő nadrágban, ott a préri közepén, és akkor ennyi vízen van, és nincs több. Itt nem tudok forrást fakasztani. És beosztással, nyilván sikítva, de azért meg lehet. És ugye belegondol az ember, hogy hát csak addig, amíg belép a kádba, mondjuk zuhanyzásnál megnyitja, és egy picit fölmelegszik, hogy hihetetlen sok víz fogy el. Aztán én elmondom a fogmosási stratégiát. Most ez legújabb. Ugye nálunk cirkó van, tehát ugye fölkapcsolom, akkor begyullad a víz, stb. És azt tapasztaltam, hogy azért nagyon hideg is tud lenni a víz. Télen azért 5-6 fokos vízben fogat mosni kevésbé jó. No de, hogyha az ember megnyitja a cirkóban a vizet, akkor addig, amíg ugye fellangyosodik, meg tudom nedvesíteni egyrészt a fogkefét, másrészt előtte kezet mosok, hogy hát ugye mégis. Na, puff, lezárom a csapot, és utána azért a csapnak van egy kis állása, ugye bizonyos nyomáson fog meggyulladni a cirkó, és egy picit megpöckölöm a csapot, akkor éppen annyi folyik, hogy még meleg, ugye meleg víz folyik kifelé, és abban vígan lehet öblíteni, már hogy szájat. De nyilván nagyon sokféle van ezen kívül is. Fürdéskor biztos rengeteget elhasználunk, mosogatásnál. Hát az is teljesen megdöbbentő, hogy ha folyóvízbe mosogatunk, akkor annyi vizet használunk, nagyjából olyan 120-140 litert is el lehet folyatni, hogy egy autót totál meg lehet belőle mosni. Tehát mondom a gyereknek, hogy nézd csak oda, ott van az autó, ez tök koszos. Hát, hogyha folyóvízzel mosogatsz, akkor egy ilyen autó patyolat lesz, és még te is elmosogattál. Tehát nyilván ezek jobban hozzáviszik a tapasztalathoz őket. Vagy azért vannak kertes házak, meg locsolás, tehát nálunk is egyre inkább divatosabb az, hogy kevésbé művelt terület és zöldséges a zöld terület, és nagyon nagy területek egyre inkább ugye füvesítik. És hát Amerikában egyharmaddal megnövekszik a vízfogyasztás locsolás miatt. És hogy biztos tök jól néz ki egy angol pázsit, meg gyep, meg egyéb, és nyilván ne égjen ki, de úgy elgondolkozik az ember, hogy mit miért. Tényleg, amikor hihetetlenül kevés ez az édesvíz tartalék, amit föl tudunk használni. Ebből, hála Istennek, azért Magyarországra szép jut.
0: Igen, ezen gondolkodtam, hogy azt hiszem sajnos, vagy hála Istennek, mi ezt kevésbé érzékeljük, de Afrikában, vagy Dél-Kelet-Ázsiában, igen, ez egy nagyon valós probléma, csak talán itt még nincs eléggé benne a köztudatban állunk, hogy ez mekkora probléma, és hogy ezzel gazdálkodnunk kéne. Mintha erről kevesebb szó esne, mint mondjuk a légszennyezésről. Nem tudom, te hogy gondolod, vagy hogy tapasztalod?
1: Tényleg a víz talán olyan, ami, és nem is véletlen, hogy ebben az évben is azért központi helyen volt, a világ erre figyel, megfigyelt, azért lehet vetíteni gyerekeknek is olyan filmrészletet, hogy a kis afrikai gyerek órákat gyalogol azért, hogy vízhez jusson. És én megtekerem a csapot, és teljesen természetes, hogy abból ivóvíz jön, tehát nem akármilyen víz. És hát nekem egyre inkább a szívem facsarodik például ilyenre, hogy hát a WC-öblítés is ugye ivóvízzel történik. És hogy hány és hány háztartásban azért most már a tervezésnél is működik úgy, nyilván ez többletköltséget is jelent, de hát azon is elgondolkozhat az ember, hogy valamiért érdemes többet áldozni, hogy a ruhamosásnak a vize simán alkalmazható lenne erre, és hogy a csöpögés, rengeteget elhasználunk erre. Tehát, hogyha 10 perc alatt egy csészét megtöltünk vízzel, hát az évente ez egy 14.000 liter. És hogyha ezt ugye átszámolom minden napra, akkor azt mondom, hogy egy évig minden nap 65 pohár vizet iszok meg, akkor innám meg azt a mennyiséget, ami csöp-csöp-csöp szépen elcsöpögött. Iskolában is, meg máshol is, nálunk a laborban is pont van egy olyan csap, ami nehezebben záródik el, de hogy nyilván, hogyha az ember erre figyel, és mondjuk lát egy ilyen afrikai gyermeket, aki viszi a hátán, vagy a fején éppen a vizet, akkor talán elgondolkozik.
0: Ezzel a teremtett világgal és ezzel a természetvédelemmel lehet, hogy az a probléma, most a végén tulajdonképpen céloztál rá, hogy nagyon természetes nekünk ez az egész, ami körülvesz minket. Nem kell megdolgoznunk, érte, mert kinyitjuk a csapot, a levegőt úgymond ingyen vesszük, mintha nem lenne értéke a szemünkben. Hogy látod, értékeljük mi azt, amit kapunk ilyen szempontból?
1: Hát gyerekkoromra visszaemlékszem, biztos, hogy nekem is számtalan dologban föl kellett, hogy a szüleim hívják a figyelmet, hogy mi miből lesz, és hogy mit értékelünk, vagy mit nem. És hogy valóban, mivel ezek mind szinte beszerezhetők, tehát az embernek van valamennyi zseppénze gyerekként, vagy felnőttként nyilván több, de az, hogy fölnyúlok a polcról, és választok mondjuk 15 féle vízből, vagy többféle kenyérből, ez valahogy azt sugallja, ez a látvány, hogy mindenből van bármennyi, és minden megvehető. És a minden megvehető, úgymond egy dolog kell, a pénz. De hogy hát sok minden aztán meg abszolút nem megvehető. Az egyik gyerek a másikkal való kapcsolata ugye hirtelen, hogy megtörik, és hiába veszi elő az otthon megcsomagolt kenyeret, meg hiába nyitja föl azt az üdítős üveget, és iszik belőle két kortyot, valahogy a lelke és a szíve száraz, sivatagos. És hogyha csak ez ilyen kis léptékben így van, akkor mennyivel inkább felelősek vagyunk. A felelősség hát hogyan bontakozik? Hát nyilván valami olyan dologból, amiből én érzem, hogy lelkiismeretemben, hogy felelős vagyok ezért. És felelős pedig akkor tudok lenni, hogyha nyilván valahogy gondozom is. Tehát tényleg nagyon fontos, most megint én oda tudok visszakanyarodni, hogy ő maga fogja a palántát és elülteti itt a kertbe, az onnantól kezdve az picit az övé is. És ha holnap kimegy és látja, hogy azért mosolyog jobban, vagy virít jobban, mert én azt meglocsoltam, akkor felelősséget érez. A kis állatoknak a tartása azt mondják, hogy gyerekeknél sokszor ezt teszi lehetővé, de ugyanakkor nyilván ez sokkal nagyobb léptékben kellene, vagy kell, hogy történjen. Tehát azt gondolom, hogy igen sokat tehetünk róla, és például ezzel, hogy felelőssé tenni őt valamiért. Például miért ne lehetne azt megcsinálni, hogy van közelbe egy játszótér, és persze hát szednek általában szemetet, de mondjuk ez az osztály örökbe fogad egy park részletet. És azt mondják, hogy hát nagyjából ugye arra szoktunk elmenni vagy jönni, és ott mi csak úgy felszedjük a szemetet. Az egy picit a talpalatnyi földben a miénk. Tehát ezt a fajta kicsit ilyen örökbefogadós, vagy gondozom. Hogyha ezt megéljük, vagy megélik, akkor lehet, hogy talán közelebb kerülnek ahhoz, hogy ami ezen kívül van, hát azt is valakinek kell, hogy rendbe tartsa, gondozza. Hát a világ nem csak az a GPS koordináta terület, amit én befutok. Az, hogyha én műanyagot elégetek, hát miért sikítunk táborban, hogyha a gyerek bedobja a műanyagot. És a következő tábornál már a másik gyerek sikít arra, aki esetleg nem tudná, hogy milyen hihetetlen szennyezést okozunk mi ezzel. Tehát biztos, hogy a felelősség, hogy a mi területünkön, valamilyen területen, és utána pedig ez őt is neveli, és őt is közelebb viszi a nagyobb felelősséghez. Jó Isten teremtette ezt a világot, és hát az anyagkörforgásban ugye ennyi van csak, ami a Földön van, és nincs több. És nem csak azt, amit még pluszban mi le tudunk rántani, mondjuk egy szupermarket polcáról.
0: Köszönöm szépen, a zene után folytatjuk.

0: Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóimat! Közel egy óra beszélgetés van mögöttünk Hegyi László tanárral, aki az Arany János Általános Iskola és Gimnáziumban tanít biológia, kémiát, és a Föld napja kapcsán a természetvédelemről, a teremtett világ értékeiről, az ember felelősségéről beszélgettünk eddig. A természetvédelem manapság szinte kötelező és divatos téma is, de legyünk őszinték, szükséges. Ha visszagondolunk az emberiség írott történelmére, tehát amiről vannak feljegyzéseink, több ezer évre visszatekintve ez a téma nem volt téma. Az ember nagy harmóniában élt a természettel, a szükségleteit megkapta környezetéből, a létfenntartásához szükséges dolgokat, és valahogy úgy művelte, gondozta ezt az egész földet, pontosabban abban azt a kis parányi részt, ahol élt, hogy egy harmónia volt közte és a teremtett világ között. Manapság meg szeméthegyeket halmozunk föl, üvegházhatást teremtünk, ozont pusztítunk, és még sorolhatnám a dolgokat, vizet szennyezünk. Hogy alakult ki ez, és mikor alakult ki ez a probléma?
1: Nagyon megdöbbentett, amikor először így találkoztam például azzal, hogy jó 150 évvel ezelőtt szinte kristálytiszta levegőt szívott mindenki itt a Földön. Egy hatalmas ipari forradalom, ugye robbanás történt, aminek hihetetlen, csodálatos előnyét is élvezték, és élvezzük mind a mai napig nyilván, most már kicsit fejlettebb módon, de hogy elindul az ember egy olyan világba, hogy mondjuk összetesz egy gőzgépet, befűti szénnel, ami jó pöfök persze, és hát ahhoz képest, ahogy eddig gyalogolt, meg szamár lóháton, szinte pillanatok alatt ott van az ország egyik végéből a másikba. Ez lenyűgöző. És aztán felfedez sok új földrészt, aminek az az igézete talán, hogy van még terület, és szinte bármit el lehet érni. És aztán utána ugye fejlődik a természettudomány, is hihetetlen sok dolgot felfedeznek. Óriási meglepetés. Azt kimondják nagyjából, ugye, hogy sejtes az élet, de 1800-as évek vége felé, és onnantól kezdve, amit fejlődött a sejtbiológia is, és hihetetlen sok mindent. Ugyanakkor gyártjuk azokat az anyagokat, amelyek rákot okoznak. Nyilván sokféle betegség volt, meg nagyon korán meghaltak az emberek, egy emberöltő szűkebb volt, de igazából azt a problémát, amit előidéztünk, azt mi idéztük elő, és utána meg futunk utána. Tehát egy picit olyan, mint amikor elindul egy hólabda fönt, és talán először még gyerekjáték meg formálni egy ilyen hógolyót, és érdekes is az, ahogy az ember tologatja, és úgy növekszik, hízik. De amikor kiszabadul a kezéből, és maga gurul-gurul, és sodor el azt is, amit ő épített, ez nagyon megrázó. És nyilván, hogy a régi parasztgazdaságokban, ugye számtalanszor emlegetjük, hogy szinte nem volt szemét, vagy hát miért kellett bemenni a boltba? Hát bementek, mondjuk nátriumhidroxidért mondok valamit, ugye azt másképp nevezték a marónátornak, mert hát lefejtették a disznózsír egy részét, és hát ugye kutyaharapás szőrivel szappangyártás, betették egy nagy üstbe, alágyújtottak, betették a nátriumkarbonátot, vagy más egyebet, és akkor hőztek, és hát, lásd csodát, a zsíros kezét pár óra múlva pont abban meg tudtam mosni, ami a zsír maradéka volt, és ez lett a folyékony szappan. Valahogy egységesebb volt így ilyen szempontból a világ, de azt gondolom, hogy egyre inkább látnunk kell, hogy ez felelősség kérdése. Tehát, hogy igenis, számtalan dologban rá kell döbbennünk, hogy milyen hihetetlen felelősek vagyunk. És egyszerűen azért vagyunk felelősek, ezt a problémát ugye mi okoztuk gyakorlatilag. És hogy milyen szinten vagyunk felelősek, nyilván ezt kellene, vagy ezt lehetne különböző módon közelebb hozni hozzánk emberekhez. Nyilván egyrészt ismeretterjesztéssel, most mondhatnám az üvegházhatást, hogy milyen hihetetlen mennyiségű gázvezető csöveket építenek össze, és hogy mennyi metán szökött el eddig. És hogy hát persze a növényevő állatok is elegetnek ki metánt, meg vízgőzt, meg stb., de hogy freont, meg mindenféle más egyebet használtunk. Hogy lehet, hogy Nekünk csak még van 30-40-20, kinek mennyi éve, amennyit a Jóisten ad. De hogy mi lesz az unokákkal? Ők szemét hegyeken és kupacokon fognak élni. És hogy mit látnak tőlünk? Ha tőlünk hallanak és látnak egy felelősségteljes, tudatos gondolkodást erről és cselekvést, mert a gyerek pont azt fogja nézni, hogy hova dobja ki az apa a szemetet. Tehát, hogyha van mellette egy papírkosár, ahol a papírt gyűjtünk, és a gyereknek is azt mondjuk, te figyelj csak, fogd csak meg, és tegyük csak át. Miért? Ugye a nagy miért korszak után. És nyilván, hogy először még nem... De hát azért, mert a nézd meg ezt az elefánt, vagy az utolsó, az orszarvú, külön fegyveres őr, testőrség, lereszelik mindig az agyarát, hogy nehogy olyan impozáns legyen, ne reklámozza magát. Ami ez is milyen érdekes dolog, hogy a Jóisten megalkotta milyen szépnek, és azt az agyar, az a pompája volt. Hát most azt el kell tüntetni, azt a pompát, hogy nehogy a pompájáért lelője valaki. Hát hova jutottam én? Mert nyilván én is benne vagyok a történetben. Azt hiszem, hogy ezek alapján közelebb tudunk jutni.
0: Innen folytatjuk a zene után.

0: Szerinted megvan ez a felelősségteljes gondolkodásunk, hogy hát nem csak én vagyok, lesznek gyerekek, unokák, ha a Jóisten megtartja ezt a világot. Nem csak az a lényeg, hogy velem mi van, nem én vagyok a teremtés közepe. Megvan ez a felelősségteljes gondolkodásunk, vagy egy kicsit egocentrikusak vagyunk?
1: Hát talán az ember mindig kezdje saját magán. Én még mai napig is sok mindenben felfedezem, hogy bizony a magam felé hajlik a kezem, és hogy hogyan csomagolom össze a dolgokat, hogyan rendezem akár egy kisebb ugye háztartásban, vagy a diákok között. Tehát, hogy az életemnek, vagy életünknek egy-egy területét külön-külön érdemes lenne végig gondolni. Hogy a nagy átlagban a társadalom most hányadán áll ezzel, én óvatosan ítélek, ítélni meg nem is szeretnék, de az biztos, hogy jelek alapján, ahogyan jönnek a diákok, ahogyan érkeznek a diákok az iskolába, és ahogyan a mindennapi szeméttermelésükkel gondolkodnak, hát nyilván óriási lehetőség van, inkább így fogalmazunk, a nevelésre is, hogy ez tényleg nagyon érdekes, mert ahogy a mobiltelefonok, amikor elkezdtek elterjedni, akkor a gyerekek lopták be a családba ezeket a kütyüket. És előbb-utóbb azért, hogy az unokával tudjon beszélni a nagyszülő, lett neki nagymama telefonja. De egyébként nem is vette volna rá magát. De ha már ez kütyű szinten így működik, szerintem egy környezettudatos nevelésben, a nevelés tágértelemben, tehát az iskola itt a másodszereplő. Ha nincs szülői háttér, az iskola és a pedagógus a feje tetejére állhat, és akkor sem működik a dolog, tehát csak együtt működik, mint minden egyébként. Vissza tudhatni a szülőkre. Erre is láttam én példát. Nálunk van ilyen terménykiállítás például. Ez ősszel van, és valóban mindenféle, hát a teremtett világ szépségének a kis tárgyaiból, kisebb-nagyobb tök, kifaragva, vele helyezve egy valamilyen nagyobb fal installációba, vagy most már ugye így szokták ezt mondani, és eleve szép, de hogy ebből a szépből még konstruktívan is szépet lehet alkotni, és hogy ezt nem nagyon kell kvázi megvenni. Járunk és tobozokat összeszedünk, és hogy ez lehet lakásban dísz. És hogy a herendi porcelán is nagyon szép, meg azzal lehet dicsekedni. De hogy ezt az unokám készítette. Igenis, visszafelé is hiszem, hogy működik, és azt gondolom, hogy nyilván a kisebbekkel érdemes mondjuk nagyobb léptékben és nagyobb elvárásokkal, de meg lehet találni azokat a pontokat, hogy a szülőt is bevonjuk. Egészen egyszerű dologra gondolok. Például arra, hogy egy kisgyerek rá tud venni egy felnőttet, hogy kicseréljék otthon a WC lehúzó tartály méretét. Én már láttam ilyet, hogy nem csak ebben, hanem nagyon sok mindenben vissza tudott hatni a gyerek a szülőre is, és fordítva is nyilván, mert hogy másban meg ő neki kell fejlődnie. Tehát nagy gond van, tényleg, másban is, mert a felelősségérzetünk és a lelkiismeretünk így igencsak akadozva működik, viszont én perspektívát látok ebben, tanulni valót, és hogy ez összefogással működik.
0: Hogy látod? Nincs ellentmondás a fogyasztó társadalom, a fogyasztás növelést serkentő reklámok és minden között, illetve azt, hogy vannak olyan lelkes pedagógusok, akik próbálják elmagyarázni meg hívő emberek, szülők is egy pár, hogy nem attól leszel boldog, hogy fogyasztasz, és hogy még azt is meg tudod szerezni, meg amazt is. Nem álszent dolog egy kicsit ez a környezetvédelem, hogy egyik oldalról beszélünk róla, mert hát beszélni kell, mert most ez egy kicsit a flu, meg a trend. A másik oldalon meg tulajdonképpen arra ösztönzünk minden módon, hogy fogyasszál, mert egy jó reklám állítólag szükségletet teremt. Nem kielégít, meg nem felkínál, hanem teremti a szükségletet. Hogy látod te ezt?
1: Jó téma ez, mert egyfelől tényleg, hát amit mondjuk most a reklámra utaltál itt, teremthet igényt. Ugyanakkor meg vannak bennünk olyan igények, amelyeket talán be sem tudunk azonosítani. Szoktam mondani, hogy egy táborban például, amikor elfogyott kenyér, mert hogy a kamasz gyerek fölfalta, és másnap reggel nem volt kenyér. És korábbi táborban nekünk szokásunk volt, hogy mindent be a közösbe. De azért ilyenkor maradt még egy kis keksz, vagy kétszer sült még a régi világba. És hát próbáltuk mi rátenni azt a kis sajtot, meg egyebet a kekszre, de nincs kenyér. Talán az egy jó állapot, ha az ember beazonosítja, hogy éhsége van. De az egy vigasztalanabb, vagy talán egy kódorgóbb pillanat, amikor nem tudja, hogy igazából éhese. Tehát a saját éhségünket sem tudjuk beazonosítani, most tágértelemben is, akár a Jóistennel kapcsolatban is, de akár egy önzetlen szeretet, vagy a környezetünknek a tisztasága. És ugye nincs éhség, nincs kenyér, ez a halál. Amikor már van éhség, de nem tudjuk, hogy mire éhezünk, vagy nem találjuk azt a kenyeret, az egy nagyon izgalmas helyzet. Az úgy tűnik az éhség miatt, mintha nehezebb helyzet lenne, pedig szebb. Tehát amíg nincs igény, és most a reklámhoz visszatkanyarodva, hát a reklám elvileg ugye tud teremteni igényt, no de az talán mégis izgalmasabb, hogy a bennünk lévő nagyon őszinte igényeket fölfedezni. Ez egy belső természetjárás. És akkor látjuk a útjelzőket, meg a zsákutcáinkat. Most ez hogy kapcsolódik a környezetvédelemhez, meg a társadalmi felelősségvállaláshoz? Talán úgy, hogy kicsiben fölfedezni az éhséget, vagy az, hogy hiába éhezek rá, már nincsen, mert nem tudom megnézni azt az erszényes farkast. Gyerekeknek leszoktam vetíteni, ugye YouTube-on fönt van az utolsó járkálása, és mielőtt megindítanám, akkor szoktam mondani nekik, hogy nézzétek meg, most olyan valamit láttok, élőlényt láttok, aki nincs. És azért nincs, mert, tehát ez lehet, hogy nem neked köszönhető, de most ő kihal, de várjál, mert hogy nagyon sok élőlény szintén ki fog halni. És hogyha elkezdünk mérni mondjuk a tengerpartról befelé, halakból mintát veszünk, akkor azt látjuk, hogy egyre kevésbé szennyezett a bent lévő hal. Tehát, hogyha befelé megyünk a parttól, vagyis mi kezelünk be, ontjuk a szemetet, de így is. És hogy ebből talán az oázisba kimenekülni, tényleg a felelősség, valahogy a természetes éhség fölkeltése, és az, hogy én felelős vagyok, hogy a másiknak is kenyér jusson, és tényleg kenyér jusson, és ne szemét. Tehát ez most tágértelemben is. Szellemileg is így van, meg fizikailag is. Amikor megsütünk egy kemencébe, mi építettünk kemencét annak idején táborba. Gyúrtuk az agyagot, és a töreket ugye tettük bele, és lábunkkal, és még akkor nagy családok voltak ott óvodásokkal, meg egyebekkel, és külső kemencét építettünk, és az első hétnek a vége felé ugye már annyira befűtöttük, több funkciós volt. Cserepet is ki tudtunk égetni, és amikor kivettük a kenyeret onnan, és onnan kezdtük enni, és látta a gyerek, hogy miből lett, hogy nem mentünk el a boltba. Hát szóval az nekem is egy szemléletformáló volt. Talán ilyen, vagy ehhez hasonló élmények, mert az, hogy ledorongolunk valakit, hát nem fog attól változni, de attól, hogy egy picit egy hétre nomádabbul is, vagy másképpen is tudunk élni, visszaszerzi a becsületét az emberi szó, az, hogy tábortűz mellé leülünk és beszélgetünk, és egy faluból elhozott friss tejjel és egy kenyérrel megvacsorázunk szinte, hogy kevesebb is elég, és akkor a kevesebb, amikor elég, akkor a többre is jobban van igényünk, ez egy nagyon érdekes dolog. Akkor szinte így meg is nyílik az emberke ilyen tábortűznél, és a másikból is mélyebbet szeretne, pedig kevesebb félét evett, vagy nem annyit.
0: Igen, hát nem csak kenyérre éhes az ember, és a ma embere talán fokozottan nem csak kenyérre éhes, legalábbis itt nálunk Magyarországon. A jó szóra, a megértésre, a szeretetre legalább akkora éhség van, mint a kenyérre, és a kenyér az egy tápfogalom most. Hol van szerinted az észszerű mérték, a természet adta lehetőségekkel való élés és visszaélés között az a nagyon-nagyon finom átmenet, hogy meddig használom azt, amit Isten adott, és hol van az, amikor már visszaélek vele?
1: Általánosságban nehéz erről beszélni. Én azt tapasztaltam például, most megint itt a diákok világában maradva, hogy nekem volt egy olyan osztályom, akikkel az első osztály kirándulás az az volt, hogy a sátrakat, meg nagyobb dolgokat azt már előre elvitték, de mentünk a Börzsönyben, és egy sátorozó helyre értünk el. És hát az volt, amit magunkkal vittünk, meg egy gémes kútot. És emlékszem az egyik gyerekre, aki mindenfélét hozott magával. Ja, kérdezték, hogy mit lehet hozni, mondom, mindent, csak te viszed. És szó szerint az egyiknél hátkefe is volt, tehát már, hogy ilyen mosdós szivacs, vagy hogy hívják. Ugye az első nap kiderült, hogy mire van szükség, meg mire nem. És neki volt több minden kajája is, és hogy mi marad az övé is, mi nem. Tehát ott bedobtuk a közösbe. És egyfelől, ugye ő neki a többlete, az lehetősége nyitott annak, akinek nem volt lehetősége akkor, ilyen mogyorós, vagy nem tudom én mit hozott már akkor. Másfelől pedig a másik gyerek, akinek másból volt több felelősségérzetből, meg az, hogy mit teszünk a mi környezetünkkel. Például, hogy hagyunk egy tábort magunk után. Fölállunk, aztán úgy megyünk. Vagy ugye visszaalakítani már amennyit, ugye minimálisan kellett ott az eső meg egyéb miatt tennünk. Ez azt hiszem, hogy ilyen kis léptékben működik. És hát az, hogy hol a határ, hogy én magamnak harácsolok, vagy hogy használom egyszerűen a javakat, azok talán ilyen természet adta kicsit határhelyzetekbe derülnek ki, amikor mi valahogy válaszolunk erre, és legtöbbször ugye kiderül, hogy önzők vagyunk, és egy olyan közösség segít talán ebben, amelyik helyre tesz, vagy hát mer még szólni. Kamaszoknak szoktam mondani, amikor ugye összeugrik a gondolkodásunk konkrét dolog miatt, hogy nagyon örülhetnek még, hogy abban a korban vannak, hogy mernek nekik szólni. Mert hogy nem sokára leérettségizel, és bemész egy munkahelyre jelentkezel, és megnyilvánulsz valahogy, és nem szólnak, hanem azt mondják, hogy viszont hallásra. Hogy be sem hívnak. És meg sem tudod, hogy igazából, hát vagy az arrogancia, vagy a föl nem ismert különböző dolgok. De hát szerintem így vagyunk valahogy a környezetvédelemmel, meg azt, hogy mennyire harács, nem harács. Hogy jó esetben, ugye maga a gondviselés hoz bennünket olyan helyzetbe, hogy az önzésből kiderüljön az, hogy az nekünk se jó. Vagy pedig, hogy milyen barátokat választ, vagy közösséget választ mondjuk egy diák, mert ha olyan csapatba megy el, aki csak szórja szemet, meg dobál, meg fogyaszt, meg nem tudom én micsoda, akkor nyilván ez a visszajelzés megvan. De ha ő mer egy picit bátrabban olyanokkal is lenni, akik tükröt mutatnak neki, és ez nem kellemes dolog, meglátni magunkat úgy, ahogy vagyunk, akkor nagyobb lehetősége van utána is ebből profitálni. Valahol mindig a felelősségérzetnek a megtisztulása, vagy az, hogy a lelkiismeretem azért szólal meg, mert látom a másiknak a hiányosságát. Nem felejtem el soha, amikor először Kárpátalján egy misszió keretében mentünk egy cigány közösséghez, és nem volt kémény. Az ágy alatt aludtak a gyerekek. És kérdeztem, hogy hányra menjek ki, és a Marcsa néni pont azt nem értette, hogy mi az, hogy hányra. Hát ha te megjelensz ott, vagy bicikli megjelenik, akkor mindenki összefut. Majd történik valami. Talán nem ártana nekünk elmenni, vagy elvinni szeretteinket, nyilván diákokat is, ilyen határhelyzetekbe, ahol maga a környezet beszél, hogy mi a hiány, és mi a többlet. És könnyebben kiesik az ember zsebéből az, ami amúgy is nyomja, amúgy is szorítja a hátizsákot, meg fölösleges cucc, mert ott szinte én köszönöm meg azt, hogy adhatok. talán ezek a határhelyzetek, amiket részben hoz maga a gondviselés, Jóisten, részben pedig nem baj, hogyha belegyalogolunk egy ilyen helyzetbe, mondjuk egy éjszakai túrába, amikor kifogy a zseblámpából az elem, és kiderül, hogy a csillagos ég alatt lehet tájékozódni, és nem fogy az elem, és a Jóistennek a csillagai megvilágítanak. Ezt többször is megéltük, mi mentünk éjszaka túrán. Nehéz általánosan mondani, hogy mi az össztársadalomnak a felelőssége. Talán egy kis sejtre, nyilván a családa ilyen szempontból kis sejt, meg az iskola, egy osztály vagy egy közösség. Ott a helyi felelősséget, meg a helyi bátorságot erre jobban felhasználni. Sok hatás, sok széleképpen éri a gyereket, akkor is, amikor a tévé előtt ugye a különböző Xboxos játékokat, az tulajdonképpen az adrenalin szint föntartása. De a valódi adrenalin születés az valahol mondjuk egy ilyen szegény telepen, vagy a nincsben születik meg, hogy mégis van, vagy több lehet ott, vagy kiderül, hogy nekem sincs pont az, ami talán fontosabb, mint az, amivel teletömtem a zsebemet meg a fejemet.
0: Köszönöm szépen ezeket a nagyon szép gondolatokat. A Föld napja kapcsán Hegyi Lászlóval beszélgettem, aki biológia, kémia szakos tanár, és a beszélgetésből azt hiszem egyértelműen kiderült, hogy Istenben hívő ember, aki nem csak a teremtett világot szereti, hanem azt is, aki ezt az egészet létrehozta. És hadd kívánjam neked, hogy ezt a Istennel harmóniában élő szemléletedet és a teremtett világgal harmóniában élő szemléletedet még sok-sok gyermeknek, sok-sok nebulónak át tud adni. Mert valóban döntő változásokat nem tudunk létrehozni, de a saját környezetünkbe tudunk világítani, és világítsál továbbra is. Isten áldjon, és köszönöm a beszélgetést.
1: Én is köszönöm, hogy beszélgethettünk.

0: Ti vagytok a Föld csója.
1: Ti vagytok a világ világossága.
0: Nem rejthető el a hegyen épült város.
1: Úgy ragyogjon a ti világosságotok az emberek előtt, hogy lássák a ti jó cselekedeteiteket,
0: és dicsőítsék a ti mennyei atyátokat.
1: Só és lámpás.
0: A Magyar Evangéliumi Rádió műsorát hallják.

0: A Magyar Evangéliumi Rádió műsorát sugározzuk.
1: Szeretettel köszöntjük kedves hallgatóinkat! A Biblia üzenete című rendszeres, Biblia tanulmányozó műsorunkkal jelentkezünk.
2: A sorozatot dr. John Vernon McGee írta, melyet dr. Gerzsenyi László fordításában és előadásában hallhatnak.
3: Kedves hallgatom! Péter első levelének első részéből a 17. verset olvassuk. Ha pedig mint atyátokat hívjátok őt segítségül, aki személyválogatás nélkül ítél meg mindenkit cselekedete szerint, félelemmel töltsétek el jövevénységetek idejét. Személyválogatás nélkül. Ez a részrehajlás ellentéte. Isten minden embert személyválogatás nélkül ítél meg. Istennek nincsenek kedvencei. Isten igazságosan ítéli meg minden keresztény cselekedeteit. Ennek semmi köze sincs az üdvösségünkhöz. Ez azzal az élettel kapcsolatos, amit a Földön élünk. Az a tény, hogy Isten megítél minket, kellene, hogy nagyon józan emberekké tegyen, és egy kicsit többet törődjünk azzal, hogy milyen életet élünk. Vigyázzunk arra, nehogy felszínessé váljunk. Talán mosolyt színlelünk az arcunkon, és ragyogunk a boldogságtól, mintha mindig napfényben járnánk. Az evangélium nem hint rózsavizet a szemétdombra. Az evangélium átalakítja az életeket, és azzal az élő reménységgel tölti meg, amely Krisztus feltámadásán nyugszik. A hívők az élő megváltótól kapják életüket, aki ott van Isten jobbján. Tudván, hogy nem veszendő dolgokon, ezüstön vagy aranyon váltattatok meg atyáitoktól örökölt hiába való életmódotokból, hanem drága véren, a hibátlan és szeplőtelen báránynak, Krisztusnak a vérén. Péter első levele, első rész, 18. és 19. vers. Tudván, remélem, te is tudod, hogy megváltásban részesültél. Ezekben a versekben Péter arról a tényleges műről beszél, amit Isten végzett megváltásodért, üdvösségedért. Neki árat kellett fizetnie, érted? Isten ítélete alatt álltunk, ahogy az írás mondja. Annak a léleknek kell meghalnia, aki vétkezik. Ezékiel

semmi oka arra, hogy megváltozzék, hiszen kezdettől fogva ismeri a véget. Ő semmivel sem lett okosabb, amikor beletekintett a mai újságokba, vagy hallotta ma reggel a televízió híradóját. Semmilyen információt nem adhatunk át neki, mert ő mindent ismer, a múltat, a jelent és a jövőt. Isten nem változtatta meg azt a rendelkezését sem, hogy annak a léleknek kell meghalnia, aki vétkezik. Nem veszendő dolgokon, ezüstön vagy aranyon váltattatok meg atyáitoktól örökölt, hiába való életmódotokból. Jól lehet, az ezüst és az arany megtisztítható az olvasztás által, amikor a tűz megtisztítja a salaktól, mégis idővel ezek is tönkre mennek. Ha az asztalra ezüst evőeszközöket helyezel, amikor vendégeid érkeznek, tudod, hogy bármikor veszed is elő az evőeszközöket, azok már kissé megfoltosodtak, és úgy néznek ki, mintha ónból készültek volna. Azok is tönkre mennek. Az arany és az ezüst a mulandóság törvénye alá van vetve. Minket nem veszendő értékekkel váltottak ki. Atyáitoktól örökölt hiába való életmódotokból. Az élet hiába való, vagyis üres Krisztus megváltása nélkül. Semmi sem annyira értéktelen, mint az emberi élet Krisztus megváltása nélkül. E világon minden más bizonyos célt szolgál. Minden állat és minden növény e földön határozott célt fejez ki. A nap, a hold és minden csillag az égbolton a célszerűséget tükrözi. De az Isten nélküli ember élete értéktelen. Valaki azt mondta, hogy az emberiség csupán egy kis kitüremlés egy kisebb bolygó felszínén. Ez mind elmondható arról az emberről, aki Isten nélkül él. De nem veszendő értékeket adtak megváltásunkért, nem azokat a kincseket, amik megsemmisülnek. Az ember semmit sem ajánlhat fel Istennek saját megváltásáért. Mivel rendelkezel, amire Istennek szüksége lehetne? Isten egy nyáron megtanított arra, hogy milyen jelentéktelen vagyok, amikor ágyba fektetett hepatitis miatt. Korábban beütemeztem, hogy bibliai konferenciákat vezetek, és azt gondoltam, hogy fontos vagyok. Isten azonban valami ehhez hasonlót mondott. Ide figyelj! Én boldogultam addig is, amíg nem éltél a földön, és boldogulni fogok azután is, miután távozol e földről. Te azt gondolod, hogy azok a konferenciai előadások fontosak, de tudatni akarom veled, hogy mi a fontos. Azt akarom, hogy most ágyban feküdj, és tekints föl rám, hogy megvizsgáld velem való kapcsolatodat, mert ez a legfontosabb. Valamit meg kell tanítanom veled. Néha, amikor tanítod az igét, akkor elszakadsz attól a helyzettől, amiben vagy, és egy kissé előre szaladsz. Azt akarom, hogy megtudd, hogy igém igaz, és egy kis szenvedés egyáltalán nem árt. Ez majd formál és úgy alakít téged, ahogy látni akarlak. Megtanultam, hogy semmim sincs, amire Istennek szüksége lenne. Mit tehetünk azért, hogy megváltsuk magunkat? Semmit. Akkor miként nyerhetünk megváltást? Drága véren, a hibátlan és szeplőtelen báránynak, Krisztusnak a vérén. Itt ismét Simon Péter, a darabos halászember beszél arról, hogy Krisztus vére drága. Mint ahogy már korábban mondtam, Krisztus vérét egyáltalán nem említik bizonyos vallásos körökben. Ezeket a szavakat kihagyták sok liberális gyülekezet énekeskönyveiből is. Azzal érvelnek, hogy a vér kegyetlen. Nem gondolom, hogy kegyetlen, és bizonyára Simon Péter sem tartotta kegyetlennek. Azt mondta, hogy Krisztus vére drága. Drága véren,

Simon Péter, aki Jézus Krisztussal járt együtt 3 éven át, azt mondta, hogy ő szeplőtlen és ártatlan volt. Teljesen bűnnélküli életet élt. Elhiszem ezt Péternek, bizonyára ő jobb helyzetből ítéli meg Krisztust, mint azok a modern írók, akik Jézust egy hozzánk hasonló bűnös emberként írják le. A modern írók pénzért írnak, de Simon Péter nem haszonszerzésért írt. Amit a Krisztusról való bizonyság tételét kapott, az csak szenvedés és végül keresztre feszítés volt. Azt mondta, hogy nem veszendő dolgokon, aranyon és ezüstön váltattunk meg, hanem drága véren, a hibátlan és szeplőtelen báránynak, Krisztusnak a vérén. Ez egy tárgyilagos kijelentés az üdvösségünkről. Ezt tette Isten érted és értem. Ő ugyan a világ teremtése előtt kiválasztatott, de az idők végén jelent meg ti értetek. Péter első levele, 1. rész, 20. vers. Ő ugyan a világ teremtése előtt kiválasztatott. Eleve elrendeltetett. Krisztust Isten már a világ megalapítása előtt megváltóul rendelte. Most hadd közöljek veled egy csodálatos nyilatkozatot az új Scofield utalásos Bibliából. Isten szuverén döntése az eleve elrendelésben, a kiválasztásban és eleve elhatározásban azon alapul, hogy ő öröktől fogva ismeri a cselekmények minden lehetséges tervét. A rend logikailag, nem kronológiailag, minden tudás, isteni döntés, eleve elrendelés, kiválasztás, eleve elhatározás és előretudás. Mivel Isten döntése örökké való, ezért az ő előretudása is örökké való. Ahogy az előretudás kiterjed minden eseményre, beletartozik minden, ami a kiválasztással, eleve elrendeléssel és eleve elhatározással kapcsolatos. A kiválasztás ezért az ő előretudása szerint, és az előretudás az ő kiválasztása szerint azt jelenti, hogy mindkettő tökéletesen megfelel egymásnak. Amikor ilyen szavakkal kezdünk foglalkozni, mint eleve elrendelés, kiválasztás, eleve elhatározás, előretudás, úgy érzem, hogy véges elménkkel úgy gondolunk Istenre, mintha ő egy hatalmas kompjúter volna, pedig egyáltalán nem az. Nagyobb szíve van, mint az egész világegyetem. Amikor szemináriumi hallgató voltam, úgy tűnt, nagyon fontos ismernünk, hogy vajon az előretudás megelőzi-e, vagy követi-e az eleve elrendelést. De őszintén szólva, azóta már nem törődöm azzal, hogy melyik volt először. Rájöttem, hogy az fontos, hogy Krisztus a világ teremtése előtt kiválasztatott, de az idők végén jelent meg ti értetek. Nagyon egyszerűen kifejezve, Krisztus keresztje nem mentőautó, hogy a romok közt levőket megmenekítse. Krisztus az a bárány, aki már a világ megalapítása előtt megöletett, mert Isten mindig tudta, hogy nekem megváltóra lesz szükségem, és eléggé szeretett ahhoz, hogy megváltót adjon. Nem kell kompjúter ahhoz, hogy ezt megértsem. Csak Istenre van szükségem, akinek szeretettel teljes a szíve, és megváltást adott kegyelméből. Akik általa hisztek Istenben, aki feltámasztotta őt a halottak közül, és dicsőséget adott neki, hogy hitetek Istenbe vetett reménység is legyen. Péter első levele, 1. rész, 21. vers. Aki feltámasztotta őt a halottak közül, Simon Péter állandóan emlékeztet minket Krisztus feltámadására, hogy hitetek Istenbe vetett reménység is legyen. Korábban már összevonta a kegyelem és reménység kifejezéseket, most a hitet és reménységet kapcsolja össze. Péter a reménység nagy apostola, és a remény Krisztus feltámadásán
és azon a tényen nyugszik, hogy van élő megváltónk, aki egy napon visszatér. Tisztítsátok meg lelketeket az igazság iránti engedelmességgel, képmutatás nélküli testvérszeretetre, egymást kitartóan, tiszta szívből szeressétek. Péter első levele, első rész, 22. vers. Tisztítsátok meg lelketeket az igazság iránti engedelmességgel. Isten igéje csodálatos tisztító eszköz. Ma a televízió hirdetései sokszor hirdetik a szappanokat és más tisztítószereket. Azt mondják el, hogy milyen felsőrendű a termékük a piacon levő egyéb termékekkel szemben. Valamennyien igyekeznek eladni csodálatos termékeiket. E világon az egyetlen igazán csodálatos tisztítószer Isten igéje. Ez a legjobb szappan, amelyet beszerezhetsz, sokkal jobb, mint a hirdetett szappanok, mosóporok vagy öblítő folyadékok. Isten igéje igazán kiveszi a foltot, és még gyakrabban kell alkalmaznunk ezt az életünkben.

0: egymást kitartóan, tiszta szívből szeressétek. Isten igéje iránti kapcsolatot hozza létre a többi hívővel való helyes kapcsolatot, mint akik nem romlandó, hanem romolhatatlan magból születtetek újjá, Isten élő és maradandó igéje által. Péter első levele, első rész, 23. vers. Péter ismét visszavisz minket Isten igéjéhez. Most arról beszél, hogy Isten miként végzi el megváltásunkat. Már láttuk, hogy Isten küldte el Krisztust megváltásunkért. Ez csak nem 2000 évvel ezelőtt történt, és ehhez semmit hozzá nem adhatunk. Azonban, ha Isten gyermeke vagy, újjá kell születned fölülről. Ez az, amit az Úr Jézus Nikodémusnak mondott, ahogy János evangélium a 3. részének 3. versében föl van jegyezve. Nikodémus a feje tetejétől a talpáig vallásos ember volt, de az Úr Jézus azt mondta neki, hogy felülről kell születnie Isten lelke által, nem romlandó, hanem romolhatatlan magból. Isten élő és maradandó igéje által. Nem nyerhetünk megváltást, nem születhetünk újonnan Isten igéjétől függetlenül. Ez a könyv az a csoda, ami a világban van. Jól lehet, ezt elhiszem. Mégsem tudom csodálkozás nélkül olvasni azokat a leveleket, amelyeket írnak arról, hogy újonnan születtek, és életük átalakult a rádiós Biblia magyarázatok hallgatása nyomán. Ez csodálatos, de nem értem, hogy miként történik. Csak annyit tudok, hogy ez Isten igéjének a következménye, amely él és megmarad örökké. Olyan korban élünk, amikor sokat mondanak a férfiasságról. A férfiaknak eleveneknek és energikusaknak kell lenniük. A nők szexuálisan vonzók akarnak lenni. Olyan nagy hangsúlyt helyeznek ma ezekre a testi jellemzőkre. Remélem, nem értesz félre, amikor azt mondom, hogy ha valami elevenítő, csodálatos eszközt akarsz a szó legnemesebb értelmében, akkor fordulj Isten igéjéhez. Ez tele van élettel, és életet átformáló hatalom van benne. Öleld át a megváltót, bízzál benne, és újjászületés lesz a következménye. Csodálatosan újonnan születsz, mert Isten igéje eleven, megújító, be tud hatolni a szívedbe, és Isten gyermekévé tesz. Mennyire fontos ez? Mégis az emberek annyira a szexuális vonzással, a férfiassággal vannak elfoglalva, hogy az igét elhanyagolják. Olyan dolgok után futnak, amik csak növelik ürességüket. Néha azt gondolom, hogy az egész emberiség a maga választotta célok megszállottja. Azt gondolhatnánk, mintha ez a nemzedék fedezte volna föl a szexet. Bárcsak mindenki rájönne, hogy valójában csak Isten igéje hoz életet, és ez jelenti ki nekünk Krisztust. Ezután valami rendkívüli megy végbe az életünkben, és újonnan születünk. Mert minden test olyan, mint a fű, és minden dicsősége, mint a mező virága. Megszárad a fű, és virága elhull. Péter első levele, első rész, 24. vers. Ne gondold soha, hogy valami értékes van bennünk, amit mi fölajánlhatunk Istennek. Az emberiség minden dicsősége olyan törékeny, mint a mező virága. Más szóval, az emberiség olyan, mint a fű. Nagyon viruló és zöld a nyár idején, de elsárgul és megszárad télen. De az Úr beszéde megmarad örökké. Ez pedig az a beszéd, amelyet hirdettek nektek. Péter első levele, első rész, 25. vers. Arra van szükségünk, hogy Isten igéjét prédikáljuk és tanítsuk minden más fölött. Nem azt értem ezen, hogy hanyagoljuk el a közösségi zenét, a szervezeti életet és a módszereket, hanem azt, hogy Isten igéjét semmi sem pótolhatja ebben a korban. Az Úr beszéde megmarad örökké. A második, harmadik és negyedik fejezetben Péter Isten gyermekeinek és az Úr Jézus Krisztusnak a szenvedéseivel foglalkozik. Ebben a három fejezetben meg fogjuk látni, hogy mit visz véghez a szenvedés a hívők életében. A szenvedés elkülönüléshöz vezet. Erről szól a második fejezet. A szenvedés keresztény magatartást teremt, ahogy a harmadik fejezetben olvassuk. A szenvedés Isten akaratának való engedelmességet hoz létre a negyedik fejezet szerint. Imádkozzunk! Uram, segíts meg, hogy egyedül szent igéd zsinór mértéke szerint éljek, hogy dicsőségedre való legyen az életem. Az Úr Jézus nevében. Ámen.
1: Hallgatóink levelei.
2: És az ígéret, amelyet ő ígért nekünk, az örök élet. 1 János 2.25. Hála legyen Istennek, nagyon sok ígérete, proficiája teljesedett be idáig, ahogyan erről hallhattunk, olvashatunk a Bibliát jól ismerő hívő lelkészektől. Mégis talán a legnagyobb ígéretek között is a beteljesült ígéret. Jézus, aki eljött a földre, emberi testet öltött, ő, aki egy az atyával és engedelmes volt, tanítva minket, mint halálig. Halálával a golgotai kereszten magára vette összes bűnünket, és elvégezte váltságunkat, hogy nekünk örök életünk lehessen. Öröm számomra, hogy engem is újonnan szült Jézus váltsághalála, bűnbocsánata által. Imádságban hordozom szeretteimet, és vannak ígéretek az Úrtól rájuk nézve is. Vannak egyszeri hétköznapi problémák is, amik nekünk nagyon is nagyok. Ezekért is imádkozom, és az Úrnak, ahogy jónak látja, van szava, igéje, ígérete. Kérhetem őt, hogy cselekedje meg azokat. Főleg fontos ígéretei azok, amelyek szeretteim üdvösségére vonatkoznak. Kérdezem is az Urat, mit tegyek, hiszen az embernek ez lehetetlen. Van olyan ígérete is, amelyben már látható jelei vannak az ő cselekedetének. Édesanyámért, szüleimért sokszor imádkoztam már. Egyik imádságom után az útmutatás igéből az Úr ígérete szólt. Boldog voltam, szinte mennyei öröm volt, amit igéje, ígérete végzett bennem. Ezt követően sok probléma és betegség jött édesanyám életében, de éppen ezért elkezdett közösségbe járni, és azóta is rendszeresen hallgatja, olvassa Isten igéjét. Bizonyára újjászülte őt az Úr. Bízhatunk Istenben, hála az ő hűségéért sok hűtlenségünk ellenére is. Írta Éva Győrből.
3: Ösvényem világossága, áhítatok minden napra. Írta William MacDonald.
4: Április 30-a. Parancsolat vagy törvényeskedés. Ha szerettek engem, megtartjátok az én parancsolatomat. János evangélium a 14. fejezet 15. vers. Parancsolat az új szövetségben. Valahányszor az ember meghallja a parancsolat szót, rögtön a törvényeskedésre gondol. Pedig a két kifejezés nem azonos jelentésű. Senki nem beszélt többet parancsolatról, mint az Úr Jézus. Ugyanakkor senkitől nem állt távolabb a törvényeskedés, mint tőle. Mi a törvényeskedés? Noha maga a szó az új szövetségben nem fordul elő, az embernek azt a szüntelen törekvését írja le, amellyel Isten tetszését igyekszik elnyerni. Alapjelentésében azt a kísérletet fejezi ki, hogy a törvények megtartása által megigazul vagy megszentelődik az ember. Ez a szó tulajdonképpen jelentősége. Ma azonban más, sokkal tágabb jelentésében használják ezt a szót, mégpedig annak leírására, amit az ember merev, moralizáló szabályoknak tart. Minden kísérletet, amely bizonyos cselekvéseket vagy magatartás módokat meg nem engedetnek akar besorolni, azonnal a törvényeskedés címkéjével látják el. Sőt, eközben a törvényeskedés szót csatabártként forgatják, hogy vele ledöntsenek szinte minden olyan korlátot és tilalmat, amely a keresztjén magatartásra jellemző. Mit kell tennie ilyenkor a keresztjén embernek, hogy a törvényeskedéssel kapcsolatos új elképzelések veszélyeit kikerülje? Először is. Igaz az, hogy a keresztjén ember felszabadult a törvény alól, de, sietünk hozzátenni, azért nem törvény nélküli. Krisztus törvénye alatt él. Ne úgy cselekedjék, ahogyan neki tetszik, hanem ahogy Krisztusnak tetszik. Másodszor. Gondoljuk csak meg, hogy az új szövetség tele van parancsolatokkal, beleértve tekintélyes számú tilalmat is. A különbség az, hogy ezek a parancsolatok nem törvényként adattak a velük kapcsolatos büntetéssel együtt, hanem Isten népe számára oktatásként az igazságosságban. Harmadszor. Vannak dolgok, amelyek talán megengedettek a keresztény ember számára, de ettől még nem hasznosak, vagy pedig meg vannak ugyan engedve, de foglyul ejthetik őt. Negyedszer. Lehet az is, hogy a hívő ember olyat tesz, amivel más hívő kárát idézheti elő. Ebben az esetben jobb, ha nem teszi. És ötödször. Csak azért, mert valaki egy tilalmat törvényeskedésnek nevez, azért az még egyáltalán nem rossz. Ha a keresztjének az addig istenfélőnek és biblikusnak tartott életmódot és magatartást hirtelen törvényeskedésnek bélyegzik, az gyakran annak a jele, hogy ők maguk tartásukat vesztették, belekerültek a korszellem sodrásába. Olyan naívak, hogy azt képzelik, jobban állnak itt, ha sarat dobálnak az úgynevezett törvényeskedőkre. A mi biztonságunk viszont abban van, hogy a lehető legszorosabban tartjuk magunkat a Szentíráshoz, és nem kísérletezünk állandóan azzal, hogy miként kerülhetünk közelebb a szakadék széléhez.

0: Ti vagytok a Föld csója.
1: Ti vagytok a világ világossága.
0: Nem rejthető el a hegyen épült város.
1: Úgy ragyogjon a ti világosságotok az emberek előtt, hogy lássák a ti jó cselekedeteiteket,
0: és dicsőítsék a ti mennyei atyátokat.
1: Só és lámpás.
0: A Magyar Evangéliumi Rádió műsorát hallják.
2: Szeretettel köszöntjük kedves hallgatóinkat. Mai beszélgető társam Bokros Andrea, aki egy nagyon speciális misszióban van, és mint misszióban levő ember az Úr Jézus gyermeke. Andrea, hogyan találkoztál az Úr Jézussal?
3: Az Úr Jézussal úgy találkoztam, hogy gyerekkoromban már Isten hívását éreztem. Olyan ésség volt bennem, tudtam, hogy valahol van Isten, és ahogy egy kisgyerek innen-onnan információkat kap, mivel nem hívők voltak a szüleim. Képzeleteimben volt valahol egy Isten, aki hív engem, de nem tudtam, hogy hogyan jutok el hozzá. Tehát ez az Isten tudat, ez gyermekkoromtól bennem volt. Aztán, ahogy 14-15 éves lettem, gimnáziumba kerültem, és olyan közösségbe kerültem, ahol több római katolikus lány volt, és ők meghívtak engem egy katolikus közösségbe, egy énekkarba, és itt megismerkedtem katolikus testvérekkel, megismerkedtem lelkipásztorokkal, és úgy éreztem, hogy na talán most itt többet fogok tudni arról az Istenről, aki után éhezem, és aki engem hív. És el is indultam ezen az úton, templomi kórus tagja lettem, és jártam misékre, és énekeltem, és nagyon szép volt ez, és nagyon sokat kaptam. Még sikerült azt is elintézni, akkor még szintén titokban, hogy megkereszteljenek. Boldogság töltött el, az éhség megmaradt, és ahogy fokról fokra jártam a templomba, egyre többet és többet, nem szűnt meg az éhségem, hanem egyre többet szerettem volna tudni Jézusról. Rendben van, hogy Jézus Isten fia, na de ki ő nekem? És nem szűnt meg az éhség, nem tudták a szentmiség csillapítani ezt az éhséget. És aztán, ahogy növekedtem, titokba vettem meg az első Bibliámat, a nyaralási pénzből gyerektáborba mentünk, és semmire nem költöttem azért, hogy megmaradjon a pénzem, és meg tudjam venni az első Bibliámat, és otthon dugdostam, olvasgattam is belőle, hát nem túl sokat értettem, bevallom őszintén, de azt írta az írás, hogy hát a Szentlélek segít megérteni. Én ezt komolyan vettem, és ennek az igazságát ma is érzem, hogy a több egyszer elolvasott ige egyszer csak hogyan válik egy élethelyzetben komoly üzenetté az Úr részéről, vagy válasszá tőle. Az éhség folytatódott, az Istenkeresés, a Krisztusban elmélyedés folytatódott az életembe, és aztán érettségi után már nagyon élessé vált bennem az, hogy nem elég, nem vagyok elégedett azzal, amit kapok, és ez a folyamatos Istenkeresés vezetett aztán egy akkori munkatársnőmön keresztül ide Budafokra. És elkezdtem járni a péntek délutáni barátkozó kórájára, a zsíros kenyér, az éneklés, a beszélgetések, és abban az időben Komesz Mátyás testvér is néha megjelent ott közöttünk, fiatalok között, és akkor szóltak nekem az ismerőseim, barátaim, hogy hát menj oda Komesz testvérhez, ő is katolikus volt, és hát majd ő ad neked tanácsot, és akkor oda mentem, és elmondtam az én nyűgöm, bajom, hogy de hát én katolikusként élek, de hát tudom, hogy nekem tovább kéne menni, és Matyi bácsi olyan kedvesen elmesélte, hogy ez az ő életében hogyan zajlott, és hogy csak én menjek az Isten keresésem után, menjek, kövessem csak azt, ahová az Úr vezet, és majd eldől, hogy ebből mi lesz. Hát az lett, hogy a baptista gyülekezetben hallottam igazán mélyen tanításokat Jézusról. Tudom, hogy megtért emberként kereszteltek meg, ugyanakkor nem voltam a teljes tudás birtokában. Tudtam azt, hogy a bűneim meg vannak bocsátva, de igazán mélyen nem értettem, hogy kinek a cselekedete által. És ezt valóban itt kaptam meg, a baráti közösséget is, az, hogy figyeltek rám, hogy fontos voltam, hogy megkérdezték, hogy miért nem jöttem. És aztán Isten még egy kincset elhelyezett itt Budafokon számomra, hogy itt ismerkedtem meg Jánossal, aki később a férjem lett. Ő is egy ilyen kereső időszakban volt, De nagyon kegyelmes volt az Úr, mert a valódi döntést azt nem engedte, hogy a mi kibomló kapcsolatunk megzavarja. Volt 2 hét olyan időszak, amikor itt az imaházban Tom Meheres testvér szolgált. Én munka miatt nem tudtam eljönni, viszont János folyamatosan részt vett az alkalmakon, és bennem akkor született meg az a döntés, tőlem teljesen függetlenül. Én bennem pedig az a Jézus Krisztusra való rácsodálkozás és a benne való teljes belehelyezkedés az idők folyamán. Pont ez alatt a 2 hét alatt. És olyan jó volt utána találkozni, hogy láttam, ahogy közeledett felém János, hogy más valaki jön felém. És olyan jó volt megosztani, hogy veled mi történt, és veled, és ugyanaz történt más-más helyszínen, és tényleg az Úr szépen elvégezte mind a kettőnkben. Úgyhogy ezek nagyon szép időszakok voltak. És ami nekem egy nagyon fontos esemény volt itt az életemben, hogy én visszamentem ahhoz a katolikus paphoz, aki engem megkeresztelt. És mindent elmeséltem. Elmeséltem a Krisztus utáni éhségemet, és ez a lelki atya azt mondta, hogy Isten tervét látja ebben. Az ő elhívását látja ebben, és az ő áldásával bocsátott utamra. Nem korholt, és nem dorgált, és aztán utána én hallottam, hát ugye megmaradtak a katolikus kapcsolataim, barátságaim, és hallottam, hogy aki negatívan próbált rólam nyilatkozni, mindig nagyon komolyan elmondta az igazságot, és elmondta azt, hogy Isten vezetését követem ezen az úton. Ez nagyon fontos volt az életemben, későbbi szolgálataimban aztán láttam, hogy miért.
4: Ez volt a kezdet, hogy Istennel való találkozásod, de hát minden születés után növekedés következik. Hogy folytatódott a te életedben ez az út, amire elindultál?
3: A folytatás az, hogy nagyon gyorsan megkaptuk az Úristentől a választ arra férjemmel, hogy egymásnak vagyunk teremtve, ez Istennek az akarata, ezért nagyon gyors volt megismerkedéstől számítva, szeptemberben ismerkedtünk meg, és a következő év májusában esküvő volt. Nagyon gyors volt a döntésünk, mert nem volt kétség. Itt a Budafoki imaházban volt az esküvőnk, Kovács Géza testvér vezetésével, és utána júniusi hónapban pedig a bemerítkezésünk. A bemerítkezés után elkezdődött ugye az esküvő után a közös élet, ami valóban a formálódás időszaka volt, 10-12 év nagyon-nagyon komoly megpróbáltatásokkal és nagyon nagy mélységekkel. Nagyon sokszor volt olyan helyzet, hogy csak azt tudtuk kimondani, hogy szeretjük az Urat, és egymásba kapaszkodunk. Nagyon hálás vagyok azért Istennek, mert soha nem volt olyan helyzet az életünkben, hogy egymást hibáztattuk volna érte, hanem nekünk a problémák közben mindig az első reakciónk volt az összekapaszkodás. Az, hogy szövetségesek vagyunk, és ebben a szövetségben megyünk előre a pusztai vándorlásban, és ezt így éltük meg.
4: A nehézségek után azért történtek jó dolgok is.
3: A nehézségek közben is történtek jó dolgok, hiszen 2 lánygyermekünk született, és nagyon-nagyon hálásak voltunk az Úrnak értük. Változások történtek olyan szempontból is, hogy elég hosszúra sikeredett az én otthonlétem, és az otthonlétem közben vágytam, kerestem Istennek a válaszait a jövőre nézve, amikor már közeledett az az időszak, hogy a gyes után vissza kell mennem dolgozni, nagyon komolyan kértem a Jóatyát, hogy olyan munkahelyet adjon nekem, ami nem csak munkahely, hanem ami lenne szolgálat is egyben. És ezeket az álmaimat úgy elévittem, az Úr elévittem, és vártam tőle a választ. Hát amit kaptam, arra úgy nem gondoltam, és nem erről álmodoztam. Ugye a gyes alatt elég sok amerikai misszionáriussal ismerkedtem, megjöttek hozzám magyar tanulni, én mentem hozzájuk gyerekekre vigyázni, és nagyon sokakkal, nagyon gyorsan mély barátság alakult ki. És aztán az egyik ilyen misszionárius megkeresett engem, hogy hát van itt Budapesten egy misszió, akik halássérültekkel foglalkoznak, nagyon kellene nekik oda valaki, mert nincsen magyar munkatárs, aki angolul is beszél, hogy hát én menjek oda, mert ő úgy látja, hogy ennek így kell lennie. meg kell említenem ennek az amerikai misszionárius nőnek a nevét, Beth Weaver, aki nagyon sokáig meghatározó jelenség volt az életemben, ami barátságunk nagyon gyorsan kialakult, és igazi lelki-testvéri kapcsolattá fejlődött. Abban az időben, amikor hozzájuk jártam takarítani, gyerekekre vigyázni, egyik alkalommal Izsaiás 58-at olvastam, és megtörtént az, amit úgy fejeznék ki, hogy nyakon csípett az Isten igéje. Ugye ezt megragadott az ige, szoktuk mondani, de ez erősebb volt, ez egy nyakon csípés volt. Elkapott engem az Isten igéje, amikor azt olvastam, hogy Rések befalazójának fognak nevezni, aki romokat tesz újra lakhatóvá. Semmihez nem tudtam kötni ezt az igét. Nem tudom megmagyarázni, észérvekkel felsorolni, hogy miért ez, de azt az érzést, amit én akkor kaptam, nem csak szívben, hanem elmében is, hogy ez nekem szóló üzenet, ezt elétártam, és elmondtam Betinek. Mit akar ezzel a Jóisten? Azt mondta, hogy fogalma sincs, neki sem, neki nem is kell ezt tudni, de úgy gondolja, hogy én ne engedjem el ezt az igét, és keressem, kutassam, hogyan teljesíti be Isten az életembe. Úgyhogy ekkor ragadt rám az a kíváncsiság, hogy mit akar Isten az én életemmel. És aztán jó pár év múlva most már azt tudom mondani, hogy ennek az igének minden sora valósággá vált az életemben. Úgyhogy oda kerültem az amerikai alapítványhoz, és ott én voltam kisebbségben, hallóként, mert a munkatársaim 90%-a siket vagy nagyot halló volt. Megismertem egy új nyelvet, a jelnyelvet, megismertem egy kultúrát, a siket emberek világát, és megragadott engem ez a világ. Ők pedig olyan szeretettel, de olyan keménységgel neveltek rá arra, hogy hogyan kell egy épp embernek viselkedni a fogyatékkal élőkkel szemben, az ő tanításuk a mai napig is ebből táplálkozom, amit tőlük kaptam, ahogyan ők engem tanítottak. Sokszor mentem az első időben sírva haza, mert néha az őszinteség fáj, de tudtam, éreztem, hogy az őszinteség mögött mindig szeretet van, és a következő nap már másképp tudtam, és jobban tudtam, és aztán a következő nap megint valami újat tanultam, és ez négy meghatározó év volt az életemben. Ahogy beleestem a siket kultúrába, ebbe a nyelvbe, természetes volt számomra, hogy nekem ezt tökéletesen meg kell tanulnom. Úgyhogy elindult a tanulási folyamatnak 9 éve, mert elkezdtem a jelnyelvet tanulni, és aztán egy 6 év múlva eljutottam odáig, hogy jelnyelvi tolmácsként végeztem, és most már bejegyzett jelnyelvi tolmács vagyok.
4: Az előbb volt egy mondatod, ez a mondat úgy hangzott, hogy megtanultad a siketek között azt, hogy hogyan kell a fogyatékos emberekkel viselkedni. Meggyőződésem, hogy sokan, különösen a keresztények között szeretnének segíteni a fogyatékkal élőkön, a szívük mélyén, de lehet, hogy fogalmuk nincs, hogy hogy kell hozzá kezdeni. Mit tanultál?
3: Azt tanultam legelőször is, hogy bárkivel kerülünk szembe, bármilyen fogyatékossága legyen is, és itt most nagyon komolyan gondolom azt, hogy bármilyen, lehet egy kommunikációképtelen személy, akkor sem mehetek úgy oda hozzá, hogy én vagyok az egészséges, és te vagy a sérült. Nem megfelelő ez az álláspont. Nem tudok receptet adni arra, hogy ezt hogy lehet magunkban kifejleszteni. Én egyszerűen kértem Istent, és megtette élethelyzeteken keresztül, rossz döntéseken keresztül, kudarcokon keresztül, örömökön keresztül, de megtette. Mind a tolmács szolgálati munkámat, tehát a tolmácsként vagyok valakivel, bármilyen más területen, ha fogyatékkal élővel találkozom, egyenlő vagyok vele. Engem Isten elvitt a végletekig, sokszor úgy látom, hogy ezt talán nem lehet mindenkitől kérni, de én, ha egy tolmács szituációba kerülök, ha ügyfélel elmegyek valahová, akkor én mindig úgy állok ehhez hozzá, hogy ő több, mint én. Azt hiszem, ez azért alakult ki bennem, mert nagyon sok negatív példát láttam. Észre se vesszük, hogyan tudunk fölébe kerekedni egy fogyatékkal élő embernek, csak azáltal, hogy ő nem hall én meg igen, ő nem lát én meg igen, ő nem kommunikál beszéddel én meg igen, nem is vesszük észre. Viszont a fogyatékkal élő emberek oly mértékben érzékenyek, hogy becsapni se lehet őket igazán. Ez az egyik, és a másik pedig, hogy nagyon gyorsan megérzik azt, hogy szánalomból mész oda, vagy szeretetből. Nagyon gyorsan szembesítenek azzal, hogy ki vagy te valójában. Éppen ezért mondom azt, hogy ha csak az utcán találkozunk valakivel, ha csak egy kerekesszékes kér segítséget, hogy emeljék fel a kerekesszéket a lépcsőn, akkor megvan ennek az útja, módja. Oda megyek, fogalmam nincs, hogy kell egy kerekesszéket fölemelni, megkérdezem, hol biztonságos, hogyan segítsek. Ha az a látássérült, hát oda megyek, mert látom, hogy áll a megállóba, és megkérdezem, hogy mibe segíthetek. Lehet, hogy azt fogja mondani, hogy nem kérek segítséget. Akkor ne sértődjünk már meg ezen. Fogadjuk el, ő abban a helyzetben ura a helyzetnek, dönteni tud, cselekedni tud. Nagyon jó, ha oda megyünk, mert biztos, hogy egyébként jól esik a látássérülteknek, vagy jól esik egy kerekesszékesnek, ha oda megyünk hozzá. Érzékenységet kértem az Úrtól. Tegyen érzékenyé arra, hogyan segíthetek meg, egyáltalán, hogy segítsünk, és ne nézzünk keresztül rajtuk.
4: Térjünk vissza a Siket misszióra. Lett egy tolmács végzettséged, egy jelnyelvi tolmács végzettséged, de azért itt nem állt meg az élet, ha jól tudom.
3: Hát nem állt meg az élet. Ehhez az amerikai missziós alapítványhoz kapcsolódik a mi Siket missziónknak az indulása. Mert ez az amerikai alapítvány Európa, Ázsia összes országából szinte idehívott hallássérülteket, és a saját nyelvükön, az anyanyelvükön, a jelnyelven keresztül tanított nekik Bibliát, teológiai alapokat, gyülekezetplántálási alapokat, mindazt, ami szükséges ahhoz, hogy önállóan saját gyülekezeteket tudjanak létrehozni. De azért azt el kell mondanom, hogy ne arra gondoljunk, hogy a világon van egy csodálatosan szép jelnyelv, amit mindenki ért és beszél, ahány ország van a Földön, annyiféle jelnyelv van. Tehát meg kellett egyezni egy közös jelnyelvben, először jelnyelv használatban, hogy utána valamilyen szinten oktatás itt történjen. Amit én tökéletesen megtapasztaltam, és ma is látok, az, hogy a jelnyelv valóban a Siket embereknek az anyanyelve. Ezen a nyelven bármit el lehet mondani. Nem biztos, hogy olyan formában és olyan módon, mint ahogy mi a beszélt nyelvről gondolunk, de bármit ki lehet fejezni a jelnyelven keresztül. Nem tudom azt elfogadni, hogy egyszerűsített, hogy lealacsonyodnak azok, akik ezt a nyelvet használják, és elfelejtették a fejüket, és nem tudnak gondolkodni. Ez nem így működik. Ez a nyelv Isten ajándéka a hallássérült emberek számára, és csak ez a nyelv az, amin keresztül egy hallássérült ember valóban és teljesen meg tudja érteni, akár Isten üzenetét is.
4: Ha már ezt mondtad, hadd tegyek fel egy olyan kérdést, hogy ha jól tájékozottam, azért vannak különböző irányzatok itt a Siketek képzését illetően. Van, akik azt preferálnák, hogy tulajdonképpen artikulálni megtaníthatók, szájról olvasni, egyéb rezgésekkel, műtétekkel, stb. Hogy tapasztaltad? Gondolom, voltak ilyen tapasztalataid neked is.
3: Hát voltak tapasztalataim, viszont nem gondolom, hogy én ezen a szinten szakmailag úgy állnék, hogy most bárkivel is elkezdenék vitatkozni bármilyen szakemberrel. Én azt arról tudok beszélni, amit láttam. Éppen azért, mert nem csupán magyar vagy határon túl közeli országokról beszélek, akár európai siketekkel találkoztam, hanem nagyon sok amerikai, nagyon sok skandináv, nagyon sok ázsiai sikettel. Tehát egy sok színűség vett körül ez alatt az alapítványi időszak alatt. És azt láttam és azt tapasztaltam, hogy ahol akár már a gyerekek nevelésébe is komoly szerepet játszott a jelnyelv. Ezek a gyerekek felnőttként sokkal kiegyensúlyozottabbak voltak. Természetesen én is csak arról tudok beszélni, amit olvastam Amerikában, Skandináviában, ennek egészen más kultúrája van. Ott egyértelműen a jelnyelvre alapozzák legtöbb helyen az oktatást, és az a bizonyítéka ennek, hogy a jelnyelvi alapokat megszerzett gyermek sokkal könnyebben tudja megtanulni az írást, az olvasást. Valóban fontos szájról olvasást megtanulni, mert a siket emberek mindig is kisebbségben lesznek közöttünk, hallók között. Nagyon fontos, hogy megtanítsuk őket legalább alapszinten valamilyen kommunikációra. De nem lehet ez az elsődleges cél. Kell, hogy a saját nyelvüket szabadon tudják használni. Nagyon hálás vagyok azért, hogy a rendszerváltás után azért itthon is a siketek öntudatra ébredtek, és nagy nehezen kiharcolták, hogy most már parlament által elfogadott törvényben van leírva az, hogy az anyanyelvük a jelnyelv. Megújult a tolmácsképzés, megújuló félben van a siket oktatás. Hát itt nagyon remélem, hogy a gazdasági válság miatt nem fog jobban elhúzódni ez a folyamat. Mindenképpen szeretnék bevezetni most már az oktatásba a jelnyelvet. Ezt mind előrelépésnek látom. Annak is nagyon örülök, hogy egyre több és több siket ráébred arra, hogy tolmács segítségével igenis lehet tanulni, lehet főiskolára, egyetemre menni. Ezek mind-mind olyan pluszok az ő életükben, ami által egy nagyobb rálátásuk lesz a világra, sokkal könnyebben eligazodnak a mindennapokban, és könnyebben tudnak interakciót kezdeményezni hallókkal, a körülöttük élőkkel. Ez nagyon fontosnak tartom, hogy nem lesznek továbbra is, szinte mondom mesterségesen, egy alacsonyabb műveltségi szinten tartva.
4: Feltételezem, hogy nem annyira általános információ, hogy körülbelül mekkora ez a népességnek, hány százaléka érintett ezzel a problémával, a sikettséggel?
3: 60 ezerre becsülhető körülbelül a siketek száma, ha még ebbe belevesszük a nagyot hallókat. Azokat, akik időskori hallásvesztésben szenvednek, akkor legalább 200 ezeres számról beszélhetünk.
4: Az oktatást említetted. Vannak speciális intézményeik? Vagy pedig úgymond az egészségesekkel integrálva oktatjuk őket Magyarországon, hogy tudod?
3: Vannak speciális intézmények, régiónként van egy-egy siket iskola, tehát összesen 7, és itt speciális módszerekkel tanítják a gyerekeket. Én jártam a szegedi iskolában, a váciban, az egriben és a budapestiben, ezeket látom. Semmiképpen nem akarom azt mondani, és nem szeretném, ha ez így tűnne, hogy most a siketoktatás ellen vagyok, vagy a siketek egyértelműen az oktatás ellen vannak. Nagyon szeretném, hogyha egy egészséges párbeszéd kialakulna majd a hallássérültek és az oktatók között, hogy megegyezéses alapon úgy történjen a gyermekeink oktatása, a gyermekeik oktatása, hogy az mindenkinek jó legyen. A törvény most már erre egyértelműen lehetőséget ad. Mi keresztények imádkozunk, hogy legyen ilyen konszenzusra való készség a hallássérült iskolákban tanító tanárok részéről is. Az is nagyon fontos látni, hogy egy-egy iskolában nem siket tanulók járnak. Ugye a hallásvesztésnek is különböző fajtái lehetnek. Ugye említetted a műtét utáni helyzetet, ez a kokleáris implantáció. Tehát, és akkor még beszéljünk arról, hogy vannak kísérő problémáik is egy-egy gyereknek, mozgásszervi, értelmi. Tehát a tanárok akkora kihívással szembesülnek, én nagyon becsülöm és nagyon tisztelem a hallássérült iskolákban tanítókat, és örülök, hogy olyan sokukat megismertem, mert tőlük is nagyon sokat tanultam. Nincs egyszerű dolguk. És most azt mondom, hogy tényleg Isten adjon nekik áldást azért, amit elvégeznek ezekben a gyerekekben, mert ugye emberi szinten hát ez a szakma se túl megbecsült. Pedig én úgy gondolom, hogy a gyógypedagógusok egy nagyon-nagyon komoly szakmát képviselnek, és én úgy gondolom, hogy erre a pályára szív nélkül szakmaiságon túl, emberszeretet nélkül nem hiszem, hogy bárki is rászánna az életét és tanulná.
4: Azt hiszem, ezen érdemes egy kicsit elgondolkodni, most azonban zenélünk, de utána mindenkit visszavárunk a beszélgetés folytatásához.

0: Szeretettel köszöntjük kedves hallgatóinkat. Mai beszélgető társam Bokros Andrea. A hírek előtt ott tartottunk, hogy hogyan is került kapcsolatba a Siket misszióval. De hogy lett ebből Siket gyülekezet?
1: Tulajdonképpen ebben az alapítványban indult el egy maroknyi kis csapat, akik magyarok itt Magyarországon élnek, és úgy gondolták, hogy mindazt, amit tanultak itt az alapítványnál, hogy igenis lehet saját gyülekezetet alapítani, lehet Siket testvéreknek együtt Bibliát tanulmányozni. Mindennek a kulcsa a közös nyelv, anyanyelv, a jelnyelv, megalakult egy maroknyi csapat. Ebben a csapatban nem a kezdetektől, de szinte fél év múlva már ott voltam. Először csak azért, hogy minél többet és többet tudjam a nyelvet gyakorolni. Na de hát aztán ez nagyon gyorsan egy másik vágányra terelődött, hiszen szerettem közöttük lenni, szerettem őket, és ők is befogadtak engem. Ennél fogva nagyon sokszor szembesültem azzal, hogy hát kommunikációs összekötőként, egyéb életvezetési kérdésekben tanácsadóként kérték a segítségemet vagy a véleményemet. Úgyhogy, ahogy egyre jobban megismertem a hallássérült embereket, láttam azt, hogy nagyon sokuknak van komoly mentális problémája, nagyon sokuknak kellene lelki gondozásban részt venniük, na de nincs emberük. És akkor hát mentem és beiratkoztam egy pszichológus asszisztensi iskolába, hogy a pszichológia alapjait legalább elsajátítsam. Nagyon érdekes volt, mert noha ez egy világi intézmény volt, és meg is mondták nekünk az első órán, hogy itt az egész csapat freudista, és itt freudi alapokon keresztül fogunk tanulni. Én kértem a jó atyát, hogy adjon nekem elég bölcsességet, hogy miután hazamegyek, tudjam szelektálni, hogy mi az, ami jó, és megtartom a szolgálatomban, mi az, ami nem, és örökre elfelejtem. Úgyhogy tulajdonképpen az első dolgozatomat is én már a Siket témát bevittem oda is, és ezzel kapcsolatosan írtam. Nagyon pozitív volt a tanárok visszajelzése, szinte rácsodálkoztak ők is, ahogy bemutattam ezeknek az embereknek a világát, és valamit is megtanultam, és megszűrtem, azonnal tudtam bevinni a szolgálatba, és segíteni ezzel a hallássérülteket. A gyülekezet nehéz időket élt át, hol többen voltunk, hol kevesebben voltunk. Aztán ez a külföldi alapítvány is bezárt, elhagyta az országot, és itt maradt a mi kis gyülekezetünk. Eddig ugye az alapítvány ingyen adott nekünk helyet vasárnaponként, hova menjünk, és én tudtam, hogy nem szeretnék más felé menni, szeretném az egyházat valahogy bevonni ebbe a folyamatba. Úgyhogy én úgy rendszeresen megjelentem évente egyszer-kétszer Pap Jánosnál, aki akkor misszióigazgató volt, és mondtam, hogy itt van ez a Siket társaság, itt ez a formálódó gyülekezet. Most szeretnénk kérni egy támogatást nyári táborra. Nagyon készségesek voltak a baptista testvérek, és jó pár tábort így megtámogattak, megfinanszíroztak nekünk. Ezeken a táborokon döntő jelentőségű volt az, hogy az ország minden részéről jöttek a Siketek, és 5 napon, 6 napon, 1 héten keresztül, minden délelőtt délután mély, komoly bibliai tanításokon vettek részt, és hát aztán a sok lelki beszélgetés, az ott megtértek, a bemerítések, nagyon színesek voltak mindig ezek a táborok. A baptista vezetőség pedig nagyon türelemmel figyelte a Siket gyülekezet fejlődését, és nagyon örülök annak, hogy a türelem mindkét részről megvolt, mert mi pedig türelemmel mutattuk meg, és világítottunk rá arra, hogy a Siket kultúrát, ezeknek az embereknek a világát elfogadva, és az ő nyelvüket elfogadva, egy nyelvi kisebbségben gondolkodva, így lenne jó őket beintegrálni az egyházba. És az egyháznak volt, a vezetőségnek volt arra türelme, hogy ez az egyházhoz csatlakozni akarás, ez a Siket testvérekben is kialakuljon. Tehát egyik részről sem volt presszió, és nagyon-nagyon élveztem, és nagyon hálát adok ezért a nagy szabadságért, hogy kivárták a vezetőség, hogy megszülessen bennük a döntés, hogy mi szeretnénk ehhez az egyházhoz csatlakozni, szeretnénk igazából hivatalosan is ővelük lenni, és az egyházban, mint önálló gyülekezet hivatalosan is benne lenni. Nem volt ez rövid folyamat, hosszú évek kellettek ehhez, hiszen a hallássérültekben mindig volt és van egyfajta félelem a hallókkal szemben. Le akar uralni, majd ő megmondja, hogy mit csináljak, ellenőrizni akar. Nagyon örülök, hogy megértették azt, hogy ennek a látszatát is kerülni kell. Viszont folyamatosan vittem a hallássérült gyülekezetet halló alkalmakra. Akkor ugye már végzett tolmácsként Pálhegyi Ferencnek a Rádai utcai előadásaira vittem őket, gyertek, érdekes lesz, tolmácsolom, és hát miről volt szó? Párkapcsolatról, családról, probléma megoldásról, házassági lelki gondozásról, és kinyíltak szemek, és döntéseket hoztak az életükre nézve, családok, házaspárok, döntéseket hoztak a gyermekneveléssel kapcsolatban. Hát Isten áldása volt így minden olyan helyen, ahova el tudtam őket vinni, hívni, és természetesen a tolmácsoláson keresztül segíteni őket. Úgyhogy térjünk vissza Izsaiás 58-ra, hogy rések befalazója leszel. Hát itt vannak a kommunikációs rések, amiket sikerül befalazni.
0: Mikor alakult ez a gyülekezet, és mikor lett úgymond hivatalos? Mennyi volt a terhesség, vagy a születésig eltelt idő?
1: 10 év. 2003-ban indult a gyülekezet, és 2013 áprilisában a baptista missziói közgyűlésen 100%-os szavazat mellett a testvérek befogadták a siketeket és a siket közösséget. Nagyon érdekes volt, mert John Upton vendége volt ennek a rendezvénynek, és azt mondta, hogy az egyház most nem egy gyülekezetet fogadott be pusztán, hanem egy új nyelvet is. És bizony sokan sírtunk, amikor ezt látunk.

0: egészségesek vagyunk, vagy mondjuk inkább úgy, hogy hallunk segíteni.
1: Ó, teljes a repertoár, tehát lehet ez családi háttér miatt, lehet amiatt, hogy valóban olyan kommunikációs akadályozottsággal rendelkezik, hogy minimális az, amit a világból és a körülötte folyó környezeti változásokból fel tud fogni. Nagyon sokféle dolog lehet, állami gondozott háttér, aztán ugye bejön a képbe a nagyon-nagyon mély bugyrokat megjárt múlt, van köztünk börtönviselt is, a folyamatos családi viszályok, siketként egy halló családban élni nagyon-nagyon nehéz. Tehát egyértelműen látom, hogy azok a fiatalok, akiknek a szülei is hallássérültek, lényegesen kiegyensúlyozottabbak, mint azok a velük egykorú fiatalok, akik egyedül siketként élnek egy halló családban. Nagyon-nagyon örülök annak, hogy Isten belevezetett engem ebbe a lelki gondozás és a mentális segítségnyújtás szolgálatába. Bevezetett úgy, hogy családokkal tartom a kapcsolatot, akik kézenfogva hozták a fiatal gyermeküket, amikor meghallották, hogy van ilyen gyülekezet. Mert látták, hogy hiába hordják halló gyülekezetbe, az a gyermek semmit nem fog igazából megérteni Isten igéjéből, üzenetéből. És mai napig is tartom több családdal is, szülővel is a kapcsolatot, segítek a mindennapokban. Igazából nagyon éget, ha már így a missziós témára gondolok, nagyon éget engem az, hogy a szülők felé kellene lépnünk. Nagyon nagy hiány van abban, hogy a fogyatékkal élő gyermeket, sérült gyermeket nevelő szülők felé is lelki gondozásban, segítésben fellépjünk. Nagyon-nagyon nagy hiányosság van. Ezt tapasztaltam, de olyan jó segíteni, és olyan jó látni azt, ahogyan egymást megértik, és elmélyülnek az Isten szeretetben is, mert nem elég azt mondani, hogy imádkozzál, és majd történik valami, hanem kell, hogy kézzel fogható segítségek legyenek. Tehát amit én nagyon megtanultam még ez alatt az idő alatt, hogy ne használjam én fegyverként Istennek az igéjét soha, meg ne használjam én kibúvónak Isten igéjét soha, hanem hogyha valakinek kézzel fogható segítségre van szüksége, akkor adjam meg a kézzel fogható segítséget. Ha éhes, akkor kenyeret, ha kommunikációképtelen, akkor kapcsolatteremtést és kommunikációt, ha lelki problémája van, vigasztalást. Nagyon fontos ez, hogy ne bújjunk be az ige meleg ágyába, ne gondoljuk azt, hogy hitünk egyre magasabb fokra jutása az azt jelenti, hogy mentesek vagyunk a hétköznapok fájdalmai, nehézségei alól segíteni azoknak, akik ebben benne vannak. Nagyon megtanított engem a siket közösség, és maga a jelnyelv arra, hogy ebben a világban élünk. És ebben a világban nagyon sokféle szenvedés és nyomorúság van, és hogyha én eltávolodom attól az embertől, mert azt mondom, hogy nem is tudok ránézni, mert olyan bűnös, nem tudok vele azonosulni, mert bűnös, akkor miről beszélünk? Hát Jézus kikhez ment? Olyan érdekes, hogy ahogy többet és többet szolgálok, egyre kíváncsibb vagyok arra, hogy Jézus mit csinált. Újra és újra olvasom az evangéliumokat, Márkot főleg szeretem, mert ott egy pörgő, egy tényleg valóban a cselekedeteket bemutató történéseken keresztül mutatta be Jézust és az evangéliumot az író, hogy Jézus cselekedett. Az imádság számára az az alap volt, ami által tudott ennyi mindent tenni és cselekedni. És ez a cselekvés, ami mostanában háttérbe szorul, hanem megmagyarázzuk, szeretjük a testvért, természetesen nagyon szeretjük, de nem megyünk oda hozzá, nem segítjük, nem lépünk bele konkrétan az életébe, nem akarjuk megzavarni, ne zavarjuk meg, menjünk oda és álljunk oda, hogy testvér, itt vagyok, segítek, ha kell.
0: Tulajdonképpen már ki is léptünk egy picit a siket misszió szűk köreimből, de most tudatosan is tegyünk egy nagy lépést. Van egy úgynevezett speciális munkacsoport. Erről mesélnél?
1: Föl tudom fűzni erre az ívre, ahogyan az otthon töltött gyes ideje után Isten imádságaimra úgy válaszolt, hogy a siketek közé helyezett. a siketek között eltöltött idő alatt a folyamatos kíváncsiságom, hogy mit akar velem tenni, Isten odáig vezetett, hogy megmutatta, hogy mit akar velem tenni. Ennél fogva folyamatosan 9 évig igyekeztem megszerezni a tudást is ahhoz, hogy minél jobban szolgálhassak, és minél többet tudjak nekik nyújtani.

0: újítani, úgyhogy valóban a teológiai, meg a pszichológus asszisztensi szakma után a teológia volt a következő, hiszen muszáj, hogy ezen a területen is tudjak segíteni. Akkor már a jelnyelvnek egy elég magas szinten voltam a birtokában, és bizony, most tudtam csak megfogalmazni nemrég, hogy az evangélium akadálymentesítése. Hogyan lehet átadni egy olyan hallássérültnek, aki nem csak hallássérült, hanem értelmileg is korlátozott. Egy olyan hallássérültnek, akinek szemproblémái vannak, és már alig lát. És engem egyre jobban inspirált az, hogy csak úgy tudom egyszerűvé tenni a Biblia üzeneteit, szövegét, hogyha először megpróbálom a legmélyebb mélységeiben is megismerni. Ez utána tudom olyan egyszerűvé tenni, hogy mindenki számára érthető legyen. Úgyhogy a teológia után 2011-ben államvizsgáztam a pünkösdi teológián, és 2011 júniusában hívott be Mészáros Kálmán, akkor még az egyház elnöke, és Pap János egy beszélgetésre, és egy jó másfél órás beszélgetés után azt mondták, hogy végignéznek most ezen a jó pár éven, és úgy látják, hogy Isten terve a hallássérült gyülekezet, meg az is Isten terve, hogy engem ebbe belerakott, ők most már lehetőséget adnak arra, hogy úgynevezett hivatalos formában is végezhessem ezt a missziói munkát. A Siket gyülekezetnek a 9 éve érlelte meg azt, hogy igen, kell egy olyan missziói területre nyitni. Nem mondom, hogy eddig nem volt speciális, úgymond speciális misszió, vagy fogyatékkal élők felé végzett misszió, de koncentráltan nem volt még soha egy ilyen munkacsoport. Úgyhogy 2012 végén, tulajdonképpen 2013 januárjával indult ez a munka. Elsődleges célként azt fogalmazzuk meg magunknak, hogyan tudjuk az evangéliumot akadálymentessé tenni.
1: Ez egy nagyon szép elképzelés és törekvés, meg támogatandó, gyakorlatban mit jelent?
0: 2012 végétől rengeteget imádkoztam, én nem akartam munkatársakat keresni, találkozásokon keresztül, beszélgetéseken keresztül érlelődött meg most már a csoporttársaimban az, hogy szeretnének ebben részt venni. Természetes volt, hogy meghívom ebbe a csapatba Dani Csaba lelkipásztor testvért, kerekesszékesként, ő már eddig is rengeteget segített és dolgozott a fogyatékkal élőkért, és végre talán szélesebbre nyithatjuk az ajtókat, és amiről ő esetleg csak gondolkozott vagy álmodott, talán lesz lehetőség arra, hogy megvalósítsuk. Úgyhogy nagyon sokat jelent nekem Dani testvérnek és a feleségének a támogatása, az ő szeretetük, igazi ima támogatóim, és valahogy úgy érzem, hogy akkor is mellettem vannak, amikor nincsenek itt fizikálisan. Meghívtam ebbe a csapatba Opauszki Esztert Kiskörösről, mert ő vakokkal is foglalkozott, értelmileg korlátozottakkal is foglalkozott. Aztán hozzánk csatlakozott még Urbán Gedeon, és Kovács Imre természetesen a Siket gyülekezetnek a pásztora, hiszen ő saját maga sorstársként tud pásztorolni és vezetni egy hallássérült gyülekezetet, egy speciális gyülekezetet. Aztán szereztem, vagy próbáltam hívogatni segítő testvéreket is. Ilyen lett Kéri József és Kovács Dávid. Róluk hadd mondjam már el, hogy tavaly szeptemberben kezdték el a baptista teológián tanulmányaikat hallássérültként. Szeretnénk egy picit biztatni a gyülekezeteket, hogy gondolkodjanak el azon, hogyan tudnák akadálymentessé tenni az imaházaikat, épületeiket, aztán meg akadálymentessé tenni a saját szívüket, hogy befogadják, hogy hívogassák a sérült embereket az Isten tiszteleti alkalmakra, mert maguktól nem fognak jönni, mert nincsenek hozzászokva ahhoz, hogy róluk a kötelező gondoskodáson túl bárki is még velük foglalkozna. Hívjuk őket, és akkor jönni fognak. Ahogy mi is hívjuk a Siketeket, és jönnek. Van egy ilyen másodlagos missziós tevékenységünk is, hogy a két hallássérült fiatalemberrel már több ifi csoportban is megfordultunk, és az ő bizonyságtételeiken keresztül, az én bizonyságtételemen keresztül próbáljuk a fiatalokat ráhangolni arra, hogy vegyék észre, hogy van egy ilyen terület is, vegyék észre, hogy akár az osztálytársuk is lehet egy kisebb-nagyobb fokban sérült valaki. Odaállhat mellé, segíthet neki, és hívhatja a gyülekezetbe. A másik munkacsoport, ami nemrég alakult, itt pedig arra gondoltunk, hogy megpróbálunk olyan nagyon egyszerű képek, rajzok általi üzenetközlést kidolgozni, aminek segítségével a írni-olvasni nem tudók, értelmileg korlátozottak, siketek számára könnyebben tudnánk az evangélium üzenetét átadni.
1: Hogy gondolod, jobb az ilyen réteg gyülekezet, mint mondjuk egy siket gyülekezet, vagy pedig az integráció is elképzelhető, vagy kívánatos? Mármint, hogy az egészségesek és a különböző sérüléssel rendelkezők egy és ugyanazon gyülekezetben is éljenek, szolgáljanak.
0: Én két útját látom az integrációnak. Egy kerekesszékes, látássérült, nyugodtan, sőt, kötelezően kéne, hogy itt legyen a gyülekezeteinkben. Amikor elvégeztem a tolmácsképzőt közben, és amikor tanultam, tudtam, hogy nem megélhetés szempontjából szeretném ezt a szakmát, hanem egyedüli egy célom az, hogy az Úr szolgálatába állítani a magamat, meg a jelnyelvet, meg a két kezemet. Csodálatosan együtt tudok szolgálni evangélikusokkal. Volt az életemnek egy időszaka, amikor nagyon mélyen együtt dolgoztam reformátusokkal, akkor a Pálhegyi Feri bácsi fére házasság gondozója alkalmak. Két vagy három alkalom volt, hogy Szépalmára elutaztam hallássérült házaspárral, de a siketek helyzete, ez egy másféle helyzet. Ők egy külön nyelvvel, egy olyan nonverbális nyelvvel bírnak, ami valamilyen szinten elkülöníti őket tőlünk, akik verbálisan kommunikálunk. A kultúrájuk lényege ez a nonverbális jelnyelv. Őket integrálni, mint közösség kell az egyházba. De én nagyon sok felé jártam tolmácsolni. És látom, tapasztalom, hogy ez nem elég. Tehát, ha én ott megjelenek, mint tolmács, és 10 órától 11:45-ig letolmácsolom az Isten tiszteletet, és utána elköszönök és hazamegyek, akkor a siket testvér, igen, megértette az Isten tiszteletet, és utána mit tud tenni? Föláll és hazamegy. Nincs közösségi kapcsolata, mert én, mint tolmács, nem tudok részt venni az ő közösségi életében. Tehát azt látom, hogy igazából ami jól alkalmazható a hallássérültekkel kapcsolatban, a siketekkel kapcsolatban, az egy önálló közösségként való egyházba történő integrálás. Nagyotthalloknál például nagyon jól működne, hogyha a nagy termeinket, tehát az imaházak nagy termét felszerelnénk egy úgynevezett hurokerősítővel, mert akkor a nagyot halló beállítja úgy a hallókészülékét, hogy csak a mikrofonban elhangzó szöveget hallja élesen, a háttérzaj, a zsizsgés nem zavarja, és már is lehet hívni. Gyönyörűen részt tudnak venni közöttünk az alkalmakon, és utána se jelent túlzottan nagy problémát nekik a kommunikáció, hiszen ha nagyot hallók, akkor azért nagyon általában jól tudnak beszéddel is kommunikálni.
1: Hol van a fő akadály? Most beszéltünk a tárgyi dolgokról.
0: Hát bennünk, hol van az akadály? Most aki hallgatja ezt a műsort, az kérdezze meg magától, hogy hol van az akadály. Én se tettem mást, mint ezt kérdeztem az Istentől, hogy hol van az akadály. És olyan érdekes, hogy sokakkal szoktunk beszélgetni erről, és elhangzott az egyik asszony részéről, hogy azért meg kell tudni mindegyikünknek mondani, hogy a fogyatékkal élők között mi az a szint, ahol mi tudunk dolgozni. És én nagyon nem tudtam egyetérteni ezzel. Lehet, hogy én a végletek embere vagyok, nem tudom, de bennem, amikor megkérdeztem, újra és újra megkérdeztem Istent, hogy hol van a határ, akkor azt mondta, hogy nincs határ. Mert azt mondta, hogy nézd meg, hogy Jézusnak volt-e határ, és nem volt neki határ, mert megérintette a leprást, akit mi nem akarunk és nem akarnánk megérinteni, és együtt evett az utcanővel, akit mi nullának tekintünk, és nem akarunk között még egy levegőt se szívni vele, úgyhogy szerintem Jézus nagyon jól megmutatta, hogy nincsen határ. Addig van határ, amíg bennünk van határ. Én nagyon sokáig nem tudtam az értelmileg korlátozottakkal mit kezdeni. Borzasztóan nem tudtam, hogy semmit se tudtam, csak zavar volt bennem, és az, hogy na most innen menekülni kell. Egyszer úgy alakult, hogy külföldi misszionáriusok hívtak, hogy menjek segíteni a szolgálatba, és kiderült, hogy súlyos és középsúlyos értelmi fogyatékosok otthonába megyünk, és aztán addig ment ott a kavarás, hogy most ki hova ül, és ki hova, hogy engem betettek közéjük középre. És az egyik oldalról az egyik aranyos simogatott, a másik oldalról a másik simogatott, de amikor meghallották azt, hogy Jézus, akkor hangosan kiabálták, hogy igen, Jézus, szeretem. És nekem például az a korlát akkor dőlt le. És most már ez nem jelent problémát. Harcoljuk már meg a magunk harcát. Nem tudok mást mondani, amikor fiatalokkal beszélgetek, mint hogy legyen már bennük kíváncsiság a saját életükkel kapcsolatosan. Ne akarják mindig azt elfogadni, amit mások mondanak, meg amit a kényelem, meg ez a világ nyújtani akar, hanem legyen akkor a bátorság bennünk, hogy föltegyék Istennek a kérdést szemtől szembe, hogy Uram, kíváncsi vagyok, hogy mit akarsz belőlem. Kíváncsi vagyok, és hajlandó vagyok ezt a kíváncsiságot nem föladni soha az életemben. Mit akarsz, hogy tegyek? És Isten nagyon komolyan meg fogja ezt hallgatni. És nem mondom, hogy könnyű lesz, de amit én tudok most mondani, hogy valami fantasztikusan izgalmas, és nagyon sokszor nagyon mélyen elfáradok. Nagyon sokat vagyok most a teológián a két siket fiúval, hiszen nekik az órákat tolmácsolni kell, de a szemem előtt fejlődnek. És ez valami olyan fantasztikus dolog, és amikor már tényleg nagyon-nagyon el vagyok fáradva, és szédülök, és már enni sincs kedvem, és hogy jaj, miért kell ez nekem, és hogy miért nincsen segítség, és hogy jön az önsajnálat, de akkor eszembe jut ez a két fiú, és azt mondom Istennek, hogy hát Uram, engem ebből bevettél, hát ez milyen fantasztikus. Pont engem, hát köszönöm Uram, hát egy nulla vagyok, és annyit hibázok, és még most is nagyon sokat hibázok. Nagyon sokat hibázok, de tudod, Istennél lehet hibázni. És ez annyira jó. Neki nincsen egy listája, amit az órunk elé tart, hogy ezt meg kell tenned. Ő nem ad nekünk teljesítménykényszert. Nekünk nem kell ebbe a teljesítménykényszerbe vergődni, hanem szabadon lehet cselekedni, mert ő tudja még azt is, amit én elrontottam, azt is helyre tudja hozni. És ez nagyon-nagyon jó megélni Istennel minden nap.
1: Most néhány perc zene következik, de aztán folytatjuk a beszélgetést.

0: Egy jó órája beszélgetek Bokros Andreával a siketek közötti munkáról, s ennek kapcsán testi-lelki akadálymentesítésről is beszéltünk. Engedd meg, hogy egy kicsit megálljunk, s azért, hogy a hallgatók számára is érzékeltessük, hogy mit is jelent ez a tolmácsolási munka, hallgassunk most együtt egy Isten tiszteleten rögzített személyes tanúságtételt, amelyet éppen te tolmácsoltál. A felvétel körülményei nem voltak ideálisak, ám a mondani való azt hiszem felülírja a technikai hiányosságokat.
1: A nevem Kéri József. Van egy nagyon szép bibliai vers, amit szeretnék nektek elmondani. Jézus azt mondja, boldogok, akik nem látnak, mégis hisznek. Na, ez az én élet, mi életünkre másképp hangzik. Boldogok, akik nem látnak és nem hallanak, mégis hisznek. Biblia azt mondja, akinek van füle, a hallásra hallja meg, nekünk nincs. De van szemünk, tudunk figyelni. A szüleim Romániában éltek, de magyar nyelvű területen. Nagyon sokat szenvedtek ott hallássérültként, és átszöktek a határon. Debrecenbe laktunk, oda költöztünk. 1991-ben születtem, ugyanúgy siketként, mint ahogy a szüleim is siketek. Aztán később megszületett a testvérem, Dávid, 93-ban, ő is siket, és így nőttünk fel. Jártunk templomba, de nem volt teljesen világos számunkra, hogy miről van szó. Az Isten tiszteleteken ültünk, néztünk, figyeltük a viselkedést, bizonytalanok voltunk. Jó, jó, éreztük, hogy érdekes, és ezt tudni kéne, de pontosan miről szól, és pontosan miért van ott középen az a kereszt, nem tudtuk. Apukám, nagyszülei, ők baptista gyülekezetbe jártak, hallók. És amikor nyaranta elvittek minket nagyapáékhoz, elvitte a nagyapám a két gyereket, az unokákat a gyülekezetbe. Új, nem akartam menni, én siket vagyok, és úgyse fogok semmit se érteni, de nagypapa azt mondta, ha eljöttök velem gyülekezetbe, kaptok fagyit. Há, oké, akkor megyünk. És így elmentünk. Elvitt minket, nagyon unalmas volt, nem értettünk semmit, nézelődtünk, éneklés, jaj, de aranyosak, testvérek szimpatikusak voltak, tehát pozitív hatást éreztem, de ahogy ültem, föl volt írva egy ige a kereszt fölé. 1 Korintus 11.1. Mi a megfeszített Krisztust hirdetjük. Mi ez a szó? Mi ez a mondat? Megfeszített Krisztust? Nagyapának szóltam. Nagyapa, mit jelent az? Nagyapa megértette, hogy siketként nagyon nehéz a kommunikáció, ezért nagypapám azt mondta, ez azt jelenti, hogy Isten mindenkit szeret. Én azt hittem, hogy csak a hallókat szereti, engem nem szeret. Dehogy nem, téged is szeret, mondta a nagyapám. Nagyon boldog voltam, és ez volt az első igazi megtapasztalásom, vagy megértésem Istennel kapcsolatban. Aztán Debrecenben siket iskolába jártam. Tudtam, Jézus, igen, van Jézus, de nagyon rossz viselkedésem volt. Nagyon rossz útra tértem. De valahol azért mélyen éreztem, hogy ez így nem jó. Már jöttek a kamasz idők, gondolkodásom megváltozott, elfelejtettem mindazt, amit gyerekként tapasztaltam. 8. osztályt elvégeztem. Úgy éreztem, szabad vagyok, szabad utam van. De Isten azt mondta, hogy itt az idő, hogy megállítson engem. Nagyon komoly és súlyos betegséget kaptam, agydaganatot állapítottak meg. Nagyon megijedtem. És mérges lettem Istennel szemben. Miért pont én? A többi siket miért nem kap ilyen betegséget? Milyen lesz az életem? Mi történik velem? És azt mondták, hogy lehetetlen lesz a gyógyulás. Nem lehetett műteni sem, és fokozatos volt a leépülés. Anyukám, apukám nagyon aggódtak értem. Viszont tudtam valahol belül, hogy Isten valamit akar tőlem. De hiába olvastam, az olvasás útján nem volt megértés, és lelki szemeim nem tudtak megnyílni. De Isten tudta, hogy szüksége van rám, és ezt eldöntötte. Nagyon sok szenvedés következett a betegség miatt, kemoterápia, sugárkezelés, lesoványodva és kopaszan ott álltam, és tudtam, hogy Istennek valami terve van. Az első terve az volt, hogy találkoztam Bokros Andreával. És láttam a nyakában egy kitűzött baptista, és anyukám is észrevette, és elkezdtük kérdezgetni Andreát, és Andrea mondta, hogy van ismerőse Kovács Imre, van siket gyülekezet. És erre apukám megörvendezett, de hát együtt járt a Kovács Imrével gyülekezetbe. Felvettük a kapcsolatot Imrével. 2007-ben tavasszal Kovács Imre eljött hozzánk. súlyos beteg voltam, még mindig. Láttam, hogy ő jelnyelven keresztül mennyire jól tudja elmondani Isten üzenetét. Nagyon sokat kérdeztem tőle. Mert sok siket azt mondta nekem, Isten büntetése az, hogy én beteg lettem. De én azt mondtam, hogy ezt nem akarom elfogadni. Óriási kavarodás volt az elmémben, és Imre elkezdte nekem elmagyarázni. Isten nem akar téged megbüntetni. Terve van veled. Ez Isten akarata. Ám most már értem. És kezdett a lelkem kinyílni, a szemeim kinyílni erre. Lelki éhség volt bennem, és folyamatosan kértem a tanítást Imrétől. De nehéz maradt a helyzetem, és betegség megmaradt. 2007-ben mentem először nyári táborba, Siketek nyári táborába, és ott olyan jól éreztem magam, jó hatások értek, pozitív biztatás a testvérektől, lesz megoldás, ne nézz hátra, hanem Isten valami újat akar veled kezdeni. Mindenkitől ezt kaptam. De a lelkemben még mindig kétségek voltak. Mi lesz a következő lépés? Kérdeztem Imrétől, mi lesz velem? Imádkozzatok, hogy meggyógyuljak. Azt mondta Imre, ha hiszed, hogy Istennek terve van veled, meg fogsz gyógyulni. És a gyülekezet körbeállt, és imádkoztak értem, térden állva, sírtunk, vigasztaltak engem. A betegségem továbbra is megmaradt. 2007-ben látogatást tettünk nagyváradi Siket gyülekezetben. És újból éreztem a lelkemben, ha engem szolgálatra választott ki az Úr a jövőre nézve, hogy a Siket gyülekezet legyen, hogy a Siketek közt munka legyen, ne vigyen el engem magával, engedj, hogy itt maradjak, hogy legyen gyógyulásom. És meghallgattak a testvérek, és újból a gyülekezet ott Nagyváradon körbeállt engem, és a teljes gyógyulásért imádkoztam. És hittem, teljesen elhittem, hogy Isten ezt valóban meg tudja tenni, ha ő akarja. A gyógyulásom az ő akarata, az ő kezébe tettem. 2008-ban pont a születésnapomon kellett menni vizsgálatra. És az eredmény az csoda volt, és azt mondták, hogy nem találják a daganatot. Nem értették az orvosok. Mi az, hogy 2 év alatt elmúlt? Azt mondták, hogy ez lehetetlen. Amikor ott voltam a kórházban, 4 feküdtek mellettem ugyanezzel a daganat típussal, és mind a 4 meghaltak. Hogy én mégis meggyógyultam? Tudtam, hogy Isten üzenete ez, hogy ébredjek fel. És hogy igenis szolgálatba akar állítani. Az ő dicsőségére éljek ezek után. Neki terve van velem. És teljes mértékben odabíztam az életem. Belekapaszkodtam Jézusba. És tudtam, hogy az egyedüli megoldás az életemben, ha Krisztus követő leszek. 2008-ban az egész családom együtt döntött az Úr Jézus követése mellett, és együtt merítkeztünk be Szokolyán. 2008. szeptemberében elkezdtem gimnáziumba járni. 4 alatt elvégeztem, tanultam, rendesen levizsgáztam, és tudtam, hogy Isten nekem akar mutatni valamit. Azt mondta, hogy a teológia legyen a cél. 1 Korintus 11.1. Kövessétek példámat, amint én is a Krisztust követem. Ó, igen, tudtam már, ez az. Ez az a cél. Pál apostol, ahogy követte az Urat, én nekem is úgy kell. Mi a megoldás? Tanulnom kell. Menjek a teológiára. Valóban tudtam, hogy ez nehéz lesz. Mert a teológia még soha nem járt Siket hallgató. Én voltam az első jelentkező. Beszélgettem Andreával, mi a megoldás? És nagyon nehezen döntöttem, végül sikerült, megkaptam a levelet, sok imádság után elmentem pótfelvételire, és amikor én megérkeztem, üres volt még az épület, én voltam ott egyedül, leültem, és gondolataimban, szívemben izgatottság volt. Mi lesz, ha nem vesznek fel? Hát Isten gyorsan adott választ. Olvastam az igét, Máté evangéliuma 9. rész, 37-38. Versét olvastam akkor éppen. Sok az aratnivaló, de kevés a munkás. Ezért kérjétek az aratás urát, hogy küldjön még munkásokat az aratásba. Ó, hát értem. Miért vagyok én a teológián? Mert kell Siket gyülekezetben még segítő. Kell, hogy legyen, aki tovább viszi ezt a szolgálatot. Kell, aki segítse a gyülekezetet. Hogy ne csak Budapesten legyen gyülekezet, hanem más helyeken is. Azért küldött engem Isten ide, hogy a gyülekezet növekedjen, hogy lelki munkás legyek, hogy a célom a szolgálat legyen. és Krisztus evangéliumának bemutatása és elmondása. Tudtam, hogy ez az én komoly utam, és Isten választott. És nagyon köszönöm Istennek, hogy ezt megtette. És Isten ad nekem lelki erőt, és ad bölcsességet, hogy elvégezzem az iskolát. És azért imádkozom továbbra is az Úrhoz, hogy vigye végig a tervét velem. Köszönöm, hogy meghallgattatok.
0: Beszélgetés elején említetted, hogy Isten férjet is, és két aranyos kislányt is ajándékozott neked. Hogy látod, hogy élték meg a közvetlen környezeted, a családod?
2: A közvetlen környezetem, a családom nagy szeretettel és elfogadással élte meg ezt. Azért az a 9 év tanulás, ez könnyű elmondani, de ez a 9 év tanulás, ez rengeteg anyagi kiadással is járt. Mindig kommunikáltam a családommal és a gyerekeimmel is, mindig megbeszéltem velük azt, hogy most ezt vagy ezt fontosnak tartom. Amikor a legnagyobb döntés, ugye a teológiai tanulás elkezdése került a képbe, akkor leültem és megkérdeztem őket, hogy figyeljetek, most 3, de inkább 4 éven keresztül nagyon keveset leszek itthon, tanulni fogok legtöbbször, lehet, hogy nektek kellene majd kitakarítani, meg elmosogatni, meg egy kicsit segíteni. Nyilvánvaló akkor az én lányaim már 17-18 évesek voltak. És ugyanezt mondtam a drága férjemnek is, hogy bevállalja azt, hogy én nem tudok most már úgy 100%-osan anyuka lenni ezekbe az időszakokba, hanem nagyon sok minden van, amit eddig én tettem, de most neki kellene. És amikor mind a 3 igent mondtak erre, na akkor kezdtem el tanulni. Nagyon fontos az, hogy ez a konszenzus meglegyen közöttünk. És hát az én gyerekeim már nagyok, tehát 25 éves, meg 23 éves, megvan az önálló életük, és tudom, hogy láthatatlanul, de ők figyelik az én szolgálatomat, meg figyelik a mi életünket, és mindig erre törekedtünk Jánossal, hogy őszintén éljük az életünket a gyerekeink előtt, és tudod, mostanában gondolkoztam azon, hogy hát lehet, hogy ezt is elrontottam, meg azt is, meg hogy másképp kellett volna a gyerekekkel viselkednünk, meg hogy jobban kellett volna ezt csinálni, meg jobban kellett volna azt, és aztán utána olyan ellenpéldákat mutatott nekem a Jóisten, hogy így örömmel mondtam, tudtam elmondani a Jóatyának, hogy mit láttak tőlünk a gyerekek. Azt látták, hogy a legnagyobb tragédiákban és mélységekben is egymásba kapaszkodtunk férjemmel. Azt látták, hogy mi 26 év után is őszintén és rajongva szeretjük egymást. Mi pedig ezt a példát tudtuk nekik mutatni, hogy lehet szolgálva élni, lehet hitben élni, hogy a házasság az Istentől származó ajándék, és igen, lehet egy életen keresztül szövetségesként végigmenni, és adtunk nekik mellé szabadságot, hogy ők maguk megtapasztalva mindezt, önállóan tudjanak Istennek igent mondani a hívására, és úgy formálni az életüket. Ezt az igent ők mind a ketten kimondták, 2006-ban bemerítkeztek, és én úgy látom, hogy most is mind a ketten próbálják az életükben ezt valósággá tenni.
0: Szülőként az embernek van kísértése, ez egy általános tapasztalat, hogy ami neki fontos, az a gyerekének is fontos legyen. Hogy gondolod, alkalmaztál akár érzelmi, akár szóbeli pressziót, vagy meggyőzést, hogy szemnevet mondjunk, arra, hogy ezt a missziót mondjuk a lányaidnak is kelljen, vagy lehessen folytatni?
2: Nem, soha nem. Amikor még relatíve kisebbek voltak, volt egy-két alkalom, hogy elmentünk itt családosan egy-egy siket táborba, de mind a ketten, pontosan azért, mert őszinték vagyunk egymáshoz, elmondták, hogy ők nem éreznek e felé semmiféle elhívást. Néha, amikor református testvérekkel dolgoztam, és mentünk siket gyerekek közé, akkor Hajnit, Tündit elvittem segítőnek, mert ott sem volt elég emberünk. Nagyon készségesen segítettek, aranyosak voltak, de megmondták őszintén, hogy ez nem az ő útjuk, tehát ők ebben nem tudnak konkrétan részt venni. Na most János felé a presszió, hát itt már azért volt, igen, van is, mert hogy borzasztóan szeretik a siketek az én férjemet, a gyülekezetben levő gyerekeknek egyszerűen ő valami, főleg a fiúknak, valami a Jancsi. Hogyha jön a Jancsi, akkor már minden jó, és minden el van intézve. Tehát János meg nagyon visszahúzódó, és én meg azért sokszor bököm ott oldalba, hogy de hát látod, hogy szeretnek, hát akkor gyere, és nyilvánvaló, hogy szembesült azzal, hogy a szolgálat kiszélesedik, vidékre kell menni, egyéb helyekre kell menni, és ami őt úgy látom, hogy igazán megfogta, ami bennünk egy ilyen összekötő kapocs volt a szolgálat kezdetétől, hogy ha én egy istentiszteleten vagyok és tolmácsolok, akkor ő ott van. Ha evangélikusoknál, akkor ott van. Ha reformátusoknál, akkor ott van. Hogy mi akkor vasárnap, akkor is együtt vagyunk ott az istentiszteleten. És ezt olyan jó volt nekem megtapasztalni, szóval az ő csöndes jelenléte hihetetlen nagy erőt ad, a fizikális segítsége is, de erre megtanultam, hogy igenis tisztelettel meg kell őt kérnem, hogy segítsen. Nem tanulta meg a jelnyelvet még eddig, nem tudom, hogy lesz, mint lesz, de ennek ellenére a siketek nagyon szeretik őt, és tényleg 30-an végig ölelgetik, amikor bejön a gyülekezetbe. Látja most már a szükségét annak, hogy a gyülekezetben az ő személye fontos, mivel a legtöbb gyermek egy siket házasságban hallóként születik. Tehát most már van 6 gyerekünk, különböző életkorral a siket gyülekezetben. Ebből egy siket, a többi halló. Na most, ha pont ott van a hallássérült is, amikor a hallók, akkor én már nehezen tudok egyszerre 2 nyelven bibliaórát tartani. Számtalanszor volt már, hogy János ott volt az istentiszteleti alkalmon, és látta a szükséget, és elment a fiúkkal, és külön megtartotta nekik az órát, beszélgetett velük, játszott velük, mert én meg a hallássérült gyermekekkel vagy gyermekkel foglalkoztam. Nem tudom másként mondani, mint hogy amit ugye szoktam használni szóhasználatot, és János már ezen nevet, hogy de hát nem veszed észre? Szóval, hogy ami nekem természetes, és én észreveszem, nem követelhetem azt meg egyértelműen az én társamtól, nem veszi észre, viszont számtalanszor volt, amikor ő észrevett olyan dolgot, amit én nem. Nagyon sokszor volt, amikor ő figyelmeztetett, hogy itt vagy itt vigyázzak. Amikor nem hallgattam rá, nagyon komolyan megbántam, mert utána nagyon sok probléma következett. Úgyhogy most ő egy olyan helyzetben van, hogy nekem vannak álmaim, ideáim, ötleteim, az rengeteg. Ezt nem tudom, miért van, de van. Fellelkesülök. Elmondom Jánosnak, és akkor ő megfogja a kezem, üljünk le, gondoljuk át, és imádkozzunk. Mert ez lehetetlenség, mondjuk, ha éppen valami nagy őrültséget találok ki. De aztán olyan is van, amikor azt mondja, hogy fú, ebben tényleg van fantázia, és akkor álljunk neki. Úgyhogy megint csak a szeretett kapcsolat jön itt elő, hogy igen, vele érdemes megbeszélni, mert ő az én társam, az én másik felem, és amit én nem veszek észre, azt ő észreveszi.
0: Én hallottalak bizonyságot tenni nem olyan rég, és ott elhangzott egy mondat, miszerint kevésből nem lehet sokat adni.
2: Ezt akkor éreztem, amikor elkezdett gyarapodni a hallássérült gyülekezet, és a testvérek 90%-a világból jön. Vagy semmiféle Isten tapasztalatuk nincs, és azt mondom, hogy ez a jobb, vagy pedig teljes katyvasz van a fejükben. Tehát a nem megfelelő kommunikáció miatt, félreértések miatt, valami fantasztikus, hogy milyen színes istenképpel rendelkeznek, és milyen dolgok jutnak az eszükbe. Nagyon nehéz erről lebeszélni és megváltoztatni egyes szempontból a nézeteiket, és ez szembesített azzal, hogy most én lapozgathatom a Bibliát, meg tolhatom az óra alá az igét, de most akkor mi van a mögött? Mi az a plusz, amivel meg tudnám támogatni, hogy de ezt most nézd meg, tényleg így van, és valójában ezt akarja neked üzenni Isten, vagy ezt akarja nekünk üzenni az evangélium? És ennek a szükségét éreztem, hogy nekem el kell mélyednem a bibliai tanulmányokban, mert kevesen van, és szeretném mélyebben megismerni a Bibliának az igazságait. A másik inspiráció volt még ugye a gyerekek a gyülekezetben, tehát hogy a gyerekeket tanítani kell, és ha halló gyerekek, akkor értelemszerűen rám várna ez a feladat. Na most mit tanítsak én nekik? Konkrétan nem volt olyan felkészültségem a Bibliából, hogy a gyerekek felé világosan, egyszerűen át tudjam adni. Úgyhogy jelentkeztem a teológiára, a pünkösdi teológiának nagyon-nagyon jó volt a kreatív hitoktatás szaka, és elmentem tanulni. Egy csodálatos közösséget is kaptam, és tényleg olyan csodálatosan, finoman, érzelemmel gazdagon tanultunk a hitoktatásról, teljes szabadsággal, hogy én azt már rögtön tudtam alkalmazni egyrészt a hallássérültekre, másrészt a gyerekekre, hogy végül is ez segített engem ahhoz, igenis a tanulás segített ahhoz, hogy még többet tudjak segíteni. De ugyanez indított engem arra, hogy a jelnyelvet egyre jobban és jobban és jobban, ugyanez indított arra, hogy pszichológiát az alapfokon, mert szükséges a minőségi munkához a tudás. Nagyon szükséges. Nálam ez ugye úgy működött, hogy az isteni elhívás megvolt, a szeretet és a szeretni akarás megvolt, viszont a szaktudás volt kevés. Én ezt tartom egyébként a jó sorrendnek. Nagyon sokszor szembesültem olyan szakemberekkel. Megvolt a 3 diploma, megvolt a szakvégzettség. Alfától omegáig mindent tudtak a hallássérülésről vagy a fogyatékosságról, de nem volt szívük munkához. És ez volt az, ami hiányzott, és ezért nem tudták az ő segítségüket elfogadni a hallássérültek, vagy a fogyatékkal élők, ezért voltak ők taszítóak a szemükben. Én meg nem akartam taszító lenni, hanem olyan szeretnék lenni, aki adni tud valamit, azt, amit csak Krisztus tud adni. És tudod, nagyon érdekes, hogy ami még engem a tanulásra serkentett, az a kezdő tolmács időszakomba, amikor még konkrétan önkormányzati kórház, orvos, tehát különböző tolmácsolási szituációkba belekóstoltam. És tudod, amikor ott ültem a hallássérült ágya mellett, aki elvetélt, és fölébredt az altatásból, és az én arcomat látta először. És még össze-vissza jelelt szegény, hiszen hát altatás után mindannyian bódultak vagyunk, és akkor tudtam, hogy itt valami többet kell adni. Tehát itt nem menekülhetek el az elől, hogy vigasztaljak, de nem elég egy emberi vigasztalás, mit ér az semmit. És ott döbbentem rá arra, hogy milyen kicsi vagyok én ehhez, hogy nekem kell az a szeretet, amiről a Jézus beszélt. Nekem kell az a szeretet, amit egy érintés által, azáltal, ahogy a szemébe nézek, azáltal, ahogy részt tudok vállalni a szenvedéséből, hogy így át tudjam nekik adni. És ez mind-mind arra ösztökélt, hogy még többet, és még többet, és még többet. És az az igazság, hogy ez a folyamat most sem ért véget. Kész vagyok, és nyitott vagyok még tovább tanulni bármilyen olyan területen, ami nekem a szolgálathoz pluszt ad. Nagyon sokan gondolják egyébként, hogy ez az egyén érvényesülésemhez volt szükséges. Szó nincs erről. Tehát vígan élhetnék én a tolmács végzettségemmel, nem kéne nekem mindezzel foglalkozni. De nem is gondoltam, eszembe sem volt az, hogy azért legyek tolmács, hogy én majd megéljek ebből. Hanem azért vagyok tolmács, hogy szolgáljak vele másoknak. És azért nem megyek teológus hitoktatónak, mert nem azért tanultam, hogy most karriert csináljak, hanem azért, hogy a sikergyülekezet meg a fogyatékkal élők érdekét képviseljen valahogyan az egyházon belül. Azért tett oda Isten.
0: A rádiónkat nagyrészt keresztény hívő emberek hallgatják, ha rád gondolnak, mint Bokros Andreára. Miért imádkozzanak?
2: Hogy soha ne múljon el bennem a kíváncsiság, hogy Isten folyamatosan tudjon használni, hogy soha ne érezzem azt, hogy kész vagyok, hanem akarjak tovább és tovább menni. Adjon a jó Isten még többet szeretetéből, amit ki tudnék mutatni, hogy ne essek az önsajnálat csapdájába, hogy maradjak a férjemmel ilyen csodálatosan jó, mély szeretet kapcsolatba, és a mi életünk az szavak nélkül legyen példa a gyermekeink előtt, hogy adjon nekik is Isten egy személyes történetet, amit megélhetnek ő vele.
0: És ha szeretet siketekért?
2: Siketekért? Igen. Igen, mert nem a siketek, mi nem hallunk jól.
0: Köszönöm a beszélgetést.
2: Én köszönöm.

0: Ti vagytok a Föld csója.
1: Ti vagytok a világ világossága.
0: Nem rejthető el a hegyen épült város.
1: Úgy ragyogjon a ti világosságotok az emberek előtt, hogy lássák a ti jó cselekedeteiteket,
0: és dicsőítsék a ti mennyei atyátokat.
1: Só és lámpás.
0: A Magyar Evangéliumi Rádió műsorát hallják.

0: A Lelki Posta műsorát közvetítjük, ez már az 1315-ös számú adás.
1: Szeretettel köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mai Lelki Postában igyekszünk az elmúlt hetek hallgatói leveleiből minél többet közzétenni. Már is bontjuk az elsőt.
0: Drága testvéreim az Úr Jézus Krisztusban, úgy kezdődött a dolog, hogy már hónapok óta küszködöm a szeretetlenségemmel, és kértem az Úr szabadítását. Kemény harc volt, sok drága testvérem ima támogatásával, és akkor jött az első csoda. Hétvégén nagy családi találkozónk volt, 23 felnőtt, 9 gyermek előtt tehettem bizonyságot ennek a harcnak az Úr általi győzelmes kimeneteléről. Tegnap meghallgattam a Kamara Erdei missziói munkásokkal készült interjút. Két eddig ismeretlen szolgáló testvérem számolt be a szociális otthoni küzdelmeikről, győzelmeikről. Most én is hozzáteszem a mai megtapasztalásomat az Úrral való csodálatos találkozásról. Reggel az otthonban kezdtem a napot önkéntesként. Azonnal egy vitába cseppentem bele, ahol is a tolókocsis Erzsike szeretetlenül lökte meg az útjában álló Kati nénit. Baleset nélkül megúsztuk a dolgot, de az indulatok látható módon nem csillapodtak. Elkezdődött a bibliaóra, és mindketten jelen voltak. Az ige az Isten Jézus Krisztusban lehajló szeretetéről hangzott, mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta, hogy valaki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Ezt a tényt, ezt a csodát úgy tettük személyessé magunkra nézve, hogy a világ helyett magunkat helyettesítettük be, és így értelmeztük a mondatot. A sok esemény között el is felejtettem a reggeli összezördülést, de a bibliaóra után Erzsike oda kerekezett elém, és azt mondta, Kati, Kati. Nem igen értettem, mit akar, de mentem vele. Katihoz érve láttam meg az Úr Jézus Krisztus munkáját, mert Erzsike a találkozáskor bocsánatot kért a reggeli incidensért. A két asszony megbékélve kezet fogott, és úgy búcsúzott el egymástól. Hálával és magasztalással teli szívvel írom most ezt a történetet, mert személyesen többet magammal újra megtapasztaltam az Úr feloldozó kegyelmét és a nyilvános bűnvallás áldott következményeit, és másokra is kiható áldásait. Köszönöm, hogy ezt a csodát veletek is megoszthattam. Nagy hálával és sok áldással hallgatom az adásokat, és olvasom másokkal is, megosztva az újságot. Azért szerelmes atyám fiai, erősen álljatok, mozdíthatatlanul buzgolkodva az Úr dolgában mindenkor, tudva, hogy a ti munkátok nem hiába való az Úrban. Korintusi első levél 15. fejezet 58. vers.
1: Nagyon szépen köszönjük a kedves sorokat. Talán nem minden hallgatónk értette a levél elején a Kamara Erdei misszió munkásokkal készült beszélgetésre való utalást. A Só és Lámpás műsorban hangzott el, amely a honlapunkon volt meghallgatható. Bátorítjuk internettel rendelkező hallgatóinkat, hogy hetente nézzék meg a fönnlevő műsorokat, hiszen minden héten több órányi új anyaggal gazdagodik a MERA programja.
0: Kedves MERA munkatársak! Szeretettel köszöntök minden kedves testvért és testvérnőt, akik végzik ezt a nagyon fontos és szép szolgálatot a rádióadásokban, a missziós szolgálatot. Így naponként hallgathatjuk Isten igéjét és a bizonyságtételeket. Megkaptam kedves levelüket, melyre csak így tudok válaszolni. Írok egy bizonyságtételt, amely ebben az évben februárban történt az életünkben. Gyermekeink már felnőttek, és ketten vagyunk férjemmel. Hétfői nap volt, az automata mosógépet beindítottam, és elmentem hazúról. Férjem kint dolgozott, és a lakásban nem volt senki, a szekrények ajtaját kinyitogatta szellőzni. Távol létemben a mosógép kigyulladt. Szinte elégett, és körülötte egy pár törölköző is. Olyan füst volt mindenütt, kormos lett minden a lakásban, minden koszos lett. Nagy próba ért bennünket, de Istennek hála, a házunk nem égett le. Imádkoztunk, hogy a békességünket el ne vegye a kísértő. Jöttek gyerekeink, és az volt az első, hogy imádkoztak, erőért és segítségért az Úrhoz. Sok szép igei erősítést kaptunk ezekben a nehéz órákban. Lelki pásztorunk is eljött hozzánk imádkozni, így Istennek szeretetét és segítségét érezhettük. Nem voltunk egyedül a bajban. Kértem Istent, hogy a próbát fordítsa lelkünk javára. Gyermekeink és testi-lelki testvéreink nagy szeretettel jöttek, segítettek. Vitték a sok kormos ruhát, amit otthon kimostak, mert nálunk nem lehetett. Voltak, akik pénzt adtak, így segítettek. Mindent át kellett festeni, takarítani. Most már örülünk, hogy újra itthon lehetünk. Minden rendbe jött, minden tiszta lett. Hálát adunk Istennek. Ezúttal is nagyon szépen köszönjük testvéreink, gyermekeink, unokáink önzetlen szeretetét és segítségét. Áldjon meg érte mindenkit az Úr Jézus. Krisztus bőségesen fizessen meg áldásaival. Megpróbál az Úr, de el nem hagy. Áldott legyen az ő szent neve. Ha elvettük Isten kezéből a jót, a rosszat is el kell vennünk. Mindenért hálát adjatok, tanácsolja az ige. Szeretettel, Éva.
1: Meggyőződésem, hogy tényleg nagyon tanulságos, amit most hallottunk. Valóban történnek velünk olyan dolgok, amelyekre egyáltalán nem számítunk. Ilyen egy kigyulladó mosógép is velünk is megtörtént. Hála Istennek, hogy testvéreinket a nagyobb bajtól megőrizte, és hogy testvéri segítséget kaptak. Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóimat. Orosz Enikővel beszélgetek, Éri Mihály falván. Kezdjük talán azzal, hogy honnan indult az életed. Egy picit mesélj magadról.
2: Nekem apukám meghalt, mikor 2,5 éves voltam. A testvérem akkor volt 3 hónapos, úgyhogy anyukám nevelt bennünket.
1: Betegsége volt édesapád?
2: Felakasztotta magát.
1: Ó, sajnálom.
2: Kicsi korunktól úgy nőttünk fel, hogy hittünk Istenbe. Anya mindig olvasott nekünk a Bibliából, történeteket mesélt. Rendszeresen templomba jártunk, imádkoztunk. Nagyon hálás vagyok Istennek, hogy olyan anyukával áldott meg, aki bemutatta nekem Jézust, Istent is. Habár még akkor kicsi hittel ajándékozott meg, de az engem boldoggá tett és erőt adott az úton, amit járnom kell.
1: Hogyan folytatódott az életed? Ez a kicsi hit mikor kezdett növekedni?
2: Hát a mamám meghalt, ő baptista volt, mert mi katolikus templomba jártunk, és mama baptista volt, és mikor meghalt, a temetés után meghívtak az imaházba. És én azt hittem, hogy ilyen halottra így megemlékezünk, mert szokás volt nálunk is, meg több helyen, és eljöttem persze vasárnap. És ugye kicsit meg is lepődtem, hogy mamát meg se említették, de már maga az énekek, meg a prédikáció az úgy megragadott, úgy éreztem, hogy olyan más, olyan jó volt itt nekem. Aztán hébe-hóba eljöttem egy húsvétba, egy karácsonykor, és egy alkalomkor, mikor eljöttem, az akkori lelkipásztor, Gerge István, ahogy mentem kifelé az istentisztelet végén, felajánlta, hogyha szeretnék imádkozni bármikor, ő szívesen rendelkezésre. És az Úr adott olyan erőt akkor a pillanatban, mert annyira hirtelen jött ugye ez a felajánlás, hogy én mondtam, hogy akár most is. És akkor mondta, hogy igen. És akkor leültünk, beszélgettünk, ő elmesélte, hogy mennyire egyszerű befogadni az Úr Jézust a szívünkből, csak meg kell várni bűneinket. És kegyelmet nyerünk. És én abban a pillanatban az Úr annyira csodásan vezetett, és olyan világosságot adott az elmémbe, hogy ezt el tudtam hittel fogadni. Aztán imádkoztunk, és éreztem, hogy a bűneim terhele hullik. És azon az estén én repültem hazafele. Csak hogy nem igazán tudtam, hogy mit jelent újjászületni, meg hogy akkor ez hogy is kéne folytatódjon. Jöttek a mindennapok, a munka, a család. És én ugye elsodródtam, hogy 3 évig, úgy el voltam, megjelentem, de annyira nem vettem én ezt úgy komolyan. És akkor az Úr egy depresszió által lecsapott rám, várt rám egy ideig. És akkor mindent elveszítettem, nem tudtam menni dolgozni, nem érdekelt már semmi. Odáig jutottam, hogy csak feküdtem egy szó. szobában, a redőny lehúzva, nem kellett tenni való semmi, azelőtt meg egy aktív életet éltem. És akkor így hébe-hóba eljöttem az imaházba, és láttam, hogy mindig a Bibliát, hogy forgassák, hogy na, most itt olvasunk, ott is, az úgy bennem is úgy megindult, mert bár mindig hittem Istenbe, de nem voltam egy ilyen rendszeres Biblia olvasó. És akkor így, ahogy olvasgattam a Bibliát, akkor úgy kezdtem rájönni arra, hogy milyen sok a bűnöm, és hogy Isten mennyire szeret. Ez a két dolog, ami úgy kiragyogott nekem az egészből, és olyan sokszor bátorított az Úr. Az első ige, amit kaptam tőle, az a Jobb könyvének az 5. részében van megírva. Boldog ember az, akit Isten megdolgál azért, a mindenható büntetését meg ne utálja, mert ő megsebez, de be is kötöz. És ezt az igét olyan sokszor úgy elolvastam, és éreztem, hogy ez nekem erőt ad, de annyira nem értettem, én csak majd sokkal, hát évek múlva értettem meg, hogy ő megsebez, de be is kötözött. Aztán volt egy ige, ami hogy a szívembe vésődött, a Róma 8:28, akik Istent szeretik, minden a javukra van. Ezt is nagy nehézségek közepette, ki volt függesztve egy falra, és mindig olvastam, és akarva akaratlanul a szívembe vésődött. És ezt is évek múlva értettem meg, hogy mindent a javamra formált. Ahogy Ézsaiásnál is megvan írva, hogy ime áldású volt nékem arra nyomorúság, és te kimentetted lelkemet a pusztulás verméből. Így kezdett el megváltozni az életem is. Sokszor voltam rosszul a depresszióval kapcsolatban, és már akkor Gál Győző volt a lelkipásztorunk, és kaptam egy könyvet tőle, kivezető út a depresszióba. És abba írt, hogy amikor rosszul vagyok, mindig este jött rám a rosszul lét, és akkor nem is viseltem én el mást, idegesített, ha más körülöttem volt. És abba írta, hogy mikor rosszul vagyunk, akkor ige. Adott ott igéket, és én azokat kikerestem a Bibliába, és mikor este nem voltam jól, az ott meg volt kariókával jegyezve, hogy könnyen leljen meg, mert olyankor nem igazán keresgélsz, és akkor emlékszem rá, hogy fel se fogtam, én csak olvastam, és hiszem, hogy az Úr az ige által megmagyarázhatatlan módon számomra, de átformálta a szívemet. És akkor így teltek az évek, aztán anya hazajött egy alkalommal az imaházból, és mondta, hogy készül meg bemerítkezni. Abban az áldott pillanatban tudtam, hogy én is akarom. És amíg vártam, reggel legyen, hogy tudjak menni, hogy szóljak, hogy én is. És akkor azóta így járok az Úrral.
1: És mi van a depresszióval?
2: Hála legyen az Úrnak, hogy jól vagyok. Nem mondom, hogy nem esek hamarabb. Nem csüggedek el hamarabb, mint a, úgymond az átlag, de nem kell gyógyszereket szedjek, az Úr meggyógyított.
1: Hála érte neki.
2: És meg is erősített, igen, hogy bár érzékenyebb vagyok, mint úgy az átlag, de kaptam egy

0: őket. Meg úgy meg is látom, látszik a szemükön. És mindenkinek, akinek csak lehetem, elmondom, hogy van egy út, azt ismerem, és ha te is akarod, meggyógyulhatsz, és menjünk azon is. Az Úr Jézushoz próbálom vezetni.
1: Elfogadják?
0: Van, amikor igen. Van, aki elfogadja, van, aki nem. Adok is olvasnivalókat. Nem is érdem én is az én tapasztalatomat, hogy volt, mint volt. Aztán látom, van, aki fogadja, van, aki nem.
1: Mit gondolsz, van-e olyan mélység, ahonnan Isten ne tudna szabadítani?
0: Nincs.
1: Biztos vagy benne?
0: Biztos. Nagyon mélyre hozott vissza.
1: Úgyhogy biztatsz mindenkit, hogy hozzá meneküljön, akármilyen helyzetben
0: így
1: van.
0: Így van. Egyedüli megoldás. Máson ne is próbálkozzanak, csak felesleges út.
1: Próbáltak neked is gyógyszereket, stb. Adni?
0: Szerettem, igen, nagyon sokáig. Enyhítik a helyzetet, de nem oldják meg.
1: Nem oldják meg.
0: Egyedüli út. Egyedüli gyógyszer, Jézus. És egyedüli megoldás. Mindenre.
1: Köszönöm szépen, hogy mindezt megosztottad velem is, meg a hallgatókkal is, és Isten áldjon, és őrizzen, és köszönöm szépen, hogy őszintén elmondtad mindezeket.
0: Én is köszönöm a lehetőséget.

Nagyon nagy szeretettel köszöntöm kedves nézőimet, kedves hallgatóimat. Tudják, az elmúlt napokban feleségemmel nagyon-nagyon sok bibliai szakaszt átolvastunk, és együtt beszélgettünk, és együtt gondolkoztunk. Ahogy kutakodtunk a Szentírásban, egyszer csak elénk került Jeremiás próféta könyvének 33. fejezete, és a 33. fejezetnek a 6. verse Károli fordítás szerint. Nagyon megdöbbentett. Kicsit más, mint az új fordításban, és a számomra most valahogy elképesztően sokat jelentett. Úgy gondoltam, hogy ezt érdemes lesz önökkel is megosztani, mert hogy valami új világról beszél. Amikor Jeremiás ezt a különös kijelentést kapta az Úrtól, éppen feje tetején állt a világ. Háború volt. A babiloniak éppen készültek teljesen elpusztítani a templomot, teljesen elpusztítani Júdának az önálló államiságát, és úgy nézett ki, hogy itt a vég. És amikor Jeremiás ezzel állt az Úr előtt, egyszer csak megszólalt az Úr, és ezt mondta neki. Ímé én hozok néki kötést és orvosságot, és meggyógyítom őket, és megmutatom nekik a békesség és a hűség kincseit. Tudják, amikor ma arra gondolok, hogy az ember betege, nem fizikailag feltétlenül, bár úgyis egyre több járvány és mindenféle különös betegség terjed, de lelkileg és szellemileg, akkor azt kell mondani, hogy nagyon súlyos válságot élünk meg, és nagyon súlyosak a betegségek. És tudják, azt is állítom, és azt is kénytelen vagyok elmondani, hogy erre a betegségre mindenütt próbálunk gyógyírt találni. Épp az elmúlt héten beszélgettem valakivel, aki elmondta, hogy gyermeke lelki segítségért fordult egy hivatásos segítőhöz. Több mint 40 ezer forintot kell fizetni óránként. És azon gondolkodtam, hogy és hol lesz majd a vége? Mennyi az, amit még megér a lelki segítség, és az elvileg gyógyulás reménye, és mikor fogy ki a család abból a pénzből, amit még erre lehet áldozni. Tetszik tudni? Néha olyanok vagyunk a lelki bajainkkal, mint a költő szerint a cinege a cipőjével. Futkos fűhöz, fához, szalad a vargához. De hát nem talál az ember megoldást. Miért is nem? Mert talán pont nem ott keressük, ahol a megoldás van. És az Úr azt mondja, Jeremiás, mondd meg a népemnek, én fogok nekik majd kötést és orvosságot hozni, és meggyógyítom majd őket. És aztán ott ülnek majd a romhalmaz tetején. Nem, Istennek valami sokkal szebb és szentebb szándéka van. Azt mondja, hogy utána kinyitok előttük egy új világot. Megmutatom nekik a békét.

szerencsétlenség és a hűség kincseit. Ó, már az is önmagában óriási dolog lenne, ha egyszer csak békesség és hűség jelenne meg köztünk, nagy kincs. De Isten igéje, minthogyha egy kitáruló kapuról beszélne. Amin belépve egymás után fedezzük fel a kincseket. Hallottam egy férről, aki a kocsmába meg a játékgépekhez hordta a család vagyonát. És amikor megszabadult ettől a szenvedélyétől, mert megtalálta az urat, a felesége azt mondta, ó, már az óriási ajándék volt, hogy nem kellett rettegnem estéről estére, hogy hogy jön haza. Ott voltunk az üres lakásban, de végre békességünk volt. De aztán nem maradt ennyiben a dolog. Mert a férjnek a megtérése nem csak valamiféle ideiglenes hóbort volt. Komolyan odaadta a szívét az Úrnak. És nem fogják elhinni, a lakásban egyszer csak bútorok jelentek meg, meg ülőgarnitúra, meg asztal, meg székek, meg konyhaberendezés, és az az otthon kivirágzott. És elmondta a feleség, hogy egy idő után még a szerelmük is újjá élett, pedig erre aztán nem érzett semmiféle reményt. Egy cigány emberrel beszélgettem, akinek föltettem azt a kérdést, miből lehet biztosan tudni egy kívülvalónak is, hogy az ő élete tényleg megváltozott Krisztusban. Tudják, mit mondott? Hát legelsőbben is abban, hogy hűséges vagyok a feleségemhez. Milyen megdöbbentő ez a válasz. A hűség bizonyítéka a Krisztussal való együttjárásnak. De hát, hogy is ne lenne? Hiszen, hogyha valaki azt a híres lélek gyümölcsét fölsorolja magában, akkor egyszer csak ott van az egyik különös gerezd, a hűség. Vajon nem lenne erre nekünk szükségünk? Vajon nem kéne ma is oda menni az Úr elé, úgy, mint társadalomnak, úgy, mint gyülekezetnek, vagy úgy, mint családnak, hogy Uram, ismered a mi megsebzett, összetört, nagyon beteg állapotunkat. Ide az van írva, hozol majd kötést és orvosságot, meg az van ide írva, hogy meggyógyíthatsz bennünket. Uram, szükségünk van a te gyógyításodra, és olyan jó lenne, ha előttünk is föltárnád ezt a különleges ajtót, ami abba az országba vezet, ahol utána megláthatjuk a békesség és a hűség kincseit, ahol megtanulhatjuk újra szeretni egymást, ahol nem kell félni egymástól, ahol bízhatunk egymásban, ahol lelki értelemben, fizikai értelemben, szellemi értelemben biztonságban vagyunk. Csodálatos lenne ez. És ez nem utópia, mert ezt Isten ajánlotta föl. Imádkozzunk ezért. Uram, te tudod, hogy mekkora ajándék, hogy a te igédben ilyen különleges és ilyen nagyszerű ígéretek vannak. De azt is tudom, Uram, hogy ezek az ígéretek nem válnak valóra csak úgy maguktól. Nekünk kell odajönni hozzád. És köszönjük, hogy mi már ismerjük az Úr Jézus Krisztust, a te egyszülött fiadat, aki azért jött ide, hogy a sátán munkáját lerombolja. És minden megnyomorodott lelki állapotunk, hűtlenségeink, békétlenségeink, háborúzásunk, harcaink, árulásaink, egymás rágalmazó szavaink, mind az ördögnek a munkája. Könyörülj rajtunk, hogy meggyógyulhassunk, és hogy kitárulhasson előttünk is a te országodnak az ajtaja. Bárcsak rátalálnánk az igazi békesség és a hűség kincseire. Amen.

0: A műsor végén megköszönjük megtisztelő figyelmüket. Köszönjük, hogy imádkoznak értünk, és köszönjük mindazoknak, akik anyagilag is támogatják szolgálatunkat. Ha szeretnének velünk kapcsolatba lépni, megtehetik, vezetékes telefonszámunk 361-327-0440, mobil számunk 3620-5652-840.
1: E-mail címünk radiokukacmera.hu, postacímünk 1428 Budapest, postafiók 4.
0: Isten áldását kívánja a műsor szerkesztője, Kulcsár Anikó.

0: A Magyar Evangéliumi Rádió műsorát sugározzuk.
1: Szeretettel köszöntjük kedves hallgatóinkat! A Biblia üzenete című rendszeres, Biblia tanulmányozó műsorunkkal jelentkezünk.
2: A sorozatot dr. John Vernon McGee írta, melyet dr. Gerzsenyi László fordításában és előadásában hallhatnak.
3: Kedves hallgatom! Mint korábban említettük, két szélsőséges nézet van a szent élettel kapcsolatban. Az egyik az, hogy az emberi természetnek csupán új irányra van szüksége, célt kell neki adni, és egy kis átalakítást kell rajta végezni. E nézet szerint így lehet megélni a keresztény életet. A másik szélsőséges álláspont az, hogy amikor valaki újjászületik, akkor természet fölötti ajándékot kap, de pusztán távolról szemlélődik, miközben Isten elvégzi életében mindazt, aminek végbe kell mennie. Az egy csoportba tartozók nagyon kegyesekké válnak. Nekem olyanok, mint a felpuffadt békák. Sohasem lesznek szeretettel teljes, normális keresztényekké. Ez a második fejezet most nagyon világossá fogja tenni, hogy az újjászületés által, amikor romolhatatlan magból, Isten igéje által születünk, új természetet kapunk, és ebben az új természetben élünk a Szentlélek hatalma által. Szeretetteljes kapcsolatba kerülünk azzal, akit nem láttunk, mégis szeretünk. Simon Péter látta és szerette őt, és jól lehet, mi nem láttuk, a Szentlélek valóságossá teheti nekünk úgy annyira, hogy mi is ugyanúgy szeretjük őt. Amikor újjászülettél, emlékszel rá, milyen kedves és csodálatos élményed volt? Pál írta a korintusi hívőknek, mert Isten féltő szeretetével féltelek titeket, mivel eljegyeztelek titeket egy férfiúnak, hogy tiszta szűzként állítsalak benneteket a Krisztus elé. Második korintusi levél, 11. rész, 2. vers. A korintusi keresztények nagyon testiesek voltak. A Krisztus iránti első szeretetük eltűnt. Isten ugyanezt mondta Izrael népéről közvetlenül azelőtt, hogy babiloni fogságba kerültek volna. Ezt mondja az Úr, emlékszem rád, ifjúkorod hűségére, mátkaságod szeretetére, amikor követtél a pusztában, a be nem vetett földön. Jeremiás könyve, 2. rész, 2. vers. Izrael gyermekei akkor mutatták be ezt a szeretetüket, amikor kivonultak Egyiptomból, és átkeltek a Vörös-tengeren. Dicsőítő éneket énekeltek Jahvénak. Énekelek az Úrnak, mert igen felséges, lovat lovasával a tengerbe vetett. Mózes 2. könyve, 15. rész, 1. vers. Ennek ellenére nem sokára panaszkodni kezdtek Isten előtt. Isten emlékezett erre. A valódi elkülönülés azon a tényen nyugszik, hogy újjászülettél, új természeted van, és szeretet kapcsolatban vagy Krisztussal. Az iránta való szereteted alapján igyekszel neki tetsző módon élni. Isten célkitűzéseiben az az egyik nagy cél, hogy az emberek megmeneküljenek ne csak az ítélettől és a tűz tavától, hanem a jelen való világtól is. Meg akarja őket szabadítani nem csak azért, hogy a mennyországba jussanak, hanem azért is, hogy a szívüket most adják át Krisztusnak. Krisztus kereszten végzett munkája elrendezett minden kérdést, amit a bűn támasztott Isten és a mi lelkünk között. A jövőben ragyog Isten dicsősége, és mi átkerültünk a megváltás világába. Újjászülettünk, és ezt senki, még a sátán sem képes megváltoztatni. Azonban miként éljük ma a földön keresztény életünket? Milyen kapcsolatban vagyunk embertársainkkal és az Úr Jézus Krisztussal? Levetve tehát minden gonoszságot, minden álnokságot, képmutatást, irigységet és minden rágalmazást, mint újszülött csecsemők, a hamisítatlan lelkitejet kívánjátok, hogy azon növekedjetek az üdvösségre. Péter első levele, második rész, első és második vers. Láthatod, nem várhatjuk Istentől, hogy mindent ő cselekedjék helyettünk. Ő elvégez értünk mindent, amit mi nem tudunk megtenni. Először is vannak bizonyos dolgok, amiket félre kell vetnünk. Ezt Pál az efézusi hívőknek írt levelében a ruha levételéhez hasonlította. Vessétek le a régi élet szerint való óembert, aki család és gonosz kívánságok miatt megromlott. Ezért tehát vessétek le a hazugságot, és mondjatok igazat mindenki a fele barátjának, mivel hogy tagjai vagyunk egymásnak. Efézusi levél, 4. rész, 22. és 25. vers. Pál másként írja le ezt a korintusiaknak. Takarítsátok ki a régi kovászt, hogy új tésztává legyetek, hiszen ti kovásztalanok vagytok, mert a mi húsvéti bárányunk, a Krisztus, már megáldoztatott. Azért ne régi kovásszal ünnepeljünk, se a rosszaság és gonoszság kovászával, hanem a tisztaság és igazság kovásztalanságával. Első Korintusi levél, 5. rész, 7. és 8. vers. Amikor az izraeliták megünnepelték a páskát és a kovásztalan kenyerek ünnepét, nem ettek kovászos kenyeret, vagyis nem ugyanúgy éltek, mint azelőtt. Egy másik helyen másfajta kenyeret fogyasztottak. Ez az ő növekedésük egyik eszköze volt. Ugyanígy Pál azt mondja a korintusi hívőknek, hogy amikor Krisztushoz jönnek, megszabadulnak a régi kovásztól, ami az életükben rejlő rossz akarat és gonoszság szimbóluma. Láthatod, sohasem leszünk tökéletesek ebben az életben, mert mindig megvan a régi természetünk.

Levetve tehát minden gonoszságot, mondja Péter. Mi a gonoszság? A legjobb meghatározásnak azt találtam, hogy megáltalkodott harag. Ez azt jelenti, hogy nem tudunk megbocsátani. Vajon keserűséget hordozol a szívedben, és terhet viszel a válladon? Jól lehet bizonyságot teszel arról, hogy újonnan születtél, és szereted Jézust, de a körülötted levők között senki sem képes észrevenni, hogy gonoszságot, megrögzött haragot hordozol a szívedben. Minden álnokságot. Az álnokság azt jelenti, hogy valaki visszafizet annak, aki megbántotta, vagy jó benyomást akar kelteni valaki előtt. Anániás és Szafira álnok volt, amikor úgy akarták bemutatni magukat, mint akik nagyon bőkezűen adakoznak a gyülekezetnek. A régi természet, amely bennünk van, csak erre jó. J.B. Lightfoot ezt úgy nevezi, hogy kegyetlen természet, ami hajlamos arra, hogy ártson másoknak. Képmutatást, irigységet és minden rágalmazást. A képmutatás természetesen kísérlet arra, hogy másnak mutassuk magunkat, mint akik vagyunk. A rágalmazás mások rossz akaratú beszennyezése. Mint újszülött csecsemők, a hamisítatlan lelki tejet kívánjátok. A hamisítatlan tej helyett én tiszta tejet vagy lelki tejet mondanék. Mint ahogy az éhes kisbaba az üveg után nyúl, a hívő ugyanúgy kívánja Isten igéjét. Emlékszem arra az időre, amikor kisunokánk született. Mivel édesapja akkoriban idegen országban volt, az édesanyja áthozta őt a lakásunkba. Az első néhány hónap alatt nálunk lakott, és akkor is, meg azután is az volt a feladatom, hogy én adjam oda neki a teljes üveget. El akarom neked mondani, hogy az a kis fickó teljesen bezsongott, amikor meglátta azt az üveg tejet. Kezdte mozgatni a kezét, a száját, a lábát, testének minden része a teljes üveg után nyúlt. Akkoriban még mindig egy gyülekezet lelkipásztora voltam, és arra gondoltam, hogy bárcsak olyan gyülekezetem lenne, amely ehhez hasonló módon nyúlna Isten igéje után. Az Isten igéje utáni éhség nélkül nem növekedhetsz a kegyelemben és Krisztus ismeretében. Nem fejlődsz, mint keresztjén. Továbbra is csecsemőkorban maradsz. Emlékezned kell rá, hogy a kisbaba és a felnőtt személy egyaránt emberi lény, de a növekedés és fejlődés más és más szakaszában vannak. A kicsinek tejre van szüksége ahhoz, hogy növekedjék és felnőtté váljék. A keresztény miként növekszik? Úgy, hogy tanulmányozza Isten igéjét. Nincs növekedés Isten igéjétől függetlenül. Sok lelkipásztortól levelet kapok, akik azt írják, hogy nagyon sok kisbabának a dajkálásával vannak lefoglalva. Az egyik lelkipásztor ezt írta. Időmet azzal töltöm, hogy a lelki csecsemőket babusgatom. Azoknak a csecsemőknek fel kellene növekedniük, hogy a lelkipásztor ne csak azzal legyen elfoglalva, hogy egész idő alatt dajkálja őket. Akkor növekednek, ha kívánják az ige tiszta tejét. Az a meggyőződésem, hogy az ige tiszta teje Isten igéjének a teljességét jelenti. Nem növekszünk lelkileg, ha egy-egy kényelmes igét kiragadunk innét és onnét. Isten igéjének a teljességére van szükségünk a növekedés érdekében. Nekünk jól kiegyensúlyozott étrendet kell követnünk. Természetesen a tejjel kezdjük, de eljön az a nap, amikor rántott húst kívánunk, meg sült krumplit, zöld salátát, és esetleg körítésnek finom borsót. Isten teljes igéjében minden lelki táplálék megtalálható. Mivel megízleltétek, hogy jóságos az Úr. Péter első levele, második rész, harmadik vers. Mivel megízleltétek, hogy jóságos az Úr. Láthatod,
hogy a megváltás pillanatában gyermek születik, aki kívánja Isten igéjét éppen úgy, mint ahogy egy újszülött csecsemő azonnal enni kezd. Amikor kisunokám hazajött a kórházból, csak alig 2-3 napos csecsemőként, mindnyájunknak az volt a feladatunk, hogy törődjünk a táplálékával. Tudta, hogy mit kell vele csinálnia. Nem tartottam neki előadást arról, hogy miként kell innia a tejet, mert úgy tűnt, mindent tudott róla. Ugyanígy nem gondolom, hogy programokra van szükségünk annak megtanulására, hogy a lelki csecsemők miként táplálkozzanak Isten igéjének tejével. A programok helyett Isten igéjét kell adnunk, hogy azon növekedjenek. Akkor mi az igazi elkülönülés? Ezt nagyon gondosan meg kell vizsgálnunk. Elszakadás a test cselekedeteitől. Túl sok keresztjén úgy érzi, hogy el kell szakadnia a világtól. Pedig mi a világban élünk, és még akkor is a világban kell élnünk, ha nem e világból valók vagyunk. Hadd illusztráljam az elkülönüléssel kapcsolatos helytelen elképzelést. Egy evangélistát csak nem egy fél éjszakán át vittem a kocsimmal, hogy találjak egy olyan éttermet, ahol sört nem szolgáltak fel. Ő ezt tekintette a világtól való elkülönülésnek. Végül találtunk egyet, és azon a helyen élelmiszer mérgezést kapott attól, amit evett. Én nem ettem volna azon a helyen. Ezt mondtam neki. Ha a helyedben lennék, ezután bemennék egy olyan étterembe, amely jó ételt szolgál föl, és egyszerűen mellőzném a sört. Nem kell neked meginnod a sört csak azért, mert ott teszed az ételt. A világtól való elkülönülés nem azt jelenti, hogy nem mehetsz be olyan étterembe, ahol szeszes italt is felszolgálnak. Gonoszság, álnokság, képmutatás, irigység, rágalmazás. Ezektől kell elszakadnunk. Csak a bennünk működő isteni lélek tudja létrehozni ezt a fajta elkülönülést. Amíg nem akarjuk föladni a képmutatást, irigységet és rágalmazást, addig nem növekszünk föl a keresztény nagykorúság szintjére.

0: Járuljatok őhozzá, mint élő kőhöz, amelyet az emberek ugyan megvetettek, amely azonban Isten előtt kiválasztott és drága. Péter első levele, 2. rész, 4. vers. Járuljatok őhozzá, mint élő kőhöz. Nem a betlehemi gyermekhez megyünk, hanem mint kisgyermekek oda járulunk az élő kőhöz. Az élő kő Krisztus. Miután Simon Péter megvallotta Jézust, az Úr ezt mondta neki: én ezen a kősziklán építem fel egyházamat. Máté evangéliuma, 16. rész, 18. vers. Simon Péter nagyon világossá teszi itt, hogy az élőkő nem ő, hanem az élőkő Jézus Krisztus. Jézus ismét utal önmagára, mint kőre. Máté evangéliuma 21. részének 42. és 44. versében. Erre megkérdezte tőlük Jézus: sohasem olvastátok az írásokban? Az a kő, amelyet az építők megbetettek, az lett a sarokkő. Az Úrtól lett ez, és csodálatos a mi szemünkben. És aki erre a kőre esik, összezúzza magát, akire pedig ez a kő ráesik, az szétmorzsolja. Ez a 118. Zsoltárból vett idézet. Ebben önmagáról beszél az Úr Jézus. Krisztus Jézus az egyház alapköve. Ő ez az élő kő. Pál így ír: mert más alapot senki sem vethet a meglevőn kívül, amely a Jézus Krisztus. 1. Korintusi levél, 3. rész, 11. vers. Amikor bűnösként jössz, és ráesel arra a kőre, akkor összezúzod magad. Az alázatosoknak azonban az a kő a fundamentum, az az üdvösség. Ha elutasítod azt a követ, akkor sem tudod kikerülni. Dániel a látomásában látta, hogy egy kő zuhant le anélkül, hogy valaki hozzányúlt volna, ledöntötte a szobrot vas és cseréplábairól, és darabokra zúzta az egészet. Dániel könyve, 2. rész, 34. vers. Ez az ítélet köve, amely egyszer szétzúzza a földet. Ez a kő Krisztust mutatja be. Ő lesz-e földnek is az ítélő köve? Milyen csodálatos képe ez az Úr Jézusnak. Itt van még valami más különös kijelentés is. Ti magatok is, mint élőkövek, épüljetek fel lelkiházzá, szentpapsággá, hogy lelki áldozatokat ajánljatok fel, amelyek kedvesek Istennek Jézus Krisztus által. Péter első levele, 2. rész, 5. vers. Ti magatok is, mint élőkövek. Miként vagyunk mi élőkövek? Úgy, ahogy Péter írja föntebb: mint akik nem romlandó, hanem romolhatatlan magból születtetek újjá, Isten élő és maradandó igéje által. Péter első levele, 1. rész, 23. vers. Ti magatok is, mint élőkövek, épüljetek fel lelkiházzá. Emlékszel rá, hogy Péter ezt vallotta Krisztus felől: te vagy a Krisztus, az élő Isten fia. Az Úr Jézus ezt mondta neki: te Péter vagy, és én ezen a kősziklán építem fel egyházamat. A Péter szó sziklát jelent, és az Úr Jézus valójában ezt mondta: te kis kavics leszel, de ezen az alapkövön, Krisztuson építem fel egyházamat. Az Úr Jézus az alapkő, és tudjuk, hogy Péter ezt így értette, mert ezt mondta: ti magatok is, mint élőkövek, épüljetek fel lelkiházzá. Ahogy Simon Péter egyike volt a kisköveknek, mi is kiskövek vagyunk, és én csak kavics vagyok, amely lelkiházzá épül. Amikor újonnan születünk, Isten gyermekeivé válunk, bekerülünk Istennek ebbe az épületébe. Ha visszalapozunk az Efézusi levélhez, ezt olvashatjuk, hogy Pál is használja az épületnek ezt az illusztrációját. Ezért tehát nem vagytok többé idegenek és jövevények, hanem polgártársai a szenteknek, és háza népe Istennek. mert ráépültetek az apostolok és a proféták alapjára, a sarokkő pedig maga Jézus Krisztus, akiben az egész épület egybeilleszkedik, és szent templommá növekszik az Úrban, és akiben ti is együtt épültök az Isten hajlékává a lélek által. Efézusi levél, 2. rész, 19. verstől a 22. versig. Ma Isten templomot, élő templomot épít, akik hozzájövünk, mint bűnösök, akik rábízzuk magunkat kegyelmére, megmenekülünk. Ő az élő templom részévé tesz minket, ráépít az alapkőre, Krisztusra. Imádkozzunk! Uram Jézusom, köszönöm, hogy Te vagy életem alapja, és rád épülve Isten házává válhatok. Ámen.
1: Hallgatóink levelei.
2: A 91. Zsoltár 16. verse.
3: Igen, morzsák!
4: Napról napra, dr. Vernon McGee-vel.
5: Magához hívta 12 tanítványát, és hatalmat adott nekik a tisztátalan lelkek felett, hogy kiűzzék azokat, és gyógyítsanak mindenféle betegséget és erőtlenséget. Máté evangéliuma, 10. fejezet, 1. vers. A nekik adott hatalom volt az ő igazolásuk, amivel elmentek Izrael népéhez. Az Ószövetség prófétái azt mondták, hogy ez lesz a Messiás igazolása. Miután megadta nekik ezt a hatalmat, többé nem tanítványok, hanem apostolok voltak. Megfigyelted, hogy a korábbi fejezetekben 12 csodát emelt ki Máté a több ezer közül? A tanítványok látták, hogy gyógyít Jézus. Most elküldi őket az ő hatalmával, hogy szolgáljanak a nép javára. Azt is figyeld meg, hogy a tanítványok címe a tanítványról az apostolra változott át. Így olvassuk. A 12 apostol neve pedig ez. Ezt a 12-t küldte ki Jézus, és ezt a rendelkezést adta nekik. Pogányokhoz vezető útra ne térjetek le, samaritánusok városába ne menjetek be, inkább menjetek Izrael házának elveszett juhaihoz. Ha egyéni szolgálatodhoz ebből a fejezetből akarod venni az útmutatásokat, akkor Izrael népére kell korlátoznod magadat, mert ez arról szól, hogy menjenek Izrael házának elveszett juhaihoz. Nyilvánvalóan ezek a versek nem tartalmazzák a mi megbízásunkat. A mi megbízásunkat az apostolok cselekedeteiben olvassuk. Ellenben erőt kaptok, amikor eljön hozzátok a Szentlélek, és tanúim lesztek Jeruzsálemben, egész Júdeában és Samáriában, sőt egészen a föld végső határáig. Figyeld meg, hogy ebben benne van Samária és a föld végső határa is, míg Jézus a 12-t ebben a fejezetben arra oktatta, hogy maradjanak távol Samáriától, és ne menjenek a pogányok útjára, hanem csak Izrael házának elveszett juhaihoz. A 12-nek szóló üzenet ez volt. Menjetek el és hirdessétek, elközelített a mennyek országa. Miként lehet igaz az, hogy elközelített? A király személyében jelent meg. Ő már ott volt közöttük. A 19. század végén optimizmus érzése hatotta át az úgynevezett keresztény világot. Abban a korban a nagyobb felekezetek herkulesi erőfeszítést vállaltak magukra, hogy felépítsék Isten országát ezen a földön. Mindegyik csoport azt gondolta, hogy Istentől olyan megbízatást kaptak, amelynek értelmében el kell érni ezt a célt. Természetesen az egyház sohasem kapott felszólítást arra, hogy építse fel a királyságot. Az Úr Jézus Krisztus maga hozza létre a királyságot, amikor visszatér a földre. Az egyház a világból kihívottak közössége, hogy bizonyságot tegyen Krisztusról, és prédikálja az ő evangéliumát az egész világon. A mennyek országa már köztünk van, amikor elfogadjuk Krisztust. A kérdés csak annyi, hogy ezt komolyan vesszük, és valóban e szerint élünk.
4: Részletet hallottak dr. Vernon McGee Biblia üzenete műsorából.
3: A Biblia üzenete meghallgatható www.mera.hu.
6: Továbbá elérhető a ttb.bible oldalon a Hungarian gombra kattintva.

Nagyon nagy szeretettel köszöntöm kedves nézőimet, kedves hallgatóimat. Ott tartottunk, hogy valahol a disznónyái mellett egy fiatal ember, keservesen csalódva az életben, azon gondolkozik, hogy vissza kéne térni. Honnan indultunk? Hát valahonnan onnan, amit úgy mondott egy régi, sokak által ismert, híres dal, a múltat végképp eltörölni, rabszolga, hadd indulj velünk, a múlt fogságából kitörni. Semmik vagyunk, minden leszünk. És aztán úgy folytatódott az a híres ének, hogy ez a harc lesz a végső. És ez a fiatalember így érezte. Ma elnevezték ezt a fajta hozzáállást, lelkületet cancel culture-nek, ami a minden eltörlés kultúrája. Nincs múlt, nincs atya, nincs történelem. Mi velünk kezdődik a világ, majd mi megmutatjuk, majd mi fölépítjük, majd mi bebizonyítjuk. A Biblia megteszi azt a szívességet nekünk, hogy nem mondja meg, hány évbe került, hogy ez a fiatal ember eljusson a disznóvájukig ebből a hatalmas emelkedett állapotból, de eljut. És ott azon gondolkozik, hogy most hogy kéne hazamenni. És ennek a fiúnak nem egy ötlete támad, és bocsánat a szóért, de nem azt mondja, hogy ó, hát ezt majd elfelejtettem. Hát a fater köteles folytatni az életemet. Hát igazából kinek a gyereke is vagyok? Hát miért jöttem én a világra? Hát azért, mert ők akarták anyámmal. Akkor most hazamegyek, és megmondom, hogy hát itt vagyok, nem sikerült, tartsatok el. Hát azért vagyok, nem? Ez a fiatal ember nem így gondolkozik. Azt mondtam a múltkor, utolérte az atyai ház, meg az az ige, amin fölnövekedett. És tudják, eszembe jut egy ember, akinek ennél sokkal kevesebb lehetősége volt a hazamenetelre, mert Jézus mellett volt fölfeszítve latornak a másik oldalára. És látva a szenvedély Jézust, és halva azt a nagy ritka megszólalásait Jézusnak, és azonosítva az eseményeket, őt is utoléri az atyai ház igéje, és egyszer csak szembenéz önmagával, nem a disznóvájú mellett, hanem a keresztre feszített állapotában, és azt mondja a másik latornak, az Isten se félet. Mi méltán vagyunk ide feszítve, de ő semmi rosszat nem tett. És aztán odafordul Jézushoz, és azt mondja, Jézus, emlékezz meg rólam, amikor visszajössz, amikor eljössz a te királyságodba. Ilyen az, amikor az ige ér valakit utol. Hit ébred, bűnbánat ébred, az eddigi élettel való szakítási vágy ébred, mert anélkül nem megy. Ez a fiatal ember azt mondja, útra kelek, elmegyek az apámhoz, és azt mondom neki, atyám, vétkeztem az ég ellen és te ellened. Nem vagyok többé méltó arra, hogy fiadnak nevezzenek. Tégy engem olyanná, mint a te béreseid közül egy. Nem tudom, mennyi idő kell ahhoz, hogy valami ilyesmi megfogalmazódjon egy ember szívben. Nekem évekbe került. Annyiszor gondolkoztam azon, hogy valahogy meg kéne változni, és meg kelljen javulni. De amikor az ember megjavulni akar, akkor igaz lesz rá Váci Mihálynak az a híres sora, a jó szándék kevés. Több kell. És az az igazság, hogy ez a több, ami kell ebben az állapotban, hogy megfogalmazzam a valóságot, magamat annak lássam, aki vagyok, és az atyát is annak lássam, aki. És hogy megszülessen az a döntés, hogy én fölkelek és hazamegyek. Tetszik tudni, enélkül semmi, de semmi értelme nincs az egésznek. Mármint, hogyha nem kelek föl és nem megyek haza. Vannak olyanok, akik éveken, évtizedeken keresztül fogalmazgatják magukban, hogy hogy kéne elrendezni. Majd egyszer még úgy is, majd én is, majd változik, majd hazamegyek, vagy valahogy. És ebben a hezitáló állapotban egy egész életet leélnek, és egyszer csak késő lesz.
Mert az az igazság, hogy amit a költő megfogalmazott, az valóban úgy van. Megtérésre való időt Isten kinek-kinek megállt. Ninivének 40 napot, Sodomának egy éjszakát. De megtérni késő lesz már, amikor az idő lejár. Ennek a történetnek van egy csoda pillanata. És lehet, hogy sokan azt gondolják, hogy egy másik. De a csoda pillanat az, amikor ez a fiatal ember úgy, ahogy van, fölkel és elindul. Viszi magával önmagát, viszi a disznószagot, viszi magával a rongyos ruhát, az éhes gyomrot, a lepusztult fizikai és lelki állapotot, de előtte már ott ragyog a cél. Haza megyek. Valószínűleg ott van a kérdés is. Haza fogadnak? Nekünk egy nagy bátorításunk van. Az Úr Jézus azt mondta, jöjjetek én hozzám minnyájan, akik megfáradtatok, és akik megvagytok terhelve, és én nyugalmat adok a ti szíveteknek. Aki én hozzám jön, semmiképpen ki nem vetem. Ezért küldte az Isten Jézust. Ezért bátoríthatok ma mindenkit arra, hogy nincs az a lepusztult, leromlott élet, amiből ne lenne érdemes hazaindulni. De nem érdemes más lelkülettel, csak ezzel. Hazamegyek, és megmondom az én apámnak, apám, vétkeztem az égelen és tellened, és én nem vagyok arra méltó, hogy fiatnak nevezzenek. Tégy engem olyanná, mint egy a béreseid közül. Mert az is kegyelem, ha így hazafogadnának. Imádkozzunk. Uram, te tudod azt, hogy milyen hatalmas harc dúl az ember lelkében, és tőled távolodni olyan, mintha lejtőn lefele menne az ember, és hozzád hazaindulni meg sokszor olyan, mintha sziklát kéne megmászni. Annyiszor nekifutunk, annyiszor megpróbáljuk végig gondolni. És ilyenkor jön lelkünk ellensége, és mindig azt vágja a fejünkhöz, hogy hát nem érted, hogy hogy éltél. Hogy minden oda van. Hogy nem tudsz fölmutatni semmit. Hogy akarsz te hazamenni? Köszönjük, hogy a válasz az lehet, hogy amint vagyok, csak úgy jövök. Kérek, segíts valóban úgy jönni, hogy kegyelmet találjunk.

0: Családbarát, a Magyar Evangéliumi Rádió műsora. Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóimat, Kulcsár Anikó vagyok. Hétfőn megkezdődtek az érettségi vizsgák kicsiny hazánkban, és ez sok fiatal és sok család életében döntő változásokat eredményezhet, hiszen ez azt is jelenti, hogy immár befejeződnek a középiskolai évek, s vagy kilép valaki a munka világába, vagy pedig valamilyen felsőoktatási intézményben folytatja szeptembertől a tanulmányait. Akárhogy is lesz, a változás biztos, s mint minden új élethelyzet, ez is számtalan lehetőséget tartogat, de ezzel együtt új kihívásokat is rejtegethet magában. Ezekre a megváltozott élethelyzetekre lehet jól is válaszolni, de sajnos rosszul is. Ez különösen élesen jelentkezhet, ha valaki teljesen új élettérbe kerül, például azzal, hogy új városba költözve folytatja a tanulmányait. Sokat gondolkodtam azon, hogy miközben imádkozunk fiataljaink sikeres vizsgáiért, ugyanannyit imádkozunk-e azért, hogy az új életkörülmények között találjanak majd olyan közösségre, olyan barátokra, akikkel a jóra tanácsolják egymást. Mert bizony ma is igaz az, amit Pál apostol a korintusi gyülekezetnek írt, a jó erkölcsöt megrontja a rossz társaság. De hála az Úrnak, ennek a fordítottja is igaz, miszerint van olyan barát, aki ragaszkodóbb a testvérnél, illetve mindig szeret a barát, de testvéré a nyomorúságban válik. Mindkét igét a példabeszédek könyvéből idéztem. A következő percekben a fiataloké a szó, mégpedig Kolozsváron tanuló egyetemistáké, akiket arról kérdeztem, hogy mit is jelent a számukra az, hogy felkerülve egy nagyvárosba otthonra találtak az egyetemi ifiben. Sorrendben Víg Emőkét, Bogyó Abigélt, Nagy Stefániát és Szilágyi Sárát hallhatjuk.
1: Ifjúsági közösség nekünk nem volt, mivel kis létszámú a gyülekezet, és itt Kolozsvára, amikor felkerültem, itt tapasztaltam meg, hogy milyen is egy nagy közösségnek, egy ifi közösségnek a tagja lenni. Liceumban is ide jártam Kolozsvára, és sokszor belógtam az egyetemista ifire, mert vágytam a közösségre, de úgy igazából első éves egyetemistaként láttam meg azt, hogy milyen, amikor egy közösségnek tényleg a tagja lehetsz. A dicsi csoportban nagyon sokszor részt vettem, és éreztem azt, hogy fontos vagyok. A közös imák, énekek, a közös kirándulások, és maga az összes ifi alkalom nekem egy felüdülés minden héten.
0: Milyen volt fölkerülni egy nagy városba? Ráadásul elég fiatalon.
1: Ismertem a várost, mert ugye közelből származom, és sokszor feljártunk, de egyből a nővéremmel albérletbe költöztünk, és egyből becsöppentem így a nagyok életébe. És nehéz volt az elején megszokni azt, hogy magamra vagyok utalva, és tényleg kell gondoskodjak mindenről. Egyfelől jó volt az, hogy volt lehetőségem idejönni liceumba, de nagyon nehéz időszaknak éltem meg. Most már beletanultam, szeretem, de sokkoló volt az, hogy itt Kolozsváron milyen az élet. Egy kis faluból felkerülni ide, nagy lépés. Sajnos én egy olyan osztályközösségbe kerültem, ahol azt hiszem, hogy csak én voltam egyedül az, aki ifikre járt, kereszténynek vallotta magát, és nagyon sokszor azt éreztem, hogy a közösség még engem is lehúzott, nem tudtam az a személy lenni, aki valóban szerettem volna.
0: Mit jelent neked az ifi? Mert akkor ezek szerint ez egy hatalmas kontraszt volt.
1: Igen, igen. Új barátságok nekem, ez a legelső, ami eszembe jut, mert olyan lelki barátokra leltem, akikkel imádkozni tudunk együtt, közös programokat szervezünk, és érzem azt, hogy valóban épülünk egymás hitáltal, és nekem ez mindennél többet jelent.
2: Én másodikos korom óta elkezdtem kosárlabdázni, és egyre komolyabb szinten így üztem ezt a sportot. 6-os, 7-es koromra így már bejöttek ki minden hétvégén ilyen turnék és meccsek, és emiatt így kimaradtam a gyülekezetből, tehát nagyon ritkán tudtam menni. abban az időszakban így eltávolodtam így a gyülekezettől is, meg így az Úrtól is, és hát egy idő után már kezdtem így hiányolni ezt a közösséget, meg így, amint mondtam, így nem nagyon ritkán tudtam menni gyülekezetbe is. Ez körülbelül 9-es koromban, akkor hagytam abba több ok miatt is, és akkor voltam egy keresztény táborba, ahol az Úr megváltoztatta az életemet.
0: Azt mondják, hogy különösen fiataloknál a sport nagyon fontos, mert hogy közösség, megtartó erő, épít testileg, lelkileg. Mi ment félre akkor?
2: Hát ez egy bizonyos mértékig így van, de hogy megvolt ott az a lelkület, hogy ott Isten nem volt jelen, és így az edző is folyamatosan így káromkodott felénk is, és a közösség amúgy nagyon jó kapcsolataink születtek, amit egyes lányokkal így azóta is tartok, viszont egy bizonyos határig úgy gondolom, hogy van meg ez a közösség. Igen, a közösség. Meg hogy például elmentünk egyes turnékra, akkor így este így, mit tudom én, iszogattunk, meg
0: a buli.
2: Ami ott volt, és...
0: Most is közösségbe tartozol, ifi közösségbe. Igen. Mi a különbség a két közösség között? Van különbség?
2: Persze, nagyon, nagyon sok. Hát már maga az, hogy itt van az Úr lelke, és hogy az, hogy tudom, hogy ifire így azért jövök, hogy tényleg egy szívvel, egy lélekkel felemeljük így a mindenható Isten nevét, és hogy így azért vagyunk ott, hogy szolgáljunk neki, meg így egymás fele is, így a hitünket így megosszuk egymással, ott viszont egy teljesen így, hát egy ilyen semmi légkör, tényleg ott van a, hát az ellenségnek a maga a szellemisége, és úgy gondolom, hogy így ez a két nagy különbség.
0: A közösség megtartó ereje működik a keresztény közösségben is?
2: Én úgy gondolom, hogy igen. Nálunk így nagyon kis ifjúságon is felkerültem, és ugye itt vagyunk sokszor ilyen 70-80-an is akár, és igen, azt gondolom, hogy így nagyon így összetart minket így az Úr.
0: Van-e felelősségetek egymás iránt? Ugye legtöbben azért nem kolozsváriak, tehát ki innen jött, ki onnan jött, tulajdonképpen kikerültetek a gyülekezeti közösségből, a családi közösségből. Tudtok egymásnak segíteni?
2: Én úgy gondolom, hogy tudunk egymásnak segíteni, akár egy támogató jó szóval, vagy hogy akik már hitben előbb járunk, azok például segítünk azoknak, akik még hitben gyengébbek, vagy működnek amúgy házi csoportok is így az ifin belül, és ott is így tudunk egymás fele szolgálni, meg egymás segíteni, ez egy picit így bensőségesebb, tehát, hogy nem vagyunk ennyire sokan, és akkor ott meg tudjuk osztani az ilyen mélyebb dolgokat, amit például egy ilyen nagy ifi előtt nem. Így mindenki belelát nagyjából így a másik életébe, és akkor jobban tudunk segíteni, akár imában, akár nem tudom, ahogy mondtam, egy jó szóval, például a másik vizsga előtt áll, vagy akár cselekedetbe is, hogyha megkér valamire, akkor azt így igyekszem, amennyire tőlem telik így megcsinálni.
3: Ez egy nagyon fontos közösség számomra. Nagyon örülök, hogy ebben a városban is azért nem kellett egy olyan közösségbe mennem, ahol így egyedül érezném magamat ebből a szempontból, hanem tényleg nagyon sok fiatallal hétről hétre tapasztalhatjuk meg azt, hogy így jó együtt és jó együtt az Urat imádni és őt keresni. Nagyon sokszor azt érzem, hogy csak vágyak így a keddi esti alkalmakra, hogy ott legyek, hogy halljam az igét, hogy együtt énekeljek. Akkor is, mikor nincs kedvem, nagyon sokszor tapasztaltam azt, hogy csak úgy elmentem, és végére éreztem azt, hogy hú, milyen jó itt együtt lenni. Már ez is egy ilyen nagyon nagy löketet tud így adni nekem még az elkövetkező napokra így a hétben, hogy így ad egy erőt, amit szerintem más közösségben biztos, hogy nem kapnék meg ilyen módon.
0: Milyen feladatod van, mint keresztény embernek?
3: Ez egy olyan dolog, amivel eléggé sokat küzdök, mert érzem azt, hogy így a csoportásom között azért jó lenne, hogy az én életemben meglátszódjon az, hogy Isten gyermeke vagyok, és gondolkodtam, hogy hogyan tudnék ebben jó példát mutatni nekik. Nagyon sok csoporttársam elkezdett ifikre járni már így az első két évben is, és most már vagyunk páran, akik így a bölcsészkarról erősítjük így az egyetemista ifi csapatot. Igazából arra jutottam, hogy akár ilyen kicsi, apró tettekben is megátszott az néha, hogy nekem másban van a reménységem, esetleg vizsgák előtt sokszor volt az, hogy megkérdezték, hogy de te nem izgulsz, és mondtam, hogy hát de izgulok, de tudom azt, hogy az Úr velem van, vagy tudom azt, hogy nem egyedül kell bemenjek abba a terembe is, és megírjam azt a vizsgát, úgyhogy próbáltam ilyen módon is valahogy megmutatni nekik, hogy az Úr gyermeke vagyok, igen.
0: Azt mondtad, hogy egy nagyon kicsi településről származol. Mekkora váltás volt a kicsi település és Kolozsvár egy nagy város?
3: Hát nagyon sokat jártam fel Kolozsvára, viszont mert elég közel lakom, és nekem mindig nagyon közel volt hozzám ez a város, nagyon szerettem, és tényleg nagyon vágytam arra, hogy felkerüljek ide egyetemre. Azonnal be tudtam ide épülni ebbe a nyüzsgésbe, nagyon szeretem ezt a közeget most, és tervezek is itt maradni egyelőre. Nekem lehetőséget jelentett ez a város, akár kulturális téren is, mint a gyülekezeti téren. Kaptam itt közösséget, ahol azt érezhetem, hogy hát tényleg befogadnak, vagy hogy így nyitnak felém is, és érezhetem azt, hogy jó oda járni.
0: Kísértések szempontjából hol könnyebb élni? Kicsi településen vagy nagyvárosban?
3: Az én életemre nézve nekem teljesen mindegy, hogy milyen közegben vagyok. Persze nagyvárosban mondhatni, hogy ha több a lehetőség, akkor a kísértéstenén is több a lehetőség, viszont azt látom, hogy nem számít, hogy hol vagyok.
0: Akkor mi számít?
3: Hát szerintem az számít a legjobban, hogy bárhol is legyünk, maradjunk abban az Isten buborékban, mondhatni így, hogy nem számít, hogy milyen városban vagyunk, milyen közegben vagyunk, hogy legyen egy személyes kapcsolatunk Istennel, mert akkor tudunk igazán szerintem így ellenállni a kísértéseknek.
2: Biztos, hogy nem ugyanolyan lenne az itteni élet, és nem annyira szeretném itt, hogyha nem lenne az egyetemista ifi, és ezen belül a házi csoportok is nagyon sokat jelentenek nekem. Nagyon jó az, hogy eljövünk minden héten, és hogy úgymond akkor kikapcsolódunk egy kicsit abból, ami van az egyetemen, a házi projektek, tanulnivalók, és mindig van üzenet. És azon kívül meg találkozunk egymással, és tudjuk, hogy úgymond nem vagyunk egyedül a hitünkkel, még hogyha az egyetemen néha nehezebb is, mert ott nem annyian vagyunk, de tudjuk, hogy van egy közösség, aki szintén ugyanezt hiszi, és meg tudunk beszélni dolgokat, problémákat, amiket érintenek, imádkozni egymásért.
0: Van-e felelősséged a környezeted iránt?
2: Úgy gondolom, hogy van felelősség, mert Isten ahova helyezett, ott kell világítsunk, és erre mondta, azt hiszem valaki, hogy senki nem tud helyetted világítani ott, ahol vagy. Az egyetemen így kisebb csoportokban vagyunk osztva, és így a csoporton belül főleg érzem úgymond a felelősséget. Sajnos nem sikerült még annyira, vagy olyan sok embernek bizonyságot tenni, de imádkozok ezért, és szeretném, hogy tudjak ott is világosság lenni.
0: De gondolom az életedet látják?
2: Hát az biztos, hogy látják, és igen, igyekszek a cselekedeteimmel is bizonyságot tenni, és ha lehetőség adódik, akkor szavakkal is.
0: Víg Emőkét, Bogyó Abigélt, Nagy Stefániát és Szilágyi Sárát hallhattuk, akikkel Kolozsváron beszélgettek.

Vágyódás Istenhez. 61. Zsoltár. A karmesternek, húros hangszerre. Dávidé. Hallgasd meg panaszomat, Istenem, figyelj imádságomra. A föld végéről kiáltok hozzád, mert elepett a szívem. Vezess el engem a kősziklára, mert az igen magas nekem. Hiszen te vagy menedékem, erős bástyám az ellenség ellen. Hadd lakjam mindenkor sátradban, hadd meneküljek szárnyad oltalmába. Szela. Mert hallottad, Istenem, amit megfogadtam. A nevedet félőkkel együtt adtál nekem örökséget. Adj napokat a király napjaihoz, évei nemzedékekre terjedjenek. Ülhessen trónján mindenkor Isten előtt, szeretet és hűség oltalmazza őt. Akkor állandóan éneklek nevedről, naponként teljesítem, amit megfogadtam.

0: A Magyar Evangéliumi Rádió műsorát sugározzuk.
1: Szeretettel köszöntjük kedves hallgatóinkat! A Biblia üzenete című rendszeres, Biblia tanulmányozó műsorunkkal jelentkezünk.
2: A sorozatot dr. John Vernon McGee írta, melyet dr. Gerzsenyi László fordításában és előadásában hallhatnak.
3: Kedves hallgatóm! Péter első levele 3. részének 8. versével folytatjuk ige magyarázatunkat. Végül pedig legyetek mindnyájan egyetértők, együttérzők, testvérszeretők, könyörületesek, alázatosak. A hívőknek, egyetértőknek, együttérzőknek, testvérszeretőknek, könyörületeseknek és alázatosaknak kell lenniük, ami azt jelenti, hogy nem igyekeznek uralkodni egymáson. Ilyen magatartást kell tanúsítaniuk a hívőknek a hívők társaságában. Ne fizessetek a gonoszért gonosszal, vagy a gyalázkodásért gyalázkodással, hanem ellenkezőleg. Mondjatok áldást, hiszen arra hívattatok el, hogy áldást örököljetek. Péter első levele, 3. rész, 9. vers. Ez azt jelenti, hogy odafordítjuk a másik orcánkat is. Ha egy hívő társunk valami rosszat mond rólunk, ami nem igaz, akkor nem szabad visszaütnünk. Ajánljuk testvérünket az Úrnak, és az Úr majd gondoskodik helyreigazításáról. Ő minden kis széthúzást és egyenetlenséget leállít a gyülekezetben, ha erre az álláspontra helyezkedünk, és arra gondolunk, hogy az Urat képviseljük. Mert aki szeretne örülni az életnek, és jó napokat látni, óvja nyelvét a gonosztól, és ajkait, hogy ne szóljanak álnokságot. Péter első levele, 3. rész, 10. vers. Mindnyájan szeretjük az életet, de sajnos sok hívő van korunkban, aki nem élvezi az életet. Nem élnek kiteljesedett életet, nem érik el mindazt, amit az élet nyújthatna. Amikor egy városban voltam lelkipásztor sok évvel ezelőtt, egy fiatal orvostanhallgató, aki a gyülekezetben a fiatalok elnöke volt, és nem sokkal volt fiatalabb tőlem, egy napon így szólt. Azt akarom, hogy olyan legyen az életem, mint egy narancs, amiből minden cseppet ki tudok préselni. Istennek

akarok élni. Mert aki szeretne örülni az életnek, ez azt jelenti, hogy ha igazi életet akarunk élni, akkor annak itt van a titka és kulcsa. Péter azt mondja, hogy tartózkodnunk kell attól, hogy folyton rosszat mondjunk egymásról, és nem szabad álnokságot szólnunk, nehogy csorbát szenvedjen az igazság. Forduljon el a gonosztól, és cselekedjék jót, keresse és kövesse a békességet. Péter első levele, 3. rész, 11. vers. Isten gyermekének nem szabad visszavonulnia az élettől. Éljük meg az életed, de ne úgy, hogy pletykázunk és gonoszt mondunk egymásról. Éljünk helyesen, és forduljunk el a gonosztól, és legyünk a békesség szolgái. Éljünk Istennek. Ez elengedhetetlenül fontos, mert az Úr szeme az igazakon van, és füle az ő könyörgésükre figyel, az Úr arca pedig a gonosz cselekvők ellen fordul. Péter első levele, 3. rész, 12. vers. Ez csodálatos szakasza a Szentírásnak. Péter itt a 34. Zsoltárból idéz. Az Úr szeme látja az igazakat, füle meghallja kiáltásukat. Az Úr a gonosztevők ellen fordul, emléküket is kiírtja a földről. 34. Zsoltár, 16. és 17. vers. Ez nagyon erős nyilatkozat, ahogy itt a Zsoltárban olvassuk. Isten igéje mindenütt erősen hangoztatja az itt található igazságot. Isten kezességet vállal azért, hogy meghallgatja övéinek az imádságát, de nem hallgatja meg azokét, akik nem az övéi. A bűnös ember csak így imádkozhat. Uram, elfogadom Jézus Krisztust, mint megváltómat. Kérlek, fogadj el általa engem, mint bűnöst. Ezt az imádságot Isten meghallgatja, és választ ad rá. Ma sokan arra gondolnak, hogy a bűnös ember bármilyen életet élhet, amilyent akar, és aztán oda mehet Istenhez imádkozni, ha bajban van, és elvárhatja, hogy Isten meghallgatja és válaszol neki. Ahogy a filmek és regények mondják, a gonosztevő hazamegy, és kis beteg lányát a kórházban találja. Majd letérdel az ágy mellett, és Istenhez kiált, hogy gyógyítsa meg a lányát. Milyen szentimentális lehet egy ilyen történet? De hadd mondjam meg nagyon nyíltan, ez ostobaság, és teljesen ellentétes a Szentírással. A gonosz bűnöző először jöjjön rendbe Istennel, és aztán Isten meghallgatja és válaszol imádságára. Hamis elképzelés azt gondolnunk, hogy Isten bármilyen körülmények között segítségül hívhatjuk, akár hozzátartozunk, akár nem. Ő nem ígérte, hogy meghallgatja a gonosztevők imádságait. A Prédikátor könyve 2. részének 17. versében olvasunk egy emberről, aki mindent megpróbált az életben. Úgy élt, mint egy világfi, és végül ezt mondta. Meggyűlöltem az életet, mert rossznak tartottam azokat a dolgokat, amiket véghez visznek a nap alatt, hiszen minden hiába valóság és hasztalan erőlködés. Napjainkban milyen sokan e világ szerint élnek, és hirtelen rádöbbennek, hogy nem érte meg. Az élet monoton, az életnek nincs értelme. Nem csoda, hogy fejüknek irányítják a fegyvert, és agyonlövik magukat. Nem csoda, hogy kiugranak egy 13 emeletes épületből. Nem csoda, hogy túladagolják az altató pirulákat, hogy véget vessenek az életüknek. Amíg nem jutsz Istennel helyes kapcsolatba, addig nem élhetsz kielégítő, teljes életet. Vajon ez azt jelenti, hogy Isten gyermeke e világ problémái fölötti magaslaton élnek? Figyeld Péter szavait! De ki az, aki bántalmaz titeket, ha buzgón igyekeztek a jóra? Péter első levele, 3. rész, 13. vers. Vajon ez azt jelenti, hogy Isten olyan fegyverzetet ad neked, aminek senki nem tud ártani? De még ha szenvednétek is az igazságért, akkor is boldogok vagytok, a fenyegetésüktől pedig ne ijedjetek meg, sem meg ne rettenjetek.
Péter első levele, 3. rész, 14. vers. Az igazságért való szenvedés örömet szerez Isten gyermekének. Egyes keresztjének gyűlöletessé teszik magukat a másoknak való bizonyságtételükben, mert azt gondolják, hogy kiállnak az Úr mellett. De ha egyszerűen kiállunk az igazság és Isten mellett, akkor örülnünk kell, ha ezzel együtt szenvedés jár. Ezt ismételnem kell. Nem fogsz elmenekülni a szenvedés elől ebben a világban, ha Isten gyermeke vagy. Valaki ezt mondta. Jézus gyakran úgy beszélt a kereszténységről, mint lakomáról, de sohasem úgy, mint piknikről. Mennyire igaz ez? Sohasem mondta, hogy könnyű életet fogunk élni a földön.

igazán kívánom, hogy bárcsak úgy megvilágíthatnám a következő verset, hogy áldássá lenne a szívednek. A tőlem telhetőt megteszem ennek érdekében. Ellenben az Urat, a Krisztust tartsátok szentnek szívetekben, és legyetek készen mindenkor számot adni mindenkinek, aki számon kéri tőletek a bennetek élő reménységet. Péter első levele, 3. rész, 15. vers. Ez azt jelenti, hogy a kevesebbnél egy kicsit többet kell tudnunk a Bibliáról. A mostani idő tragédiája az, hogy sokan mondják magukról, hogy keresztjének, de a szkeptikusok képesek őket sarokba szorítani a hit kérdéseiben. Nem tudnak egyáltalán szembeszállni velük. Miért? Azért, mert nem ismerik Isten igéjét. A Krisztust tartsátok szentnek szívetekben. Van-e szent helyed egy kis kápolnád a szívedben? Amikor autóval utazol, vagy végig sétálsz az utcán, vagy az üzletben, irodában, tanteremben, van-e egy kis kápolna a szívedben, ahova vissza tudsz vonulni, és megszentelheted az Úristent a szívedben? Ha van, a kívülállók megtudják, hogy Istené vagy, és nem kell állandóan hangot adnod ennek, és nem kell gyűlöletessé tenned magad azáltal, hogy bizonyos kegyes nyilatkozatokat teszel. Ó, bárcsak ma is megszentelnéd a szívedben az Úristent! Milyen nagy szükség van erre? Habakuk írta, az Úr azonban ott van szent templomában. Csendesedjék el előtte az egész föld. Habakuk könyve, 2. rész, 20. vers. Vasárnap elmész a templomodba, de a világ elhalad melletted, elmegy a tengerpartra, a hegyekbe, a sivatagba, a szórakoztató helyekre. Az egész világ nem csendesedik le előtte. Miért? Mert nekünk egyénenként kell megszentelnünk Istent a szívünkben. Ezt pedig szelíden és tisztelettudóan, jó lelkiismerettel tegyétek, hogy amivel rágalmaznak titeket, abban megszégyenüljenek azok, akik gyalázzák a ti Krisztusban való jó magatartásotokat. Péter első levele, 3. rész, 16. vers. Más szóval, mindenképpen bizonyosodj meg arról, hogy akik gonosz mondanak rólad, azok tévednek. Nem sokkal azután, hogy egy gyülekezet lelkipásztora lettem, találkoztam egy lelkipásztorral, aki megkérdezte tőlem, miként érzed magad, mint ennek a nagy gyülekezetnek a lelkipásztora? Ezt mondtam, ez csodálatos. Olyan helyen találom magam, ahol nem kell védekeznem. Nem igyekszem úgy fölmenni a szószékre minden vasárnap reggel, hogy megmagyarázzam azokat, amiket rólam mondtak. Feladatom Isten igéjének tanítása. Még semmi sem volt igaz azokból a gonoszságokból, amiket rólam mondtak. A lelkipásztor ezt mondta. Légy hálás az Úrnak, hogy amit mondanak, nem igaz. Ebben a versben Péter ezt mondja. Jó lelkiismerettel tegyétek, hogy amivel rágalmaznak titeket, abban megszégyenüljenek azok, akik gyalázzák a ti Krisztusban való jó magatartásotokat. Mert jobb jót, mint gonosz cselekedve szenvedni, ha ez az Isten akarata. Péter első levele, 3. rész, 17. vers. Ha Krisztusért szenvedsz, az örömet ad neked, de ha azért szenvedsz, mert az ostobát játszottad, mert bajba és bűnbe keveredtél, akkor az egészen más helyzetet teremt. Mert Krisztus is szenvedett egyszer a bűnökért, az igaz a nem igazakért, hogy Istenhez vezessen minket, miután halálra adatott test szerint, de megelevenítetett lélek szerint. Péter első levele, 3. rész, 18. vers. Fontos látnunk, hogy Jézus Krisztus emberré lett, és emberségében meghalt a kereszten. A keresztfán meghalt, és a Szentlélek feltámasztotta őt a halálból. Így ment el a börtönben levő lelkekhez is, és prédikált azoknak. Péter első levele, 3. rész, 19. vers. Ez a Szentírásnak az egyik leginkább félreértett szakasza.
Ez egész fejezet kulcsszava a 20. versben található. Ez a kis szócska az, hogy amikor. Akik egykor engedetlenek voltak, amikor az Isten türelmesen várakozott a Noé napjaiban, a bárka készítésekor. Ebben kevés, szám szerint 8 lélek menekült meg a vízen át. Péter első levele, 3. rész, 20. vers. Mikor prédikált Krisztus lélekben a börtönben? Amikor az Isten türelmesen várakozott a Noé napjaiban, a bárka készítésekor. Krisztus korában azoknak az embereknek a lelke, akiknek Noé prédikált, börtönben volt, mert elutasították Noé üzenetét. A Seolba kerültek. Vártak az ítéletre. Elkárhoztak. De Krisztus nem ment le, és nem prédikált nekik, miután meghalt a kereszten. Ő Noé által prédikált. Amikor az Isten türelmesen várakozott a Noé napjaiban, a bárka készítésekor. Noé 120 évig prédikálta Isten igéjét. Megmentette a családját, de senki más nem tudott megmenteni. Krisztus lelke beszélt Noé által a Noé korában.

0: Krisztus korában, akik elutasították Noé üzenetét, börtönben voltak. Az a gondolat van itt, hogy Krisztus halála nekik semmit sem jelentett, mint ahogy korunkban is nagyon sok embernek semmit sem jelent, és ezért ők is ítéletre jutnak. Most pedig titeket is megment ennek képmása a keresztség, amely nem a test szennyének lemosása, hanem könyörgés Istenhez jó lelkiismeretért a feltámadt Jézus Krisztus által. Péter első levele, 3. rész, 21. vers. Most pedig titeket is megment ennek képmása a keresztség. Milyen keresztségre utal ez? Ez nem a víz általi, hanem a Szentlélek általi keresztségre mutat. A Szentlélek általi keresztség valóságos, és a víz általi keresztség szertartásos. Én hiszek a vízkeresztségben, és hiszem, hogy ennek az alámerítés a helyes módja. Itt azonban fontos meglátnunk, hogy a Szentlélek keresztség helyez minket a hívők közösségébe, amely nem a test szennyének lemosása, hanem könyörgés Istenhez jó lelkiismeretért a feltámadt Jézus Krisztus által. Ez nem csak víz által történik, mert ez nem törli el a test szennyét, hanem könyörgés Istenhez jó lelkiismeretért a feltámadt Jézus Krisztus által. Vagyis a Jézus Krisztus feltámadásában való hit, amit a Szentlélek végez el benned, ad neked életet és újonnan születést. Aki miután felment a mennybe, az Isten jobbján van, és alávettettek neki angyalok, hatalmasságok és erők. Péter első levele, 3. rész, 22. vers. Ez a vers az Úr Jézus Krisztusról beszél. E földön bűnösök vagyunk, de hozzá mehetünk, elfogadhatjuk őt, és csatlakozhatunk a megváltottak hatalmas seregéhez. A Szentlélek által Krisztus testébe kereszteltetünk, mert feltámadt a halálból, és most Isten jobbján van. A Szentírásnak ebben a fejezetében, ami most következik, Péter nagyon világossá teszi, hogy amikor az élet könnyű, fennáll az elsodródás veszélye. Olyan helyzetbe kerülhetünk, hogy értelmileg úgy fogadjuk az élet minden áldását, mintha az nekünk szóló tartozás lenne. Ilyenkor eljutunk egy olyan pontra, ahol nem úgy értékeljük az életet, mint ahogy kellene. Mint keresztény, milyen értéknek tartod az életet? Isten megengedi gyermekeinek a szenvedést, hogy távol tartson minket a bűntől, és megfelelően értékeljük az életet. Sok fiataltól hallom korunkban, hogy valamit azért cselekszenek, hogy új irányba haladjon az életük. Hadd mondjam neked, a szenvedés új irányt szab az életnek. Dávid is fölfedezte ezt, és így írt a 66. Zsoltár 10. versében. Mert megpróbáltál minket, Istenünk. Megtisztítottál, mint az ezüstöt. Isten próba alá enged minket, hogy magához közel vonjon, és új irányt mutasson életünknek. Ez a célja a szenvedésnek. Mivel tehát Krisztus testben szenvedett, vértezzétek fel magatokat azzal a felismeréssel, hogy aki testileg szenved, az elszakad a bűntől. Péter első levele, 4. rész, 1. vers. Be kell vallanom, hogy mostanában nyílt meg előttem ez a Biblia vers. Éveken át ez a vers nagyon zavarba hozott, és sohasem merültem el a részleteiben, amikor erről tanítottam. Csodálkozva fedeztem föl, hogy hozzám hasonlóan más kommentátorok is többé-kevésbé mellőzték ezt, és nem nagyon foglalkoztak vele. Bízom benne, hogy Isten lelke megértést ad, aminek alapján ez a vers segítségünkre lesz. A mivel szócska visszautal. Azt hiszem, Péter első levele 3. részének 18. versére. Mert Krisztus is szenvedett egyszer a bűnökért, az igaza nem igazakért, hogy Istenhez vezessen minket, miután halálra adatott test szerint, de megelevenítetett lélek szerint. Ez a két vers együvé tartozik, és ez ismét emlékeztet arra, hogy emberi testében Krisztus nem csak elviselte a fájdalmat, hanem ténylegesen meg is halt. Mostanában van egy nagyon népszerű könyv, aminek a címe ez, Amikor Isten meghalt. Az is népszerű teológia, amit úgy neveznek, hogy Isten meghalt teológia. Isten sohasem halt meg, és ő ma is él, még csak beteg sem volt soha. Krisztus halt meg emberi testben, amelyet Betlehemben vett föl. Ahogy a zsidókhoz írt levél szerzője írja, ő megkísértetett mindenekben hozzánk hasonlóan. Tudta, mi a szenvedés. Tudta, mi a vérveszteség. Tudta, mi a könnyezés. Tudta, mi az, amikor valakinek megszakad a szíve. Tökéletesen ember volt, és ebben az emberi testében halt meg. Imádkozzunk! Úr Jézus Krisztusom, hálát adok neked azért, amit értem vállaltál a kereszten. Köszönöm, hogy kiontottad véred az én megtisztulásomért, és feltámadtál megigazulásomért. Szeretnék örökké hálás lenni neked mindezért. Amen.
1: Hallgatóink levelei.
2: A 37. Zsoltárt olvastam, olyan felemelőek ezek a versek, hiszen az Úrban való gyönyörködésnek átformáló ereje van. A mindennapi terhek és gondok között kiemel az Úr, ha valóban tudok benne gyönyörködni. Kegyelmével átsegít a nehézségeken, de csak akkor, ha meg tudjuk alázni magunkat előtte. Azt tapasztalom, hogy az Úr vezetése mennyire biztos, és csak ez az egy biztos ebben a világban. Az elmúlt napokban is ezt tapasztaltam. Még volt vizsgám az iskolában, és nagyon nehéz volt, így rettenetesen féltem tőle. Ettől a félelemtől nem tudtam szabadulni, mi lesz, ha nem sikerül. Vezetett az ige, kértem az Urat, hogy segítsen, mert nála nélkül elbukom. De nem értettem az igét. A vizsga előtti este ezt kaptam, Jeremiás 15:20, mert én veled leszek, megsegítlek és megmentelek. Ekkor megértettem, hogy az Úr fog harcolni, és csodálatos módon sikerült is a vizsgám. Olyan öröm volt bennem, hogy azt elmondani nem lehet, mert ő ígérte és meg is tartotta. Az Úrban való gyönyörködés terem a megtéréshez illő gyümölcsöket, mert akkor a körülöttünk élő világ is észreveszi a különbségeket. Nem szavakkal kell bizonygatnunk dolgainkat, hanem az életünk, tetteink tesznek róla bizonyságot, és ez mindennél többet ér. Sarolta írta a Felvidékről.
3: Ösvényem világossága, áhítatok minden napra, írta William MacDonald. Május 7-e. Valódi gondoskodás. Néki gondja van reátok. Péter első levele, 5. fejezet, 7. vers. A Biblia tele van példákkal arról, hogy milyen csodálatosan gondoskodik Isten az ő népéről. Izrael a 40 évi pusztai vándorlása idején mennyei kenyeret evett. Kimeríthetetlen tartalékuk volt vízből, és Isten ellátta őket elnyűhetetlen saruval. Ugyanez a helyzet a mi pusztai vándorlásunkkal is. Ennek bizonyítására az Úr világossá teszi számunkra, hogy sokkal inkább gondoskodik rólunk, mint a virágokról, madarakról és állatokról. Beszél például a verebekről. Gondoskodik azok eledeléről, közülük egyről sem feledkezik meg, és Isten akarata nélkül egy sem hullhat le a földre. Vagy ahogyan H.E. Ironside fejezi ki, Isten részt vesz minden veréb temetésén. A kép jelentése természetesen az, hogy mi sokkal értékesebbek vagyunk az ő számára, mint sok veréb. Ha a mezők liliumait, pompásabban öltözteti, mint ahogy Salamon öltözött teljes dicsőségében, mennyivel inkább gondoskodik a mi ruházatunkról is. Ha gondoskodik az ökrökről, mennyivel inkább gondoskodik a mi szükségleteinkről. Jézus Krisztus, a mi nagy főpapunk, nevünket a vállán, az erő helyén és a mellén, a szeretet helyén viseli. De tenyerébe vésve is hordozza nevünket. És elkerülhetetlenül emlékeztet ez a szegek helyére, amelyeket a Golgotán érettünk szenvedett el. Ismeri fejünk hajszálainak pontos számát, számon tartja bolyongásunkat, és fel van írva könyvében minden egyes könycseppünk. Aki minket bánt, az ő szeme fényét bántja. Minden ellenünk kovácsolt fegyver célt téveszt. Míg a pogányoknak vállukon kell hordozniuk isteneiket, addig bennünket a mi Istenünk hordoz. Még ha víz áradaton vagy tűzön megyünk is át, ő velünk van. Minden szenvedésünket ő is szenvedte. Nem alszik és nem szunnyad a mi őrizőnk. Istennek eme jellemvonását valaki egyszer isteni álmatlanságnak nevezte. A jó pásztor, aki életét adta értünk, nem tart vissza tőlünk semmi jót. Gondoskodik rólunk az év elejétől az év végéig. Őszkorunkig hordoz bennünket, nem hagy el minket sem, el nem marad tőlünk. Lásd Zsidókhoz írt levél, 13. fejezet, 5. vers. Isten valóban gondoskodik rólunk.

0: Kerekkuckó.
1: Heidi úrig, nyomok az ezüstös nyírfák völgyében. A múlt nyomában, második rész. Már fel is kelt, és a veranda ajtón át a konyhába ment. Az asztalon ott volt a varrógépe, egy széken egy halom anyag, és friss festék illatot lehetett érezni. A gyerekek követték a konyhán és a nappalin át az előszobába. Appleby kisasszony ezután felment a lépcsőn az emeletre, ott kinyitotta az ajtót, amely a fehér fapadlós szobába vezetett.
2: Régen itt tetszett aludni?
1: Kérdezte Luisa.
2: Igen, válaszolta Appleby kisasszony. Ez a régi szobám. Gyertek be.
1: Itt is festékszag volt. Az ablak mellett ott állt az öreg fiókos szekrény, amelyet Luisa már napokkal ezelőtt megcsodált. Kiderült, hogy tényleg kincs rejtőzik benne.
2: Appleby kisasszony legugolt, és kihúzta a legalsó fiókot. Valami barna holmi volt benne, amelyet óvatosan kiemelt és széthajtogatott. Az indián ruha,
1: kiáltott fel Sarah,
2: ez az, amit régen játék közben hordani tetszett.
1: Appleby kisasszony bólintott.
2: Pontosan az, és itt van az öv, meg a homlokpánt.
1: Luisa vigyázva simogatta meg a világos barna ruhaanyagot. A ruha ujjára, oldalára és a szélére bőrből rojtok voltak varva. Az öv fényes kék anyagból készült, amelyre piros minta volt hímezve. A keskeny piros szalagot a fejre lehetett kötni.
2: Na hát, mondta Metti, ez tényleg olyan, mint az igazi.
1: Egy kicsit dohos szaga van, állapította meg Appleby kisasszony. A legjobb, ha leviszem magammal, és kiakasztom a napra. Nem sokára egy szárítókötélen lebegett Appleby kisasszony indián ruhája nyári szélben.
2: Valahogy mulatságos a múlt nyomdokait követni, mondta Josh.
1: Appleby kisasszony szemében megint megjelent a sokat ígérő ragyogás, amikor odafordult hozzájuk.
2: Igazad van, mondta. Tényleg mulatságos, de a legizgalmasabb csak most jön.
1: Finoman elmosolyodott, és nem mondott többet, csak egyik gyerekül a másikra nézett. Sarah szeme nagyra nyílt, amikor derengeni kezdett neki. Mire gondol Appleby kisasszony?
2: Josh és Matty arca elárulta, hogy értik, miről van szó.
1: Luisa szíve pedig hirtelen úgy elkezdett verni, mint egy kis kalapács. Ezt mondta.
2: Elmegyünk az erdőbe, és megkeressük az elrejtett ládikát.
1: Appleby kisasszony bólintott. Josh és Matty indián üvöltéssel előre rohant. Sarah és Luisa egymás kezét fogva futott utánuk. Át az ezüstös nyírfák völgyén, a patakon, aztán fel a dombra. Az erdő szélén kifulladva megálltak, és Appleby kisasszonyt figyelték, aki lassabban követte őket. Szinte ünnepélyesen hatott, ahogyan végigment a kis völgyön, ahol minden fa és bokor a gyerekkorára emlékeztette. A nap sütött, és amikor Appleby kisasszony elérte a domb tetejét, a fák lombja úgy susogott a nyári szélben, mintha őt üdvözölné. Egy kicsit kapkodva a levegőt, amikor megállt, megfordult és visszanézett az ezüstös nyírfák völgyébe. Odalent csobogott a patak, és a völgy hátterében ott állt a tanya.
2: Szép, szép itt, ugye?
1: Nézett fel Matty a koros hölgyre. Már nagyon sokszor állt azon a helyen, de még sohasem érezte olyan egyértelműen, hogy ez a hely a szülőföldje. Appleby kisasszony rámosolygott.
2: Igen, mondta.
1: Csodálatosan szép, még 40 év után is. Azután Luisához fordult és ráhunyorított.
2: Most pedig megyünk kincset keresni.
1: Egymás mögött haladva, mint az igazi indiánok törtek maguknak utat az erdőn keresztül. Appleby kisasszony vette át a vezetést.
2: Először egy jó darabig egyenesen kellett menni, mondta. Ezt biztosan tudom, valahol ezután balra kellett kanyarodni.
1: Ez a valahol elég bizonytalan fogalom volt, ahogy később kiderült. Mindig azt hitte Appleby kisasszony, hogy ez most valóban az a hely, de aztán mégse az volt.
2: 40 évvel ezelőtt még messze nem volt ilyen sűrű az erdő,
1: állapította meg.
2: Néhány dolog megváltozott ide fent. Ha az a tölgyfa, amin a két kereszt van már, annak idején is nagy volt, gondolkodott Josh hangosan, akkor most már vénséges vénnek kell lennie. Nincs itt valahol egy ilyen különösen vastag öregfa?
0: De, mondta Luisa, én ismerek egyet, gyertek csak velem.
2: Céltudatosan haladt a kicsi tisztás felé, ahol Matti és Josh az indián felszerelésüket készítették. A tisztás szélén tényleg egy hatalmas nagy öregnek látszó fa állt.
0: Itt van, mondta Luisa diadalmasan. Most már csak azt kell megnéznünk, hogy van-e rajta két kereszt.
2: És aztán a fának még töltjék kellene változnia, mondta vigyorogva a bátyja.
0: Akkor tényleg ez lenne az.
2: Luisa elpirult.
0: Ja, persze,
2: mondta zavartan és egyúttal dühösen. Miért kellett őt Mattinek éppen Appleby kisasszony előtt nevetségessé tennie? De a kisasszony csak nevetett és vigasztalóan a vállára tette a kezét. Én se figyeltem rá, hogy milyen fa, és éppen keresni akartam a belekarcolt kereszteket. De valahogy másképp nézett ki az a hely. Szerintem még egy kicsit tovább kell mennünk, balra. További 10 perc sikertelen keresés után Matti megkérdezte.
0: Nem volt a tölgyfa közelében még valami különleges dolog? Egy barlang, vagy egy facsonk, vagy valami más?
2: Appleby kisasszony megállt.
0: Egy barlang, vagy egy facsonk?
2: Ismételte meg.
0: Nem, nem tudok róla.
2: De várjatok csak.
0: Volt ott egy kő.
2: Azaz tulajdonképpen csak a teteje látszott ki a földből egy réges-régi útjelző oszlopnak. A tölgyfa nem volt messze tőle.
0: Matti arca felragyogott.
2: A papa mesélt nekem ezekről az útjelzőkről. Itt az erdőben összesen 3 van belőlük, és egyszer meg is mutatta őket. Az egyik itt kell, hogy legyen a közelben. Most Matti vette át a vezetést, és kicsivel később füttyentett egyet. Itt van a jelzés, mondta és belerugotta egy félkör alakú szürke kőbe. A mohával benőtt kő kiemelkedett a földből. Appleby kisasszony vizsgálódva nézett körül. Mindenütt nyírt fák álltak, de ott...
0: Egy tölgy! Kiáltotta. Nézzétek csak! Ott! Biztos vagyok benne, hogy ez az!
2: Odaszaladt a hatalmas, dús lombozatú fához, és rögtön keresni kezdte a törzsén a két keresztet. A gyerekek követték.
0: Körülbelül itt kell lenniük.
2: Appleby kisasszony szeme végigfutott a durva fa törzsön, és hirtelen elhallgatott.
0: Nézzétek csak!
2: Suttogta.
0: Nem olyan egyértelműen, mint 40 évvel ezelőtt, de még mindig felismerhetően ott volt, szorosan egymás mellett a fába karcolt. Két kereszt.
2: Háttal a fatörzsén levő jeleknek Appleby kisasszony lépegetni kezdett.
0: 1, 2, 3, 4, 5, 6.
2: Számolta Sara hangosan.
0: Pontosan itt kell lennie a ládának.
2: A tölgy körül füves terület volt, de éppen azon a helyen, ahol most Appleby kisasszony állt, nem láttak egy szál füvet sem, csak puszta barna földet.
0: Furcsa,
2: ráncolta Luisa a homlokát.
0: Miért éppen itt nem nő fű? Van egyáltalán ásó nálunk?
2: Kérdezte meg közben Sara. Josh körbenézett.
0: Nem, mondta aztán. Nem úgy néz ki.
2: Appleby kisasszony nem állta meg nevetés nélkül. A legfontosabbat, ami a kincskereséshez szükséges, tényleg otthon hagytuk, és ami régi öreg ásunk már valószínűleg nem létezik. Oldalra lépett, és akkor Matti közelebbről is megnézte a földet azon a helyen.
0: Azt hiszem, ásóra egyáltalán nincs szükségünk, mondta. Úgy tűnik, mintha a talajt különösen laza volna.
2: Matti letérdelt a földre, és ásni kezdett a kezével. Josh segített neki.
0: Nagyon könnyen megy, állapította meg. Ilyen mélyre nem is ástuk el a ládát, mondta Appleby kisasszony.
2: Végül is majdnem minden nap elővettük a földből. A két fiú egyre több földet szedett ki a gödörből,
0: de egyszerre csak mind a ketten abba hagyták. Innentől fogva kőkemény a föld, mondta Metti. Mélyebbre semmiképpen se ástuk el a ládát, mondta Applebee kisasszony. Valahol itt kell neki lennie. Josh és Metti egymásra néztek. Itt nincs, mondta Josh. Biztosan nincs. De hát az nem lehet. Biztos vagyok benne, hogy ez az a hely. Applebee kisasszony a fiúk mellé térdelt, és kezével körbe tapogatta a gödröt. Itt tényleg nincs semmi, mormogta. Úgy tűnik, hogy nem, nem sokkal ezelőtt ásott itt valaki, mondta Metti végül. Azért nem nő fű ezen a helyen, és azért volt a talaj is lazább. Igen, válaszolta Applebee kisasszony, és lassan felállt. Így kell, hogy legyen. Azt gondoljátok, hogy tolvaj volt itt? Tört ki Sarahból. Josh betemette a gödröt, aztán jól letaposta a földet, és amennyire lehetett, eltüntette a nyomaikat. De hiszen Applebee kisasszony és Susan kívül senki se tudott a dobozkáról, mondta a húgának, és véletlenül nem talál rá az ember egy ilyen helyre. Applebee kisasszony tekintete a távolban kalandozott. Ott, ahol a fák között látni lehetett egy darabot a nyáriasan kék égből. Joshnak igaza van, válaszolta csendesen. Nem tolvaj volt. Susie járhatott itt.

0: A titkok az úréi.
1: A kijelentett dolgok a mieink.
0: Beszélgetések a Bibliáról.
1: A Magyar Evangéliumi Rádió műsorát hallják.
2: Nagyon nagy szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat, ez a Nehéz Esetek a Bibliában sorozat, benne Kulcsár Tibort hallják. Aki itt volt velünk az elmúlt alkalommal is, talán emlékezhet rá, hogy ahogy haladtunk Sámuel első könyve 4. fejezetében, ugyan megemlítettük a filiszteusokkal való csatát, és azt a részt, hogy a végén még Isten ládája is gyakorlatilag fogságba került a filiszteusokhoz, de úgy gondolom, hogy ott elhangzott egy-két olyasmi, amire nagyobb figyelmet érdemes fordítani, mint amennyi idő az elmúlt alkalommal maradt. Úgyhogy, ha megengedik a kedves hallgatók, újraolvasok egy részt Sámuel első könyve 4. fejezetéből a 7. verstől. Ekkor félelem fogta el a filiszteusokat, és azt mondták, Isten jött a táborba. Jaj nekünk, mondták, mert ilyen még nem volt sohasem. Jaj nekünk, kiment meg bennünket ennek a hatalmas Istennek a kezéből. Ez az az Isten, aki mindenféle csapással sújtotta Egyiptomot a pusztában. Filiszteusok, legyetek erősek, legyetek férfiak, különben szolgái lesztek a hébereknek, ahogyan ők szolgáltak nektek. Legyetek férfiak, harcoljatok! Ezt a néhány mondatos monológot nem tudom, meddig mondták a vezérek a filiszteusoknak, és hogy bővebben vagy kevésbé részletesen, nem is ez a lényeg. Mit mondtak a filiszteusok? Először is azt, hogy jaj nekünk, mert Isten jött a táborba. Az az Isten, aki harcolt Egyiptom ellen, és mivé lett Egyiptom? Na de, tessék mondani, sok száz év távlatából hogy emlegethetik a filiszteusok az egyiptomiak vereségét? Tessék mondani, kinek jut eszébe itt Magyarországon bizonyos élethelyzetben azt mondani, hogy na-na-na, álljunk csak meg, emlékszünk, hogy hogy járt a spanyol hajóhad az 1600-as években? Hát, hogy finoman fejezzem ki magam, valószínűleg a legtöbb magyart csekély mértékben érdekli, hogy mi történt a spanyol hajóhaddal, vagy az angolokkal, vagy a franciákkal, vagy a portugálokkal. Sokkal inkább érdekel bennünket az, hogy mi történt itt, velünk. De a török hódoltság hőstetteit nem fogják emlegetni tőlünk, délebre, nyugatabbra, bár még mindig zeng Európában a déli harangszó, de összesen ennyi maradt belőle. Pedig semmivel nem volt történelmileg közelebb, vagy távolabb, mint amennyire távol ezektől az eseményektől volt az az idő, ami Egyiptommal történt. Úgy tűnik, hogy amit Isten Egyiptommal tett a kivonuláskor, beleégett a nemzeteknek a tudatába. Még akkor is, hogyha sok száz kilométerre éltek onnan. Valószínűleg elmesélték apák a fiaknak, nagyapák az unokáknak, lehet, hogy újra és újra elővették, és most úgy érezték a filiszteusok, hogy Istennel kell harcolni, nem a néppel. És egészen biztosak voltak benne, hogy annak idején Isten győzte le az egyiptomiakat, nem a nép. És milyen igazuk volt, hiszen a Vörös-tenger nem Izraelnek a szavára nyílt meg, hanem az élő Isten nyitotta meg. És sok csoda a pusztában, ami történt, nem Izraelnek a nagyszerűsége, tudományos felkészültsége, kiválósága, tapasztalata és gyakorlata következtében történt, hanem mind az élő Istennek a jelenlétéből adódóan, és mind az élő Isten akaratából és kegyelméből. És most itt van az Isten. Itt van a táborban, gondolják a filiszteusok. És tetszik tudni, nem csak a filiszteusok gondolják ezt, ezt gondolja Izrael is. Most már győzünk! Ha Isten itt van, nem is történhet más? Milyen vereség érhetne bennünket? Bocsánat a szóért, de mekkora blamázs lenne a mindenható Isten számára, ha itt van a táborban az ő szövetségének ládája, és vereséget szenvedne az ő népe. Tessék mondani, bírja-e az Isten, ha mi úgy gondoljuk, hogy most aztán fölsül? Ez a történelemben egy visszatérő kérdés. Tessenek csak arra gondolni, hogy hányszor és hányszor kellett profétáknak arra emlékeztetni Izrael népét, hogy ne mondogassátok, hogy az Úr háza van itt. Ez a történethez képest, jó pár száz évvel később természetesen, mert Isten nem fogja csak azért kiszolgálni a ti bűnös, önző vágyaitokat, és elfelejteni, hogy mit tesztek, meg hogy tesztek, mert itt van az ő temploma. Hát, hogyha úgy adódik, akkor az ő templomát is veszni hagyja, mert az igazsága megáll. Amikor Keresztelő János elkezdett prédikálni, ugyanezt a témát kellett, hogy elővegye, csak egy kicsit másként. Azt kellett, hogy mondja, ne mondogassátok, hogy Ábrahám a mi atyánk. Mert Isten, hogyha akarja, a kövekből is tud fiakat támasztani Ábrahámnak. És valahogy ez a fajta hozzáállás is, ez a fajta rituálévá sűrűsödött vallásosság valahogy átszivárgott a kereszténységbe. Isten mellénk áll, mert van nekünk egy ilyen, olyan, amolyan tárgyunk, van nekünk egy épületünk, amit Isten házának hívunk, templomnak hívunk, kápolnának hívunk, Isten majd kiáll értünk, mert azt mondtuk, hogy keresztény nép vagyunk. De Istennek nincsenek ilyen kötelezvényei. Harcoltak a filiszteusok, mégpedig abba a különös helyzetbe keveredve, hogy mindenki extrém módon küzdött az életéért, hiszen úgy gondolták, hogy itt úgyse nyerhetnek. És kiderült, hogy igen. Mindenki hazafelé menekült Izraelből, mert a vereség igen nagy volt, elesett Izraelből 30 ezer gyalogos, elvették az Isten ládáját is, Éli két fia, Hofni és Finás is meghalt, egy benyámini férfi elfutott a csatából, és még aznap megérkezett Silóba, megszaggatott ruhában és porral a fején. Amikor megérkezett, Éli ott ült a székén, az út mentén figyelve, mert szíve remegett az Isten ládája miatt. Amikor megérkezett az az ember a városba, és megmondta a hírt, jajgatott az egész város. Meghalva a hangos jajgatást, ezt kérdezte Éli, mi ez a nagy lárma? Akkor az az ember gyorsan odament, és megmondta Élinek. Éli akkor már 98 éves volt, révedező szemeivel alig látott. Az az ember azt mondta Élinek, a csatatérről jövök, a csatatérről futottam el ma. Éli azt kérdezte, mi történt ott, fiam? A hírnök így felelt, megfutamodott Izrael a filiszteusok előtt, és igen nagy vereség érte a népet. Meghalt a két fiad, Hofni és Finás is, sőt az Isten ládáját is elvették. Volt itt egy szám, nem tudom, hogy tetszettek-e figyelni. 98. 98 esztendős koráig várt az Isten az ítélet beteljesítésével Éli életében. Újra és újra szólt. Szólt személyes üzenettel, proféta által, Isten embere által, szólt még személyesebb üzenettel, az ifjú Sámuel által, házon belül tulajdonképpen. És aztán még hagyott időt. Nem is keveset, úgy tűnik. És tetszik tudni, a proféciákkal van egy kis gondunk. Ha Isten szól és másnap beteljesedik, akkor lefagyunk, zsibbadunk, és minden bajunk van, hogy pont úgy lett, ahogy Isten megmondta. De ha szól az Isten és kegyelmi időt ad, akkor mi ezt a kegyelmi időt nagyon sokszor elnézzük, és úgy gondoljuk, hogy ja, nem is gondolja annyira komolyan. És mivel Isten nem gondolja annyira komolyan, miért vennénk mi annyira komolyan? És ugyanakkor, ha netalántán Isten nem adna kegyelmi időt, akkor azon jajongunk, hogy még átgondolási lehetőséget se igen kaptunk az Istentől. Mindig az a problémánk, hogy miért nem azt csinálja Isten, ahogy mi gondoljuk. Malakiástól idéztem csak nem szó szerint ezt, amit az előbb elmondtam, mert azt mondja Malakiásnál, hogy azt mondogatjátok egymás között, hogy nem következetes az Isten. Kiszámíthatatlan. Sose lehet tudni, hogy mit akar. Egyszer bejelenti az ítéletet, végre is hajtja, máskor bejelenti és vár türelmesen, pedig van a Szentírásnak egy nagyon egyértelmű magyarázata. Nem akarja a bűnös halálát, hanem azt, hogy megtérjen és éljen. Éli hosszú időt kapott az Istentől. Bocsánat a szóért, de Isten megvárta az ítélettel, amíg fizikailag is pont olyan lesz, mint szellemileg. Süket, meg vak. Alig lát, alig hal. Lett volna lehetőség az élő Istenhez fordulni kegyelemért? Igen. Hofni és Finás is tudta, hogy mi várhat rájuk? Igen. De hát valami miatt odázgatjuk, és szetetszettek venni, hányszor esünk ebbe a hibába, még egy nap, majd holnap után, ej ráérünk arra még. Amikor az Isten ládáját megemlítette, mármint a hírnök, aki a csatatérről menekült, Éli leesett a székről, háttal a kapufélfának, és a nyakát szegve meghalt, mert már öreg és elnehezedett ember volt, 40 évig volt Izrael bírája. A menye, Finehás felesége pedig terhes volt, közel a szüléshez. Amikor meghallotta a hírt, hogy elvették az Isten ládáját, és meghalt az apósa meg a férje is, összegörnyedt és szült, mert rájöttek a szülési fájdalmak, és amikor haldoklott, azt mondták a mellette álló asszonyok, ne félj, fiút szültél, de ő nem felelt, nem is figyelt oda, hanem elnevezte a gyermeket Íkábódnak, ami azt jelenti, oda van Izrael dicsősége. Mert elvették az Isten ládáját, és oda lett az apósa is, meg a férje is. Ezért mondta, oda van Izrael dicsősége, mert elvették az Isten ládáját. Hát azért senki nem gondolt arra, hogy amit Isten megmondott, az pont így lesz. Na de hogy ennyire így? Hogy egy napon hal meg Hofni, Fineás, Éli, Fineás felesége, és Íkábódról olyan túl sok mindent nem tudunk. De azt tudjuk, hogy egy életen keresztül a nevében hordozta ennek a napnak a szörnyűségét és a gyalázatát. És hogy mindaz, amit Isten mondott, az félelmetesen beteljesedett. És tudom, már vélem hallani onnan a készülék másik oldaláról is, hogy tehet ilyet a kegyelmes Isten? Íkábód aztán nem tehet semmiről. Valószínűleg Fineás felesége se tehet semmiről. Na álljunk csak meg egy kicsit, tetszik mondani, az elszedett áldozatokból mit tetszik gondolni, kinek az asztalára került az ennivaló? Ó, de hát Íkábódnak az anyukája mit se tudott arról, és hát ő igazából neki nem volt más dolga, csak az, hogy elkészítse az ételt a családnak. Hát tehetett ő arról, hogy milyen férje van? Nem tudok rá válaszolni, hogy tehetette vagy sem. De általában az a tapasztalatom, hogy aki valami nagy gazemberségnek a haszonélvezője, ritkán szokott kérdéseket föltenni, mert hátha elmúlik a haszonélvezeti jog. Sokszor volt már ilyen a történelemben, nem? És hányszor kellett szembenézni azzal, hogy az Isten előbb-utóbb benyújtja a számlát. Nem azért, mert Isten örömét leli abban, hogy szenvedést okozzon, hanem azért, hogy mi, akik olvassuk, gondoljuk végig az útjainkat. Gondoljuk meg, hogy például, amit most látunk itt Magyarországon vagy Európában, hány év kegyelmi idő után történnek ezek a dolgok? Hány teljesen figyelmen kívül hagyott isteni figyelmeztetés után történnek ezek a dolgok? Milyen rengetegszer adott Isten ilyen-olyan-amolyan úton támogatást, lehetőséget, kegyelmi időt, igehirdetőket, kinyílt templomajtókat? Tetszett nekünk arra használni az időt, amire Istentől kaptunk? És amikor nehezebbre fordulnak az idők, akkor méltatlankodunk, hogy ez nem fair. És mi a következmény? Csak remegő szívvel gondolhatunk arra, hogy bár a magyar utónévkönyvben csekély eséllyel található meg Íkábód neve, de lehet, hogy némely esetben úgy fogjuk érezni, hogy oda van. Most nem Izrael dicsősége, hanem oda van az a kegyelmi idő, vagy oda van a dicsőség, amit eddig Isten adott. És nem jól használtuk az időt. Elvették az Isten ládáját. De hát, hogy történhet ez meg? Hát tessék arra gondolni, hogy Isten megmondta, hogy ezt a ládát kik érinthetik? Csak ezzel megbízott papok, tehát nem úgy volt, hogy a papok érinthetik, A papokon belül is volt külön ezzel megbízott személy, külön család volt, leszármazási jogon lehetett az Isten ládájával bánni, és ugye később majd, amikor Dávid Jeruzsálembe költözteti, vagy akarja költöztetni a ládát, akkor egy Uzza nevű ifjú ember, aki egyébként a láda hordozásával megbízott papok közül való volt, amikor megbillen Isten ládája, és odakap a ládához, azonnal meghal. Hogy lehet, hogy a filiszteusok simán elviszik, minden gond nélkül, úgy, mint bármelyik közönséges ládát, ahogy elvihették bármelyik zsákmányt, hát ez mégse a nagymama sifonéria,

Hát bevitték Dágon templomába, és oda tették Dágon mellé. Amikor az asdódiak másnap felkeltek, Dágon arccal a földön feküdt az úr ládája előtt. Akkor fogták Dágont, és visszatették a helyére. Ez alapvetően egy olyan történet, amit szívesen mesélek a gyerekeknek. Ennél a résznél általában mindig kitör a gyerekeken a derültség. Mert micsoda szép látvány lehetett, ugyanis ez az oda tették Dágon mellé, azt kell tudni, hogy ez egy hatalmas méretű kőszobor, Dágonhoz képest az Isten ládája egy kis picike valami volt, mint egy kazetta, oda tették mellé, és ezzel úgy nagyjából ki is akarták ábrázolni, hogy a hatalmas Dágon mellett Izrael pici kis istenkéje milyen jól mutatnak. És akkor másnap reggel Dágon arccal a földre borulva fekszik. Biztos földrengés volt az éjjel. Mert eféle magyarázatokat szívesen mondanak. Csak azért tessék meggondolni, hogy milyen Isten az, akit aztán fognak és csörlővel, emelővel, ki tudja mi mindennel, helyreállítják a lelki világát. Meg talpára segítik. De hát ez valahogy nem tudja az embereket, úgy tűnik, eléggé fölébreszteni. És akkor az Izrael Isten úgy döntött, hogy akkor segít nekik ebben. És meg fogja mutatni, hogy ő meg Dágon egy templomba nem fér. Tessék csak figyelni. Amikor másnap reggel fölkeltek, Dágon arccal a földön feküdt az úr ládája előtt, de Dágon feje, meg a két kézfeje letörve a küszöbön volt, csak a dereka maradt meg. De kár volt azt az ajtót bezárni, mert Dágon szeretett volna távozni, csak nem lehetett. Nem gúnyolódni szeretnék. Csak Isten azt üzente, hogy ahol ő jelen van, és az ő jelenlétének a kiábrázolása most itt jelen van a szövetség ládájában, ott más Isten nem fér. És hogyha valaki nem értené, nincs gondolata más Istennek, tehát a feje a küszöbön, nincs cselekvőképessége se más Istennek, tehát a két kézfej is külön-külön a küszöbön, hogy egy földrengéstől hogy tudott pont ez a három dolog odáig gurulni. Hát nem a földrengéstől. Na de akkor most vegyük egészen komolyan, még mielőtt valaki azt hinné, hogy csúfolódok. Ha itt működik az Isten ládája, akkor a csatatéren miért nem működött? Van egy rossz hírem, kedves hallgatóim, most sem működött az Isten ládája. Mert se a csatatéren, se Dágon templomában, se sehol nem működik egy tárgy. Még akkor se, hogyha ez az élő Istenről szól. Az élő Isten működött. A csatatéren megvonta a támogatását, mert bűnös életvitelhez kívántak egy szabadítási élményt, úgy, hogy közben nem változunk. Itt viszont egy idegen istenség környezetében azt akarta üzenni a filiszteusoknak, hogy milyen jól tudtátok, amit Egyiptomról tudtatok. És én az Úr nem változtam meg. Na de mi új szövetségiek nem tudunk valami ilyesmit? Krisztus Jézus tegnap, ma és mind örökké ugyanaz. De ettől még, ha fölrakok a falra egy feszületet, nem lesz jobban Krisztus központú az életem. Egy tárgytól. Ha kirakom a könyvespolcomra a Bibliát, nem lesz hívőbb a könyvespolcom. Mert ezeket se totemként, se amuletként, se amolyan védőszentként, nem tudom, hogy mondjam még, nem használhatom, mert ez ellene van az Istennek. De az van a Szentírásban, hogy az Úr az Isten, és az ő dicsőségét senki másnak nem adja. A filiszteusok hiába mentek úgy haza, hogy dicsőítették Dágont, aki győzelmet adott nekik Izrael Istene felett. Első nap még megkapták a gondolkozási lehetőséget, helyreállították Dágont, mert csak leborult. Nem tudom, hogy hogy állították helyre. Biztos helyreállították, hiszen a filiszteusoknak is volt büszkesége, később, valahogy majd cementel, meg ki tudja mi mindennel, összeeszkábálták az istenségüket. Egyébként ne tessenek véletlenül sem mosolyogni ezen, mert a mai ember más se csinál, csak ezt ideológiailag tesszük, nem cementtel, vagy mészkővel, vagy ki tudja mi mindennel, de mi szépen ragaszgatunk magunknak isteneket, innen a fejét, onnan a kezét, amonnan a lábát, innen ezt az elvet, onnan azt a hittételt, és akkor úgy gondoljuk, hogy megvan az én Istenem, most már remek hívő ember vagyok. De ott, ahol az élő Isten jelen van, semmilyen más istenségnek

se oka, se joga nem marad. Ugye tetszett érteni? Ahol az élő Isten jelen van, ott semmilyen más istenségnek se oka, se joga nincs. Én az Úr vagyok az Isten. Ne legyenek neked idegen isteneid én előttem. Ne imádd és ne tiszteld azokat. Na de, tessék mondani, ha mi elvben, szóban, esetleg bizonyos kifejezéseket használva úgy gondoljuk, hogy keresztények vagyunk. Vajon bizonyíték-e az életünk a kereszténységünknek? A filiszteusok ma is várják. Nem feltétlenül kell, hogy filiszteusoknak hívják őket. És bármilyen hihetetlen, a világ pontosan tudja, hogy kicsoda az Isten, csak nem hisz benne. De amikor szorul a hurok, mint ahogy mostanában úgy tűnik szorul a hurok, akkor egyszer csak a világ elkezdi előhozni, hogy lehet, hogy mégis néhány héttel ezelőtt döbbenten találkoztam egy internetes portálon világi újságíró tollából azzal, hogy lehet, hogy a proféciák most fognak beteljesedni. Mert hogy ez Ézékiel mit írt, és a többiek mit írtak. És azóta több csatornán ugyanez a hang, és egyéni beszélgetésekben is ugyanez a hang. A világ sóvárogva várná az Isten fiainak a megjelenését, de az nem a tárgyaktól lesz, amit magunkhoz vettünk, és viszünk magunkkal, a csatába, a lelki csatába, hanem a lelkülettől, amivel élünk.

0: Nagyon nagy szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat a Biblióórán, és szeretettel köszöntöm kedves munkatársaimat is, akik nagyon hűségesen újra és újra itt vannak, együtt hallgatjuk Isten igéjét, és aztán együtt beszélgethetünk róla. Remélem, hogy a mai több témából, ami felvetődött az igemagyarázat közben, sokféle gondolat született az én munkatársaim fejében is, de hát ennek a bizonyítéka úgyis mindjárt kiderül, hiszen már is adnám a szót az első hozzászólónak.
1: Nincs új a nap alatt. Gyakorlatilag teljesen magunkra ismerhetünk az elhangzottak alapján. Ha először a családról beszélünk, ugye ez a család, sose hallottunk arról, hogy ki lehetett az édesanyja, hanem mindig csak ugye Éliről és a fiairól. Tehát azt szomorúan konstatáltuk, hogy egyikük sem hallgatott Istenre, hanem élte az életét úgy, ahogy akarta, illetve hát, istentelenül, és egy tragédia sorozat lett a vége. Hát feltehetjük mi is a kérdéseket magunknak, és végig gondolhatjuk a körülöttünk élőket, hogy esetleg, ha van olyan, akit már figyelmeztettünk, vagy kértünk változásra, vagy figyelmeztettünk arra, hogy ha ez így folytatod, akkor ennek nagyon rossz vége lesz. Biztos, hogy mindenkinek van ilyen tapasztalata. Vagy imádkoztam én is olyan emberért, akiről tudtam, hogy a veszélybe rohan, és hiába volt minden figyelmeztetés, és amikor megtörtént a tragédia, akkor persze nem ő volt a hibás, hanem Isten, akiben nem is hitt. A másik pedig, hogy ugye a ládát egy bálványként tekintették tulajdonképpen, és hát az valóban megmosolyogtató, hogy egy kézzel csinált Istent Istennek tekintenek, de most nem ez történik? Hát mindazok az emberek, akik nem hajlandók az élő Istenben hinni, figyeljük meg, hát elég, ha csak az autókat megnézzük, hogy ott függenek a rózsafüzérek, meg a keresztek az autón, meg mellette a szerencsepatkó, vagy a vizsgákhoz ugye viszik, szorongatják a mindenféle kabalákat, de sokszor megdöbbentő számomra, hogy felnőtt emberek, akik nem hisznek ezekbe a dolgokba, ugye, ami a Biblia vagy Isten törvénye, ugyanakkor olyan, idézőjelbe teszem, szent hagyományokba és tárgyakba hisznek, aminek viszont egyáltalán semmi értéke vagy jelentősége nincs. Tehát ugyanúgy történik ma is. És sajnos eszünkbe kell jusson az, hogy 1990-ben az Úristen adott egy nagy szabadítást Magyarországnak. Én akkor még javába a gyerekszolgálatban voltam. Úgy indultak meg a családok, hogy nem volt elég tanító. Annyi gyereket hoztak, hogy hittanra járjanak meg, egyházi iskolába menjenek. Tehát olyan nagy volt a felbuzdulás. Elteltek ezek az évtizedek, hova jutottunk? Olyan istentelenség, istenkáromlás, gyűlölködés, a magyar nyelvnek a totális megcsúfolása, ahogy beszélnek az emberek, ide jutottunk el. Én bevallom most itt nektek, és hát a hallgatók előtt se szégyellem, hogy engem rettenetesen nyomaszt a jelenlegi helyzet, mert ott van mindig bennem az, hogy vajon az Úr ezt meddig tűri. Ott van a szorongás bennem, hogy Uram, irgalmazz nekünk bűnösöknek, mert rettegek attól, hogy mikor fogja azt mondani, hogy most már nincs tovább.
2: Én nekem egy rövid felvetésem lenne, amit hát nem bánnám, hogyha reagálnánk rá valahogy közösen, mégpedig az a mondat, hogy amikor jön a küldött, és beszámol Élinek arról a tragédiáról, ami a harctéren történt, és elmondja, hogy a csatában meghalt Élinek a két fia, Hofni és Finás, és amikor külön kiemeli a Biblia azt a mondatot, hogy és amikor az Isten ládáját említette, akkor esett le Éli, hanyatt a székről. Érdekes módon, hogy Nem akkor, amikor a fiait említette. Hát itt valószínű, hogy talán ekkor szakadhatott rá az ítélet, nem tudom.
3: Az ige hirdetés alatt én is felfigyeltem erre, sőt nem csak erre, hanem 5 versszakkal korábban, a 13. versben azt olvassuk, hogy Éli az út mellett ült, mert szíve remegett az Isten ládája miatt. Itt is ki van hangsúlyozva, hogy az Isten ládája miatt remegett a szíve, és utána a 18. versben az van, amit mondtál, hogy akkor esett hátra és tört ki a nyaka, amikor az Isten ládájának az elvesztéséről is értesült. Én is gondolkodtam, hogy vajon a fiai miért nem érintették ilyen mélyen. Én arra jutottam magamba, hogy valószínűleg ennek az embernek, az öreg papnak valahol a szíve mélyén ő szerette az urat, és valahol akart is engedelmeskedni neki, csak jobban szerette a fiait. Nem volt ereje ellent mondani a fiainak és rendszabályozni őket. Az is arra utaló tünet, hogy 98 éves volt, hogy ez egy idős ember volt, aki, amikor a gyermekei születtek, se lehetett túl fiatal, hogy egyszerűen nem volt ereje nevelni őket. És valahol beletörődött, hogy a fiúk ilyenek, de valahol szerintem a szíve mélyén, persze ez feltételezés, vállalom, a szíve mélyén abban reménykedett, hogy Isten azért a ládáját nem engedi elveszni, tehát hogy nem lesz akkora nagy a veszteség. Be kellett látnia, hogy Istent nem lehet rendszabályozni, és a ládája is oda lehet. Nem Isten szégyene ez, hanem ő nem töltötte be azt a feladatot, amit mint Isten bírájának és papjának be kellett volna tölteni a családban is, meg Izrael házában is, és most egyszerre kellett szembesülnie a teljes romlással.
4: Ahogyan a Biblia, Tibor és Anikó is mondta, Istent nem lehet megrendszabályozni, és sokszor mosolygok az ilyen különböző teóriákon, hogy hogyan lesz vége a világnak. Én azt gondolom, hogy Isten megteremtette egy világot, létrehozott biológiai, fizikai, kémiai szabályokat, és megszabta azt is, hogy az ember miket hághat át, és miket nem. És az én véleményem az, hogy, és ezt úgy látom a Isten igéjéből is, hogy vannak szabályok, amiket az ember nem hághat át. Isten megátkozta az ő általa teremtett világot, az ő általa létrehozott szabályrendszert, és ezen belül kell nekünk élnünk. Én úgy gondolom, hogy teljesen mindegy, hogy hívnak egyes elnököket, milyen országnak milyen technológiája van, milyen országszövetségek vannak. Az Isten által adott határokat nem léphetjük át. És nem is erre kell figyelnünk, és azt gondolom, hogy ha az életünket azt tölti ki, hogy rettegünk a különféle fajta emberi fegyverektől, a különböző emberi konfliktusoktól, akkor elveszítjük a fókuszt az életünkről, a szolgálatunkról. Átadott életű hívő emberként Istenre kell figyelnünk, arra a szolgálatra, amit ő adott nekünk, és ott, ahol vagyunk, abban a környezetben szolgálnunk kell Istennek, Isten dicsőségére, az emberek javára. Én nem gondolom azt, hogy egy átlagos magyar hívő emberként azon kellene gondolkodni, hogy kinek milyen fegyvere van, vagy mi érhet el minket. A mindennapok, ahogyan élünk a családunkban, a környezetünkben, iskolában, munkahelyünkön, szomszédaink között, az sokkal meghatározóbb és sokkal fontosabb.
5: Az Isten ládájának az útjáról szeretnék néhány gondolatot mondani. Hogy is indult? Silóból a templomból, a harctérre, a harctérről a Dágon templomába. Hol veszik igazán észre az Isten jelenlétét úgy, hogy a bizonyság ládája azt jelenti, hogy az bizonyság Isten mellett, nem Isten. Amikor végig gondoltam ezeket, akkor eszembe jutott, az elmúlt alkalommal foglalkoztunk vele, hogy amikor megérkezik a harctérre az Isten ládája, akkor a filiszteusok azt mondják, hogy az Istenek jöttek közénk, Izraelnek az Istene. És akkor sorolják mindazt, amit Isten tett Izrael népével érdekébe, meg azokkal is, akik ellenezték az útját, vagy fékezték az útját Izrael népének. Mikor ezen végig gondoltam, úgy nem is írtam én ma ide fel semmit, akkor végig gondoltam, eszembe jutott egy nagy dolog a Lukács evangéliumából. Jézus megy be a tanítványaival egy faluba, és jön vele szembe 10 poklos ember. És kiáltanak mindnyájan Jézusnak, hogy Jézus, Dávid fia, könyörülj rajtunk. És azt mondja Jézus, menjetek, mutassátok meg magatokat a papnak, a Mózes törvénye szerint, és míg odaértek, meggyógyultok. És mind a 10 meggyógyult. És egynek eszébe jut, hogy hát ezért hálát kellene adni. És visszatér egy. És azt mondja Jézus, hogy hát a 9 hol van? Hát csak ez az egy idegen jött vissza hálát adni azért, hogy meggyógyult. Hiszen a többiek is meggyógyultak. A 9 az izraelita volt. Ez az egy idegen. Hogy van ez? Hogy ismerték fel a filiszteusok, hogy az Isten jött közénk? Arról, amit Isten cselekedett. Hogy ismerte fel ez az egy idegen, hogy isteni erő végezte el, hogy meggyógyult a betegségéből? Hát úgy, hogy visszamegy, leborul Jézus előtt, hálát ad neki mindazért, amit tett. Hogy van a mai kereszténység, testvérek? Várjuk, tegye ezt Isten, tegye azt Isten, ezt javítsa meg, azt javítsa meg, hol a hálaadás? Én azon is csodálkozom, amikor Pál apostol a pogányokról beszél. Azt mondja Pál apostol a pogányokról, hogy ezeknek nincs törvényük, de valamelyük van. Van lelkiismeretük, amelyik egymás kölcsönösen mentegeti, meg vádolja. Hát a 9-nek se volt lelkiismerete. Meg Izrael népének Hofni és Fineás, meg mondhatom Éli vezetésével sem volt lelki ismerete, mert ha lett volna, akkor az Úrhoz ragaszkodnak, nem a bűnökhöz.
6: Ma egy nehéz napon vagyok túl, nem fizikailag, hanem inkább lelkileg vagyok megviselve, és úgy jöttem ide erre a mai estére. És olyan jó volt, hogy kezdésnek imádkoztunk, és rögtön utána föl is írtam magamnak, hogy szólj, Uram, mert halljad te szolgád. Ahogy mondta az egyik imádkozó, hogy letesszük a világi dolgokat, és én így figyeltem most az igét, hogy amit kapok az Úrtól, azt fogom tovább mondani. Megfogott a ige hirdetés elején, hogy Isten benyújtja a számlát. És eszembe jutott, hogy második, harmadik és negyed íziglen történik ez. Odalapoztam a 10 parancsolathoz, mert nagyon sok parancsolat van az Ószövetségben, de nem azért nyújtotta be Isten a számlát, hogy valaki a kaporból nem adta meg a tizedet, hanem a 10 parancsolatban olyan alap kérései vannak az Úrnak, amelyeket nagyon komolyan kell venni, és itt, ahogy átolvastam gyorsan, láttam, hogy az egyik ilyen, hogy ne csinálj magadnak Isten szobrot, mert megbüntetem az atyák bűnért a fiakat is, harmad és negyedízik, ha gyűlölnek engem. És van ígéret is, hogyha 1000 ízig irgalmasan bánik azokkal, akik szeretik őt, és megtartják a parancsolatokat. És egy másik ítélet pedig a 3. parancsolathoz, hogy ne mondd ki hiába Istenednek az Úrnak a nevét, mert nem hagyja az Úr büntetés nélkül, ha valaki hiába mondja ki a nevét. És akkor ezt megpróbáltam alkalmazni erre a családra, hogy ne legyen más Istened. Hát tudjuk, hogy a fiúknak az Istenük volt a hasuk, az Élinek a gyermekei, és mindegyik önmagát szerető volt. hiába mondták ki az Úr nevét, mert az, aki nem úgy él, ahogy szavaiban tanúskodik róla, az hiába mondja ki az Úrnak a nevét, és ők papi szolgálatban voltak. A 7. parancsolat ne paráználkodj, ezt is megszegték. A 8., hogy ne lopj, itt az áldozati dolgokról van szó, és az, hogy ne kívánd, ott is biztos vagyok benne, hogy vétkeztek. Igen, Isten benyújtotta a számlát a családba, és egyszer olvastam valahol, hogy az Úr az aratással ítélés ver. Tehát a magvetők, azok ők voltak, amit vet az ember, azt aratjai is. Az aratás és a vetés között az a kegyelmi idő, ami rendelkezésre állt volna. És van itt ártatlan áldozat, ugye ez az unoka, az ikábod. Egy gyermekszületés mindig egy örömnap, hogy új élet jött a családba, de ez ebben a családban nem így történt. Ő apa, anya és nagyszülő nélkül kellett, hogy felnövekedjen. De így volt teljes az Úrnak az ítélet ezen a családon.
7: Én azon gondolkodtam el, hogy a történetben, amit olvashattunk, a nép úgy kezelte Isten, mint egy garanciát, a sikerre, a ládát effektíve, mint egy hadi eszközt használták. És azon gondolkodtam el, hogy ez biztos nem egyszer történt meg így az emberiség történelme során, hanem erre biztos van sok más példa, és tényleg, hogyha az ember elkezdi összegyűjteni, akkor 101 példát tudunk hozni, akár csak a keresztes háborúkról. És elgondolkodtató, hogy vajon vannak-e a mai korban ilyenek. És hát én úgy gondolom, hogy biztos sokan ismerünk olyan embereket, akik például azt állítják, hogy a Krisztus keresztjének egy része van a nyakláncukba beleépítve, de leggyakrabban nem ilyen körülmények között találkozhatunk ezzel a hozzáállással és ezzel a mentalitással, hanem ennek kialakult egy finomabb formája, hogy amikor nem relikviákban, nem tárgyakban próbáljuk ezt a fajta hozzáállást megragadni, hanem spirituális kijelentésekben, vagy akár dalokban, hogy amikor úgy beszélünk, vagy úgy éneklünk, mintha bizonyos kijelentések, vagy nagyon-nagyon sok dicsőítőjének például erre épül, hogy minthogyha automatikusan győzelmet tudnának nekünk hozni. És én erre szeretném felhívni a figyelmet, hogy ez akár ugyanolyan veszélyes is lehet, mint amikor a filiszteusok ellen így vonult háborúba Izrael népe.
8: Az egész történés nagyon jó bizonyítéka annak, hogy mi a különbség, amikor van valakinek Isten ismerete, meg van valakinek Isten hite. A filiszteusoknak nagyon komoly Isten ismerete volt. Centiről centire el tudták mondani, hogy mi az, amit ez az Isten már megtett, kivel, hogyan bánt el, kit hogy jutalmazott akár, és nem véletlen volt bennük a rettegés, de hit az nem volt bennük. És a ma embere ez pontosan ugyanezt produkálja. Tessenek csak arra gondolni, hogy ha bárkit ma megkérdezünk, akár karácsonyról, a húsvétot már nem mondom, mert az kevésbé pünkösdött meg, szinte felejtős, de mondjuk a karácsonyról, akkor fognak tudni nekünk regélni. Kis Jézusról, Jászorról, rengeteg történetről, csodálatos szeretetről, angyaljárásról és minden egyébről. Csak hát ez az esemény, ez két nap alatt elmúlik, és az a 363 fennmaradó nap, az ékesen fogja bizonyítani sok ilyen ember életében, hogy nincs hit, csak ismeret. És az ismeret ez valóban csak arra alkalmas, hogy az ember rettegjen, de sose legyen békessége. És az ismeret sokszor arra is jó, hogy az embert megkeményítse, és saját magát biztassa, hogy küzdeni kell. Küzdj Isten ellen. Nehogy véletlen szolgává avanzsáld magad, mert ha itt most elbuksz, akkor rabszolga leszel. Ma ezt hirdeti nekünk ez a világ, hogy aki Isten felé elkötelezett lesz, aki hittel rendelkezik, az rabszolgává válik. Onnantól kezdve szigorúan tilos lesz, és jönnek a listák, hogy mi az, amit nem szabad egy hívő embernek. Sajnos nagyon sokszor látom, hogy akár keresztény emberek között is tapasztalható egyfajta ilyen teljes mértékű elbutulás a hittel kapcsolatban, hogy elég csak az ismeret. És még valamit a Fridládával kapcsolatban miért nem véd meg? Csak a saját történelmünkből. Ugye tetszenek emlékezni, hogy a Donkanyarba induló kedves hazafiak az áldással és a megszentelt fegyverekkel indultak. Nagyon csúnya vége lett.
2: Még egy rövid gondolat, és ezt már említettük talán többen is más formában, de szeretném annyiban megerősíteni, hogy a filiszteusok ugye egy pogány nép volt, és hát meglehetősen először úgy tűnik számunkra, hogy elég pontos ismeretük van az Istenről, de Gábor is említette, hogy nem ugyanaz az Istenről való hit, mint az Istenben való hit. Óriási nagy dolog az, és lehet, hogy ez a filiszteusoknak nagyon nagy arcraesés volt, amikor nagy örömmel elvitték a Fridládát, de aztán hát Dágonnal ez az arcraesés történt, de hogy az Isten néha megenged ilyen arcraeséseket, hogy így fogalmazzak, mert azért ő szeretné ám bennünk helyre tenni azt a rettenetesen torz képet sokszor, ami tud lenni, és amit róla gondolunk. És talán úgy gondoljuk, hogy ez egy bukás volt Dágonnak, de hogyha arra gondolunk, hogy ha azok az istenek, amikben bízunk, kirántatnak alólunk, vagy életünkből, akkor úgy érezzük, hogy óriási veszteségért. De amikor a Jóisten ezután a jelenlétét képes és kész nekünk adni, hát sajnos a folytatásban azt olvassuk, hogy a Jóistennek még folytatni kellett ezt a nevelő szándékot a filiszteusok életében. De ez is valahol az ő kegyelme, hogy a figyelmünket a bálványainkról ő magára irányítja, mert csak ő tud megtartani.
3: Általában nem nagyon szokott érdekelni, hogy egy-egy esemény területileg hol van, de most felfigyeltem rá, hogy mindez a csata, ez Ebenheizernél volt, és Ebenheizerből került el az Isten ládája Asdódba. Az Ebenheizer ugye azt jelenti, hogy mindeddig megsegített minket az Úr. Így szerintem még fokozottan, hát nem is tudom, arculcsapás lehetett Izrael népének, hogy ott, ahol az a település neve is, emlékezve Isten hatalmára, hogy mindeddig megsegített minket az Úr, ott történik ez a borzasztó, tragikus vereség, és ott kerül Isten ládája is, úgymond fogságba a filiszteusok közé. Ez volt az egyik gondolatom. A másik pedig az, hogy azért Isten megmutatja a hatalmát, meg a múltban is sokszor megmutatta, amikor az ő gyermekei nem hamis és nem hátsó szándékkal, de mégis hozzá menekültek valami nagyon nehéz helyzetben. Gondolok például a II. Világháborúra, és két történet is eszembe jutott, mindegyik Budapesten történt, és mindegyiknél ismerem, meg ismertem a túlélőket. Az egyik a Naputcai imaházba volt, ez egy budapesti templom, ahova nagyon sok hívő család, nem azért, mert hogy a templomba bíztak, hanem próbáltak összetartani, és hát ott bújtak össze. és még a mai napig él az a testvérnő, aki elmesélte nekem, hogy ő 10 éves kislányként, tehát nem kicsiként, végigélte Budapest ostromát a légópincében, meg mindenhol, és hogy a legnagyobb biztatás számukra az jelentette, nagyon sok gyermek is volt, sok család összezsúfolva, hogy egy felnőtt mindig hangosan imádkozott, mindig. És a mellettük levő pince és ház olyan szintű támadást kapott, hogy rájuk is rádölt a légópince ajtaja, a fala, de őket, mindegyiket, akire rádölt is, rá is rádölt, sértetlenül ásták ki. Tehát Isten valahol válaszolt a hívő gyermekei imádságára, és ugyanez elmondható az árvaházra, ez a budai részen volt. Ott is az árvák imádkoztak, énekeltek folyamatosan, és a mellettük levő pincébe sajnos mindenki meghalt, bombatámadás következtében, ők pedig sértetlenek maradtak. Én nem gondolom, hogy ez varázslat lett volna, vagy az imádság, vagy a templom, vagy az keresztény árvaház alaksora, pincéje jelentette a védelmet, hanem a hit, mégpedig az Istenben való hit. És ugye lehet ilyen templomokról is olvasni, hogy összegyűltek nagy templomokba emberek, és túlélték a támadásokat. Tehát Istennek van hatalma, és van hatalma megmutatni a jelenlétét, de nem azért, mert mi varázserőben bízunk, vagy a maga a templom falai, vagy pincéje ad védelmet, hanem a mindenható Isten tudja megőrizni az ő gyermekeit. Ebből persze nem következik az, még mielőtt valaki félreértene, hogy ez biztos mindenkit mindig, mindenhol megőriz, mert ő az Úr, és az ő kezében van mindnyájunk élete, de azért, ha őszintén keressük őt, és őszintén várjuk a védelmet tőle, akkor nagyon sokszor megmutatja a hatalmát. És ez kegyelem, ezt nem úgymond értem, hanem ez Isten kegyelme, és talán azért, hogy rajtunk keresztül az ő hatalmának a megnyilvánulásáról aztán merjünk beszélni, hogy a környezetünk is megismerhesse Istent, hogy egy hatalmas Úr az élő Isten, mint ahogy a filiszteusok tudták az egyiptomi csodákból, hogy Isten az egy hatalmas Isten. Ma is sokszor megmutatja a hatalmát, csak a dicsőséget, amikor cselekszik az életünkben, nagyon vigyázzunk, hogy ne magunknak tulajdonítsuk, hanem neki adjuk, mert az is igaz, hogy én vagyok az Úr, és dicsőségemet másnak nem adom. Tehát vigyázzunk arra, hogy egy-egy nehéz esemény után hogy mondjuk, hogy értékeljük, és mit beszélünk a környezetünknek, mert olyat is hallottam már, hogy valaki nagyon-nagyon félt valamitől, nagyon kért az ima támogatást, aztán amikor túl volt rajta, annyit mondott, hogy ó, sima ügy volt az egész. Hát nem így kéne állnunk a kérdéshez.
0: Nekem már csak az elköszönésre maradt időm, abban a reményben búcsúzom, hogy egy hét múlva ugyanezen a csatornán minnyájukkal találkozhatunk. A viszonthallásra!

0: Nagyon sok szeretettel köszöntjük kedves hallgatóinkat, és folytatódik a zsidókhoz írt levél magyarázata. Kérjük szépen Icés István lelkész testvérünket, hogy kezdje meg a hátralévő résznek a kibontását.
1: Szeretettel köszöntöm a testvéreket, hallgatókat. A zsidókhoz írt levél 11. fejezetének 20. verséig értünk el, ahol befejeztük Ábrahám hitharcát, illetve a hit próbáját, amiben ő győzedelmesen megállt. Nagy példa ez előttünk. Nekünk sokkal hatalmasabb támaszunk van a Krisztusban, hogy mi is megállhassunk a próbákban. A 20. vers így szól: hitáltal áldotta meg Izsák is az eljövendő dolgokra nézve Jákobot és Ézsaut. Az ember csodálkozik, hogy Isten lát valami hitet Izsákba. Mi csak a huncutkodást látjuk akár Izsák, akár Rebeka tekintetébe, akik a kis kedvenc gyerekeiket akarják megáldani, és valami családi ünnepet akarnak az egészből, vagy előnyöket a jövőre nézve. De én azt gondolom, hogy van egy olyan csodálatos szeme a mi Urunknak, ahol mi nem látjuk, de ő mégis meglátja azt a pislákoló hitet, ami Izsákban is ott volt, mert ezt az egy mondatra oda kell figyelnünk, amikor Jákob elveszi az áldást, és jön Ézsau, és tulajdonképpen feljajdul, és rádöbben, hogy ellopta Jákob az ő áldását, és akkor azt mondja az apjának, hogy neked nincs több áldásod, és akkor azt mondja Jákob, hogy nincs, én odaadtam mindent az öcsédnek, és már uraddá tettem, és komolyan veszi. És ez az a hit, amit Isten észrevesz, amit mi a sok huncutkodás közben észre se vettünk, hogy ez az Izsák mégis halálosan komolyan vette, mert ő az ábrahámi ígéretre tekintett, hiszen az ábrahámi ígéret Izsákon, Jákobon, Józsefen és a többi zsidó hívő emberen megy tovább egész a Krisztusig, tehát mégis ott lapult, talán nem egészen világosan a mi szemeink számára, de olyan jó, hogy János apostol is azt mondja, ha a mi szívünk elítél minket, akkor az Úr nagyobb a mi szívünknél. Ez egy olyan vigasztaló ige, hogy ő mindent tud. Mi nem tudunk mindent, és sokszor nem látjuk a dolgok lényegét, de ő meglátta Izsák szívének mélyén azt a reménységet, ami azért ott volt, ami az ábrahámi örökségre tekintett. És ugyanígy beszél az igeit egy mondatban Jákobról is, akit nem részletez és nem fejt ki most különösebben, csak arra utal, hogy élete végén megáldja József fiait hitáltal, és botjára borulva imádkozik. Eljut ez a huncut ember, aki mindig meg akart mindent nyerni, sok szenvedés és nyomorúságú és bukáson keresztül mégis Isten véghez viszi rajta azt a kegyelmes cselekedetet, hogy igazi élő hitre jut. Ez a mi reménységünket is megerősíti, ugye Jákobot is eljuttatta Isten a tiszta, letisztult hitre, mert így lehetne megfogalmazni, hogy Jákob hitét le kellett tisztítani. Mindannyian ismerjük az ő történetét, és higgyük el, hogy nagyon sok hasonlóság van mindannyiunkban. Az emberi természet, majd erről később a 12. fejezet során még lesz szó, és Józsefet említi az ige következésképpen. Érdekes, hogy sokszor látjuk a mai Európában, Amerikában lehet látni, hogy nem a próbák, nem a nehezek, még csak nem is az üldöztetés a hit legnagyobb ellensége, hanem a siker. És ebben győzelmesnek lenni, a jó életben, a sikerek között, a gazdagságban, megmaradni a hitben, ez sokkal nagyobb próba a hitünknek, és József példa arra, hogy lehet győzedelmes hívő életet élni, még a hatalom csúcsán is. És a élete végén rendelkezik, hogy a tetemeit vigyék el Kánaán földjére. Miért fontos ez neki? Azért, mert az ígéretekre néz. Nem Egyiptomnak adott ott az ígéret, hanem ő tudja, hogy az ő népe majd Kánaán földjére fog kerülni, mert Ábrahámnak azt ígérte az Isten. Ezért megparancsolja, vigyék el. olvastam, és sokan is olvashatják, David Roll Fárok és királyok című könyvben, amely egy tudományos könyv, hogy kiásták József palotáját, és megtalálták a kert végén a kis piramist, egy egész kicsi piramist, és ő úgy mondta, hogy szívdobogva bontották ki, hogy vajon mit találnak a piramisba, hogy ott vannak József csontjai, hiszen a Biblia azt írja, hogy nincsenek ott. És egyetlen csontot nem találtak a piramisba, csak József szobrát, ő így írja, hogy kultuszszobrát találták meg. Ezt csak érdekességképpen mondom, hogy mennyire visszaigazolja ekkora távolságból, 3000 év távolságból visszaigazolja Isten azt, hogy ez így is történt, ahogy a Biblia írja. Sitálta rejtegették Mózest születése után 3 hónapig szülei, mert látták, hogy szép a gyermek, és nem féltek a király parancsától. Tehát Mózest, a következő hithőst hozza elénk az ige, és valóban Mózes az az ember, akit Isten kiválasztott, megmentett a pusztulástól, és valami különös bölcsessége, majdhogy nem humora van az Istennek, hogy a gyermekgyilkos fáraó családjával nevelteti föl azt, aki majd meg fogja szabadítani népet. Azért lássuk meg, hogy Isten milyen hatalmas, hogy legyen szemünk ezeket a dolgokat komolyan venni, és ma is így van. Ne higgyük, hogy Isten kezéből kicsúszott a világtörténelem. Tehát Isten, amit megenged, azt tudja, miért engedi meg. Szüksége volt az ő népének erre a egyiptomi kohóra, ahol népé formálta őket, és majd Mózes által megszabadítja. Mózes először, vannak, akik másképp értékelik, de én úgy látom, hogy először önjelölt szabadítóként lép fel, és emberi hatalommal próbál valamit tenni, az ő népért belebukott. Megöli az egyiptomit, kiderül, a saját népe sem fogadja el az ő törekvéseit, pedig az akkori zsidó nép igazán fölnézhetett volna rá, de nem voltak abban a lelki állapotban, és nem néztek fel rá. Nem jött még el az Isten órája. El kellett menni Mózesnek, és bizony annak az embernek, akit Isten kiválasztott, mélységeket kell sokszor megjárni ahhoz, hogy alkalmas legyen. Ahogy Józsefnek is kutba kellett kerülni, rabszolgává kellett lenni, hogy alkalmas legyen a vezetés, és ne bukjon meg a sikerbe. És ugyanígy Mózesnek is meg kellett járni a pusztát, és a királyfiból pásztorrá kellett zuhannia, és alázatos módon terelgetni apósa juhait, és akkor eljön az idő, 80 éves korában, amikor Isten megszólítja, és elhívja őt, és van itt egy nagyon szép kijelentés Mózesről, amit jó volna a mai hívőknek, ha a szívünkbe vésnénk, mert inkább választotta az Isten népével együtt a sanyargatást, mint a bűn ideig, óráig való gyönyörűségét. Nagyon fáj a szívem, hogy nagyon sok fiatal keresztény elindul, és nem tud lemondani a világ gyönyöreiről, pillanatnyi örömeiről, sokszor nagyon is bűnös örömeiről, és nem tudja együtt vállalni Isten népével való bizonyos értelembe vett megbettetést, lenézést vagy megaláztatást, hanem megpróbál egy kettősségben megoldani a dolgokat nem lehet. Vagy. Itt nincs egy harmadik középút, itt dönteni kell, hogy vagy Isten népe, vagy a világ. Vagy Egyiptom, vagy Izrael. Tehát nagyobb, sokkal drágábbnak, gazdagabbnak tartotta az Egyiptom kincseinél a Krisztusért való gyalázatot. Nagyon furcsa ez, hogy a zsidó levél is, a római levél is erre utal, sőt a korintusi levélben is olvashatjuk, hogy Pál teljesen világosan látja, hogy Krisztus ment a zsidókkal a Sinai félszigeten, hogy Krisztusért vállal a gyalázat. Hogy kell ezt érteni? Hát a Mesiás hit. Hát ott volt a Mesiás hit, amelyik az akkori pogány vallással teljesen homlokegyenest ellenkező volt, és ez bizony gyalázatot jelent ma még sokszor az egyházba is, ha az ember nagyon szigorúan ragaszkodik a Krisztus hitéhez. És aztán hitálta, rendelte el a páskát, ugye itt is a páska a Krisztusban való szabadulásra utal. Nagyon fontos dolgok ezek, hogy mennyire tudatosan készíti elő az Úr a törvényadást és majd a Krisztus megváltó munkáját az ő népe körében is. Természetesen nem csak Izraelnek szó lesz, hanem ahogy láttuk Izraelen túl, Ábrahámban Isten az egész emberiségnek adott ígéretet. Aztán felsor név nélkül a bizonyságtevők fellegét, hit által omlottak le Jerikó kőfalai, miután körüljárták azokat 7 napon át. Hit által nem veszett el az engedetlenekkel együtt Ráhába paráznanő, amikor a kémeket békességgel befogadta. Itt egy pillanatra állok csak meg, mert sokan hazaárulásnak tartották nyilván Jerikóban, hogy befogadta a kémeket, de világosan kimondta, tudom, hogy tietek lesz, mert az Isten nektek adta, és a ti istenetek az egyetlen Isten, és ez a hit Ráhábot megmentette, és mindig ez az Istenbe, Krisztusba való hit, ez ment meg, bárki legyen is az. És aztán felsorolja itt még a hithősöket, Gedeont, Bárákot, mind a bírókat Izraelben, Sámsonról, Jeftéről, Dávidról, Sámuelről és a prófétákról. Ezek hitáltal országokat győztek le, igazságukat szolgáltattak, ígéreteket nyertek el, oroszlánok száját tömték be, tüzereit oltották ki, kard élétől menekültek meg, betegségből épültek fel, háborúba lettek hősökké, idegenek seregeit futamították meg. Asszonyok feltámadás révén visszakapták halottaikat, mások viszont megkínoztattak, akik nem fogadták el a szabadulást, hogy dicsőségesebb feltámadásba legyen részük, mások megszégyenítések, megkorbácsolások próbáját állták ki, sőt, még bilincseket, börtönt is. Megkövezték, megégették, szétfűrészelték, kardénre hányták őket, juhok és kecskék bőrébe bújdostak, nélkülözve, nyomorogva, gyötődve, sínylődve azok, akikre nem volt méltó a világ. Bolyongtak a pusztában és hegyeken, barlangokban és a föld szakadékaiban, és mindezekben noha hitáltal elnyerték az írás jó bizonyságát, nem teljesült be rajtuk az ígéret, mert Isten számunkra valami különbről gondoskodott, és azt akarta, hogy ők ne nélkülünk jussanak el a teljességre. Itt most az egyházra utal, tehát felsorolja az ószövetségi csodálatos hithősöket, azoknak győzelmeit, és felsorolja azokat is, akik szörnyű üldöztetést és nyomorúságot szenvedtek, és a testi életükben úgy tűnt, hogy semmiféle győzelmet nem arattak, de ne így, Isten szemével nézzük a dolgokat, ők voltak a legnagyobb győztesek Isten szemébe, akik elhordozták az üldöztetéseket, a nyomorúságokat ma is. Sokan adják az életüket a Krisztus hitéért, kér, csak egyetlen mondatot várnak tőlük, hogy tagadják meg az Úr Jézust, és nem tagadják meg, és lemészárolják őket gyerekeikkel együtt, és valami hihetetlen csoda, hogy miért vállalják ezt. Azért, mert a Krisztus lelke megőrzi őket a tagadástól. Emberi erő erre képtelen, éppen nem is embereket kell dicsőíteni, amikor a mártirokat látjuk, hanem láthatjuk azt az Istent, azt a Krisztust, aki együtt szenved velük, és együtt hordozza őket, és valami hihetetlen győzelemre segíti a szenvedő tanúságtevőket is.
0: Köszönjük szépen Iczés István testvérünknek a mai magyarázatot. Kedves hallgatóink, egy hét múlva újra várjuk Önöket a MERA műsorához. Mi pedig most elbúcsúzunk, áldott hetet kívánnak a műsor készítői, viszont hallásra!

0: A Magyar Evangéliumi Rádió műsorát sugározzuk.
1: Szeretettel köszöntjük kedves hallgatóinkat! A Biblia üzenete című rendszeres, Biblia tanulmányozó műsorunkkal jelentkezünk.
2: A sorozatot dr. John Vernon McGee írta, melyet dr. Gerzsenyi László fordításában és előadásában hallhatnak.
3: Kedves hallgatom! Péter első levele 3. részének 1. versét olvassuk. Ugyanígy, ti asszonyok, engedelmeskedjetek férjeteknek, hogyha közülük egyesek nem engedelmeskednek az igének, feleségük magaviselete szavak nélkül is nyerje meg őket. Tegyük fel, hogy a feleség olyan férfihoz ment feleségül, aki nem keresztény. Kezdjük azzal, hogy nem kellett volna hozzámennie feleségül, ha ez volt a helyzet már a házasság kötés előtt is. Akár férfi, akár nő lép olyan házasságba, amelyben a másik fél nem keresztény, kockázatot vállal magára és bajba kerül. A Szentírás tiltja a hívő és nem hívő közti házasságot. Mózes 5. könyve 22. részének 10. versében ezt olvassuk. Ne szánts együvé fogod ökörrel és szamárral. Korunkban elég sok ilyen házasság van, és ez sok bajnak az okozója. Egyszer egy fiatal lány jött oda hozzám, és így szólt. A vőlegényem nem hívő, de meg akarom őt nyerni az Úrnak. Ezt válaszoltam. Megnyerte-e már? Nem, felelte. Még csak a gyülekezetbe sem akar eljönni velem. Tehát így folytattam. Ön arra a fiatal emberre most gyakorolhatja a legerősebb befolyást. Mihelyt házasságot kötnek, nagyon lecsökken az esélye arra, hogy megnyerje őt az Úrnak. Soha többé nem lesz képes neki prédikálni. Vele fog majd élni, és ő nagyon élesen fogja figyelni az ön életét attól kezdve. Ha nem tudja most elvinni őt a gyülekezetbe, akkor nagy bajban van. Nem szerette, amit neki mondtam. Lényegében elment egy másik prédikátorhoz, hogy az vezesse le a házasságkötési istentiszteletet, mert én nem vállaltam. Én sohasem adtam össze egy megtért és egy megtéretlen szemét, mert megvoltam róla győződve, hogy ez helytelen kapcsolat. Tehát ez a lány valaki mást kért fel a házasságkötési szertartás levezetésére, de 2 év múlva sírva jött vissza, és beszélni akart velem, mert már el is váltak egymástól. Az a házasság már a kezdet kezdetén rossz irányba indult el. Itt Péter első levelének ebben a fejezetében egy ilyen szerencsétlen kapcsolat leírását olvassuk, ahol a megtért feleségnek megtéretlen férje volt. Nyilvánvalóan a feleség azután lett keresztény, hogy már házasok voltak. Vajon megtérése után meg kellett változnia úgy, hogy afféle nő prédikátor legyen az otthonban, és leckésztesse a férjét az evangéliummal, amíg meg nem tér? Nem. Maradjon meg továbbra is az alárendeltség helyzetében. Az alárendeltség azt jelenti, hogy engedelmeskedik. Ez önkéntes lépés és nem parancs. A feleség önként vállalja ezt az alárendeltséget, és még a megtéretlen férjet is elfogadja úgy, mint a család fejét. Tegyük fel azonban, hogy a férfi azt akarja elérni, hogy a felesége elmenjen vele az éjszakai bárokba, és szeszes italt igyék. Vajon meg kell ezt is tennie? Remélem, hogy még azok a szigorú írásmagyarázók is, akik szerint az asszonynak engedelmeskednie kell a férjének, egyetértenek azzal, hogy az asszonyoknak ilyen helyekre nem kell követniük a férjeiket. Mégis vannak olyanok, akik ilyen tanácsokat adnak napjainkban. Egy asszony járt abba a gyülekezetbe, amelynek a lelkipásztora voltam. Az asszonyt arra akarta kényszeríteni a férje, hogy menjen el vele az egyik éjszakai klubba, ahol dorbézolni szoktak. Egyes evangélisták azt tanácsolták neki, hogy engedelmeskedjék a férjének még ebben is, és ezért elment. Ez nagyon megsértette az érzékenységét, és keserűen bánkódott ezért a lépéséért. Eljutott addig a pontig, amikor egy orvos azt mondta neki, hogy pszichiátriai gyógykezelésre van szüksége, mert nem élhet ez alatt a lelki nyomás alatt. Aztán hallgatta a rádiós szolgálatunkat, és nyilvánvalóvá lett, hogy a Bibliának más a tanácsa ebben az ügyben. Amikor eljött hozzám beszélgetésre, megmondtam neki, hogy véleményem szerint Simon Péter nem ajánlotta volna ezt az engedelmességet. Megmondtam tehát, hogy megtérése után igyekeznie kell megnyernie a férjét az Úrnak, és továbbra is engedelmeskednie kell neki. De megkérdeztem tőle, hogy mit tenne, ha a férje arra késztetné, hogy rablást kövessen el. Vajon vele együtt venne részt a rablásban, és kocsijával elvinné a férjét a rablás színhelyére? Az asszony állította, hogy ezt még az említett evangélista sem ajánlotta volna neki. Hadd mondjam neked, hogy engedelmességének önkéntesnek kell lennie. Isten bizonyára nem parancsolta neki azt, hogy bűnös és kérdéses tevékenységekben vegyen részt, amikkel beszennyezhetné bizonyságtételét. Egy keresztény feleségnek nagyon vigyáznia kell megtéretlen férje előtt. A prédikálás nem túl sokat használ. Ha közülük egyesek nem engedelmeskednek az igének, feleségük magaviselete szavak nélkül is nyerje meg őket. Más szóval, neki szótlan prédikációt kell mondania azzal a tiszta életével, amit előtte bemutat. És ez nem azt jelenti, hogy fel kell adnia az engedelmességet. Felfigyelve istenfélő és tiszta életetekre. Péter első levele, 3. rész, 2. vers. Péter azt mondja, hogy a férj fel fogja ismerni, hogy a feleség megváltozott, és tiszta életet akar élni Isten előtt, és többé nem akar részt venni a világias cselekedetekben. Ezért ezzel tehet bizonyságot a férje előtt.

a férjét ahova akarta, uralkodó beállítottsága volt. Aztán így folytatta. Még nem tért meg, és minden vasárnap arra gondolok, hogy talán éppen akkor dönt Krisztus mellett, de eddig még nem tette. Hétfőn reggel aztán együtt ülünk reggelizéskor az asztalnál, és én csak sírok, és azt mondom neki, hogy mennyire szerettem volna, ha elfogadta volna Krisztust. Aztán, amikor este hazatér vacsorázni, megint mellette ülök sírva, és könyörgök neki, hogy fogadja el Krisztust. Kezdtem elgondolkodni azon, amit az asszony mondott. Mennyire lehet élvezetes egy férjnek az, hogy minden reggel és este egy síró asszonnyal étkezik együtt. Nekem nem nagyon tetszene, és azt hiszem másnak sem. Tehát telefonon felhívtam őt, és ezt mondtam. Tegyük fel, hogy egy évi várakozási idő alatt ön egyszerűen nem beszél a férjével egyáltalán az Úrról. Ezt mondta. Ó, azt akarja, hogy ne tegyek neki bizonyságot? Így válaszoltam. Nem, egyáltalán nem ezt mondtam. Péter szerint, ha nem tudja valaki megnyerni a férjét a szavakkal, akkor kezdjen bele a szótlan prédikálásba. Milyen az ön élete? Milyen magatartást mutat be a férje előtt? El kell mondanom, hogy sarokba szorítottam az asszonyt, mert nem élt olyan életet, amilyent élnie kellett volna. De elfogadta ajánlatomat, mert mindenképpen meg akarta őt nyerni az Úrnak, és sok tekintetben csodálatos asszony volt. Ámulattal hallottam aztán, hogy 6 hónapon belül a férj egy vasárnap délelőtt döntött Krisztus mellett. A szótlan prédikáció győzött fölötte. Ne a külső dísz legyen a ti ékességetek, ne a hajfonogatás, arany ékszerek felrakása vagy különféle ruhák felöltése. Péter első levele, 3. rész, 3. vers. Nyilvánvalóan ez a vers nem tiltja az ékszereket, mert ha tiltaná, akkor a ruhák felöltését is ellenezné. A római birodalomban nagyon hangsúlyozták, hogy az asszonyoknak miként kell viselniük a hajukat. Ha abból a korból eredő képet látsz, tudod, hogy az asszonyok a fejüket mindenféle hajfonatokkal díszítették, ami nem a sajátjuk volt, hanem valaki másé. Valósággal fölépítették a hajukat, és telerakták ékszerekkel. Ma eléggé hasonló módon hangsúlyozzák a haj és ruhaviseletet. Ha nem tudsz megnyerni egy megtéretlen férfit a testi vonzás alapján, mielőtt feleségül menné hozzá, akkor sohasem nyered meg őt testi vonzással a házasság kötésed után. A feleség literszámra öntheti magára a kölnit, és a legfinomabb ruhákban járhat, de megmondom neked, ezzel még nem nyeri meg őt az Úrnak. Azt azonban hiszem, hogy a keresztény nőnek ékesen kell öltözködnie. Abban a bibliai intézetben, ahol valamikor tanítottam, valaki azt ajánlotta a lányoknak, hogy soha se használjanak illatszert, és ne törődjenek azzal, hogy miként öltözködnek. Én azoknak a lányoknak azt szoktam mondani, hogy a lehető legtöbbet kell kihozniuk abból, amivel rendelkeznek. Jól lehet, némelyiküknek nem túl sok alapjuk volt ehhez. Így szóltam. Némelyikőtök egy kicsit jobban nézne ki, ha egy kis arckrémet használna, mert különben olyanok vagytok, mintha most jöttetek volna ki a halottas kamrából. Péter itt arra mutat, hogy testi vonzalommal nem lehet Krisztushoz vezetni a megtéretlen férjet, hanem a szív elrejtett embere, a szelíd és csendes lélek el nem múló díszével, ez értékes az Isten előtt. Péter első levele, 3. rész, 4. vers. Az asszony viseljen magán ékességet, de ez belső ékesség legyen, a szelíd és csendes lélek el nem múló ékessége. Rut rövid könyvében arról olvasunk, hogy amikor Boáz kiment a mezőre, és meglátta a gyönyörű Moábita asszonyt, Rutot,

Szerelmes lett bele. De megfigyeltél-e valami mást is? Boáz hallotta nő jelleméről. Meghallotta, hogy csodálatos jellemű nő, és az egész személyiségét megszerette. Napjainkban sok kozmetikai termék áll a rendelkezésünkre, és semmi bűnt nem látok abban, hogy felhasználják azokat, hogy jobban nézzenek ki. Mindnyájan igyekszünk a lehető legjobban kinézni. Sándor pápa helyesen tanácsolta. Ne te légy az első, aki kipróbálja az újat, és ne te légy az utolsó, aki félreteszi az elavultat. Légy stílusos, öltöz ízlésesen, de ne ezt próbáld eszközként felhasználni arra, hogy valakit megnyerj az Úrnak. Sokkal több belső ékességre van szükség napjainkban, ez számít igazán. Egykor a szent asszonyok is, akik az Istenben reménykedtek, így díszítették magukat, engedelmeskedtek férjüknek. Péter első levele, 3. rész, 5. vers. Az Ószövetségben számos ilyen példaadó asszonyról olvashatunk. Már említettem Rut asszonyt, akinek családi vonalán érkezett Krisztus a földre.

0: Azt is olvashatjuk, hogy Ráhel gyönyörű lány volt, és Jákob megszerette őt. Ő lett az egyetlen ragyogó pont Jákob életében, aki elég homályos utakat járt végig. Ahogyan Sára engedelmeskedett Ábrahámnak, és urának nevezte őt. Az ő leányai lesztek, ha jól tesztek, és ha nem féltek semmiféle fenyegetéstől. Péter első levele, 3. rész, 6. vers. Sára olyan gyönyörű asszony volt, hogy több király is feleségül akarta venni, és Ábrahámnak nagy problémái származtak ebből. De az asszony urának nevezte Ábrahámot, ő feltekintett Ábrahámra, és csodálatos, amikor a feleség feltekint a férjére. Most Péter a férjekhez szól, és ugyanígy, ti férfiak is, megértően éljetek együtt feleségetekkel, mint a gyengébb féllel, adjátok meg nekik a tiszteletet, mint örökös társaitoknak is az élet kegyelmében, hogy a ti imádkozásotok ne ütközzék akadályba. Péter első levele, 3. rész, 7. vers. Úgy tűnik, hogy itt mind a férj, mind a feleség hívő, de azt hiszem, hogy a férjeknek szóló tanácsok mindkét félre alkalmazhatók. A férjnek úgy kell bánnia a feleségével, mint gyengébb féllel, és tisztelnie kell őt éppen ezért. Nem gondolom, hogy a mostani női felszabadítási mozgalomnak nagy jövője lesz. Az a véleményem, hogy az asszony maradjon asszonynak, mint ahogy a férfinak is férfinak kell maradnia. Mivel a nő a gyengébb fél, ezért tiszteletet kell iránta tanúsítanunk. A férfi az első helyet adja neki át. Ő száll be először az autóba, miközben férje kinyitja előtte a kocsi ajtaját. Amikor belépnek a szobába, az asszony lép be először. Amikor a járdán sétálnak, a férfi az utca felőli oldalon halad, hogy védelmezze a feleségét. Tisztelettel bánik vele. Amikor az asszony elveszti a helyét, akkor nem fölfelé, hanem lefelé halad. Ha azonban a helyén marad, akkor tisztelet illeti, és a megfelelő helyre kell kerülnie. Azt hiszem, minden férjnek úgy kell tekintenie a feleségét, mint valami különösen drága kincset, hogy a ti imádkozásotok ne ütközzék akadályba. Péter azt mondja, hogy ha a férj és a feleség nem jön ki egymással, akkor tönkreteszik a családi oltárt, és már nem sok haszna van az együtt imádkozásnak. Ha kutya-macska háborút folytatnak, Isten egyszerűen nem hallgatja meg a kutyákat és macskákat. Amikor azonban egyetértésben vagytok, együtt imádkozhattok, és imádságaitoknak nincs akadálya. Mielőtt tovább lépnék a Szentírásnak ettől a fejezetétől, szeretnék még néhány szót hozzátenni. A házasságot Isten ajándékozta az egész emberi családnak, nem csak a keresztényeknek vagy Izrael népének. Mózes első könyvében olvassuk, hogy Isten megteremtette a férfit, és ugyanakkor az ember egyedülinek érezte magát. Azt hiszem, az Úr engedte meg Ádámnak, hogy hosszabb ideig egyedül legyen, és rádöbbenjen arra, hogy valami hiányzik az életéből. Aztán a Szentírás azt mondja, hogy Isten az emberből teremtette az asszonyt. Érdekes, hogy Mózes első könyve 2. részének 23. versében a héber szavak a következők. Nevezd őt Isa névvel, mert Isből származott. Isten segítőtársnak hívta el az asszonyt. Mózes első könyve 2. rész 18. vers. Tehát olyan segítség, aki férjéhez illett. Más szóval, vállalnia kellett az egyik fél szerepét. A férfi csak fél ember volt, és az asszony lett a másik fele. Erre gondolva láthatjuk, hogy a házastársi kapcsolatban nem kezelheti a férj a feleséget úgy, mint egy kisgyereket, akinek ugrania kell mindig, amikor neki azt parancsolják. Azért van ott a feleség, hogy segítse a férjét. Azért van ott, hogy legyen a férjét kiegészítő társ. Azért van ott, hogy szeresse a férjét. És a férj azért van ott, hogy szeresse és védje a feleségét. Ez az ideális házastársi kapcsolat. Imádkozzunk! Mennyei édesatyám! Köszönöm, hogy csodálatossá tetted a földi életet azzal, hogy családot alkottál. Add, hogy mindegyik családtag vállalja a maga szerepét, a te akaratod és igéd szerint, hogy kibontakozzék benne mindaz a szép és jó, amit a családi élettel adni akartál ennek a világnak. Amen.
1: Hallgatóink levelei.
2: Nyisd meg az én szemeimet, hogy szemléljem a te törvényednek csodálatos voltát. 115. Zsoltár 18. verse. Kedves testvéreim az Úr Jézusban, szeretettel köszöntelek benneteket, és kívánom szolgálatotokra és reátok Isten bő áldását. Szeretném megosztani veletek és a rádióhallgató testvérekkel örömömet, amely ért engem az elmúlt héten. Szemműtéten estem át. Előtte testvéreimmel imádkoztunk, és kértük az Úr segítségét. Aznap, amikor a műtét volt, imádkoztam, és kértem az Úrtól igét, kaptam is. Méghozzá egy csodálatos, bátorító igét. Jeremiás 3:1-3. Mert örökkévaló szeretettel szeretlek téged, azért terjesztettem reád irgalmasságomat. Megköszöntem az Úrnak, ő velem volt, és csodálatosan megsegített. Mikor műtét után kinyitottam a szemem, mindent láttam. Szívem csordult iglet hálával és örömmel az Úr iránt, aki így segített rajtam. Másnap vissza kellett mennem ellenőrzésre, és csodálkozva mondja az orvosnő, hogy nem tudja, melyik szemem lett műtve, mert olyan szép mind a kettő. Nem látszik a műtét nyoma sem. Istené a dicsőség, hogy látok tisztán, szemüveg nélkül, olvashatom Isten igéjét. Hazaérve térdre borulva adtam hálát az Úrnak, hogy ígéretét beváltotta, és irgalmasságát kiterjesztette rám. És most az a kérésem, hogy lelki szemeim is gyógyítsa meg, hogy lássam az ő szeretetét. Szeretnék hálás gyermeke lenni, naponta hálát adni mindazért, amit értem tett. Isten áldását kívánom továbbra is munkátokra János halmáról.
3: Ösvényem világossága, áhítatok minden napra. Írta William MacDonald. Május 6-a. Meddig bánkódsz? Meddig bánkódsz még Saul miatt, hiszen én elvetettem, és nem marad Izrael királya. Sámuel első könyve 16. fejezet, 1. vers. Elkövetkezik életünkben az az idő, amikor abba kell hagynunk az elmúlt dolgok fölötti bánkódást, és neki kell fognunk a jelen tennivalóinak. Isten elvetette Sault, mint királyt. Ez végleges, visszafordíthatatlan tény volt. Sámuel azonban nehezen tudta ezt elfogadni. Szoros kapcsolatban volt Saullal, és siratta meghiúsult reménységét. Olyan veszteséget gyászolt, ami visszahozhatatlan volt. Ezért Isten azt mondta neki, hagyd abba a gyászolást, menj, és kent fel Saul utódát. Tervem nem hiúsulhat meg. Saulnál jobb emberem van, aki hamarosan Izrael történetének színpadára lép majd. Föltételezhetjük, hogy Sámuel ezt a leckét nem csak önmagára nézve tanulta meg, hanem Dávidnak is továbbadta, aki Saul helyébe lépett, mint király. Minden esetre Dávid megmutatta, hogy jól megtanulta ezt a leckét. Amíg kisfia haldoklott, böjtölt és imádkozott abban a reményben, hogy Isten talán megmenti a gyermeket. De mikor a fiú meghalt, Dávid megfürdött, ruhát váltott. Bement Isten házába, hogy leboruljon, majd ételt hozatott magának. Akik nem értették meg gyakorlatias magatartását, azoknak azt mondta: de most, hogy meghalt, miért böjtöljek? Vissza tudom-e még hozni őt? Én megyek majd hozzá, de ő nem tér vissza hozzám. Lásd Sámuel második könyve, 12. fejezet, 23. vers. Ennek mondani valója van a mi keresztjén szolgálatunkra és életünkre nézve is. Megtörténik ugyanis néha, hogy Isten elvesz tőlünk egy szolgálatot és másnak adja. Ilyenkor azután szomorkodunk, hogy számunkra megszűnt a szolgálat lehetősége. Talán összetörik egy barátság vagy egy partner kapcsolat, és ennek következtében életünk üresnek és sivárnak tűnik. Vagy borzalmasan csalódunk valakiben, aki nagyon közel állt hozzánk. Gyászoljuk egy nagyra értékelt kapcsolatunk elmúlását. Vagy talán szertefoszlik egy életen át melengetett álmunk, vagy megsemmisül valamilyen nagyra látó becsvágyunk. Gyászoljuk vágyaink és törekvéseink végét. A gyász önmagában véve nem visszás dolog, de nem tarthat oly sokáig, hogy elnyomorítsa képességünket, amellyel szembenézhetünk a jelen kihívásával. E. Stanley Jones mondta, hogy hozzászoktatta magát az élet minden bajából és csapásából egy óra leforgása alatt gyógyuljon ki. Egy óra valószínűleg túl kevés a legtöbbünk számára, de nem maradhatunk mindörökre vigasztalhatatlanok olyan dolgok és körülmények miatt, amelyeket már nem lehet megváltoztatni.

0: A Magyar Evangéliumi Rádió műsorát sugározzuk.
1: Szeretettel köszöntjük kedves hallgatóinkat! A Biblia üzenete című rendszeres, Biblia tanulmányozó műsorunkkal jelentkezünk.
2: A sorozatot dr. John Vernon McGee írta, melyet dr. Gerzsenyi László fordításában és előadásában hallhatnak.
3: Kedves hallgatóm! Jóel könyve második részének 14. versével folytatjuk ige magyarázatunkat. Ki tudja? Hát, ha most is megbánja, és áldást hagy maga után. Hozzatok étel és italáldozatot isteneteknek az Úrnak. Más szóval, az Úr ismét megáll titeket a mezőn és a szőlőskertben, és lesz italáldozat és lesz ételáldozat, amit bemutattok nekem. Történetesen itt az italáldozatot említi, de nincs közlés Mózes harmadik könyvében az italáldozatról. Az italáldozatot kiöntötték a többi áldozatra, és annak részévé vált. Amikor az áldozatra öntötték, akkor a forró szénen gőzzé változott. Pál apostol azt kívánta, hogy élete italáldozattá váljék Krisztus áldozatán. Fújjátok meg a kürtöt a Sionon! Tartsatok szent bőtöt! Hirdessétek ki, hogy ünnep lesz! Jóel könyve, második rész, 15. vers. E fejezet elején láttuk, hogy a kürtök megfújásával hívták össze a népet, és azzal fújtak riadót is. Az első versben riadóztatásra kellett használni. Most itt a 15. versben összegyülekezésre használják. Az embereknek össze kellett jönniük, hogy meghallják Isten üzenetét, és lehetőségük nyíljék az Istenhez való visszafordulásra. Ő irgalmas és jó. Kész elfogadni őket. Tartsatok szent bőtöt, hirdessétek ki, hogy ünnep lesz. Mint ahogy már láttuk, a mózesi rendszerben Isten csak ünnepnapokat adott népének. Azért voltak ünnepek, hogy örvendezve Isten elé járuljanak. Most azonban bűnben és Isten elleni lázadásban élnek, és elfordultak tőle, ezért böjtölniük kell, és ünnepi összejövetelen kell Isten elé állniuk. Csak akkor jöhetünk hozzá, ha mint bűnösök el akarunk fordulni bűneinktől. Ha elfordultál Istentől, és most Istenhez térsz, akkor csak segítségül kell hívnod őt, és ő megvált téged. Higgy az Úr Jézus Krisztusban, és üdvözülsz. Nem szükséges semmit sem tenned, csak ennyit. Nem kell szertartásokon átmenned, vagy valamit ígérned. Egyszerűen, mint bűnösnek, Krisztushoz kell fordulnod irgalmáért. Érdekes, hogy a prédikálás, evangélizálás vagy igehirdetés szava azt jelenti, hogy trombitálni. Az új szövetség kürtjével kell hirdetnünk az evangélium üzenetét, hogy térjenek meg az emberek a világban. Fújjátok meg a kürtöt a Sionon. Ezzel hívjátok össze az ünneplő gyülekezetet. Amikor az emberek az oltár elé mennek, és a gyülekezet elé állnak, az ünnepélyes pillanat. Azt bizonyítják, hogy a bűneiktől odafordultak Istenhez. Ez nagyon komoly lépés, és nem szabad könnyedén venni. Azonban ismét hangoztatom, hogy nem pusztán egy gyülekezet oltárához való járulás bizonyítja az igazi megtérést. Egy nagyvárosban egy kedves házaspár odament az oltárhoz a gyülekezet előtt, miután prédikáltam. Lementem hozzájuk, és beszélgetésbe elegyedtünk. Majd megkérdeztem tőlük. Ez az első alkalom, hogy válaszoltatok a hívásra? Nem. Minden vasárnap előre jövünk. Akkor miért jöttök az oltárhoz? Mert mindent akarunk, amit nekünk Isten készített. Azt gondoljátok, hogy azáltal megkapjátok, ha csak előre jöttök? Reméljük. Hadd tegyek föl egy másik kérdést. Most már megkaptátok, amit akartatok? Nem, még nem kaptuk meg. Akkor egy kissé elkeserednék, ha a helyetekben lennék. Talán ezt nem így kellene tennetek. Talán az emberi úttal próbálkoztok, és Istennek egy másik útja van. Isten jó és kegyelmes akar lenni hozzátok. Ő meg akar váltani titeket, de az ő útján kell hozzájárulnotok. Senki sem mehet az Atyához, hanem az Úr Jézus Krisztus által. Ő az egyetlen ajtó a mennyországba. Jézus maga mondta, én vagyok az ajtó. Ha valaki rajtam átmegy be, megtartatik, az bejár és kijár és legelőre talál. János evangéliuma 10. rész 9. vers. Gyűjtsétek össze a népet, tartsatok szent gyűlést, gyűjtsétek össze a véneket, gyűjtsétek össze a gyermekeket, még a csecsemőket is. Jöjjön ki lakásából a vőlegény, a mennyasszony is a szobájából. Joel könyve, 2. rész, 16. vers. Gyűjtsétek össze a gyermekeket, még a csecsemőket is. Ez úgy hangzik, mintha a kisgyermekekről gondoskodnának az óvodában, hogy az édesanyák teljes figyelemmel részt vehessenek az összejövetelen. Figyeld meg, hogy még a vőlegénynek is gyülekezetbe kell mennie. Amikor egy férfi megnősült Izraelben, akkor egy évig hadmentességet élvezett. Lényegében sok kötelesség alól mentesült, hogy együtt lehessen feleségével. Feltételezem, hogy ez az előny a házasság kötéssel járt együtt. Isten azonban itt azt mondja, hogy mindenkinek össze kell jönnie, még a vőlegénynek és a mennyasszonynak is. Nem számít, hogy éppen mézes heteiket töltik együtt.

A templomcsarnok és az oltár között sírjanak a papok az Úr szolgái. Így szóljanak. Szánd meg, Uram, népedet! Ne engedd, hogy gyalázzák örökségedet! Ne csúfolhassák őket a pogányok! Miért mondanák a népek között? Hol van az ő istenük? Joel könyve, 2. rész, 17. vers. A papoknak és az Úr szolgáinak sírniuk kellett. Joel Jeruzsálemben van, ő a déli királyság prófétája. Imádkozniuk kellett. Szánd meg, Uram, népedet! Ne engedd, hogy gyalázzák örökségedet! Ne csúfolhassák őket a pogányok! Izrael szétszóródott a világon egészen a mai napig. Jól lehet, van már országuk, kormányuk és zászlajuk, még mindig eléggé alá vannak vetve a világ nemzeteinek. Amikor ezeket írom, az olajválsággal vannak elfoglalva, ami elég sok bajt okoz nekik, és továbbra is így lesz, mert még nem mentek vissza országukba a profécia beteljesedéseképpen. Amikor Isten visszaviszi őket földjükre, akkor nem lesz problémájuk az olajhelyzet miatt. Golda Meir tett egy nyilatkozatot, amelyben arra utalt, hogy Mózes hibát követett el. Valami ehhez hasonlót mondott. Képzeljétek el! Mózes egész népünket 40 éven át vezette végig a pusztaságon, és arra az egyedüli helyre vitte, ahol ezen a vidéken nincs olaj. Ha a miniszterelnöknő hitt az Ószövetségben, akkor tudhatta volna, hogy őket a tűzoszlop vezette éjjel, és a felhőoszlop nappal, és hogy Istennek határozott célja volt azzal, hogy olyan földön telepítse le őket, ahol nincs olaj. Ha olaj lett volna azon a területen, sohasem tértek volna vissza országukba, ebben biztos lehetsz. Valójában Izraelnek nem olajra, hanem vízre van szüksége. Nincs elég vizük, mert Isten ítélete van rajtuk. Mózes nem tévedett, mert követte Isten rendelkezéseit, és bizonyára Isten nem hibázik. Miért mondanák a népek között? Hol van az ő Istenük? Kíváncsiak voltak arra, hogy mi történik velük. Ma is ez a kérdésük. Izraelben beszéltem egy éles elméjű zsidóval a Dávid király szállodában. Ezt mondta, ha úgy van, ahogy mondod, hogy mi Isten választott népe vagyunk, akkor miért nem avatkozik be ma az érdekünkben? Nagyon őszintén megmondtam neki, azért, mert jelenleg nem jártok Istennel. Amíg vissza nem tértek hozzá bűnbánatban, nem kezel titeket úgy, mint választott népét. Isten ma mást cselekszik, népetek és az én népem közül, tehát a pogányok és a zsidók közül, egy népet hív ki az ő nevéhez. Ma még nem vagytok Istennel. Nagyon messzire visszamentetek a mózesi rendszerhez, ami már idejét múlta. A legújabb minta az Úr Jézus Krisztus egyháza. Láthatod? Isten hív mindenkit, aki csak jönni akar, hogy bízzék Krisztusban és csatlakozzék ahhoz az új organizmushoz, amelyet egyháznak nevez. Most határozottan a jövőre tekint. Figyeld meg az események idejének jelzését. Szánalomra indult az Úr országa iránt és könyörült népén. Joel könyve, 2. rész, 18. vers. Az olajfák hegyén mondott beszédében, amit Máté evangéliumának 24. és 25. része tartalmaz, az Úr Jézus használja az idő meghatározást azokra az eseményekre vonatkozóan, amelyek a nagy nyomorúság időszakában mennek végbe. A nagy nyomorúság idejének végén, közvetlenül azelőtt, hogy az Úr visszatér földre, szánalomra indul országa iránt, és könyörül népén. Így szól népéhez az Úr. Most már adok nektek gabonát, mustot és olajat, hogy jól lakjatok vele. Nem engedem többé, hogy gyalázzanak titeket a pogányok. Joel könyve, 2. rész, 19. vers. Akkor az Úr majd ad neki gabonát, bort és olajat.
megelégednek, és többé nem kell szégyenkezniük a pogányok között. Még a legradikálisabb radikálisok sem mondanák ma, hogy ez már mind beteljesült. Izrael népének legnagyobb része nincs az országban. Több zsidó van New York Cityben, mint Izraelben. Nagyon sokan vannak még Oroszországban is. Ez a jövendőlés tehát még nem teljesült be korunkban. Erre még mindig a jövőben kerül sor. Ez határozottan az Úr napjának ismert időszak, amely sötétségben kezdődik, és a millennium hajnalába érkezik, legyőzve az emberi lázadást a földön, és tovább haladva az örökkévaló királyság kezdete felé. Innét kezdve egy különleges korszak felé haladunk. Messze űzöm tőletek az északi ellenséget. Sivár és puszta földre űzöm el őket, elejét a keleti tengerbe, végét pedig a nyugati tengerbe. Fölszáll a bűze, fölszáll hullaszaga, bármilyen nagy pusztítást vitt is véghez. Joel könyve, 2. rész, 20. vers. Messze űzöm tőletek az északi ellenséget. Itt bizonyára nem a sáskánkról, hanem az északról beözönlő hadseregről beszél. Ez különösen beteljesült akkor, amikor Asszíria meghódította Izraelt, és elfoglalta az északi királyságot, de Isten csodálatos módon megszabadította tőlük a déli királyságot. Egy másik 100 évnek kellett még eltelnie, mielőtt a déli királyság is fogságba került volna, és akkor a babilóniaiak és nem az asszíriaiak vitték fogságba őket. Azonban még mindig a jövőben van az északi hadsereg eltávolításának beteljesedése. Ezt részletesebben leírja Ezékiel könyvének 38. és 39. fejezete. A nagy nyomorúság időszaka alatt az északi világhatalom bevonul Izraelbe, de Isten megszabadítja Izraelt.

0: Az itt adott leírás megfelel a harmageddoni csata képének. Sivár és puszta földre űzöm el őket, elejét a keleti tengerbe, végét pedig a nyugati tengerbe. Fölszáll a bűze, fölszáll hullaszaga, bármi nagy pusztítást vitt is véghez. A galileai tenger az Esdelon völgyének egyik oldalán, és a földközi tenger a másik oldalán van, ahol a harmagedóni csata bekövetkezik. Isten beavatkozik, mint ahogy már láttuk Ezékiel könyvében. Elpusztítja az ellenséget, amely északról támad, és ezt azért teszi, hogy megdicsőítse nevét. Isten dicsőült meg, amikor megbüntette a bűnt, mint ahogy megdicsőül a bűnösök megváltásában. Ezt nehéz elhinnünk, ez keserű pirula, amit le kell nyelnünk. Isten szent, és a szent, igazságos Isten ítélni fog. A próféták mindegyike hirdeti ezt. Isten igéjének sok mondani valója van Isten ítéletéről, de ő nem akar ítélni. Már láttuk, hogy Isten irgalmas, kegyelmes és nagy türelmű. Az ítélet Isten különös cselekedete. Ezért tárja ki karját egész napon át, és kér minket, hogy hozzá jöjjünk. Amikor az emberek nem fordulnak hozzá, akkor meg kell őket ítélnie igazságában és szentségében. Ez igaz még Isten gyermekeire nézve is. Amikor helytelenül cselekszünk és nem ítéljük meg magunkat, Istennek kell megítélnie minket. Ő megfenyít, hogy visszasegítsen magához. Hogy őszinte legyek, én is kaptam dorgálást az Úrtól. Nagyon szorosan követni akarom mennyei atyámnak, mert elmondhatom neked, hogy nem élvezem az Úr fenyítését. Ne félj, termőföld, vigadj és örülj, mert az Úr nagy tetteket vitt véghez. Jóel könyve, 2. rész, 21. vers. A nagy nyomorúság időszaka vezet Krisztus eljöveteléhez, hogy létrehozza királyságát a földön. Ma az az ország még mindig átok alatt van. Vízre van szükségük. Az ország távol van még attól, hogy édenkertnek nevezhessük. Aki Jeruzsálemből már hajtott Jerikóba autóval, az elismeri, hogy az éppen olyan sivatag, mint az arizonai vagy kaliforniai sivatagok. Észre fogod venni, hogy az egyház nincs benne ebben a képben. Nem találjuk az egyházat az olajfák hegyén, mondott beszédben, és a jelenések könyvében sem a 4. fejezet után. A hívők elragadtatnak, és többé nem lesz az egyház a földön. Amikor az egyház a mennybe kerül, többé nem egyháznak, eklésziának, kihívottaknak nevezik, hanem a kép megváltozik, és a hívőket Krisztus mennyasszonyának hívják. Ne féljetek, mezei vadak, mert kizöldülnek a puszta legelői, mert a fák gyümölcsöt hoznak, a fügefa és szőlő gazdagon terem. Jóel könyve, 2. rész, 22. vers. Az a nap még nem érkezett meg. Sion fiai, vigadjatok és örüljetek, mert Istenetek, az Úr megadta nektek a szükséges esőt, záport hullat rátok ősszel és tavasszal, mint régen. Jóel könyve, 2. rész, 23. vers. Kik Sion fiai? Természetesen a déli királyság lakói, vagyis ott laknak, ahol Sion elhelyezkedik. Vidáman énekelhetjük. Sion felé megyünk, de nem a földi Sion felé haladunk. Amikor az esőről beszél, akkor szó szerinti esőt ért rajta. A 28. versben Jóel ezt a Szentlélek kiáradására alkalmazza, de ebben a versben a szó szerinti esőről van szó. A korai esők októberben jöttek, és a későbbi esők áprilisban érkeztek. A Bibliában van egy másik fejezet is, ahol Isten beszél a korai és késői esőkről, amelyek tényleges esők voltak Izrael földjén. Mielőtt átmentem Izraelbe, hallottam, hogy a késői esők visszatértek az országba. Voltam már ott áprilisban is, és nagyon kevés eső esett. Ezért semmiképpen sem gondolom, hogy az emberek ezt annak az esőnek nevezik, amiről az Úr beszél. A korábbi napokban tényleg volt esőjük. Annak az országnak kietlen szikláit mindenütt fák borították. Az ellenség jött, és letarolta az országot, és ma ismét próbálják erdősíteni, de sok nehézségbe ütköznek, mert nincs elegendő késői esőjük. Joel ezekről a szószerinti esőkről, a H2O-ról beszél, amit Isten megígért a jövőre nézve. Imádkozzunk! Mennyei édesatyám! Köszönöm, hogy ígéreteid igazak és ámenek. Kérlek, segíts bízni benned, add, hogy megragadjam a kegyelmet, és igyekezzem a te utaidon járni, hogy ne ítéleteddel, hanem irgalmaddal találkozzam, az Úr Jézus Krisztus által. Ámen.
1: Hallgatóink levelei.
2: Szeretettel köszöntelek benneteket a Jézus Krisztus nevében. Örvendezek, hogy írhatok nektek, bár be kell vallanom őszintén, hogy elég régóta készülök levelet írni. Erdély szívéből, Marosvásárhelyről írok, 23 éves vagyok, és 5 éve ismerem Jézus Krisztust. Ez alatt az 5 év alatt sokszor megtapasztaltam Isten közelségét és erős kezét különböző helyzetekben, kísértésekben is, mert a hívő fiatalok is sok mindennek ki vannak téve. De hála legyen a mi Urunknak, aki megadja a győzelmet a benne hívőknek. Egy nagyobb gyülekezetbe járok, ahová elég sok fiatal látogat, és köztük szolgálok. Sajnos azt kell látnom, hogy nemigen engedelmeskednek az Úr igéjének. Valahogy úgy van, mint Illés napjaiban a kétfelé sántikálás. Én kiskorom óta szerettem hallgatni a rádiót, különösen a rövid hullámú adókat, és lelki testvéremtől hallottam a Meráról. Nagyon megörültem, amikor meghallottam az adást, és ezt rendszeresen hallgatom, különösen sokat épültem lelkileg a Biblia üzenete című Biblia tanulmányozó műsorból. Nagyon szeretem azt a tiszta ige tanulmányozást, amit Gerzsenyi Lászlón keresztül az Úr nekünk elmond. Isten gazdag áldását kívánom életetekre, munkátokra egy kedves igémmel, az igazak ösvénye pedig olyan, mint a hajnal világossága, mely minél tovább halad, annál fényesebb lesz a teljes délig. Példabeszédek 4.18. Testvéretek az Úrban, Marosvásárhelyről.
3: Ösvényem világossága, áhítatok minden napra, írta William MacDonald. Április 21-e. Tanítványság. A tanítvány nem feljebb való a mesterénél. Aki pedig teljesen felkészült, az lesz olyan, mint a mestere. Lukács evangélium a 6. fejezet 40. vers. Ebben az igében az Úr Jézus megmagyarázza a 12-nek, akiket kiküldött, hogy másokat tanítványokká tegyenek, hogy majdani tanítványaik szellemi fejlődésében nem várhatnak többet, mint amennyit ők maguk is megvalósítottak. U.L. Clark mondta, nem tudsz mást megtanítani arra, amit magad se tudsz. Nem vezethetsz mást olyan úton, amelyen te magad nem jársz. Az Úr ezt a tanítást még ki is hangsúlyozta a szálka és a gerenda példázatával. Valaki elmegy egy szérű mellett, és a szél egy piciny pejvadarabkát a szemébe fúj. Emberünk dörgöli a szemét, felhúzza alsó és felső szemhéját, és követi barátai jó szándékú tanácsait, hogy miként kell ezt az apró idegen testet eltávolítani a szemből. Erre jövök én az úton, egy telefonpózna áll ki a szememből, és azt mondom neki, egy pillanat, kedvesem, segítek neked ezt az atomot kivenni a szemedből. A másik azonban kissé félrehajtott fejjel néz rám egészséges szemével, hitetlenkedve, és azt mondja, nem gondolod, hogy értelmesebb dolog lenne, ha előbb kivennéd a póznát a magad szeméből? Természetesen képtelen vagyok segíteni valakin, ha egy makacs bűnnel harcol az az ember, ha én magam még jobban meg vagyok kötözve ebben a bűnös szokásban. Nem unszolhatok másokat, hogy tartsák be a Szentírás valamelyik egészen világos parancsát, ha én magam ugyanezen a ponton még mindig engedetlen vagyok. Életem valamennyi szellemi csődje bezárja ajkamat a szóban forgó területen. Ha tanítványom teljesen felkészült, azaz, ha befejeztem az edzést vele, akkor nem várhatom el tőle, hogy akár egy centiméterrel is felülhaladja az én szellemi helyzetemet. Talán elérheti ugyanezt a szintet, de azon túl nem tudom őt vezetni. Mindez újra arra figyelmeztet, hogy mennyire kell vigyáznunk önmagunkra. Mindenféle szolgálatunkon rajta van jellemünk bélyege. A benső az, ami számít. Talán jó a beszédkészségünk, értelmesen és gyorsan tudunk érvelni, de ha életünknek vannak sötét pontjai, amelyeket elhanyagoltunk, vagy amelyekben engedetlenek vagyunk, akkor tanítványaink vezetése nem más, mint amikor vak vezet világtalant.

Kedves hallgatóink! A Magyar Evangéliumi Rádió Alapítvány címe 1428 Budapest, Postafiók 4, e-mail címünk radio@mera.hu, honlapunk címe, ahol a mai és korábbi adásainkat meghallgathatják és letölthetik, www.mera.hu, telefonszámunk 0620 565 2840. Szeretettel búcsúzunk!

0: A Magyar Evangéliumi Rádió műsorát sugározzuk.
1: Szeretettel köszöntjük kedves hallgatóinkat! A Biblia üzenete című rendszeres, Biblia tanulmányozó műsorunkkal jelentkezünk.
2: A sorozatot dr. John Vernon McGee írta, melyet dr. Gerzsenyi László fordításában és előadásában hallhatnak.
3: Kedves hallgatóm! Péter első levele első részének 8. versét olvassuk. Őt szeretitek, pedig nem láttátok, ő benne hisztek, bár most sem látjátok, és kimondhatatlan, dicsőült örömmel örvendeztek. Ez a vers igen nagy értéket tartalmaz. Gondolj arra, hogy Péter személyesen látta az Úr Jézust, és vele járt kelt 3 éven át. Sajnálatos módon ez időszak alatt kudarcot vallott. Aztán egy reggelen a galileai tenger partján az Úr reggelit készített nekik, akik egész éjjel halásztak, és azt hiszem, Jézus éppen Péterre várt. Én arra számítottam volna, hogy majd ezt fogja mondani. Péter, nem tudok benned megbízni. Miért tagadtál meg? Most már félreteszlek. Többé nem tudlak alkalmazni. De nem így történt, mert nem ezt mondta. Inkább így szólt. Simon, Jóna fia, szeretsz-e engem? Tehát megkérdezte, hogy szereti-e őt Péter. Aki valamikor dicsekedett önmagával, most már nem dicsekszik. Végül így kiállt fel. Uram, te mindent tudsz. Te tudod, hogy szeretlek téged. És az Úr Jézus így szólt. Megengedem, hogy tápláld az én juhaimat. Ez a Péter mondta az első prédikációt pünkös napján. Most Péter ezt írja. Őt szeretitek, pedig nem láttátok. A Szentlélek teszi valóságossá Krisztust mindnyájunknak. Ez a titka a keresztény életnek. Amikor őt szeretjük, minden más a maga helyére kerül. Ha nem szereted őt, akkor egyetlen tanfolyam sem tud rajta segíteni. Nem is kapott tőle azt a megbízást, hogy tápláld az ő juhait. Bár most sem látjátok, és kimondhatatlan, dicsőült örömmel örvendeztek. Vajon nem kezd gyorsabban verni a szívünk, amikor ezt olvassuk? Tényleg szeretjük őt? Vagy pedig halott a vallásunk és teljesen értéktelen? Krisztus olyan csodálatos. Simon Péter szerette Krisztust. Pál szerette őt, és akik igazán szolgáltak neki, valamennyien teljes szívből szerették. Remélem, te is szereted őt ma. Ha igen, ez számos problémádat megoldja. Segíti a férjet és feleséget a házastársi kapcsolatban. Csodálatos, hogy Krisztus szeretete miként vonja közel egymáshoz a szívünket. Nem csak az otthonunkban segít, hanem a gyülekezetünkben is. Krisztus szeretete összekapcsolja a hívőket. Segít minden kapcsolatunkban, ha őt szeretjük. Kimondhatatlan, dicsőült örömmel örvendeztek. Krisztus szeretete teszi örvendezővé a szívünket. Örvendező keresztény vagy-e? Annak kellene lenned. A király gyermeke vagy, és egy napon megkapod örökségedet. Milyen csodálatos, hogy az ő gyermekei lehetünk, mert elértétek hitetek célját, lelketek üdvösségét. Péter első levele, első rész, 9. vers. Az üdvösség volt a téma az ószövetségi proféciákban. Mind a proféták, mind az apostolok bizonyságot tettek ennek valóságáról. Milyen bátorítás volt ez a szétszórtságban levőknek, akik szenvedtek a hitükért. Ezt az üdvösséget keresték és kutatták a proféták, akik a nektek szánt kegyelemről profétáltak. Péter első levele, első rész, 10. vers. Minden proféta jövendőlt erről az üdvösségről. Kutatva, hogy melyik vagy milyen időről tett kijelentést a Krisztus bennük levő lelke, amikor előre bizonyságot tett a Krisztusra váró szenvedésekről és az ezeket követő dicsőségről. Péter első levele, első rész, 11. vers. A próféták szóltak Krisztus szenvedéseiről és Isten kegyelméről. Ezt megtaláljuk Ézsaiás könyve 53. fejezetében és a 22. Zsoltárban, valamint sok más igehely erről beszél, és az ezeket követő dicsőségről. Ez megtalálható például Ézsaiás könyve 11. részében és a 45. Zsoltárban. A próféták mindnyájan írtak Krisztus szenvedéseiről, szuverenitásáról és dicsőségéről, amely akkor érkezik meg, amikor Krisztus, mint király, eljön a földre, hogy létrehozza királyságát. Milyen időről tett kijelentést a Krisztus bennük levő lelke? Ez különösen azt mondja el, hogy az Ószövetség prófétái Krisztus lelke által írtak. Isten igéjében ez az egyik kinyilatkoztatás, ami azt tanítja, hogy az Ószövetséget Isten ihlette. Ezek az emberek Krisztus lelke által írtak. Olyanokat is leírtak, amiket maguk nem tudtak fölfogni. Szorgalmasan keresték azok értelmét, kutatva, hogy melyik vagy milyen időről tett kijelentést a Krisztus bennük levő lelke, amikor előre bizonyságot tett a Krisztusra váró szenvedésekről és az ezeket követő dicsőségről. Az Ószövetségben sok hely van, amely Krisztus szenvedéséről beszél, és sok másik helyen azt találjuk, hogy Krisztus szuverenitását és királyságának korszakát írják le. A kegyelem és a dicsőség együttese jelenik meg, és ezt nehéz volt nekik megérteniük. Például Ézsaiás könyve 53. fejezetében Krisztus szenvedéseiről van szó. A 11. részben a próféta írta Mesiásról, aki eljön hatalomban és dicsőségben a földre, hogy megalapítsa királyságát. A látszólagos ellentmondás nagyon érthetetlen volt a prófétáknak, és próbáltak rájönni, hogy a kettő együtt miként lehet igaz. Amint a próféták végig tekintettek az idő folyosóin, ezt a két eseményt úgy látták, mint két nagy hegycsúcsot, de nem fedezték föl a köztük levő idővölgyet. Mi olyan egyedüli helyzetben vagyunk, hogy Krisztus múltbeli szenvedéseinek és jövőbeli dicsőségének az ideje

véleményem, hogy azokban a napokban is voltak szkeptikusok és a magas kritika hívei, akik így érveltek. A Szentírás ellentmond önmagának. Nem lehet mind a kettő igaz. Vagy eljön, hogy szenvedjen, vagy eljön, hogy uralkodjék. Természetesen most már tudjuk, hogy mindkettő igaz. A köztük levő völgy az egyház korszaka, amely már megközelíti a 2000 éves időtartamot. Ők azt a kijelentést kapták, hogy nem maguknak, hanem nektek szolgálnak azokkal, amikről most az evangélium hirdetői prédikálnak nektek a mennyből küldött Szentlélek által, és amikbe angyalok vágyakoznak betekinteni. Péter első levele, első rész, 12. vers.

Az apostolok ezt mondják: mi ugyanazt prédikáljuk, amit a próféták is prédikáltak. Az egyetlen különbség az, hogy a próféták nem tudták megkülönböztetni Krisztus szenvedéseit és Krisztus dicsőségét, míg az apostolok abban a helyzetben voltak, hogy már értették a különbséget, amikbe angyalok vágyakoznak beletekinteni. Véleményem szerint az angyalok, Isten teremtményei, odaátról figyelnek minket, és kíváncsiak rá, hogy miért nem igyekszünk, és miért nem továbbítjuk szorgalmasabban ezt a hatalmas üzenetet. Ők maguk szeretnék ezt végezni. Örömmel eljönnének és hirdetnék a világnak. Emlékszel arra a leírásra, hogy Gábriel angyal földre jött, és bejelentette Máriának, majd később Józsefnek is, hogy Jézus megszületik. Aztán eljött, hogy Zakariásnak is megmondja, hogy fia születik, akit Jánosnak kell nevezni, és aki majd a Mesiás előfutára lesz. Biztos vagyok benne, hogy Gábriel szívesen eljönne ismét, és ezt mondaná, amint közvetítem a rádiós prédikációkat: add bele a szíved, nem eléggé lelkesen hirdeted. Ez sokkal csodálatosabb annál, mint amilyenné teszed. Jól lehet, szeretne lejönni, Isten nem engedi meg. Ezt mondja Gábrielnek: nem, nekem azt a nyomorult eszközt kell felhasználnom odalent. Korunkban Isten embereket használ eszközül az ige továbbítására, mert nem az angyalok szolgálatának a korában élünk. Mi a Szentlélek szolgálatának a korában vagyunk. Mint Isten gyermekeiben, bennünk lakik a Szentlélek. Akiben nincs a Krisztus lelke, az nem az övé. Római levél, 8. rész, 6. vers. Ha Krisztusé vagy, akkor Isten lelke lakik benned. Talán azt gondolod, hogy egy angyal tehet érted valami olyat, amit Isten lelke nem tud elvégezni? Nem. Mi a Szentlélek működésének korában élünk, a kegyelem korszakában, amikor Isten lelke veszi át Krisztustól az üzenetet, és kinyilatkoztatja nekünk. Vajon mit kell tennünk ennek fényében? Ezért tehát, elméteket felkészítve, legyetek józanok, és teljes bizonyossággal reménykedjetek abban a kegyelemben, amelyet Jézus Krisztus megjelenésekor kaptok. Péter első levele, 1. rész, 13. vers. Ezért tehát elméteket felkészítve. Ez képes beszéd, és arra utal, hogy miként vették föl, és erősítették meg a hosszú keleti ruhákat, hogy ne akadályozzák a ruhaviselő élénk mozdulatait. Ezt a kifejezést értették Péter korában, és most szeretném megértetni a saját nyelvünkön is. Azt hiszem, ezt kell mondanom: ragadjuk meg, vagy pedig döntsük el. Legyetek józanok. Nincs szükséged

kábítószerre, nincs szükséged szeszes italra. Legyen ruhád az Isten igéje. Azonban a legyetek józanok ennél többet is jelent. Azt jelenti, hogy józan gondolkodással és komolyan gyakoroljátok Isten igéjének tanulmányozását. Teljes bizonyossággal reménykedjetek. Ez a reménység nagy levele. Mint ahogy már láttuk, Isten gyermeke azért képes elviselni a próbákat, mert reménykedik. És ez a reménység Jézus Krisztus halálból való feltámadásán nyugszik. Abban a kegyelemben, amelyet Jézus Krisztus megjelenésekor kaptok, amikor az Úr Jézus eljön, hogy elvigye egyházát a világból, akkor nagy kegyelmet hoz magával. Kegyelme által minden hívőt magához vesz. Minden hívő cselekedeteit megítéli Krisztus ítélőszéke a béma szék előtt. Akkor vagy veszteségeinket, vagy nyereségeinket látjuk majd, és ez bizonyára kegyelem által történik. Az a tény, hogy egy napon ítéletre kerülünk, egy másik ösztönzés arra nézve, hogy viseljük el a világban ránk szakadó próbákat. Ahogy ezen a földön élünk, az nagyon fontos. Ma a hívők előtt az a feladat áll, hogy átalakult életet éljenek, amelyet csak Isten igéje hozhat létre bennük. Isten azért vezet át a próbákon és bajokon, mert az ő terve szerint akar minket formálni. Rá kell bíznunk minden nyomorúságunkat.

0: mint engedelmes gyermekek, ne igazodjatok azokhoz a korábbi vágyaitokhoz, amelyek tudatlanságotok idején voltak bennetek. Péter első levele, első rész, 14. vers. Mint engedelmes gyermekek. A Szentírás segít minket engedelmességben. Talán emlékszel arra, amit Jakab mondott. Az igének megtartói, ne csak hallgatói legyetek. Isten igéje nem csak reménységet ad, hanem engedelmességhez is vezet. Isten igéjének engedelmeskednünk kell, el kell fogadnunk üzeneteit. Amikor beteg voltam, többen is elküldték címemre az egyik vers másolatát, ami nagy vigasztalásul szolgált abban az időben. Szükségem volt a nyugalomra, hogy félrevonj engem az árnyékba, ahol bizalmasan beszélgethettünk. Távol az űrzabartól, ahol egész napon át rohangáltam, és aggódtam erőm teljében. Szükségem volt a nyugalomra, jól lehet először lázadtam, de ő lágyan, annyira lágyan fölemelte keresztemet, és olyan édesen suttogott a lelki értékekről. Jól lehet gyenge volt a testem, a lelkem szányra kelt, olyan magaslatok felé, amikről addig nem is álmodtam. Annyira szeretett, hogy félrevont engem. Szükségem volt a nyugalomra. Az ágyam nem börtön, hanem ehelyett az áldások gyönyörű völgye, ahol Jézusban elrejtőzve meggazdagodom. Szükségem volt a nyugalomra, hogy félrevonjon engem. Miért vont félre? Azért, hogy időt fordítsak Isten igéjére. Mennyire fontos ez a hívők életében? Ne igazodjatok azokhoz a korábbi vágyaitokhoz, amelyek tudatlanságotok idején voltak bennetek, vagyis ne alkalmazkodjatok ahhoz a magatartásotokhoz, amit megtérésetek előtt követtetek. Olyan életet kell élnünk, amely bizonyítja, hogy belülről átalakultunk. Nem mesterséges mosollyal kell járnunk kelnünk, mint az a pincérnő, aki úgy tűnik örömmel szolgál föl, pedig valójában majd belehal lábának fájdalmaiba, és azt kívánja, hogy menj haza és maradj otthon. Ne legyünk mesterkéltek. Adjuk át magunkat Istennek, hogy igazán átalakítson bennünket. Hanem, mivel ő a Szent hívott el titeket, magatok is szentek legyetek, mert én szent vagyok. Péter első levele, első rész, 15. vers. A szentséget sokszor teljesen félreértik. Az átlag embernek a szentség azt jelenti, hogy magunkra öltünk bizonyos kegyes magatartást, és csak nem abnormálisan viselkedünk a mindennapi életben. Erre mondják, hogy felszínes magatartás. Az Úr azt akarja, hogy teljesen átalakuljon a személyiséged. Azt akarja, hogy örülj az életben. De itt nem bűnös örömökről beszélek, hanem valódi örömről és az igazi élet élvezetéről, amelyet Istentől kaptunk. A szentség ugyanaz a lelki életben, mint az egészség a fizikai életben. Szereted, ha fizikailag erős és egészséges vagy. A szentség a lelki élet ereje és egészsége. Milyen nagy szükség van ma az ilyen emberekre? Úgy, amint meg van írva. Szentek legyetek, mert én szent vagyok. Péter első levele, első rész, 16. vers. Vajon a mi szentségünk is olyan, mint Isten egyik tulajdonsága? Nem. Istenünk teljesen tökéletes. És mi sohasem leszünk azok, amíg ebben az életben vagyunk. Találkoztam már sokakkal, akik azt gondolták, hogy elérték ezt az állapotot, de még egy emberrel sem találkoztam, aki azt mondta volna felőlük, hogy tényleg ilyen magas szintre érkeztek. Akkor mit jelent az, hogy legyünk szentek, mint Isten? Istenünk tökéletes, csodálatos személy. Jól lehet, mi csupán emberek vagyunk, lelkileg éretté válhatunk. Elérhetjük a felnőtt kort. Egy gyönyörű baba a bölcsőben talán első díjat nyerhetne a szépségével, de ha 17 év múlva is gyönyörű kisbaba maradna a bölcsőben, akkor valami hiba volna nála. Egészséges fiatallá kell válnia. Mint keresztényeknek, nekünk is ugyanígy kell növekednünk. Mi hozza létre ezt a fajta növekedést? Egyedül Isten igéje. Imádkozzunk! Kegyelmes édesatyám! Köszönöm, hogy újból buzdítasz engem arra, hogy növekedjem. Add, hogy igédből táplálkozzam napról napra, és ezáltal biztos legyen a növekedésem, hogy gyönyörűségedre és örömödre élhessek, és felhasználhass engem szolgálatodban. Ámen.
1: Hallgatóink levelei.
2: Én is kaptam időt, az Úr Jézussal jártam, de egyszer rá kellett jönnöm, hogy hívő létemre nem jó úton járok. A gerincem mellett baj. Hetekig nagy fájdalmak között sok miértet tettem fel Istennek. Ugyanis látogattam, komoly alkalmakra hívogattam, a gyülekezetbe is, lakásunkra is. Most minden szünetelt. Közben zöldségféléket termeltem és árultam. 6 heti vergődés után Isten megszólalt. 2 felé sántikálsz. Fát, szénát, pozdorját építesz a kősziklára. Előttem ez az út nem áll meg. A saláta, hagyma, satöbbi előbbre való, mint a gyerekeid? Hogy lelkileg azokkal úgy foglalkozz, ahogy várom, mert nincs időd? Nagyon összetörtem, hogy az eddig végzett munkámra így tekint Isten. Ekkor kimondtam, Úr Jézus, ezután csak a te vezetésed szerint akarom a mindennapjaimat élni, és nem megyek piacozni. De félek magamtól, ha visszavenném az egészet, mert könnyíted fájdalmamat. Inkább hagyd rajtam. Önmagam ellen imádkoztam. Már 78 éves vagyok. 45 éve fáj a gerincem, és más betegség is jött hozzá. Kaptam erőt megállni, a bajokat hordozva, őszintén Isten tetszését keresni, tenni. Attól kezdve télen, nyáron, esténként a gyerekekkel Bibliát olvastunk, imádkoztunk, énekeltünk. Meg volt szabva mikor, hány órakor vége a játéknak. Mindegyikünknek javára vált-e megtett út, és nem volt elpocsékolt idő az életem. 2 éve az Uram halála reggelén, mikor még nem tudtam, hogy meghal, a 2 Timóteus 4:7-8 volt az ige. Nekem szólt mindkettőnkre nézve. A ma nemes harcot megharcoltam, futásomat elvégeztem. Tisztelettel, Mária néni.
3: Ösvényem világossága, áhítatok minden napra. Írta William MacDonald.
4: Április 29-e. Ahol a lehetőségek véget érnek. A itt pedig a remél dolgokban való bizalom és a nem látható dolgok létéről való meggyőződés. Zsidók 11. fejezet 1. vers. A hit föltétlen bizalom Isten igéjében, Isten megbízhatóságában. Szilárd meggyőződés afelől, hogy amit Isten mond, az igaz, és amit ő ígér, az valóban meg is történik. Főképpen a jövendő területére, remél dolgok és a láthatatlanok, a nem látható dolgok területére irányul. John Greenleaf 1807-től 1892-ig élt, egy amerikai kvéker volt, a rabszolgaság ellenzője és költő. Azt mondta, hogy az ember a hit lépéseit a látszólagos ürességbe teszi, és azután sziklát érez a lába alatt. Csak hogy a hit nem ugrás a sötétbe. Megkívánja a bizonyítékot, és meg is találja Isten igéjében. Némelyeknek az az elképzelésük, hogy csak elég erősen kell hinni valamilyen dolgot, és az meg is fog történni. Ez azonban hiszékenység vagy primitív gondolkodás, de nem hit. A hitnek Isten kijelentésére van szüksége, amelyre támaszkodik, Isten ígéretére, amelybe belekapaszkodik. Ha Isten valamit megígér, akkor az oly bizonyos, mintha már meg is történt volna. Ha mond valamit a jövő felől, akkor azt teljesíti is. Más szavakkal, a hit előre hozza a jövőt a jelenbe, és a láthatatlant láthatóvá teszi. Ha Istenben hiszünk, nem vállalunk kockázatot. Isten nem hazudhat. Isten nem csal meg soha senkit, és önmaga sem csalható meg. Istenben hinni a legértelmesebb, a legbiztosabb és a leglogikusabb dolog, amit csak tehetünk. A hit nem szorítkozik a lehetőségek területére, hanem átlépi annak határait. Valaki úgy fejezte ki ezt, a hit ott kezdődik, ahol a lehetőségek véget érnek. Ha valami lehetséges, akkor ez nem jelent különösebb dicsőséget Istennek. A hit, mely erővel teli, látja az ígéretet, és csak Isten tekinti. Neveti a lehetetlent, és így kiált, meg fog történni. El kell ismerni, hogy a hitből való életben vannak nehézségek és problémák is. Isten megpróbálja hitünket a szorongattatások és kísértések olvasztó kemencéjében, hogy meglássa, valódi-e az. Gyakran évekig kell várnunk, míg ígéretei beteljesednek, és olykor várnunk kell, amíg az Úrhoz érkezünk. De hát a nehézségek jelentik azt az eledelt, amellyel a hit táplálkozik, mondta Müller György. Hit nélkül pedig senki sem lehet kedves Isten előtt. Lásd Zsidókhoz írt levél 11. fejezet 6. vers. Ha vonakodunk benne hinni, ezzel meghazudtoljuk őt. És hogyan lehetnének kedvesek Istennek azok, akik őt hazugnak tartják?

0: A Lelkiposta műsorát közvetítjük.
1: Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóimat! A Gyümölcskosár mai műsorában egy olyan édesanyát szólaltatok meg, aki 6 gyermeket nevelt és nevel méghozzá egyedül, mert férjét, aki lelkipásztorként élt és szolgált, fiatalon hazahívta az Úr. Otthonában beszélgettem Viktor Jánosnéval, akit a legtöbben csak Momóként ismernek.
2: Én annyira komolyan tudok venni dolgokat, egy barátom azt mondta, hogy olyan vagyok, mint egy pitbull, ha én ráharapok valamire, akkor azt én nem engedem, de ezt Isten jóra tudja használni az életembe, tehát kitartó vagyok a jó dolgokban. És igen, én azt láttam, hogy vannak misszionáriusok, vannak lelkészek, vannak olyan emberek, akiknek erről szól az életük, tényleg nem csak beszélnek róla, vagy elmennek vasárnap templomba, hanem tényleg komolyan gondolják, és mivel én egy egészen másik világból jöttem, nekem ez csak úgy működött, hogy vagy teljesen komolyan veszem, vagy pedig akkor nincs értelme. És én azért imádkoztam, amikor megtértem gimnazista koromba, hogy Uram, az én életem gyertyáját mind a két végén égesd érted a szolgálatban, és aztán mindig adódtak olyan lehetőségek, akár csak egy öreg néni meglátogatása, aztán később idősebb koromba másmilyen dolgok, amikre olyan szívesen mondtam igen, tehát igazából Isten vitt bele bizonyos helyzetekbe, én meg nem mondtam nemet, hanem szívesen mondtam, hogy igen. Aztán végülis teológiára jelentkeztem, később Isten segítségével eljutottunk Belfastba egy bibliaiskolába, és akkor már közösen a férjemmel, és hát nyilván az is nagyon sokat segített ebben a missziói látásban, ami így azt gondolom, hogy kíséri az életemet.
1: Említetted, hogy férjeddel kerültetek bibliaiskolába, Belfastba, akkor valahogy lett egy férj is.
2: Igen, menet közben lett egy férjem is. Végül is ő ott lakott a faluban, a lelkés családnak az egyik gyermeke. A szüleit hamarabb ismertem, tehát volt egy alapkapcsolatunk, meg a családját is, és őt pedig később, tehát nekem ez egy lelki biztonság, hogy a szülei már akkor hozzám tartoztak, én pedig ő hozzájuk, amikor még a férjemmel nem volt semmilyen kapcsolatom. Hát ez egy ilyen nagyon szép és nagyon áldott történet számomra, ahogy kaptuk egymást Istentől, ő 7,5 évvel volt idősebb tőlem. Nekem nem volt kérdés az elejétől kezdve, hogy ő az, aki a férjem kellene legyen, de hát nyilván nem megy oda egy lány, és nem mondja így egy tőle azért ennyivel idősebb fiú szemébe, hogy én ezt gondolom. De aztán ő is észrevette, hogy ennek van valami alapja, és aztán nagyon szép volt úgy, hogy az édesanyja is tudott erről, és imádkozott értünk, és aztán később, amikor már úgy gondoltuk, hogy a helyzet is megengedi, akkor ez így nyilvánvaló vált mások számára, és tehát elmondtuk, hogy miről van szó.
1: Hány éves voltál ekkor?
2: Hát amikor én már tudtam, akkor 15, de csak később házasodtunk össze nyilván. Viszonylag fiatalon egyébként, de nekünk annyira evidens volt, hogy most igazából mire várjunk, és így utólag meg mindig azt mondom, hogy minden percet sajnálnék, amit így nem tölthettünk volna együtt.
1: Tehát akkor férj és asszonyként tanultál. Ez nem biztos, hogy mindig nagyon egyszerű feladat.
2: Hát nem, igen, ez így van. Igazság szerint én mind a három diplomámat anyaként is, és lelkészfeleségként szereztem, ami vidéki parókián azért nem egy egyszerű dolog, mert ott mindig jönnek-mennek. De Isten megsegített, és hál' Istennek mindegyiket nagyon jó eredménnyel meg tudtam csinálni.
1: Ha már említetted a három diplomát, akkor áruljuk el, hogy mi az.
2: Végülis az első az a belfasti missziós diploma, a második a lelkészi diploma, és van egy pásztorálpszichológiai diplomám is lelkigondozóként.
1: Már szóba került az anyaság is. Picit beszéljünk erről.
2: Hát ez is egy érdekes téma az életemben. Én azt látom, hogy ha valami emberileg nézve nagyon lehetetlennek tűnik, vagy az emberek, vagy akár én magam is úgy gondolom, hogy ez biztos, hogy nem, akkor az Istennek nagyon tetsző dolog lehet, és ő meg igenis nagyon akarja, mert hogy én egy olyan kislány voltam, aki, mint mondtam, gyerekkoromban nagyon csendes voltam, ha letettek egy sarokba, szerintem ott is maradtam, jó tanuló, jó sportoló, és mint utólag kiderült, az unokatestvéreim meg az általános iskolás osztálytársaim meg voltak győződve, hogy én vagy egy könyvtárba fogok múmiává válni, vagy egy futópályán fogok összeesni, mert hogy ez a két dolog így kitöltötte az életemet, meg nem nagyon érdekeltek annyira a lányos dolgok, tehát nekem kis Skoda modellem volt, azzal játszottam. Úgyhogy Igen, ez volt a belső oldala, tehát a mentális oldala, amiért furcsa, hogy én nekem ennyi gyerekem van, tehát 6 gyerekem. A másik oldala pedig, amikor összeházasodtunk, valamilyen vizsgálatokra kellett bemennem egy kórházba, és egymástól függetlenül két orvos is, akik tudták, hogy éppen akkor házasodtunk össze, közölték, hogy hát ekkora méretű csípővel örüljek, ha egy vagy két gyereket, és azt is fekve fogok tudni kihordani. De hát mindegyik szülés, hála Istennek, nagyon könnyű, nagyon jó volt, meg a terhességi időszakok is nagyon-nagyon áldottak voltak, semmi bajom nem volt, erős voltam, jöttem-mentem, még általában előtte egy-egy tábort is lehúztunk, úgyhogy tényleg nem úgy alakult, ahogy emberileg ez így úgymond megjósolható lett volna, vagy akár jó szándékkal is, ahogy az orvosok mondták, hanem egészen másképp.
1: Hogyan élted meg belülről az anyaságot? Ilyen előzményekkel, meg bocsánat, ilyen negatív jövőképpel, amit azért egy gyerek megjegyez?
2: Nem is tudom, valahogy tudtam hinni mindig is úgy dolgokba, hogy nem érdekelt, hogy bárki más mást mond. Ha én úgy gondoltam, hogy én ezen a futóversenyen minimum második leszek, akkor addig futottam, míg tényleg második lettem. És mivel a férjemmel mi úgy gondoltuk, hogy majd Isten megajándékoz minket gyermekekkel, így persze ezt mondták az orvosok, és a mai napig tisztelem a tudásukat, de azért számos olyan eset volt már a magam meg mások életébe, hogy ezt Isten jócskán fölülírta, úgyhogy úgy voltunk vele, hogy majd meglátjuk, hogy mit kapunk, meg hogy kapjuk, és mégis így lett 6 gyerekünk.
1: Érzelmileg hogy dolgoztad föl azt, hogy jönnek egymás után a gyerekek? Vagy nem volt időt gondolkodni?
2: Hát, tehát ez problémát semmiképp nem okozott, meg nem érzem úgy, hogy túl sűrűn lennének, átlag 2 évente születtek. Voltak, akik mondták, hogy hú, milyen ideális, és stb., hogy milyen jól kitaláltuk, hát nem mi találtuk ki. Megmondom őszintén, hogy mi mindig, már amikor az egyik gyerekünk megszületett, azért imádkoztunk, hogy akkor legyen a következő, amikor Isten a körülményeinket, engem testileg, lelkileg, meg minden mást, amire szükség van, megkészít. És innentől kezdve tényleg akkor jöttek, amikor Isten megengedte, hogy jöjjenek, mert azért, tehát sokan vannak, akik azt gondolják, hogy ha az embernek úgymond sok gyereke van, tehát 6 gyereke van például, akkor azok csak úgy potyogtak. Azért ez nem egészen így van, mert mi is veszítettünk el 3 babát, de azért ez a 6 gyerekkel való megáldott állapot azért ez nagyon sokat számít így az ember életében, nagyon. Az nem jó kifejezés, hogy szép dolog, mert attól sokkal több tényleg egy áldás.
1: Ezt örülök, hogy említetted, mert azért ebben megoszlanak a vélemények, hogy finoman fogalmazzak, mert eléggé énközpontú, önző kis világot élünk, ahol majdhogy nem úgy van beállítva bizonyos körökben a gyerek, mint a saját kiteljesedésemnek a gátja, akik megakadályoznak abban, hogy én az legyek, aki. Neked volt ilyen tapasztalatod, hogy kaptál ilyen megjegyzéseket vagy véleményeket?
2: Igen, volt, és meglehetősen rosszul is esett, akár még keresztény körökben is, hogy idióta vagyok, hogy feladom úgymond a teológiát a gyerekekért, mert hogy minden gyerek születésekor kihagytam egy évet a teológián, és aztán jóval később fejeztem be. Lenéztek jóformán, hogy jaj, milyen buta, hogy gyereke van a helyet, hogy diplomája lenne. Az egy jó dolog, hogy olyan férj állt mellettem, aki támogatott, és akár abban, hogy közbe tanulhattam, tehát gyerekek mellett is, azért csak be tudtam fejezni, meg szereztem egy-két dolgot, de úgy vagyok vele, hogy nyilván akkor jöttek, amikor a helye volt az életünkben, és hogy tényleg nagy áldás, hogy vannak, és hogy akkor is ott jöttek, amikor.
1: Ezt a gyerekektől kéne megkérdeznem, de azért valamit biztos te is tudsz róla. Ők hogy élik meg azt, hogy nem úgymond egy átlagos családban élnek?
2: Ez érdekes, mert hogy hát nyilván ők ehhez szoktak, hogy van egy rakás testvérük, ahogy mondani szokták mások, de hogy úgy érzem igazából, hogy mivel ők ehhez szoktak, meg ezt mindig örömként éltük eléjük, meg sosem sajnáltattuk magunkat, mint szülők, hogy jaj, nekünk mennyi van, tehát ilyet tőlünk nem is hallottak soha, meg nem is kellene másoktól se. És azt gondolom, hogy ők ezt valahol élvezik meg. Minél nagyobbak, annál jobban látom, hogy mennyire számítanak egymásra, mennyire odafigyelnek egymásra, hogy mi van a másikkal, vagy rákérdeznek anélkül, hogy én tudnék róla. hogy sikerült a vizsgád, milyen volt a meccsed, el ne felejts időbe szólni anyának, tehát így egymásra néznek jó értelembe véve, és hát persze a csibészségbe is, főleg kisebb korúban együtt voltak, de hogy azt látom, hogy ők ezt így szeretik, vagy ez a természetes nyilván nekik, de hogy olyan jó értelembe véve, nekünk ez a normális, meg ha beszélünk arról, hogy elutazunk valahova, akkor mindig azt szokták kérdezni, hogy mi a kis család, vagy a nagyobb családi kör. És mi a kis család, ez azt jelenti, hogy mi heten vagyunk.
1: Egy picit még, ha megengeded ezt a gyerekkérdést, forszírozom. Van, akik azzal érvelnek, hogy azért nem szabad sok gyereket vállalni, mert hát anyagilag nem lehet azt bírni.
2: Igen, meg azt látom, hogy nagyon sok olyan osztálytársa, iskolatársa van a gyerekeimnek is, ahol arra várnak, vagy vártak, hogy legyen ház, legyen autó, legyen jó munkahely, és hát nekünk igazság szerint saját házunk sosem volt, csak mióta itt lakunk 6 éve, meg hát a pénzünk az, igen, az úgy nem volt jellemző, hogy van, mindig annyi volt, amennyi éppen kellett, és én annyira azt látom, hogy Isten megáldja a hitet, megáldja a ráhagyatkozást, és lehet, hogy ez mások szemébe butaságnak vagy őrültségnek tűnik, de persze azért van ebben egy egyensúly, tehát sosem kockáztattuk a gyerekeink életét, hogy ne tudtak volna enni, vagy ruházkodni, vagy ilyesmi, de hogyha Istentől kérünk és kapunk valamit, akkor amikor nehézségünk van, is mondhatjuk azt, hogy Uram, most te következel, mert cipő kell a gyerekemnek, és akkor vagy lesz egy kinőtt cipő a családból, vagy rávaló lesz. Úgyhogy tényleg ez az Istenre hagyatkozás, ez úgy megoldja a dolgokat.

0: Nagyon nagy szeretettel köszöntöm kedves nézőimet, kedves hallgatóimat. Van egy Zsoltár a Bibliában, amelyik már önmagában is néha elrémíti a hívőket a hosszával. 22x8 versszak. Ez azért 22x8, mert a héber ABC betűivel kezdődik egy-egy szúra, mármint hogy egy-egy 8 versszaknyi szakasz, és bizony ez 176, akárhogy is osztjuk, szorozzuk. De a 119. Zsoltárnak nem ez a leglényegesebb része. Ez a Zsoltár végig vallomás Istenről, az ő igéjéről, és vallomás a vajúdó emberi lélekről. Én most csak egy néhány sort fogok belőle kivenni, az utolsó három versszakból, illetve hát szakaszból, ilyen 8-as szakaszból, de gondolom, hogy akik vajúdnak lelkükben, tudnak majd azonosulni ezekkel az ige szakaszokkal. Tessék csak hallgatni! Lásd meg nyomorúságomat, és szabadíts meg, mert nem felejtettem el törvényedet. Perelt peremet, és válts meg, ígéreted szerint tartsd meg életemet. Távol van a bűnösöktől a segítség, mert nem törődnek rendelkezéseiddel. Nagy a te irgalmad, Uram! Döntéseiddel éltess engem. Sokan vannak üldözőim és ellenségeim, intelmeittől mégsem fordultam el. A közepéig jutottunk ennek a különleges szakasznak, ami a 153. verssel kezdődik, és úgy tűnik, hogy ez egy teljesen kiszolgáltatott élethelyzetben levő ember. Igen, vannak olyan élethelyzetek, amikor az ember ilyen kiszolgáltatottnak érzi magát. És lehet, hogy azt mondja valaki erre, hogy na de kérem szépen, ez az Ószövetség. Az Új Szövetségben már nincsenek ilyenek, itt csak öröm van, boldogság van, hiszen az Úr Jézus Krisztusnak a váltságműve mindent elhárított, mindent félretett. De tessék mondani, ezt meg Bibliából tetszett olvasni. Pál apostol tele van vajúdással, tele van harcokkal. Ha a római levelet nyitom ki, ott is ezzel találkozom. Ha a kolossai levelet nyitom ki, ott is ezzel találkozom. Ha Timóteushoz írt második levelet nyitom ki, ott is ezzel találkozom. És újra az apostolok cselekedeteiben Lukács is beszámol nekünk arról, hogy Pál nagyon mély és komoly imaharcban állt a gyülekezetekért. A korintusi levélből, a második levélből különösen kitűnik ez. Rossz keresztény lett volna? Nem gondolom. Tessék csak arra gondolni, hogy az Úr Jézus mennyit vajudott és mennyit vívódott. Volt olyan, amikor éppen a megdicsőlés hegyéről jött lefele, ahol Mózessel és Illéssel arról beszélt, hogyan fogja majd a váltságmunkát elvégezni, és miközben tanítványai beleszédültek abba a csodába, hogy ott van Mózes, Illés és Jézus, de amikor lejön a hegyről Jézus, és éppen vitatkozva találja a tanítványait azokkal, akik számon kérik rajtuk, hogy miért is nem sikerül azt a bizonyos megszállott fiút meggyógyítani, akkor azt kérdezi az Úr Jézus, ó, meddig kell még tűrnöm titeket, meddig kell még veletek lennem. A Gecsemáné kertben az Úr Jézus sír, vajúdik, annyira, hogy a homlokáról úgy csöpög le az izzadság, keveredve a megpattant erekből származó vérrel, mint hatalmas vércseppek. A keresztény az nem valaki, aki fölül van a világon. Tetszett hallani, mit mondott a Zsoltáros? Miközben körülvettek az ellenségeim, miközben rengetegen vannak, nem felejtettem el igédet, de nem hagyja itt, abba tessék csak hallgatni. Láttam a hűtleneket, és megundorodtam. Nincs is ilyen a Bibliában, ugye? Ilyet nem mondhat egy hívő ember. Miért nem mondhatná? Amikor kifordulnak emberek önmagukból, megtagadják a hitüket, vagy annak az értékeit, az alapértékeit, akkor ezt nem kell megünnepelni. Találkoztam már jó párszor azzal a magyarázattal, hogy de a szeretet himnusza nem erről szól, nem. Nincs benne véletlenül. Nem örül a hamisságnak, de együtt örül az igazsággal. Mert amikor együtt tud örülni a hamissággal is, akkor nincs igazság utána, csak gazság. Láttam a hűtleneket, megundorodtam, mert nem tartották meg beszédedet. Lásd, mennyire szeretem utasításaidat. Uram, tartsd meg életemet kegyelmesen. Igéd tartalma maradandó, és minden döntésed örökre szól. Legyen ez üzenet azoknak is, akik arról beszélnek sokszor, hogy a mai időben a Szentírás tanítása, a Szentírás szavai, Istennek az igéje már vagy nem úgy értendő, vagy túlhaladott álláspont. Fejedelmek üldöznek ok nélkül, de szívemet csak ígéd rettentheti meg. Elképesztő ez a mondat. 3000 év távlatából szól, és nem tudom, hogy megrezegteti a dobhártyán túl a szívünket is. Mert hogy ez a mondat egybeesik azzal, amit az Úr Jézus így mondott, ne azoktól féljetek, akik megölhetik a testet, hanem attól, aki mind a testet, mind a lelket elveszítheti a gehenna tüzében. Olyan pedig csak egyetlen egy van, mert ilyen ítélet csak az élő Isten kezében van. Mit jelent az, hogy megrettent engem a te igéd, Uram? Hát, hogy szembesülök vele, és látom azt, hogy ha más irányba megyek, mint amit a te igéd tanít, akkor az végzetes lesz. Tetszik tudni? Van egy szép magyar kifejezés, a visszahőköl. Már alig használjuk, alig van, aki egyáltalán ismeri a kifejezést, pedig, amikor az ember a szakadék szélére ér, visszahőköl, mert látja maga előtt a mélységet, és majdnem beleestem. Na ez a bizonyos szívemet csak igéd rettentheti meg, ez ennek az élménye. Amikor az ember visszakapja a fejét, és azt mondja, hogy majdnem beleléptem, majdnem oda mentem, ahova csak az életem veszélyeztetésével mehetek. Úgy ürülök beszédednek, mint aki nagy zsákmányra talál. A hazugságot gyűlölöm, utálom, törvényedet azonban szeretem. Tessék mondani, mikor tetszett utoljára végigolvasni a 119. Zsoltát? Jó hosszú, ugye? De ha javasolhatok valamit, ha másképp nem. 22 napra való áhítatanyag. 8 versenként. És talán érdemes nem csak beleolvasgatni, hanem azt a bizonyos 8 verset olyan különös, szinte havi áhítatként újra és újra végig gondolni. Gyűlölöm-e a hazugságot? Szeretem-e Isten igéjét? Ha valaki erre azt válaszolja, hogy ó, mind a kettőt, ezt én össze tudom egyeztetni, akkor valami nagy baj van. A Szentírás azt mondja, hogy egy forrásból nem folyhat édes és keserű. De vajon megrettente már, meghőkölte már annyira az életünk, hogy ne csak vissza tántorodjunk a bűn szakadéka előtt, hanem oda rodjunk a kereszt alá, és azt mondjuk, nekem szükségem van az Isten kegyelmére. Tudják, amikor a tékozó fiú elindult otthonról, ő volt a király. Vagy legalábbis annak érezte magát. Pénz van, szabadság van, kontroll nincs, teszem, amit akarok, úgy, ahogy akarom, akkor, amikor akarom. És a Biblia nem köti az orrunkra, hogy mennyi idő telt el. Amikor egyszer csak pénz elfogyott, barátok eltűntek, maradt a disznyónyáj, meg az üres korgógyomor. És akkor jutott el arra az állapotra, hogy azt mondja, az én atyám házában van kenyér. És lehet, hogy én onnan elkívánkoztam. De ha már nem akartam ott fiú lenni, milyen jó lenne most ott béresnek lenni. Ez a visszatántorodás, a visszahőkölés. Ha megtéréshez vezet. Mert ha nem, akkor dühöt romboláshoz, tagadáshoz. Mondjuk ki, a teizmushoz vezet. Hadd hívják most mindenkit imádkozni. Bár csak elmondhatnánk néhány sorát, amolyan hitvallásként együtt. Örülök beszédednek. Mind aki nagy zsákmányra talált, a hazugságot gyűlölöm, utálom. Törvényedet azonban szeretem. Amen.
1: A műsor végén megköszönjük megtisztelő figyelmüket, s mivel sokan májusban szokták intézni adóbevallásuk elkészítését, szeretettel emlékeztetünk minden kedves hallgatót, hogy munkánkat segítheti az 1%-a felajánlásával is.
0: Adószámunk 18 00 74 11 1 42. Újraolvasom. 18 00 74 11 1 42.
1: Ha szeretnének velünk kapcsolatba lépni, e-mail címünk radio@mera.hu, posta címünk 1428 Budapest, postafiók 4. Mára elbúcsúzunk. Isten áldását kívánja a műsor szerkesztője, Kulcsár Anikó.

0: Növekedjetek az ismeretben.
1: Nagyon sok szeretettel köszöntjük kedves hallgatóinkat. A teremtésről szóló új sorozatunk második része következik. Alföldi Borús Dezső lelkipásztor arra biztat, hogy engedjük Isten szavát megszólalni a teremtéssel kapcsolatban, és ne bölcselkedjünk felettébb.
2: Hit nélkül nem értjük az élet lényegét. Az élet értelmetlen, céltalan, hiába való, mint egy régi bibliai szerző Salamon is megfogalmazta, minden hiába valóság, vanitatum vanitas. Hit nélkül sötét a jövő. Milyen sokan látják ezt így? Dürrenmatt, a múlt század egyik egzisztencialista filozófusa, írója az emberiség jövőjéről azt mondja, hogy egykor majd kiégett planétaként kering földünk a világűrben. De hit nélkül nem értjük a kezdetet sem. Nem tudjuk a honnan kérdésre a választ megadni. Vannak válaszaink, de ezek álválaszok, mert nem adnak megoldást, vigasztalást. Vagy van valakinek bármi vigasza abból, amit az 1965-ben Nobel-díjjal jutalmazott francia molekulabiológus Jacques Monod a molekulák és sejtek szerkezetének 30 éves vizsgálata után pusztán filozófiai előfeltételezésekre alapozva így fogalmaz meg, az emberi lét eredete abban keresendő, hogy az ős óceánban véletlenül egymásra talált néhány nukleín sav részecske is protein, az élet a puszta véletlenek kölcsönhatásából áll, és minden megújulás alapja egyedül a véletlen, a szabad véletlen, az abszolút vak szabadság, és az ember a személytelenből keletkezett sok idő alatt véletlenül, és ebből következik, hogy az ember magára van hagyatva. És az ember ezt végre megérti olyan, mint a évezredes államban ébredne, és rádöbben teljes elhagyatottságára és radikális magányosságára, és úgy érzi magát, mint a cigány egy olyan idegen univerzum peremén, mely süket muzsikájára és közömbös reménykedése, szenvedése is sebei iránt. Eddig az idézet. Van ebben valami vigasz, hogyha ezt elfogadjuk, hogy életünket a puszta véletlennek köszönhetjük? Nem, ez nem vigasztal, sőt, bénít, mert akkor jelenem s jövőm is a vak véletlen, a vak sors árnyékában lebeg. Akkor egész életünk felett az a szó áll, amely Victor Hugo párizsi Notre Dame című regényének kulcsszava, Ananké, végzet. Ne engedjük, hogy ezek a gondolatok befedjék a Bibliát. A fent említett idézet elmondója, Jacques Monod csak így tudja elképzelni az élet keletkezését és magát az életét, pedig számára is lenne más megoldás. Csak azt nem fogadja el, nem fogadta el. Nagyapja, Franciaország legnagyobb, legáldottabb ige hirdetője volt Adolf Monod. Komolyan vette a Bibliát, de unokája szívében valami megváltozott, és elhomályosította a Biblia szavát. Engedjük Isten szavát megszólalni, hogy mit mond ő maga a világ teremtéséről. A Prédikátor könyvének a 7. fejezetében, a 29. versben ezt olvassuk, hanem lásd, ezt találtam, hogy az Isten teremtette az embert igaznak, ők pedig kerestek sok kigondolást. Engedjük Isten szavát megszólalni, hogy mit mond ő maga a világ teremtéséről, mert az emberi bölcselkedés és a bibliai beszámoló összeegyeztethetetlen. Erről hozok néhány példát. Az 1 Mózes első 2 fejezetétől teljesen idegen a lassú, fokozatos fejlődés a szóhasználatát illetően. Teremtő tettekről olvasunk, és nem fejlődési periódusokról. Szólt és lett. Parancsolt és előállt. Zsoltárok 33.9. Mondta az Úr, legyen világosság, és lett világosság. 1 Mózes 1.3. Ez egy hirtelen fénybetörést jelent, amely legyőzte a sötétséget. A 3. napon így szólt Isten. Hajtson a föld gyenge füvet. Az egyik német biblia fordítása, Elberfelder, ezt igen szemléletesen fordítja, a Herforsprossen szót használja, és ezt mi így mondjuk, kisarjad. Vajon ez egy lassú folyamat lett volna? Ugyanezt a hirtelenséget érezzük az 5. nap beszámolójában. pezsdüljenek a vizek, élő állatok nyüzsgésétől. 1 Mózes 1:20. Másodszor. A Biblia szerint a halál Ádám bűnesete által jött be. Róma 5:12. Tehát előtte nem volt halál, és így hiányzott az evolúció alapfeltétele, hiszen a struggle for life, a létét való küzdelemben a kihalás, a gyengébb pusztulása nélkül nincs előre haladás. Harmadszor. A létét való küzdelem általi fejlődést nem lehet beleérteni a teremtés történetbe, mert ez egyeztethetetlen a keresztény etikával. Mert Isten nem gyönyörködik a gyengébb kihalásában, és ez nem lehetett teremtési principiuma. Sőt, ő a gyengét felkarolja, és azt választja ki, hogy az erőseket megszégyenítse. 1 Korintus 1:27, 2 Korintus 12:9, 1 Sámuel 2:4. Negyedszer. Saját bölcsességünk arra hajlik, hogy bizonyára van átmenet az egyik fajból a másikba. A Biblia azonban azt tanítja, hogy Isten lezárt fajokat teremtett, melyek nem lesznek más fajokká. 1 Mózes 1:25 teremtette az ő nemük szerint. Emellett a Biblia tökéletes teremtésről beszél, mert mindig hozzáteszi, hogy látta Isten, hogy mindaz, amit teremtett, igen jó. Az itt levő héber szó a tób, a tökéletesen jót, a bevégzettet jelenti. A zsidókhoz írt levél pedig ezt mondja, Isten munkáit a világ alapítása után bevégezte. Ne kész gondolatmenetekkel közeledjünk az igéhez, mert akkor nem értjük meg Isten szavát. Az evolúciós gondolatok bibliai igazságokat a fejük tetejére állítanak, ha azokat egyeztetni akarjuk a bibliai teremtés történettel. 5. Például azt tanítják, hogy az ember eredete mélyen az állatvilágban nyúlik vissza, és egy hosszú fejlődési láncolat végén bukkant fel az ember. A Biblia szerint azonban Isten teremtette az embert, miután az állatvilág teremtését befejezte. 1 Mózes 1:25-27. A konfirmandusoknak azt tanítottam, hogy a 6. teremtési nap 2 részből állt. 6a és 6b. Előbb volt az állatvilág teremtése, és utána még nem történt meg az ember világ teremtése, utána még egy isteni beszélgetés hangzott el. És csak utána mondta, hogy most teremtsünk embert. 6. Sokan az emberi nyelv létrejöttét is így hosszú fejlődéssel magyarázzák, mintha ez egy bonyolult hosszú utat tett volna meg az állatvilág őshangzóitól az artikulált nyelvig. Nem. Isten az embert dialógus képes lényét teremtette, aki artikulált nyelven beszélt, sőt, szavakat alkotott. Ádám bírt a szóképzés lehetőségével, adottságával, mert minden állatnak nevet adott. 1 Mózes 2:20. A jövő váradalmat illetően is nagy különbség van az emberi bölcselkedés, az ateista filozófia, az optimista ember és nagy fejlődési folyamatokban hisz, a teista evolúciót képviselő Teilhard de Chardin például, hogy csak néhányat említsünk, aki és akik hisznek, hogy ez a fejlődés majd feloldódik egy nagy harmóniában, egy csodálatos egységben, az optimális omegában. A Biblia azonban azt tanítja, hogy ez a világ, mint bűnbe esett világ elmúlik, és elmúlik annak ábrázatja 1 Korintus 7:31, 1 János 2:17. De új eget és új földet várunk, az ő ígérete szerint, melyben igazság lakozik. Ne magyarázzunk semmit bele a Bibliába, mert akkor elveszítjük az igét. Pál apostol így figyelmeztet bennünket. Meglássátok, hogy senki ne legyen, aki bennetek zsákmányt vet a bölcselkedés és üres csalás által, mely az emberek rendelése szerint és nem Krisztus szerint van. Kolossé 2:8. Itt a bölcselkedés a görög szöveg szerint így hangzik, filozófia. Emberi gondolatok, gondolatrendszerek, ezek bennük zsákmányt vetnek és rabul ejtenek. Thomas Kuhn írt egy nagyszerű könyvet tudomány elméleti kérdésekről. Ő beszél a paradigmaváltásról. Egy-egy világkép változásánál új sémákat, új gondolati rendszereket kell kialakítani, melyek közelebb állnak a valósághoz, mint a régiek. Ilyen paradigmaváltásra van szükségünk. Ezt Isten a megtérésben adja. A megtérés egyik görög szava metanója az értelem megváltozását jelenti. Aki Krisztust elfogadja megváltójának, annak Isten új gondolatokat ad, új megvilágítást nyer, és az eddigiektől teljesen különböző más látást, akkor megszabadul bűnbe esett értelmünk mindattól, ami eddig elhomályosította Istent. Volt-e már ilyen változás gondolataidban? És akkor azt is megérted, mit mond Isten a mennyboltozatról, a földről és az égi testekről. Itt látjuk nagy szükségét annak, hogy Isten világosságot gyújtson a szívünkben. Mint ahogy erről beszél a Mózes első könyvének első része, a 3.-4. versben, és mondta Isten, legyen világosság, és lett világosság. És látta Isten, hogy jó a világosság, és elválasztotta Isten a világosságot a sötétségtől. Nevezte Isten a világosságot nappalnak, és a sötétséget éjszakának. Salamon így kiált fel, valóban édes a világosság, és jó a mi szemeinkkel nézni a napot. Prédikátor 11.7. Az 1 Mózes 1.3. versében a nap előtti fényről van szó. És ezt csak csodálni tudjuk, megmagyarázni nem. Ez a fény, és maga a fény lényege számunkra kikutathatatlan. Sok értékes tudományos felfedezés lehet birtokunkban a fénnyel kapcsolatban, hogy hullámszerű és egyszer, mint apró kis részecskékből is áll, corpuscularis, de a fény lényegéhez nem tudunk elhatolni. Isten igéje háromféleképpen beszél a világosságról, szól róla, mint szellemi, fizikai és etikai valóságról. Először a világosság szellemi természetű, vagyis nem anyagi. Isten maga is lélek, de létformáját tekintve szellemi valóság, és a világosság a sajátja, elválaszthatatlan tőle, Dániel 2.22, a világosság belelakik. Ő hozzáférhetetlen világosságban lakozik, 1 Timóteus 6.16. Körülvette magát világossággal, mint egy öltözettel, Zsoltárok 104.2. Isten világosság, és nincsen benne semmi sötétség, 1 János 1.5. Másodszor. Isten a nap létrehozása előtt már teremtett világosságot, mint fizikai valóságot. Ez biztosította a növényvilág életét. Senki sem mert volna erről korábban beszélni, hogy a nap előtt már volt fény, ma már elképzelhető, mert tudunk kozmikus ködről, foszfereszkálásról és másról. A 4. napon teremtette Isten tehát a napot, és ez a Biblia emberének különösen sokat jelentett, hiszen Izraelt körülvevő népek természetes napimádók voltak. A teremtésről szóló beszámoló ezt mondja, a nap nem Isten, csupán Isten teremtménye. És mégis mekkora engedetlenségre vetemedett Izrael. Az Úr népe is leborult az égi testek előtt. Volt idő, hogy a jeruzsálemi templomban a napot imádták, és ezzel haragra ingerelt.

0: Elveszítettem azt. Adj új értelmet, hogy értsek. A hit látását, hogy lássak. És akkor hitáltal megértem, hogy a világ Isten beszéde által teremtetett. Amen.
1: Aki Isten nélkül él, az sötétségben van, a sátán fennhatósága alatt, hangsúlyozta Alföldi Borús Dezső, de az a nagy reménységünk, hogyha megtérünk, Isten világosságot gyújt a szívünkben. Kedves hallgatóink, sorozatunk következő részét egy hét múlva hallgathatják meg. Addig is szeretettel búcsúznak Zika Klára és Nemeshegyi Zoltán, viszont hallásra!

0: A Magyar Evangéliumi Rádió műsorát sugározzuk.
1: Szeretettel köszöntjük kedves hallgatóinkat! A Biblia üzenete című rendszeres, Biblia tanulmányozó műsorunkkal jelentkezünk.
2: A sorozatot dr. John Vernon McGee írta, melyet dr. Gerzsenyi László fordításában és előadásában hallhatnak.
3: Kedves hallgatóm! Péter apostol azt mondja Jézus Krisztus atyáról, hogy ő a mi Urunk Jézus Krisztus atya különleges módon. Emlékezz arra, amit az Úr Jézus Krisztus mondott Magdalai Máriának a feltámadás reggelén. Felmegyek az én atyámhoz és a ti atyátokhoz, az én Istenemhez és a ti istenetekhez. János evangéliuma 20. rész 17. vers. Ő az Úr Jézus Krisztus atya a Szent Háromságon belüli helyzeténél fogva. Ők egyenlők. De mi nem hívjuk őt atyának csak azon az alapon, ahogy itt Péter említi, újjászült minket. A szülni szó a Szentlélek újjáteremtő munkájára vonatkozik. Újjászült minket élő reménységre. Élő reménységünk van, amely az Úr Jézus Krisztus halálból való feltámadásának tényén nyugszik. Mivel Krisztus feltámadta halálból Isten lelke által, ez egy másik utalás a Szentlélekre. A Szent Háromság tuláradó magasztalása ez. Ez a mi énekünk, mert újjászülettünk, ahogy ezt látjuk majd a 23. versben. Nem romlandó, hanem romolhatatlan magból születtetek újjá, Isten élő és maradandó igéje által. Figyeld meg, hogy az élő reménység Krisztus vérén nyugszik. A test vér nélkül halott. Ez természetes. Ha élők vagyunk, akkor vér kering a testünkben. Ezért van élő reménységünk, mert Krisztus vére kihult értünk. Ő meghalt, hogy én élhessek, mert megfizette büntetésemet. Ez élő reménység Jézus Krisztusnak a halottak közül való feltámadása által. Péter hangoztatja Krisztus feltámadását. A feltámadás volt a fő témája pünkösd napján, és minden üzenetében ez van középpontban. Lényegében ezt mondja. Csak azért láthatjátok mindezt a mai napon, mert a keresztre feszített Jézus visszatért a halálból. Amikor leveleit írja, akkor azokat Krisztus feltámadására alapozza. Pál ugyanezt teszi. Elmondja, hogy Jézus Krisztus hordozta bűneinket. Meghalt vétkeinkért, de feltámadt a mi megigazulásunkért, hogy Krisztusban élhessünk, hogy elfogadhasson minket szeretetben, és hogy megállhassunk Isten előtt. Nem egyszerűen leveszi rólunk a bűnt, minket igazzá tesz. Isten előtt állunk Jézus Krisztus igazságában. Péter leírta azt, amit Isten a múltban cselekedett értünk. Most a jövőbe tekint, arra az el nem múló,

seplőtelen és hervadhatatlan örökségre, amely a mennyben van fenntartva számotokra. Péter első levele, első rész, negyedik vers. El nem múló, ami azt jelenti, hogy nem lehet megsemmisíteni. Semmi sem árthat neki, sem rozsda, sem moly, sem férgek, sem tűz nem érintheti. Szeplőtelen. Ez azt jelzi, hogy nem foltos, és semmi nem szennyezi. Nem illegálisan jutunk ez örökséghez. Hervadhatatlan. Nem úgy örököljük, hogy később értéktelenné váljék, mint bizonyos tőzsdepapírok, amelyeknek valamikor volt értékük, de hirtelen elértéktelenednek. A mennyben van fenntartva számotokra. A fenntartva szó azt jelenti, hogy megőrizve. Az Atya Isten, a Fiú Isten és a Szentlélek Isten gondoskodik róla. Nem rendelkezhetnénk biztonságosabb értékmegőrző páncéldobozzal, mint ami a mennyben van fenntartva számunkra. Hallottam egy emberről, aki egy végrendelet alapján egy gyönyörű déli otthont kapott az egyik államban, de éppen azon az éjszakán, amikor az eredeti tulajdonos meghalt, a ház lángot fogott és leégett, és nem volt bebiztosítva. A csodálatos otthon, amit örökölt, a lángok martalékává vált. Nekünk, mint hívőknek olyan örökségünk van, ami romolhatatlan. Erre csodálkozva tekintünk előre. Ezt a verset még inkább értékeljük akkor, ha visszaemlékezünk arra, hogy Péter a zsidó keresztényekre gondolt, akik üldöztetések és próbák alatt voltak a hitük miatt. Arra kényszerítették őket, hogy távozzanak házaikból, és hagyják hátra minden örökségüket. Őseik kiszabadultak Egyiptomból, és végig vándoroltak a pusztaságon abban a reményben, hogy elérik az ígéret földjét. Dicsérték Istent, mint a világ teremtőjét, és hálát adtak neki Egyiptomból való kiszabadulásukért. Azonban azok a hívők, akiknek Péter írt, valamint mi is, dicsérjük Istent, mint a testet öltött fiút, az Úr Jézus Krisztust, az új teremtés és lelki szabadulás szerzőjét. Ő adja nekünk az élő reménységet, ami soha el nem halványul. Ő szült minket élő reménységre, és fiaivá tett a Szentlélek újjászülő munkája által. Ezen kívül örökséget tart fenn a számunkra. Nem földi, hanem mennyei örökséget. Az az örökség el nem múló, szeplőtelen és hervadhatatlan, és az ellenség sem veheti el tőlünk. Valaki ezt költői módon így írta le. Az mindig új marad, sohasem romlik meg, sohasem jön éjszaka, mindig süt a nap. Mi kimondhatatlanul örül a szívem, ha arra az országra gondolok, ahol semmi sem avul el. Sajnos, korunkban elterelődött figyelmünk arról a jövőről, mert nagy hangsúlyt helyeztünk a jelenre.

titeket pedig Isten hatalma őriz hitáltal az üdvösségre, amely készen van, hogy nyilvánvalóvá legyen az utolsó időben. Péter első levele, első rész, 5. vers. Isten hatalma őriz. Ez hangoztatja Isten megtartó erejét. Ez a megőriz szó talán a legcsodálatosabb a számunkra. Isten hatalma őriz hit által. Egy skóciai férfiról szól a történet, aki tipikus módon takarékos volt, és meghagyta utódainak, hogy csak egy szót kell majd a sírkövére vésni. Ezt az egyetlen szót ebből a versből vette, és ez a legnagyszerűbb szó, amit ismerek. Ez az egyetlen szó a megőrizve, vagy megtartva. Őt megőrizte Isten hatalma hit által az üdvösségre, amely készen van, hogy nyilvánvalóvá legyen az utolsó időben. Pál apostol ugyanezt mondta. Éppen ezért meg vagyok győződve arról, hogy aki elkezdte bennetek a jó munkát, elvégzi a Krisztus Jézus napjára. Filippi levél, első rész, 6. vers. Azt gondolod, hogy megőriz téged? Már belefáradtam abba, hogy annyira hangsúlyozzák a test cselekedeteit. Azt mondják, hogy ha bizonyos szabályokat követünk, akkor megfelelő keresztjének leszünk. Kíváncsi vagyok rá, hogy amikor ezek az emberek elérnek bizonyos mennyei szintet, amit egyikünk sem képes elérni, és megkérdezik, megelégedett? Betöltött keresztény vagy? Milyen választ várnak tőlünk? Én azt válaszolom, hogy nem, hanem tovább törekszem fölfelé, Istennek a Krisztus Jézusban való magasztos elhívása jutalmára. Nem vagyok megelégedett. Még nem értem el a beteljesedést. Hadd tegyek ehhez egy erős nyilatkozatot, ami talán megdöbbent. Te nem élhetsz keresztény életet. Talán ezt kérdezed. Tényleg ezt így gondolod? Igen, így gondolom. Felkérlek arra, hogy mutass nekem a Szentírásban egyetlen Biblia verset, ahol Isten azt mondja, hogy éljünk keresztény életet. Soha sem teszi ezt. Nekem régi természetem van, és ez az ótermészet velem marad, amíg e földön élek. Néha az ótermészet igazán bemutatkozik. Indulatos vagyok, ami néha előtör. Olyat mondok még csodálatos feleségemnek is, amiért később oda kell mennem hozzá, és bocsánatot kell kérnem. Átölelem, és azt mondom neki, hogy bocsásson meg azért, hogy így szóltam. Ő megbocsát, és ez mindig örömmel tölt be. Azonban továbbra is megmarad az ó természetem, és gondolom, a tied is. Egyikünk sem változtathatja meg régi természetét azáltal, hogy bizonyos szabályrendszert igyekszik követni. Nem tudjuk megváltoztatni ó emberünket, mint ahogy hiába öntünk 5 liter kölni vizet a szemétdombra, hogy azt rózsaillatúvá változtassuk. Régi természetünk van, és ezt nem tudjuk megváltoztatni. Ezen a világon csak a Szentlélek hatalma által élhetünk keresztény életet, és azáltal, hogy Isten megőriz minket az ő hatalma által mindvégig, addig a napig, amikor átvisz minket a mennyországba. Amint majd látni fogjuk, minden a Jézus Krisztussal való személyes kapcsolatunktól függ. Most e levél kulcsverséhez érkezünk. Ezen örvendeztek, noha most, mivel így kellett lennie, egy kissé megszomorodtatok különféle kísértések között. Péter első levele, első rész, 6. vers. A hívők szenvedése és biztonsága örömet szerez. Mindezt a Szent Háromság egy Istenének a munkája által érhetik el. Isten a mi atyánk, és ő kegyelmes hozzánk. Ő szült minket, és adott nekünk új természetet, élő reménységet
Jézus Krisztusnak a halálból való feltámadása által, majd a jövőben csodálatos örökséggel vár ránk. Ezen örvendeztek. Min örvendeznek? Valami jó híren? Nem, hanem annak ellenére, hogy egy kissé megszomorodtatok különféle kísértések között. Ez szembeállít két szót, örvendezés és kísértés. Péter felsorolja azokat az okokat, amikért ebben az életben elviseljük a kísértéseket. Egy kissé megszomorodtatok. Tehát a kísértések nem tartanak sokáig az örökké valósághoz viszonyítva. Korunkban túlságosan hangoztatják a földi életet. A pszichológia és a materializmus belopakodott az egyházba is. Azt mondják, hogy teljes egyéniségekké kell kifejlesztenünk magunkat. Ha bajban vagyunk, akkor a kereszténységünkben van a hiba. Ez egyáltalán nem ide vezethető vissza. A múlton való elmerengés helyett tekintsünk föl a nagy Istenre és arra a csodálatos örökségre, amely készen van, hogy egy napon a miénk legyen. Ne próbáljuk javítgatni ó természetünket a testi erők által. Egyedül Isten tud megjavítani minket. Ő igyekszik éretté tenni a keresztény életben. Isten pedig úgy visz minket előbbre, hogy sokféle próbát enged ránk. Ezt már az előző könyvekben is olvastuk, valójában ez olyan, mint egy leblokkolt magnókészülék. Jézus azt mondta, hogy ne keseredjünk el. Azt mondta, hogy a világban nyomorúságunk lesz.

0: A zsidókhoz írt levélben azt olvassuk, hogy Isten megpróbál minket kísértések és nyomorúságok által. Jakab ír azokról a próbákról, amelyek Istentől erednek. Pál pedig sokat beszél a szenvedésről. Most Péterhez érkezünk, és ő ugyanezt mondja. Tudom, hogy egyáltalán nem népszerű, ha azt tanítjuk, hogy Isten megpróbál minket, és szenvedések által tesz érett hívőkké. Az embereket inkább az bátorítaná, hogy ők nagyon fontosak, és hogy hatalmas tetteket vihetnek végbe saját erejükből. Semmik vagyunk mindaddig, amíg Isten lelke nem kezd működni a szívünkben és életünkben. Semmit sem tudunk Istennek felajánlani. Ő ajánl föl nekünk mindent. Mindig gondolnunk kell arra, hogy szenvedéseink csak ideiglenesek. Pál ugyanezt mondja, mert a mi pillanatnyi könnyű szenvedésünk minden mértéket meghaladó, nagy, örök dicsőséget szerez nekünk, mivel nem a láthatókra nézünk, hanem a láthatatlanokra, mert a láthatók ideig valók, a láthatatlanok pedig örökké valók. 2. Korintusi levél, 4. rész, 17. és 18. vers. A kezünk ügyében levő értékeket látjuk, pedig egyáltalán nem ezek az igazi értékek. Ezek csak átmenetiek, amikor az örökké valóság szempontjából mérlegeljük. Mindezek romlandók, elavulnak és beszennyeződnek. E világ értékei elhomályosulnak. A láthatatlanok az örökké valók. Azoknak van igazi értékük, hogy a ti megpróbált hitetek, amely sokkal értékesebb a veszendő, de tűzben kipróbált aranynál, Jézus Krisztus megjelenésekor méltónak bizonyuljon a dicséretre, dicsőségre és tisztességre. Péter első levele, 1. rész, 7. vers. Péter itt nagyon alkalmas illusztrációt alkalmaz, és csodálatos szóval fejezi ki gondolatát. Értékesebb. Ismerek egy kedves asszonyt, aki igazán Isten szentjeként igyekszik élni, immár csak nem 70 év óta, és untalan használja az értékes kifejezést. Neki minden értékes. Azt mondja, hogy értékes vagyok, és a rádió szolgálatunk is értékes. Ha ajándékokat kap, azok is értékesek, és azt mondja, hogy értékes időt töltött a barátaival, és értékes vacsorát fogyasztott velük. Ez a szó egy asszony kifejezés tárához tartozik, de figyeld meg, hogy most miként használja Simon Péter ez a robosztus, darabos halászember. Hitünk próbáiról beszélve említi az értékes szót, és amint majd látni fogjuk, 7-szer alkalmazza ezt a szót. A ti megpróbált hitetek, amely sokkal értékesebb a veszendő, de tűzben kipróbált aranynál. Miután az aranyat kibányásszák, olvasztó kemencébe helyezik. Nem azért, hogy elpusztítsák az aranyat, hanem azért, hogy megtisztítsák. Amikor az arany megolvad, a szennyeződés távozik belőle, és visszamarad a színarany. Később Péter alkalmazza ezt Urunk szenvedésével kapcsolatban is. Azt mondja, hogy megváltásban részesültünk, de nem ezüst vagy arany lefizetése által, hanem egy olyan kincs által, ami még ennél is sokkal értékesebb, vagyis Krisztus vére által. Amikor Isten próbát bocsát ránk ebben az időben, akkor a kemencébe helyez minket. Nem azért, hogy elpusztítson, vagy hogy megsebesítsen, hanem azért, mert tiszta aranyat akar, és ezt így éri el az életünkben. Ez fejleszti igazán a keresztény jellemet. A próba idején a szennyeződés távozik, és az értékes arany tűnik elő. Ez Isten módszere. Ez Isten iskolája. Korunkban nem sokszor hallunk ilyen tanítást. inkább azt tanítják, hogy önmagunkban tegyünk szert teljességre. Egyikünk sem tud tökéletessé válni a saját erejéből. Úgy járulhatunk Isten elé, mint bűnösök, és ő vált meg minket kegyelme által, Krisztus vére érdeméért. Aztán azt akarja, hogy Krisztus élete legyen nyilvánvalóvá bennünk. Ezt próbák által igyekszik megtanítani. Egyre közelebb von magához. A lelki nagykorúsághoz nem rövidíthetjük le az utat. Minden emberi próbálkozás és új módszer zsákutcába vezet. Egyedül csak hitünk próbája révén juthatunk igazi érettséghez. És ezt Isten küldi reánk. Jézus Krisztus megjelenésekor. Úgy vélem, hogy Jézus Krisztus megjelenésekor hálát adunk majd Istennek a próbáinkért. Valójában esetleg azt kívánjuk, hogy bár csak még több próbán átmehettünk volna, mert amikor az ő jelenlétében leszünk, meglátjuk azok igazi értékét. Csak gondolj azokra a próbákra, amelyeken az apostolok átmentek. Simon Péter, amikor ezt a levelet írja, tudja, hogy a keresztre feszítés vár rá. Azt mondja, hogy a próbák előhozzák az aranyat, amikor megjelenünk Krisztus színe előtt. Erre kell nekünk is előre tekintenünk. Imádkozzunk! Uram, köszönöm, hogy felkészítesz az Úr Jézus Krisztus eljövetelének napjára. Add, hogy engedelmeskedjem neked mindenben. Ámen.
1: Ösvényem világossága, áhítatok minden napra. Írta William MacDonald. Április 28-a. Szellemi vezetés. Hallgassatok, fiaim, az atyai intésre, és figyeljetek az okos tudományra. Példabeszédek könyve 4. fejezet 1. vers. A Példabeszédek könyve 4. fejezetének 4 versében Salamon elmondja, hogyan kell az egyik nemzedéknek átadnia a jó tanácsot a következő generációnak. Elmondja, hogyan tanította őt az apja, utána pedig inti fiát, hogy hallgasson a jó és egészséges tanításra. Tanácsos, hogy a fiatalok minél több dolgot tanuljanak meg szüleiktől a gyakorlati életvitelt illetően. De szellemi téren épp oly fontos, hogy minden fiatal hívő keresztjénnek legyen szellemi atya, legyen valakie, akinek kérdéseket tehet fel, valaki, akiben bízhat, aki élettapasztalatokban gazdag, és aki problematikus helyzetekben tovább tudja segíteni őt. Ha valamelyik szülő ezt a feladatot be tudja tölteni, annál jobb. De ha nem, akkor keresni kell valaki mást. Istenfélő, érett hívőknek gyakorlati ismeretekből gazdag tárházuk van. Kétségkívül nekik is voltak bukásaik, de ők azokból értékes leckét tanultak meg, és azt is, hogyan lehet azokat legközelebb kikerülni. Idősebb keresztjének gyakran fölismerik a probléma olyan oldalát is, amelyre talán a fiatalok nem figyelnek. Az idősebbek megtanultak kiegyensúlyozottan gondolkodni és cselekedni. Egy bölcs Timóteus gondosan ápolja Pállal a kapcsolatot, hogy haszna legyen annak bölcsességéből és tapasztalataiból. Megpróbálja kikerülni a vereségeket és tévedéseket azzal, hogy előzőleg tanácsot kér olyan testvéreitől, akik már tapasztalatokat szereztek. Nem veti meg az idősebbeket, sőt, tiszteli őket, akik megharcolták a maguk harcát, és jó bizonságot szereztek maguknak. Az idősebb hívők általában nem erőltetik rá magukat a fiatalokra. Tudják, hogy a kéretlen tanácsot nem szívesen fogadja senki, de ha hozzájuk fordulnak, mindig hálásak azért, hogy tovább adhatják azokat a meglátásaikat, amelyek nekik segítségül szolgáltak útjukon. Ha tehát egy fiatal szexuális problémákkal küszködik, Vagy tudni akarja Isten akaratát a család alapítással kapcsolatban, vagy azt kérdezi önmagától, vajon nem hívja el őt Isten a misszióba? Esetleg anyagi ügyeivel kapcsolatban van segítségre szüksége, és mélyebb ima életre vágyik? Mindig jól teszi, ha szellemi vezetőt keres, aki a Szentírás fényében megvilágíthatja a kérdést. Az őszhaj alatt gyakran a bölcsességnek egész aranybányája rejtőzik. Miért tanuljunk keserves tapasztalatok alapján, amikor hasznunk lehet mások tapasztalataiból és bölcsességéből?

Kedves hallgatóink! A Magyar Evangéliumi Rádió Alapítvány címe 1428 Budapest, postafiók 4, e-mail címünk radio@mera.hu, honlapunk címe, ahol a mai és korábbi adásainkat meghallgathatják és letölthetik, www.mera.hu, telefonszámunk 0620 565 2840. Szeretettel búcsúzunk!

0: Köszöntjük kedves hallgatóinkat, a Magyar Evangéliumi Rádió Alapítvány léleképítő műsorát hallják. Jó vételt kívánunk!
1: Kedves hallgatóink! A következőkben Kulcsár Tibor lelkipásztor testvér, Biblia tanulmányozó sorozatát hallhatják.
2: Nagyon nagy szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat, ez a Nehéz esetek a Bibliában sorozat, benne Kulcsár Tibort hallják. Úgy emlékeznek, ott tartottunk, hogy a filiszteusok hosszas tanakodás után és nagyon-nagyon sok csapás után visszaküldték az Úr ládáját, és ott álltunk meg, hogy Bétsemesbe érkezett, mégpedig egy nagyon különös időpontban. Erre a múltkor nem tértünk ki, és mivel most a folytatáshoz ez elég lényeges lesz, szeretném, hogyha újraolvasnánk a történetet. Sámuel első könyve 6. fejezet 13. versétől olvasom. A bétsemesiek éppen búzát arattak a völgyben, föltekintettek, meglátták a ládát, és örvendeztek a láttára. Amikor az ember Bibliát olvas, nagyon hajlamos egy ilyen történeten, pláne egy ilyen megjegyzésen csak úgy átsurranni. Mennyi időt töltött a filiszteusoknál az Úr ládája? 7 teljes hónapot. Ám, bár Izrael fiai eközben lehet, hogy úgy gondolták, hogy elhagyta őket az Úr, hiszen a láda sincs meg, hosszú idő után a filiszteusoknak a legkevesebb erejük nem maradt arra, hogy Izrael fiait csanyargassák. 7 hónapon keresztül. Ki tudja, mióta nem volt egy rendes aratás. Ugye tetszenek emlékezni, már a Bírák könyvében is találkoztunk nem egyszer olyan megjegyzésekkel, például a Gedeon történeténél, hogy az ellenséges törzsek vetésnél, aratásnál megjelentek, és amit lehet, elvittek magukkal. A bétsemesieknek hatalmas örömük volt, egyébként az aratás az mindig nagy ünnep volt, szó szerint nép ünnepély, amit egy nagy hálaadó istentisztelettel illett lezárni. Egyébként, ha beletetszenek gondolni, Isten nem véletlen összekötötte az ő törvényével, összekötötte a pászka ünneppel, aztán később a Tóra ünnepével, amit mi pünkösdnek nevezünk, ezeket a dolgokat, és meg kellett emlékezni hálával arra, hogy Isten gondot viselt. Szóval a bétsemesiek éppen ünnepelnek. Együtt arat mindenki. És akkor egyszer csak a búzamező másik oldalán megjelenik az Isten látája. Megáldott az Úr, itt van közöttünk az Úr, és a bétsemesiek újonganak ennek. A léviták pedig levették az Úr ládáját, és a mellette levő ládékót, amelyben az aranyholmi volt, és rátették a nagy kőre. A bétsemesi emberek égő áldozatokat és véres áldozatokat mutattak be azon a napon az Úrnak, és amikor ezt látta a filiszteusok 5 városfejedelme, visszatértek Ekronba azon a napon. Tudják, rendkívül kíváncsi lennék arra, hogy mit mondtak a filiszteusok városfejedelmei, amikor Ekronba visszatértek. Mert hogy emlékeznek, ők szabták a feltételeket. Ők mondták azt, hogy gyakorlatilag egy teszt lesz, hogy merre fordulnak a tehenek, hogy az Isten ládája hazaindul-e egy új szekéren olyan tehenek vontatásával, amelyek soha korábban Járonban nem voltak. És ráadásul ott áll meg a Jehósua mezején, van olyan fordítás, éppen az elmúlt napokban találkoztam vele, ahol ezt a Jehósua mezejét Józsué mezejének nevezik, de hát az Úr Jézusnak a neve is ugyanez, tehát így is lehetne ejteni, a szabadításnak, a szabadítónak a mezején. Nagy örvendezés van, és ez a nagy örvendezés egyszer csak óriási csalódásba vált majd. De a filiszteus város fejedelmek csak az örvendezésig jutnak, és haza kell menni megmondani, hogy Izrael istene valóban Isten. Na de akkor a mi Istenünk kicsoda? Akkor a mi eddigi gondolkozásunk az helyes volt? És nem mondhatják azt, hogy Izrael istene csak Izraelben Isten, mint amit abban az időben gondoltak, hogy minden népnek megvan a maga istene, imádja, szolgálja a saját istenét, és el van ezzel az istenséggel, és kész. Ha valamelyik isten legyőzi a másikat, ez ilyenkor egy csatának a végeredményét is jelzi, hát akkor be kell hódolni annak az istenségnek. És szóval nem említi a Szentírás, hogy visszamennek, és azt mondanák, hogy emberek, az élő Isten bizonyított, és ha az élő Isten bizonyított, akkor a legfőbb ideje, hogy mi magunk is új döntésre jussunk. Mi sokszor úgy gondoljuk, hogy ha csodákat látnak az emberek, akkor hitre fognak jutni. Látnak csodákat az emberek? Én úgy gondolom, hogy igen. Hitre jutnak? Hát ez már meglehetősen kérdéses. Mert sokkal inkább úgy gondolom, hogy aki csodát lát, az megerősödhet a hitében, de nagy elvétve fordul elő, hogy csoda hatására valaki mélyen átgondolva az addigi Isten ismeretét, Isten szolgálatát, egy új meggyőződésre jutva azt mondja, hogy mindent felülvizsgálok. Egyébként Isten nem csodát ígért nekünk arra, hogy megtérésre hívjon, hanem az ő igéjét. És az Úr Jézus, amikor erről a témáról beszél, azt mondja a Lázár történetben, az Új Szövetség egy híres példázatában, ezt a szót adja Ábrahám szájába, aki hallva a gazdag embernek a könyörgését a pokolból, hogy legalább Lázár hadd támadjon föl a halálból, mondja meg a rokonságnak, hogy nehogy ide kerüljenek, hogy változtassanak az útokon. És mit is mond Ábrahám? Van Mózes, vannak proféták. Ha ő nekik nem hisznek, magyarul az Isten igéjének nem hisznek, akkor az se segít rajtuk, ha valaki föltámad a halálból. És az az igazság, hogy a kereszténység központi üzenetében is az van, hogy egy csoda történt. Krisztus feltámadt. Tanúk voltak. Pál apostol egész hosszú sort sorol a tanúknak a személyéről. De az emberek képesek voltak tagadni a csodát, megváltoztatni a történetet, esetleg megzsarolni azokat, akik az igazságot tudták, bármit, de hitre jutni csak azok jutottak, akik az igének hittek. Miért fontos ez? Hát azért, mert mindjárt ott tartunk, hogy hittek-e a bétsemesiek. Tessék csak hallgatni. De megverte az Úr a bétsemesi embereket, mert belenéztek az Úr ládájába. Mindjárt fogom folytatni, de az az igazság, itt muszáj megállni. A kíváncsiság az ember ősi velejárója. Az lehet, de a gyermekeinket is arra tanítjuk, hogy ezt a kíváncsiságot valamilyen módon próbálják meg szabályozni és korlátozni. Tessék mondani, a bétsemesi emberek nem tudták, hogy az Úr ládája szent, dehogy nem. Mi a bizonyíték? Hát, hogy amikor megállnak a tehenek a ládával, akkor nem mernek hozzányúlni, léviták veszik le a szekérről, egyébként ott Isten nagyon kegyelmes, mert nem gondolom, hogy Bécsemesben ládaőrző léviták lettek volna, akik erre voltak fölhatalmazva, de az Úr tudta nagyon jól, hogy ez most egy rendkívüli helyzet. És az Úr a rendkívüli helyzetekben rendkívüli kegyelmet tud gyakorolni és adni. De aztán, amikor a népünnepély túlszalad, és az emberek úgy gondolják, hogy ha mi ilyen kiváltságos helyzetbe kerültünk, hogy itt van ez a láda, hát akkor nézzük meg már magunknak. Hát mondják, hogy benne van a szövetség két kőtáblája, meg Áron kivirágzott vesszeje. Félre ne értse senki, nehogy gúnyolódásnak vegyék. De milyen gyerekes dolog megnézni már, hogy vajon a korsó manna nem romlott még meg? Meg a kivirágzott vesszeje Áronnak még mindig virágzik? Az Istennek a becsben tartása, az Istennek a tisztelete, nagyon sok ember számára egyébként ma is ugyanígy van. Vajon tudunk-e különbséget tenni szent és közönséges között? És cselekedetekben ez bármilyen módon megnyilvánul? láttam valakit hitvalló keresztséget végrehajtani. És maga ez a cselekmény pontosan úgy történt, minthogyha valaki játszott volna a strandon a gyermekeivel. Rettenetes volt végignézni. Na de hát mit is kellett volna átélni? Hát azt, hogy nem tudjátok, hogy mi, akik megkereszteltettünk Krisztus Jézus halálába merítettünk bele. Ezt jelképezi. És hogyha ebből mi tréfát csinálunk, vagy kifigurázzuk, akkor visszájára fordul az üzenet. Az úrvacsorához járulás. Lehet-e úgy bánni ezekkel a dolgokkal, mint közönséges dolgokkal? Visszájára fordítja a dolgokat. És az úr pontosan azt akarta, hogy a bécsi emberek tanulják meg, hogy van szent, és van az élő Isten neve, amit tisztelni kell, és személye, és van, amivel nem lehet játszani. A bécsemesiek megtanulták. Na most, amit én most mondtam, azt jó lesz idézőjelbe tenni. Tessék csak hallgatni? Azért azt mondták a bécsemesiek, ki állhat meg az Úrnak, ennek a Szent Istennek a színe előtt? És hova kerüljön innen a láda? Rengeteget vajuttam azzal, hogy ezt szabad-e egyáltalán szóba hoznom, de muszáj elmondanom. Ki állhat meg a Szent Isten előtt? Ez egy fantasztikus kérdés. Itt jöhetne egy megbánhatatlan megtérés. És mi jön helyette? Mivel nem tudunk megállni a Szent Isten előtt, szabaduljunk meg tőle. Küldjük el a szomszédba. Meg is teszik, tessék csak nézni. Követeket küldtek azért Kirját Jeárim lakosaihoz ezzel az üzenettel. A filiszteusok visszaküldték az úr ládáját, jöjjetek és vigyétek magatokhoz. És ettől az embernek déjà vu érzése támad. Mármint, hogy ez mintha már megtörtént volna. Csak az a baj, hogy ez a filiszteusoknál történt meg. Mert hogy azt mondták a gátiak, hogy el kéne innen vinni Asdódba. Mert hát itt elég nagy és sok bajt okozott már a jelenléte. Aztán Asdódból küldjük tovább, és ugye hát Ekronnál ér véget, megy végig a filiszteusok 5 város fejedelemségein. És mindenütt egy idő után úgy gondolják, hogy jó lesz tőle megszabadulni. Na de hát, a saját területén, a saját népe között lehet az a sorsa az élő Istennek, hogy jó lesz tőle megszabadulni? Ma az újszövetségi gyülekezetben lehet az a sorsa az Úr Jézus Krisztusnak, hogy jó lesz tőle megszabadulni? És lehet, hogy valaki azt mondja, hogy kérem, ez lehetetlen, ez az igehirdető egy kicsit belelovalta magát a dolgokba, csak az a probléma, hogy az első század 70-es éveiben íródott jelenések könyvében a laodíciai gyülekezetről már azt mondja az úr, hogy langyos vagy, se forró, se hideg, és aztán elkezdi mondani az úr a dolgokat, hogy mit gondol a gyülekezet magáról, és hogy látszik ez a mennyből, és a kettő tökéletesen szöges ellentétben van egymással, és amikor ennek a végére az Úr elér, azt mondja ennek a gyülekezetnek, azt tanácsolom neked, térj meg! Íme az ajtó előtt állok, és zörgetek, és ha valaki meghallja az én szómat, és megnyitja az ajtót, bemegyek ahhoz, és vele vacsorálok, és ő én velem. Tessék mondani! Aki az ajtó előtt áll és zörget, az kint van, vagy bent van? És hogy került úgy ki, hogy a gyülekezet azt hiszi, hogy ő Isten tiszteleten őt ünnepli, őt imádja, neki énekel, neki hoz ajándékot, amikor adományt ad. Úrvacsoráztak a laodíceai gyülekezetben, mit tetszik gondolni? Biztos. Gyakorolták a mindennapi keresztény dolgokat sok szempontból? Igen. De hogy? Az Úr Jézus nem azt mondja róluk, hogy hátat fordítottak, akkor hidegek lennének. Hát olyan langyos módon. És itt vannak a bécsemesiek, akik felül kéne, hogy vizsgálják a szívüket, és nem felül vizsgálják a szívüket, hanem olyan langyos módon azt mondják, ki állhat meg az Úr színe előtt. De ezzel mi nem is szeretnénk fejünket törni tovább. Küldjük Kirját Jeárimba. És elmentek a Kirját Jeárimiak, elvitték az úr ládáját, és bevitték Abi Nádáb házába, a magaslatra fiát, Eleázárt pedig fölszentelték, hogy őrizze az Úr ládáját. Innen tudjuk, hogy Abinádáb és a fia minden bizonnyal papi család kellett, hogy legyen. A nevek is erről árulkodnak egyébként. És attól a naptól fogva, hogy a láda Kirjat Jearimban volt sok idő, mégpedig 20 esztendő telt el, és Izrael egész háza sóhajtozott az Úr után. Bocsánat a kérdésért. Én többször megnéztem a térképet. Kirjat Jearim, mintha az akkor Izrael területén lenne. Most itt van az Úr, vagy nincs az Úr? Aztán az jutott eszembe, hogy és miért nem vitték vissza az Úr ládáját Silóba? Na hát erre őket kéne válaszra bírni valahogy, mert nem tudok rá válaszolni. Mint ahogy azt se tudom megmondani, hogy Sámuel, aki közben felnőtt férfi lett, és Izraelnek a bírája lett, miért nem törte magát azon, hogy visszakerüljön az a láda Silóba? Talán azért, ami ezek után következik? Hogy eljusson a nép addig 20 röpke esztendő alatt, hogy végre sóvárognak az Úr után? Mint hogyha Sámuel tudta volna, hogy egy dolog az, hogy megvan-e a mindennapi áldozat, a másik dolog, hogy följárunk-e évente egyszer, kétszer, háromszor, vagy mit tudom én, 22-szer, teljesen mindegy, az Isten színe elé, de ezt teszi a lábunk, teszi a kezünk, mondja a szánk, úgy csinálunk, mintha, a valóság azonban az, hogy rendkívül messze vagyunk az Úrtól. 20 év várakozás. Nagyon egyszerű a helyzet, kedves hallgatóm. Tessen már visszaszámolni 20 évet abból az életkorból, ahány éves tetszik lenni. Lehet, hogy van olyan hallgató, aki azt mondja, hogy hát 20 évvel ezelőtt nem tudok visszaszámolni, hát nem is éltem. Vagy egészen gyerekcipőben jártam még. Én az igehirdető azt kell, hogy mondjam, hogy 20 évvel ezelőtt, mintha fiatalabb lettem volna. És ez nem tréfa, ez nem azt jelenti, hogy visszaszámolva tudom pontosan, hogy akkor 43 voltam, most meg 63 vagyok, mert ez nagyon egyszerű matematika, csak azt is tudom, hogy akkor mit tudtam elvégezni, mit bírtam fizikailag, meg most mi vagyok. Az Istennek van ideje. De Izrael sokatszor játssza el, minthogyha nekik is úgy lenne. Közben hányan hajtották örök álomra a fejüket? Közben generációváltás történik szép csendesen. Hiszen aki akkor gyermek volt, most felnőtt, és már talán neki van gyereke. Aki akkor szülő volt, most már talán nagypapa, nagymama korban van. És jönnek az unokák, és kiről kell nekik beszélni? Elmondani azt, hogy 20 éve visszajött a láda a filiszteusoktól, halleluja, halleluja, most már van szövetségládánk megint. És ez mit fog tenni? És van urunk? Van, aki itt él velünk? Van, aki együtt lakozik velünk? Van, aki, bocsánat az új szövetségi áthallásért, aki belépett a mi lelki házunkba, leült az asztalunkhoz, és velünk vacsorált, közösségben van velünk? És aki föloldozott minket a lelki terhektől? Aki bocsánatot adott? Akitől átélhettük a kegyelmet. 20 év. Akkor azt mondta Sámuel Izrael egész házának, ha tiszta szívből akartok megtérni az Úrhoz, akkor távolítsátok el magatok közül az idegen isteneket és az astartékat. Ragaszkodjatok szívből az Úrhoz, egyedül neki szolgáljatok, akkor majd megment benneteket a filiszteusok kezéből. Ez a sóvárgás. Ez olyan furcsa sóvárgás, nem? De jó lenne újra az Úrral élni. És közben ott van a házi bálvány. És ráadásul nagyon-nagyon melbevágó, mintha a ma emberének címezte volna ezt annak idején Sámuel, de hát az ember az gyakorlatilag mindig ugyanolyan, ezt kénytelen vagyok újra és újra elmondani. Távolítsátok el a bálványokat és az astartékat. A szerelem istennőjét miért emlegetik külön? Talán azért, mert Izrael fiainak az élete szexcentrikussá vált. Ezt tanulták meg a környező népektől. Ezt vették át, és ebbe fulladnak szép csendesen bele. Valamikor Sodoma és Gomora erre ment rá. Amikor Isten ítéletet hirdetett ezen az egész területen, az egyik legfontosabb probléma ez volt. Isten jót teremtett akkor, amikor a szexualitást adta, de nem akarta, hogy Isten legyen. Nem akarta, hogy ez legyen az embereknek az egyetlen és központi témája. És a mai ember, mintha ugyanide kezdene eljutni. Sokszor megdöbbenünk azon, hogy magukat vallásosnak nevező fiatalok is a mesterséges intelligencia segítségével bármikor megtréfálják egymást mindenféle ilyen szexjelenetes videókészítésekkel. Milyen mosolyogtató. Ma úgyis mindenki erre indul, ezt keresi, ezt akarja. És Sámuel néven nevezi, mint amikor késsel vágnak bele a gennyes fekébe. Most menjetek szépen haza. Ha ti komolyan meg akartok térni, akkor térjetek meg. De akkor ne mondogassátok, siránkozva, hogy vágyódunk az Úr után. Akkor ki kell rakni a bálványokat. Nem tudom, észrevesszük-e, évszázadokat repülünk vissza, és Sámuel, mintha újra mondaná Józsué beszédét. Akkor eltávolították Izrael fiai a baálokat és az astartékat, és egyedül az Urat szolgálták. Nagyon ritkán adatik meg, hogy azt mondhassuk a Szentírásban, hogy jött egy olyan generáció, aki sóvárgott az Úr után, az Úr kőkeményen rá mutatott arra a pontra, ahol a legnagyobb baj van, bűnbánatra jutottak, és nem az Úrral, és nem a prófétával, és nem egymással fordultak szembe, hanem önmagukat alázták meg, és elindultak az Úrra. Egy új úton. Na ez a megtérés. Minden más mese. Tessék mondani, a mai ember számára van-e, létezhet-e más kimerekedési út, mint valami hasonló? Hiányzik az Úr jelenléte? Rendkívüli módon. Sóvárgunk utána? Állítólag egyre több fiatal keresi a templomokat. Hát akkor térjünk meg! De akkor kezdjük úgy, ahogy kezdeni kell. Távolítsuk el az idegenisteneket, az amuletjeinket, az ideológiáinkat, a filozófiáinkat, mindent, amit Istenné tettünk, és keressük az Urat, amíg megtalálható. És hívjuk segítségül, amíg közel van. Mert Krisztus Jézus tegnap, ma, és mind örökké ugyanaz. Amen.
3: Isten fiaié a legszebb örökség. 16. Zsoltár. Dávid bizonságtétele. Tarts meg engem, Istenem, mert hozzád menekültem. Ezt mondom az Úrnak. Te vagy az én Uram, rajtad kívül nincs, ami jó nekem. A szentekben, akik a földön élnek, és a dicsőségesekben telik minden kedvem. Sok fájdalmuk lesz azoknak, akik máshoz csatlakoznak. Nem mutatok be nekik vérrel kevert italáldozatot, még nevüket sem veszem ajkamra. Uram, te vagy osztályrészem és poharam, te tartod kezedben sorsomat. Osztályrészem kies helyre esett. Örökségem nagyon tetszik nekem. Áldom az Urat, mert tanácsot ad nekem, még éjszaka is figyelmeztet bensőm. Az Úrra tekintek szüntelen, nem tántorodom meg, mert a jobbomon van. Ezért örül a szívem is, újjong a lelkem, testem is biztonságban van. Mert nem hagysz engem a holtak hazájában, nem engeded, hogy híved leszálljon a sírba. Megismerteted velem az élet útját, teljes öröm van te nálad, örökké tart a gyönyörűség jobbodon.

A Magyar Evangéliumi Rádió Alapítvány Léleképítő című műsorát sugároztuk. Várjuk kedves hallgatóink leveleit a következő címre. Mera, 1428, Budapest, Postafiók 4. E-mail címünk radio@mera.hu. Telefonszámunk pedig 061-327-0440. Istenünk gazdag áldásával búcsúzunk.

0: Ti vagytok a föld csója.
1: Ti vagytok a világ világossága.
0: Nem rejthető el a hegyen épült város.
1: Úgy ragyogjon a ti világosságotok az emberek előtt, hogy lássák a ti jó cselekedeteiteket,
0: és dicsőítsék a ti mennyei atyátokat.
1: Só és lámpás.
0: A Magyar Evangéliumi Rádió műsorát hallják.
1: Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóimat. Ma egy különleges nap van, hiszen április 22-e 1970 óta a Föld napja. És ennek kapcsán mai beszélgető társam Hegyi László lesz, aki tanárember, mégpedig biológia-kémia szakos tanár, tehát otthon van a témában. Hogy mennyire otthon van a témában, ez majd a beszélgetés során ki fog derülni. László, mit kell róla tudni, mint emberről?
2: Szeretettel köszöntöm a Kontakt Rádió hallgatóit. 1991 óta tanítok. Tehát most gyorsan fejszámolás történik, ugye, hogy hányban végeztem. Tehát 81-ben érettségiztem, utána katona voltam, és utána pedig részben teológiát tanultam, részben pedig az ELTE-re jártam. És 91-től tanítottam. Én először egy ferences közösségben kezdtem a szolgálatomat, munkámat, és rögtön Esztergomba kezdtem tanítani, sok kamasz között biológiát akkor, és később aztán kémiát is. Itt a Sashegyen, az Arany János gimnáziumban 2008-tól tanítok, és nagy örömöm az volt, hogy pont úgy történt ez a váltás ebbe a gimnáziumba, hogy a természettudományi osztályokat akkor indították. Tehát fölmentünk a felső szintre, és szinte minden szét volt bombázva, egy hatalmas labort építettek, és aztán később pedig, ez most két éve, másfél-két éve, az öveges programba is egy új labort nyitottak, tehát testközelből tudtuk tapasztalni, figyelni a csodálkozást. Mert úgy szerintem a természettudományok tanításán, meg egyáltalán azt gondolom, hogy az életben természettudományokhoz is úgy lehet közelebb kerülni, hogy megtanulunk csodálkozni. Ahhoz nem sok minden kell. Tehát kell egy kukac, vagy egy tücsök, kell egy nagyító, és nyugalom. Illetve az, hogy egy picit terelgessük ugye azoknak a diákoknak a gondolatát, akik belenéznek mondjuk egy mikroszkópba, mit látnak, és utána sokkal lelkesebbek. Tehát itt tanítok, itt most már második osztályom van itt, és biológiát, kémiát 7-től 12-ig, illetve 13-ig tanítok, mert hogy nyelvi osztályok is vannak.
1: Azt mondtad, hogy a természettudomány tanulásához nem kéne más, csak egy rácsodálkozás. Valahol ez, mintha kiveszőben lenne, és most már a média is elég hangos arról, hogy gond van ezen a téren. Miért van gond? Rosszul tanítjuk, rossz a tananyag? Rosszak az iskoláink, vagy a tanáraink nem felkészültek?
2: Hát egyrészt nyilván sokat változott a világ is. Másrészt szerintem alapvetően azért talán a gyerek mégiscsak gyerek,

Tehát nagyon közel áll ahhoz, hogy ne csak magunkkal foglalkozzunk. És most az öveges laborról is beszélek, mert hogy ugye oda jönnek hetedikes, nyolcadikosok, hát nagyon izgalmas, mert 18-18-an vannak, és 12 különböző iskolából jönnek oda hozzánk a Sashegyre. Én nem is láttam őket egyébként azelőtt, és bekerülök egy olyan helyzetbe, hogy odaérkezik, ugye fehér köpenybe beöltöznek, azért ők is érzik, hogy itt valami fog történni. Fizika másfél óra, kémia másfél óra, és biológia másfél órák vannak, közben elmennek ebédelni, ott kapnak ebédet is. Ez egy teljes

0: Igen, morzsák.
1: Napról napra, dr. Vernon McGee-vel.
2: Magához hívta 12 tanítványát, és hatalmat adott nekik a tisztátalan lelkek felett, hogy kiűzzék azokat, és gyógyítsanak mindenféle betegséget és erőtlenséget. Máté evangéliuma, 10. fejezet, 1. vers. A nekik adott hatalom volt az ő igazolásuk, amivel elmentek Izrael népéhez. Az Ószövetség prófétái azt mondták, hogy ez lesz a messiás igazolása. Miután megadta nekik ezt a hatalmat, többé nem tanítványok, hanem apostolok voltak. Megfigyelted, hogy a korábbi fejezetekben 12 csodát emelt ki Máté a több ezer közül? A tanítványok látták, hogy gyógyít Jézus. Most elküldi őket az ő hatalmával, hogy szolgáljanak a nép javára. Azt is figyeld meg, hogy a tanítványok címe a tanítványról az apostolra változott át. Így olvassuk. A 12 apostol neve pedig ez. Ezt a 12-t küldte ki Jézus, és ezt a rendelkezést adta nekik. Pogányokhoz vezető útra ne térjetek le, samaritánusok városába ne menjetek be, inkább menjetek Izrael házának elveszett juhaihoz. Ha egyéni szolgálatodhoz ebből a fejezetből akarod venni az útmutatásokat, akkor Izrael népére kell korlátoznod magadat, mert ez arról szól, hogy menjenek Izrael házának elveszett juhaihoz. Nyilvánvalóan ezek a versek nem tartalmazzák a mi megbízásunkat. A mi megbízásunkat az apostolok cselekedeteiben olvassuk. Ellenben erőt kaptok, amikor eljön hozzátok a Szentlélek, és tanúim lesztek Jeruzsálemben, egész Júdeában és Samáriában, sőt egészen a föld végső határáig. Figyeld meg, hogy ebben benne van Samária és a föld végső határa is, míg Jézus a 12-t ebben a fejezetben arra oktatta, hogy maradjanak távol Samáriától, és ne menjenek a pogányok útjára, hanem csak Izrael házának elveszett juhaihoz. A 12-nek szóló üzenet ez volt. Menjetek el és hirdessétek, elközelített a mennyek országa. Miként lehet igaz az, hogy elközelített? A király személyében jelent meg. Ő már ott volt közöttük. A 19. század végén optimizmus érzése hatotta át az úgynevezett keresztény világot. Abban a korban a nagyobb felekezetek herkulesi erőfeszítést vállaltak magukra, hogy felépítsék Isten országát ezen a földön. Mindegyik csoport azt gondolta, hogy Istentől olyan megbízatást kaptak, amelynek értelmében el kell érni ezt a célt. Természetesen az egyház sohasem kapott felszólítást arra, hogy építse fel a királyságot. Az Úr Jézus Krisztus maga hozza létre a királyságot, amikor visszatér a földre. Az egyház a világból kihívottak közössége, hogy bizonyságot tegyen Krisztusról, és prédikálja az ő evangéliumát az egész világon. A mennyek országa már köztünk van, amikor elfogadjuk Krisztust. A kérdés csak annyi, hogy ezt komolyan vesszük, és valóban e szerint élünk.
1: Részletet hallottak dr. Vernon McGee Biblia üzenete műsorából.
0: A Biblia üzenete meghallgatható www.mera.hu.
3: Továbbá elérhető a ttb.bible oldalon a Hungarian gombra kattintva.

Nagyon nagy szeretettel köszöntöm kedves nézőimet, kedves hallgatóimat. Ott tartottunk, hogy valahol a disznónyái mellett egy fiatalember keservesen csalódva az életben azon gondolkozik, hogy vissza kéne térni. Honnan indultunk? Hát valahonnan onnan, amit

Úgy mondott egy régi, sokak által ismert, híres dal. A múltat végképp eltörölni, rabszolga, hadd indulj velünk, a múlt fogságából kitörni. Semmik vagyunk, minden leszünk. És aztán úgy folytatódott az a híres ének, hogy ez a harc lesz a végső. És ez a fiatalember így érezte. Ma elnevezték ezt a fajta hozzáállást, lelkületet cancel culture-nek, ami a minden eltörlés kultúrája. Nincs múlt, nincs atya, nincs történelem. Mi velünk kezdődik a világ, majd mi megmutatjuk, majd mi fölépítjük, majd mi bebizonyítjuk. A Biblia megteszi azt a szívességet nekünk, hogy nem mondja meg, hány évbe került, hogy ez a fiatal ember eljusson a disznóvájukig ebből a hatalmas emelkedett állapotból, de eljut. És ott azon gondolkozik, hogy most hogy kéne hazamenni. És ennek a fiúnak nem egy ötlete támad, és bocsánat a szóért, de nem azt mondja, hogy ó, hát ezt majd elfelejtettem. Hát a fater köteles folytatni az életemet. Hát igazából kinek a gyereke is vagyok? Hát miért jöttem én a világra? Hát azért, mert ők akarták anyámmal. Akkor most hazamegyek, és megmondom, hogy hát itt vagyok, nem sikerült, tartsatok el. Hát azért vagyok, nem? Ez a fiatal ember nem így gondolkozik. Azt mondtam a múltkor, utolérte az atyai ház, meg az az ige, amin fölnövekedett. És tudják, eszembe jut egy ember, akinek ennél sokkal kevesebb lehetősége volt a hazamenetelre, mert Jézus mellett volt fölfeszítve Latornak, a másik oldalára. És látva a szenvedély Jézust, és hallva azt a nagy ritka megszólalásait Jézusnak, és azonosítva az eseményeket, őt is utoléri az atyai ház igéje, és egyszer csak szembenéz önmagával, nem a disznóvájú mellett, hanem a keresztre feszített állapotában, és azt mondja a másik latornak, az Isten se félet. Mi méltán vagyunk ide feszítve, de ő semmi rosszat nem tett. És aztán odafordul Jézushoz, és azt mondja, Jézus, emlékezz meg rólam, amikor visszajössz, amikor eljössz a te királyságodba. Ilyen az, amikor az ige ér valakit utol. Hit ébred, bűnbánat ébred. Az eddigi élettel való szakítási vágy ébred, mert anélkül nem megy. Ez a fiatal ember azt mondja, útra kelek, elmegyek az apámhoz, és azt mondom neki, atyám, vétkeztem az ég ellen és te ellened. Nem vagyok többé méltó arra, hogy fiadnak nevezzenek. Tégy engem olyanná, mint a te béreseid közül egy. Nem tudom, mennyi idő kell ahhoz, hogy valami ilyesmi megfogalmazódjon egy ember szívben. Nekem évekbe került. Annyiszor gondolkoztam azon, hogy valahogy meg kéne változni, és meg kelljen javulni. De amikor az ember megjavulni akar, akkor igaz lesz rá Váci Mihálynak az a híres sora, a jó szándék kevés. Több kell. És az az igazság, hogy ez a több, ami kell ebben az állapotban, hogy megfogalmazzam a valóságot. Magamat annak lássam, aki vagyok, és az atyát is annak lássam, aki. És hogy megszülessen az a döntés, hogy én fölkelek és hazamegyek. Tetszik tudni, enélkül semmi, de semmi értelme nincs az egésznek. Mármint, hogyha nem kelek föl és nem megyek haza. Vannak olyanok, akik éveken, évtizedeken keresztül fogalmazgatják magukban, hogy hogy kéne elrendezni. Majd egyszer még úgy is, majd én is, majd változik, majd hazamegyek, vagy valahogy, és ebben a hezitáló állapotban egy egész életet leélnek, és egyszer csak késő lesz. Mert az az igazság, hogy amit a költő megfogalmazott, az valóban úgy van. Megtérésre való időt Isten kinek-kinek megállt. Ninivének 40 napot, Sodomának egy éjszakát. De megtérni késő lesz már, amikor az idő lejár.
Ennek a történetnek van egy csoda pillanata. És lehet, hogy sokan azt gondolják, hogy egy másik. De a csoda pillanat az, amikor ez a fiatalember úgy, ahogy van, fölkel és elindul. Viszi magával önmagát, viszi a disznószagot, viszi magával a rongyos ruhát, az éhes gyomrot, a lepusztult fizikai és lelki állapotot, de előtte már ott ragyog a cél. Haza megyek. Valószínűleg ott van a kérdés is. Haza fogadnak? Nekünk egy nagy bátorításunk van. Az Úr Jézus azt mondta, jöjjetek én hozzám minnyájan, akik megfáradtatok, és akik megvagytok terhelve, és én nyugalmat adok a ti szíveteknek. Aki én hozzám jön, semmiképpen ki nem vetem. Ezért küldte az Isten Jézust. Ezért bátoríthatok ma mindenkit arra, hogy nincs az a lepusztult, leromlott élet, amiből ne lenne érdemes hazaindulni. De nem érdemes más lelkülettel, csak ezzel. Hazamegyek, és megmondom az én apámnak, apám, vétkeztem az ég ellen és tellened, és én nem vagyok arra méltó, hogy fiadnak nevezzenek. Tégy engem olyanná, mint egy a béreseid közül. Mert az is kegyelem, ha így hazafogadnának. Imádkozzunk. Uram, te tudod azt, hogy milyen hatalmas harc dúl az ember lelkében, és tőled távolodni olyan, mintha lejtőn lefele menne az ember, és hozzád hazaindulni meg sokszor olyan, mintha sziklát kéne megmászni. Annyiszor nekifutunk, annyiszor megpróbáljuk végiggondolni. És ilyenkor jön lelkünk ellensége, és mindig azt vágja a fejünkhöz, hogy hát nem érted, hogy hogy éltél. Hogy minden oda van. Hogy nem tudsz fölmutatni semmit. Hogy akarsz te hazamenni? Köszönjük, hogy a válasz az lehet, hogy amint vagyok, csak úgy jövök. Kérek, segíts valóban úgy jönni, hogy kegyelmet találjunk.

0: Családbarát, a Magyar Evangéliumi Rádió műsora. Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóimat, Kulcsár Anikó vagyok. Hétfőn megkezdődtek az érettségi vizsgák kicsiny hazánkban, és ez sok fiatal és sok család életében döntő változásokat eredményezhet, hiszen ez azt is jelenti, hogy immár befejeződnek a középiskolai évek, s vagy kilép valaki a munka világába, vagy pedig valamilyen felsőoktatási intézményben folytatja szeptembertől a tanulmányait. Akárhogy is lesz, a változás biztos, s mint minden új élethelyzet, ez is számtalan lehetőséget tartogat, de ezzel együtt új kihívásokat is rejtegethet magában. Ezekre a megváltozott élethelyzetekre lehet jól is válaszolni, de sajnos rosszul is. Ez különösen élesen jelentkezhet, ha valaki teljesen új élettérbe kerül, például azzal, hogy új városba költözve folytatja a tanulmányait. Sokat gondolkodtam azon, hogy miközben imádkozunk fiataljaink sikeres vizsgáiért, ugyanannyit imádkozunk-e azért, hogy az új életkörülmények között találjanak majd olyan közösségre, olyan barátokra, akikkel a jóra tanácsolják egymást. Mert bizony ma is igaz az, amit Pál apostol a korintusi gyülekezetnek írt, a jó erkölcsöt megrontja a rossz társaság. De hála az Úrnak, ennek a fordítottja is igaz, miszerint van olyan barát, aki ragaszkodóbb a testvérnél, illetve mindig szeret a barát, de testvéré a nyomorúságban válik. Mindkét igét a példabeszédek könyvéből idéztem. A következő percekben a fiataloké a szó, mégpedig Kolozsváron tanuló egyetemistáké, akiket arról kérdeztem, hogy mit is jelent a számukra az, hogy felkerülve egy nagyvárosba otthonra találtak az egyetemi ifiben. Sorrendben Víg Emőkét, Bogyó Abigélt, Nagy Stefániát és Szilágyi Sárát hallhatjuk.
1: Ifjúsági közösség nekünk nem volt, mivel kis létszámú a gyülekezet, és itt Kolozsvár, amikor felkerültem, itt tapasztaltam meg, hogy milyen is egy nagy közösségnek, egy ifi közösségnek a tagja lenni. Liceumban is ide jártam Kolozsvárra, és sokszor belógtam az egyetemista ifire, mert vágytam a közösségre, de úgy igazából első éves egyetemistaként láttam meg azt, hogy milyen, amikor egy közösségnek tényleg a tagja lehetsz. A Dicsi csoportban nagyon sokszor részt vettem, és éreztem azt, hogy fontos vagyok. A közös imák, énekek, a közös kirándulások, és maga az összes ifi alkalom nekem egy felüdülés minden héten.
0: Milyen volt fölkerülni egy nagy városba? Ráadásul elég fiatalon.
1: Ismertem a várost, mert ugye közelből származom, és sokszor feljártunk, de egyből a nővéremmel albérletbe költöztünk, és egyből becsöppentem így a nagyok életébe. És nehéz volt az elején megszokni azt, hogy magamra vagyok utalva, és tényleg kell gondoskodjak mindenről. Egyfelől jó volt az, hogy volt lehetőségem idejönni liceumba, de nagyon nehéz időszaknak éltem meg. Most már beletanultam, szeretem, de sokkoló volt az, hogy itt Kolozsváron milyen az élet. Egy kis faluból felkerülni ide, nagy lépés. Sajnos én egy olyan osztályközösségbe kerültem, ahol azt hiszem, hogy csak én voltam egyedül az, aki ifikre járt, keresztjének vallotta magát, és nagyon sokszor azt éreztem, hogy a közösség még engem is lehúzott, nem tudtam az a személy lenni, aki valóban szerettem volna.
0: Mit jelent neked az ifi? Mert akkor ezek szerint ez egy hatalmas kontraszt volt.
1: Igen, igen. Új barátságok nekem, ez a legelső, ami eszembe jut, mert olyan lelki barátokra leltem, akikkel imádkozni tudunk együtt, közös programokat szervezünk, és érzem azt, hogy valóban épülünk egymás hitáltal, és nekem ez mindennél többet jelent.
2: Én másodikos korom óta elkezdtem kosárlabdázni, és egyre komolyabb szinten így üztem ezt a sportot. Hatodikos, hetedikes koromra így már bejöttek ki minden hétvégén ilyen turnék és meccsek, és emiatt így kimaradtam a gyülekezetből, tehát nagyon ritkán tudtam menni. abban az időszakban így eltávolodtam így a gyülekezettől is, meg így az úrtól is, és hát egy idő után már kezdtem így hiányolni ezt a közösséget, meg így, amint mondtam, így nem nagyon ritkán tudtam menni gyülekezetbe is. Ez körülbelül 9-es koromban akkor hagytam abba több ok miatt is, és akkor voltam egy keresztény táborba, ahol az Úr megváltoztatta az életemet.
0: Azt mondják, hogy különösen fiataloknál a sport nagyon fontos, mert hogy közösség, megtartó erő, épít testileg, lelkileg. Mi ment félre akkor?
2: Hát ez egy bizonyos mértékig így van, de hogy megvolt ott az a lelkület, hogy ott Isten nem volt jelen, és így az edző is folyamatosan így káromkodott felénk is, és a közösség amúgy nagyon jó kapcsolataink születtek, amit egyes lányokkal így azóta is tartok, viszont egy bizonyos határig úgy gondolom, hogy van meg ez a közösség. Igen, a közösség. Meg hogy például elmentünk egyes turnékra, akkor így este így, mit tudom én, iszogattunk, meg
0: a buli.
2: Ami ott volt, és...
0: Most is közösségbe tartozol, ifi közösségbe. Igen. Mi a különbség a két közösség között? Van különbség?
2: Persze, nagyon, nagyon sok. Hát már maga az, hogy itt van az Úr lelke, és hogy az, hogy tudom, hogy ifire így azért jövök, hogy tényleg egy szívvel, egy lélekkel felemeljük így a mindenható Isten nevét, és hogy így azért vagyunk ott, hogy szolgáljunk neki, meg így egymás fele is, így a hitünket így megosszuk egymással, ott viszont egy teljesen így, hát egy ilyen semmi légkör, tényleg ott van a, hát az ellenségnek a maga a szellemisége, és úgy gondolom, hogy így ez a két nagy különbség.
0: A közösség megtartó ereje működik a keresztény közösségben is?
2: Én úgy gondolom, hogy igen. Nálunk így nagyon kis ifjúságon is felkerültem, és ugye itt vagyunk sokszor ilyen 70-80-an is akár, és igen, azt gondolom, hogy így nagyon így összetart minket így az Úr.
0: Van-e felelősségetek egymás iránt? Ugye legtöbben azért nem kolozsváriak, tehát ki innen jött, ki onnan jött, tulajdonképpen kikerültetek a gyülekezeti közösségből, a családi közösségből. Tudtok egymásnak segíteni?
2: Én úgy gondolom, hogy tudunk egymásnak segíteni, akár egy támogató jó szóval, vagy hogy akik már hitben előbb járunk, azok például segítünk azoknak, akik még hitben gyengébbek, vagy működnek amúgy házi csoportok is így az ifin belül, és ott is így tudunk egymás fele szolgálni, meg egymás segíteni, ez egy picit így bensőségesebb, tehát hogy nem vagyunk ennyire sokan, és akkor ott meg tudjuk osztani a, hát az ilyen mélyebb dolgokat, amit például egy ilyen nagy ifi előtt nem. Így mindenki belelát nagyjából így a másik életébe, és akkor jobban tudunk segíteni, akár imában, akár nem tudom, egy, ahogy mondtam, egy jó szóval, például a másik vizsga előtt áll, vagy akár cselekedetbe is, hogyha megkér valamire, akkor azt így igyekszem, amennyire tőlem telik így megcsinálni.
3: Ez egy nagyon fontos közösség számomra. Nagyon örülök, hogy ebben a városban is azért nem kellett egy, nem tudom, egy olyan közösségbe mennem, ahol így egyedül érezném magamat ebből a szempontból, hanem tényleg nagyon sok fiatallal hétről hétre tapasztalhatjuk meg azt, hogy így jó együtt és jó együtt az Urat imádni és őt keresni. Nagyon sokszor azt érzem, hogy csak vágyok így a keddi esti alkalmakra, hogy ott legyek, hogy halljam az igét, hogy együtt énekeljek, akkor is, mikor nincs kedvem, nagyon sokszor tapasztaltam azt, hogy csak úgy elmentem, és végére éreztem azt, hogy hú, milyen jó itt együtt lenni. Már ez is egy ilyen nagyon nagy löketet tud így adni nekem még az elkövetkező napokra így a hétben, hogy így ad egy erőt, amit szerintem más közösségben biztos, hogy nem kapnék meg ilyen módon.
0: Milyen feladatod van, mint keresztény embernek?
3: Ez egy olyan dolog, amivel eléggé sokat küzdök, mert érzem azt, hogy így a csoportásunk között azért jó lenne, hogy az én életemben meglátszódjon az, hogy Isten gyermeke vagyok, és gondolkodtam, hogy hogyan tudnék ebben jó példát mutatni nekik. Nagyon sok csoporttársam elkezdett ifikre járni már így az első két évben is, és most már vagyunk páran, akik így a bölcsészkarról erősítjük így az egyetemista ifi csapatot. Igazából arra jutottam, hogy akár ilyen kicsi, apró tettekben is megátszottat az néha, hogy nekem másban van a reménységem, esetleg vizsgák előtt sokszor volt az, hogy megkérdezték, hogy de te nem izgulsz, és mondtam, hogy hát de izgulok, de tudom azt, hogy az Úr velem van, vagy tudom azt, hogy nem egyedül kell bemenjek abba a terembe is, és megírjam azt a vizsgát, úgyhogy próbáltam ilyen módon is valahogy megmutatni nekik, hogy az Úr gyermeke vagyok, igen.
0: Azt mondtad, hogy egy nagyon kicsi településről származol. Mekkora váltás volt a kicsi település és Kolozsvár egy nagy város?
3: Hát nagyon sokat jártam fel Kolozsvárra, viszont mert elég közel lakom, és nekem mindig nagyon közel volt hozzám ez a város, nagyon szerettem, és tényleg nagyon vártam arra, hogy felkerüljek ide egyetemre. Azonnal be tudtam ide épülni ebbe a nyüzsgésbe, nagyon szeretem ezt a közeget most, és tervezek is itt maradni egyelőre. Nekem lehetőséget jelentett ez a város, akár kulturális téren is, mint a gyülekezeti téren. Kaptam itt közösséget, ahol azt érezhetem, hogy hát tényleg befogadnak, vagy hogy így nyitnak felém is, és érezhetem azt, hogy jó oda járni.
0: Kísértések szempontjából hol könnyebb élni? Kicsi településen vagy nagyvárosban?
3: Az én életemre nézve nekem teljesen mindegy, hogy milyen közegben vagyok. Persze nagyvárosban mondhatni, hogy ha több a lehetőség, akkor a kísértésten is több a lehetőség, viszont azt látom, hogy nem számít, hogy hol vagyok.
0: Akkor mi számít?
3: Hát szerintem az számít a legjobban, hogy bárhol is legyünk, maradjunk abban az Isten buborékban, mondhatni így, hogy nem számít, hogy milyen városban vagyunk, milyen közegben vagyunk, hogy legyen egy személyes kapcsolatunk Istennel, mert akkor tudunk igazán szerintem így ellenállni a kísértéseknek.
2: Biztos, hogy nem ugyanolyan lenne az itteni élet, és nem annyira szeretném itt, hogyha nem lenne az egyetemista ifi, és ezen belül a házi csoportok is nagyon sokat jelentenek nekem. Nagyon jó az, hogy eljövünk minden héten, és hogy úgymond akkor kikapcsolódunk egy kicsit abból, ami van az egyetemen, a házi projektek, tanulnivalók, és mindig van üzenet. És azon kívül meg találkozunk egymással, és tudjuk, hogy úgymond nem vagyunk egyedül a hitünkkel, még hogyha az egyetemen néha nehezebb is, mert ott nem annyian vagyunk, de tudjuk, hogy van egy közösség, aki szintén ugyanezt hiszi, és meg tudunk beszélni dolgokat, problémákat, amiket érintenek, imádkozni egymásért.
0: Van-e felelősséged a környezeted iránt?
2: Úgy gondolom, hogy van felelősség, mert Isten ahova helyezett, ott kell világítsunk, és erre mondta, azt hiszem valaki, hogy senki nem tud helyetted világítani ott, ahol vagy. Az egyetemen így kisebb csoportokban vagyunk osztva, és így a csoporton belül főleg érzem úgymond a felelősséget. Sajnos nem sikerült még annyira, vagy olyan sok embernek bizonyságot tenni, de imádkozok ezért, és szeretném, hogy tudjak ott is világosság lenni.
0: De gondolom az életedet látják?
2: Hát az biztos, hogy látják, és igen, igyekszek a cselekedeteimmel is bizonyságot tenni, és ha lehetőség adódik, akkor szavakkal is.
0: Víg Emőkét, Bogyó Abigélt, Nagy Stefániát és Szilágyi Sárát hallhattuk, akikkel Kolozsváron beszélgettem. Kulcsár Anikót hallották, Isten áldását és békességét kívánva köszönök el a viszonthallás reményében.

Vágyódás Istenhez. 61. Zsoltár. A karmesternek, húros hangszerre. Dávidé. Hallgasd meg panaszomat, Istenem, figyelj imádságomra. A föld végéről kiáltok hozzád, mert elepett a szívem. Vezess el engem a kősziklára, mert az igen magas nekem. Hiszen te vagy menedékem, erős bástyám az ellenség ellen. Hadd lakjam mindenkor sátradban, hadd meneküljek szárnyad oltalmába. Szela. Mert hallottad, Istenem, amit megfogadtam. A nevedet félőkkel együtt adtál nekem örökséget. Adj napokat a király napjaihoz, évei nemzedékekre terjedjenek. Ülhessen trónján mindenkor Isten előtt, szeretet és hűség oltalmazza őt. Akkor állandóan éneklek nevedről, naponként teljesítem, amit megfogadtam.

0: A Magyar Evangéliumi Rádió műsorát sugározzuk.
1: Szeretettel köszöntjük kedves hallgatóinkat! A Biblia üzenete című rendszeres, Biblia tanulmányozó műsorunkkal jelentkezünk.
2: A sorozatot dr. John Vernon McGee írta, melyet dr. Gerzsenyi László fordításában és előadásában hallhatnak.
3: Kedves hallgatóm! Péter első levele 3. részének 8. versével folytatjuk ige magyarázatunkat. Végül pedig legyetek mindnyájan egyetértők, együttérzők, testvérszeretők, könyörületesek, alázatosak. A hívőknek, egyetértőknek, együttérzőknek, testvérszeretőknek, könyörületeseknek és alázatosaknak kell lenniük, ami azt jelenti, hogy nem igyekeznek uralkodni egymáson. Ilyen magatartást kell tanúsítaniuk a hívőknek a hívők társaságában. Ne fizessetek a gonoszért gonosszal, vagy a gyalázkodásért gyalázkodással, hanem ellenkezőleg. Mondjatok áldást, hiszen arra hívattatok el, hogy áldást örököljetek. Péter első levele, 3. rész, 9. vers. Ez azt jelenti, hogy odafordítjuk a másik orcánkat is. Ha egy hívő társunk valami rosszat mond rólunk, ami nem igaz, akkor nem szabad visszaütnünk. Ajánljuk testvérünket az Úrnak, és az Úr majd gondoskodik helyreigazításáról. Ő minden kis széthúzást és egyenetlenséget leállít a gyülekezetben, ha erre az álláspontra helyezkedünk, és arra gondolunk, hogy az Urat képviseljük. Mert aki szeretne örülni az életnek, és jó napokat látni, óvja nyelvét a gonosztól, és ajkait, hogy ne szóljanak álnokságot. Péter első levele, 3. rész, 10. vers. Mindnyájan szeretjük az életet, de sajnos sok hívő van korunkban, aki nem élvezi az életet. Nem élnek kiteljesedett életet, nem érik el mindazt, amit az élet nyújthatna. Amikor egy városban voltam lelkipásztor sok évvel ezelőtt, egy fiatal orvostanhallgató, aki a gyülekezetben a fiatalok elnöke volt, és nem sokkal volt fiatalabb tőlem, egy napon így szólt. Azt akarom, hogy olyan legyen az életem, mint egy narancs, amiből minden cseppet ki tudok préselni. Istennek akarok élni. Mert aki szeretne örülni az életnek, ez azt jelenti, hogy ha igazi életet akarunk élni, akkor annak itt van a titka és kulcsa. Péter azt mondja, hogy tartózkodnunk kell attól, hogy folyton rosszat mondjunk egymásról, és nem szabad álnokságot szólnunk, nehogy csorbát szenvedjen az igazság. Forduljon el a gonosztól, és cselekedjék jót, keresse és kövesse a békességet. Péter első levele, 3. rész, 11. vers. Isten gyermekének nem szabad visszavonulnia az élettől. Éljük meg az életed, de ne úgy, hogy pletykázunk és gonoszt mondunk egymásról. Éljünk helyesen, és forduljunk el a gonosztól, és legyünk a békesség szolgái. Éljünk Istennek. Ez elengedhetetlenül fontos, mert az Úr szeme az igazakon van, és füle az ő könyörgésükre figyel, az Úr arca pedig a gonosz cselekvők ellen fordul. Péter első levele, 3. rész, 12. vers. Ez csodálatos szakasza a Szentírásnak. Péter itt a 34. Zsoltárból idéz. Az Úr szeme látja az igazakat, füle meghallja kiáltásukat. Az Úr a gonosztevők ellen fordul, emléküket is kiírtja a földről. 34. Zsoltár 16. és 17. vers. Ez nagyon erős nyilatkozat, ahogy itt a Zsoltárban olvassuk. Isten igéje mindenütt erősen hangoztatja az itt található igazságot. Isten kezességet vállal azért, hogy meghallgatja övéinek az imádságát, de nem hallgatja meg azokét, akik nem az övéi. A bűnös ember csak így imádkozhat. Uram, elfogadom Jézus Krisztust, mint megváltómat. Kérlek, fogadj el általa engem, mint bűnöst. Ezt az imádságot Isten meghallgatja, és választ ad rá. Ma sokan arra gondolnak, hogy a bűnös ember bármilyen életet élhet, amilyent akar, és aztán oda mehet Istenhez imádkozni, ha bajban van, és elvárhatja, hogy Isten meghallgatja és válaszol neki. Ahogy a filmek és regények mondják, a gonosztevő hazamegy, és kis beteg lányát a kórházban találja. Majd letérdel az ágy mellett, és Istenhez kiált, hogy gyógyítsa meg a lányát. Milyen szentimentális lehet egy ilyen történet? De hadd mondjam meg nagyon nyíltan, ez ostobaság, és teljesen ellentétes a Szentírással. A gonosz bűnöző először jöjjön rendbe Istennel, és aztán Isten meghallgatja és válaszol imádságára. Hamis elképzelés azt gondolnunk, hogy Isten bármilyen körülmények között segítségül hívhatjuk, akár hozzátartozunk, akár nem. Ő nem ígérte, hogy meghallgatja a gonosztevők imádságait. A Prédikátor könyve második részének 17. versében olvasunk egy emberről, aki mindent megpróbált az életben. Úgy élt, mint egy világfi, és végül ezt mondta. Meggyűlöltem az életet, mert rossznak tartottam azokat a dolgokat, amiket véghez visznek a nap alatt, hiszen minden hiába valóság és hasztalan erőlködés. Napjainkban milyen sokan e világ szerint élnek, és hirtelen rádöbbennek, hogy nem érte meg. Az élet monoton. Az életnek nincs értelme. Nem csoda, hogy fejüknek irányítják a fegyvert, és agyonlövik magukat. Nem csoda, hogy kiugranak egy 13 emeletes épületből. Nem csoda, hogy túladagolják az altató pirulákat, hogy véget vessenek az életüknek. Amíg nem jutsz Istennel helyes kapcsolatba, addig nem élhetsz kielégítő, teljes életet. Vajon ez azt jelenti, hogy Isten gyermeke e világ problémái fölötti magaslaton élnek? Figyeld Péter szavait! De ki az, aki bántalmaz titeket, ha buzgón igyekeztek a jóra? Péter első levele, 3. rész, 13. vers. Vajon ez azt jelenti, hogy Isten olyan fegyverzetet ad neked, aminek senki nem tud ártani? De még ha szenvednétek is az igazságért, akkor is boldogok vagytok, a fenyegetésüktől pedig ne ijedjetek meg, se meg ne rettenjetek. Péter első levele, 3. rész, 14. vers. Az igazságért való szenvedés örömet szerez Isten gyermekének. Egyes keresztjének gyűlöletessé teszik magukat a másoknak való bizonyságtételükben, mert azt gondolják, hogy kiállnak az Úr mellett. De ha egyszerűen kiállunk az igazság és Isten mellett, akkor örülnünk kell, ha ezzel együtt szenvedés jár. Ezt ismételnem kell. Nem fogsz elmenekülni a szenvedés elől ebben a világban, ha Isten gyermeke vagy. Valaki ezt mondta. Jézus gyakran úgy beszélt a kereszténységről, mint lakomáról, de sohasem úgy, mint piknikről. Mennyire igaz ez? Sohasem mondta, hogy könnyű életet fogunk élni a földön.

Igazán kívánom, hogy bárcsak úgy megvilágíthatnám a következő verset, hogy áldássá lenne a szívednek. A tőlem telhetőt megteszem ennek érdekében. Ellenben az Urat, a Krisztust tartsátok szentnek szívetekben, és legyetek készen mindenkor számot adni mindenkinek, aki számon kéri tőletek a bennetek élő reménységet. Péter első levele, 3. rész, 15. vers. Ez azt jelenti, hogy a kevesebbnél egy kicsit többet kell tudnunk a Bibliáról. A mostani idő tragédiája az, hogy sokan mondják magukról, hogy keresztjének, de a szkeptikusok képesek őket sarokba szorítani a hit kérdéseiben. Nem tudnak egyáltalán szembeszállni velük. Miért? Azért, mert nem ismerik Isten igéjét. A Krisztust tartsátok szentnek szívetekben. Van-e szent helyed egy kis kápolnád a szívedben? Amikor autóval utazol, vagy végig sétálsz az utcán, vagy az üzletben, irodában, tanteremben, van-e egy kis kápolna a szívedben, ahova vissza tudsz vonulni, és megszentelheted az Úristent a szívedben? Ha van, a kivilállók megtudják, hogy Istené vagy, és nem kell állandóan hangot adnod ennek, és nem kell gyűlöletessé tenned magad azáltal, hogy bizonyos kegyes nyilatkozatokat teszel. Ó, bárcsak ma is megszentelnéd a szívedben az Úristent! Milyen nagy szükség van erre? Habakuk írta, az Úr azonban ott van szent templomában. Csendesedjék el előtte az egész föld. Habakuk könyve, 2. rész, 20. vers. Vasárnap elmész a templomodba, de a világ elhalad melletted, elmegy a tengerpartra, a hegyekbe, a sivatagba, a szórakoztató helyekre. Az egész világ nem csendesedik le előtte. Miért? Mert nekünk egyénenként kell megszentelnünk Istent a szívünkben. Ezt pedig szelíden és tisztelettudóan, jó lelkiismerettel tegyétek, hogy amivel rágalmaznak titeket, abban megszégyenüljenek azok, akik gyalázzák a ti Krisztusban való jó magatartásotokat. Péter első levele, 3. rész, 16. vers. Más szóval, mindenképpen bizonyosodj meg arról, hogy akik gonosz mondanak rólad, azok tévednek. Nem sokkal azután, hogy egy gyülekezet lelkipásztora lettem, találkoztam egy lelkipásztorral, aki megkérdezte tőlem, miként érzed magad, mint ennek a nagy gyülekezetnek a lelkipásztora? Ezt mondtam, ez csodálatos. Olyan helyen találom magam, ahol nem kell védekeznem. Nem igyekszem úgy fölmenni a szószékre minden vasárnap reggel, hogy megmagyarázzam azokat, amiket rólam mondtak. Feladatom Isten igéjének tanítása. Még semmi sem volt igaz azokból a gonoszságokból, amiket rólam mondtak. A lelkipásztor ezt mondta. Légy hálás az Úrnak, hogy amit mondanak, nem igaz. Ebben a versben Péter ezt mondja. Jó lelkiismerettel tegyétek, hogy amivel rágalmaznak titeket, abban megszégyenüljenek azok, akik gyalázzák a ti Krisztusban való jó magatartásotokat. Mert jobb jót, mint gonosz cselekedve szenvedni, ha ez az Isten akarata. Péter első levele, 3. rész, 17. vers. Ha Krisztusért szenvedsz, az örömet ad neked, de ha azért szenvedsz, mert az ostobát játszottad, mert bajba és bűnbe keveredtél, akkor az egészen más helyzetet teremt. Mert Krisztus is szenvedett egyszer a bűnökért, az igaz a nem igazakért, hogy Istenhez vezessen minket, miután halálra adatott test szerint, de megelevenítetett lélek szerint. Péter első levele, 3. rész, 18. vers. Fontos látnunk, hogy Jézus Krisztus emberré lett, és emberségében meghalt a kereszten. A keresztfán meghalt, és a Szentlélek feltámasztotta őt a halálból. Így ment el a börtönben levő lelkekhez is, és prédikált azoknak. Péter első levele, 3. rész, 19. vers. Ez a Szentírásnak az egyik leginkább félreértett szakasza.
Ez egész fejezet kulcsszava a 20. versben található. Ez a kis szócska az, hogy amikor. Akik egykor engedetlenek voltak, amikor az Isten türelmesen várakozott a Noé napjaiban, a bárka készítésekor. Ebben kevés, szám szerint 8 lélek menekült meg a vízen át. Péter első levele, 3. rész, 20. vers. Mikor prédikált Krisztus lélekben a börtönben? Amikor az Isten türelmesen várakozott a Noé napjaiban, a bárka készítésekor. Krisztus korában azoknak az embereknek a lelke, akiknek Noé prédikált, börtönben volt, mert elutasították Noé üzenetét. A Seolba kerültek. Vártak az ítéletre. Elkárhoztak. De Krisztus nem ment le, és nem prédikált nekik, miután meghalt a kereszten. Ő Noé által prédikált. Amikor az Isten türelmesen várakozott a Noé napjaiban, a bárka készítésekor. Noé 120 évig prédikálta Isten igéjét. Megmentette a családját, de senki más nem tudott megmenteni. Krisztus lelke beszélt Noé által a Noé korában.

0: Krisztus korában, akik elutasították Noé üzenetét, börtönben voltak. Az a gondolat van itt, hogy Krisztus halála nekik semmit sem jelentett, mint ahogy korunkban is nagyon sok embernek semmit sem jelent, és ezért ők is ítéletre jutnak. Most pedig titeket is megment ennek képmása a keresztség, amely nem a test szennyének lemosása, hanem könyörgés Istenhez jó lelkiismeretért a feltámadt Jézus Krisztus által. Péter első levele, 3. rész, 21. vers. Most pedig titeket is megment ennek képmása a keresztség. Milyen keresztségre utal ez? Ez nem a víz általi, hanem a Szentlélek általi keresztségre mutat. A Szentlélek általi keresztség valóságos, és a víz általi keresztség szertartásos. Én hiszek a vízkeresztségben, és hiszem, hogy ennek az alámerítés a helyes módja. Itt azonban fontos meglátnunk, hogy a Szentlélek keresztség helyez minket a hívők közösségébe, amely nem a test szennyének lemosása, hanem könyörgés Istenhez jó lelkiismeretért a feltámadt Jézus Krisztus által. Ez nem csak víz által történik, mert ez nem törli el a test szennyét, hanem könyörgés Istenhez jó lelkiismeretért a feltámadt Jézus Krisztus által. Vagyis a Jézus Krisztus feltámadásában való hit, amit a Szentlélek végez el benned, ad neked életet és újonnan születést. Aki miután felment a mennybe, az Isten jobbján van, és alávettettek neki angyalok, hatalmasságok és erők. Péter első levele, 3. rész, 22. vers. Ez a vers az Úr Jézus Krisztusról beszél. E földön bűnösök vagyunk, de hozzám mehetünk, elfogadhatjuk őt, és csatlakozhatunk a megváltottak hatalmas seregéhez. A Szentlélek által Krisztus testébe kereszteltetünk, mert feltámadt a halálból, és most Isten jobbján van. A Szentírásnak ebben a fejezetében, ami most következik, Péter nagyon világossá teszi, hogy amikor az élet könnyű, fennáll az elsodródás veszélye. Olyan helyzetbe kerülhetünk, hogy értelmileg úgy fogadjuk az élet minden áldását, mintha az nekünk szóló tartozás lenne. Ilyenkor eljutunk egy olyan pontra, ahol nem úgy értékeljük az életet, mint ahogy kellene. Mint keresztény, milyen értéknek tartod az életet? Isten megengedi gyermekeinek a szenvedést, hogy távol tartson minket a bűntől, és megfelelően értékeljük az életet. Sok fiataltól hallom korunkban, hogy valamit azért cselekszenek, hogy új irányba haladjon az életük. Hadd mondjam neked, a szenvedés új irányt szab az életnek. Dávid is fölfedezte ezt, és így írt a 66. Zsoltár 10. versében. Mert megpróbáltál minket, Istenünk. Megtisztítottál, mint az ezüstöt. Isten próba alá enged minket, hogy magához közel vonjon, és új irányt mutasson életünknek. Ez a célja a szenvedésnek. Mivel tehát Krisztus testben szenvedett, vértezzétek fel magatokat azzal a felismeréssel, hogy aki testileg szenved, az elszakad a bűntől. Péter első levele, 4. rész, 1. vers. Be kell vallanom, hogy mostanában nyílt meg előttem ez a Biblia vers. Éveken át ez a vers nagyon zavarba hozott, és sohasem merültem el a részleteiben, amikor erről tanítottam. Csodálkozva fedeztem föl, hogy hozzám hasonlóan más kommentátorok is többé-kevésbé mellőzték ezt, és nem nagyon foglalkoztak vele. Bízom benne, hogy Isten lelke megértést ad, aminek alapján ez a vers segítségünkre lesz. A mivel szócska visszautal. Azt hiszem, Péter első levele 3. részének 18. versére. Mert Krisztus is szenvedett egyszer a bűnökért, az igaza nem igazakért, hogy Istenhez vezessen minket, miután halálra adatott test szerint, de megelevenítetett lélek szerint. Ez a két vers együvé tartozik, és ez ismét emlékeztet arra, hogy emberi testében Krisztus nem csak elviselte a fájdalmat, hanem ténylegesen meg is halt. Mostanában van egy nagyon népszerű könyv, aminek a címe ez, Amikor Isten meghalt. Az is népszerű teológia, amit úgy neveznek, hogy Isten meghalt teológia. Isten sohasem halt meg, és ő ma is él, még csak beteg sem volt soha. Krisztus halt meg emberi testben, amelyet Betlehemben vett föl. Ahogy a zsidókhoz írt levél szerzője írja, ő megkísértetett mindenekben hozzánk hasonlóan. Tudta, mi a szenvedés. Tudta, mi a vérveszteség. Tudta, mi a könnyezés. Tudta, mi az, amikor valakinek megszakad a szíve. Tökéletesen ember volt, és ebben az emberi testében halt meg. Imádkozzunk! Úr Jézus Krisztusom, hálát adok neked azért, amit értem vállaltál a kereszten. Köszönöm, hogy kiontottad véred az én megtisztulásomért, és feltámadtál megigazulásomért. Szeretnék örökké hálás lenni neked mindezért. Ámen.
1: Hallgatóink levelei.
2: A 37. Zsoltárt olvastam, olyan felemelőek ezek a versek, hiszen az Úrban való gyönyörködésnek átformáló ereje van. A mindennapi terhek és gondok között kiemel az Úr, ha valóban tudok benne gyönyörködni. Kegyelmével átsegít a nehézségeken, de csak akkor, ha meg tudjuk alázni magunkat előtte. Azt tapasztalom, hogy az Úr vezetése mennyire biztos, és csak ez az egy biztos ebben a világban. Az elmúlt napokban is ezt tapasztaltam. Még volt vizsgám az iskolában, és nagyon nehéz volt, így rettenetesen féltem tőle. Ettől a félelemtől nem tudtam szabadulni, mi lesz, ha nem sikerül. Vezetett az ige, kértem az Urat, hogy segítsen, mert nála nélkül elbukom. De nem értettem az igét. A vizsga előtti este ezt kaptam, Jeremiás 15:20, mert én veled leszek, megsegítlek és megmentelek. Ekkor megértettem, hogy az Úr fog harcolni, és csodálatos módon sikerült is a vizsgám. Olyan öröm volt bennem, hogy azt elmondani nem lehet, mert ő ígérte és meg is tartotta. Az Úrban való gyönyörködés terem a megtéréshez illő gyümölcsöket, mert akkor a körülöttünk élő világ is észreveszi a különbségeket. Nem szavakkal kell bizonygatnunk dolgainkat, hanem az életünk, tetteink tesznek róla bizonyságot, és ez mindennél többet ér. Sarolta írta a Felvidékről.
3: Ösvényem világossága, áhítatok minden napra, írta William MacDonald. Május 7-e. Valódi gondoskodás. Néki gondja van reátok. Péter első levele, 5. fejezet, 7. vers. A Biblia tele van példákkal arról, hogy milyen csodálatosan gondoskodik Isten az ő népéről. Izrael a 40 évi pusztai vándorlása idején mennyei kenyeret evett. Kimeríthetetlen tartalékuk volt vízből, és Isten ellátta őket elnyűhetetlen saruval. Ugyanez a helyzet a mi pusztai vándorlásunkkal is. Ennek bizonyítására az Úr világossá teszi számunkra, hogy sokkal inkább gondoskodik rólunk, mint a virágokról, madarakról és állatokról. Beszél például a verebekről. Gondoskodik azok eledeléről, közülük egyről sem feledkezik meg, és Isten akarata nélkül egy sem hullhat le a földre. Vagy ahogyan H.E. Ironside fejezi ki, Isten részt vesz minden veréb temetésén. A kép jelentése természetesen az, hogy mi sokkal értékesebbek vagyunk az ő számára, mint sok veréb. Ha a mezők liliumait pompásabban öltözteti, mint ahogy Salamon öltözött teljes dicsőségében, mennyivel inkább gondoskodik a mi ruházatunkról is. Ha gondoskodik az ökrökről, mennyivel inkább gondoskodik a mi szükségleteinkről. Jézus Krisztus, a mi nagy főpapunk, nevünket a vállán, az erő helyén és a mellén, a szeretet helyén viseli. De tenyerébe vésve is hordozza nevünket. És elkerülhetetlenül emlékeztet ez a szegek helyére, amelyeket a Golgotán érettünk szenvedett el. Ismeri fejünk hajszálainak pontos számát, számon tartja bolyongásunkat, és fel van írva könyvében minden egyes könycseppünk. Aki minket bánt, az ő szeme fényét bántja. Minden ellenünk kovácsolt fegyver célt téveszt. Míg a pogányoknak vállukon kell hordozniuk isteneiket, addig bennünket a mi Istenünk hordoz. Még ha víz áradaton vagy tűzön megyünk is át, ő velünk van. Minden szenvedésünket ő is szenvedte. Nem alszik és nem szunnyad a mi őrizőnk. Istennek eme jellemvonását valaki egyszer isteni álmatlanságnak nevezte. A jó pásztor, aki életét adta értünk, nem tart vissza tőlünk semmi jót. Gondoskodik rólunk az év elejétől az év végéig. Őszkorunkig hordoz bennünket, nem hagy el minket sem, el nem marad tőlünk. Lásd Zsidókhoz írt levél, 13. fejezet, 5. vers. Isten valóban gondoskodik rólunk.

0: Gyerekkuckó.
1: Heidi úrig nyomok az ezüstös nyírfák völgyében. A múlt nyomában, második rész. Már fel is kelt, és a veranda ajtón át a konyhába ment. Az asztalon ott volt a varrógépe. Egy széken egy halom anyag,

0: titkos szekrény, amelyet Lújza már napokkal ezelőtt megcsodált. Kiderült, hogy tényleg kincs rejtőzik benne. Appleby kisasszony legugolt, és kihúzta a legalsó fiókot. Valami barna holmi volt benne, amelyet óvatosan kiemelt és széthajtogatott.
1: Az indián ruha,
0: kiáltott fel Sarah, ez az, amit régen játék közben hordani tetszett. Appleby kisasszony bólintott.
1: Pontosan az, és itt van az öv, meg a homlokpánt.
0: Lújza vigyázva simogatta meg a világos barna ruhaanyagot. A ruha ujjára, oldalára és a szélére bőrből rojtok voltak varva. Az öv fényes kék anyagból készült, amelyre piros minta volt hímezve. A keskeny piros szalagot a fejre lehetett kötni.
1: Na hát, mondta Metti, ez tényleg olyan, mint az igazi.
0: Egy kicsit dohos szaga van, állapította meg Appleby kisasszony. A legjobb, ha leviszem magammal, és kiakasztom a napra. Nem sokára egy szárítókötélen lebegett Appleby kisasszony indián ruhája a nyári szélben.
1: Valahogy mulatságos a múlt nyomdokait követni, mondta Josh.
0: Appleby kisasszony szemében megint megjelent a sokat ígérő ragyogás, amikor odafordult hozzájuk.
1: Igazad van, mondta. Tényleg mulatságos, de a legizgalmasabb csak most jön.
0: Finoman elmosolyodott, és nem mondott többet, csak egyik gyerekül a másikra nézett. Sarah szeme nagyra nyílt, amikor derengeni kezdett neki. Mire gondol Appleby kisasszony?
1: Josh és Matty arca elárulta, hogy értik, miről van szó.
0: Lújza szíve pedig hirtelen úgy elkezdett verni, mint egy kis kalapács. Ezt mondta.
1: Elmegyünk az erdőbe, és megkeressük az elrejtett ládikát.
0: Appleby kisasszony bólintott. Josh és Matty indián üvöltéssel előre rohant. Sarah és Lújza egymás kezét fogva futott utánuk. Át az ezüstös nyírfák völgyén, a patakon, aztán fel a dombra. Az erdő szélén kifulladva megálltak, és Appleby kisasszonyt figyelték, aki lassabban követte őket. Szinte ünnepélyesen hatott, ahogyan végigment a kis völgyön, ahol minden fa és bokor a gyerekkorára emlékeztette. A nap sütött, és amikor Appleby kisasszony elérte a domb tetejét, a fák lombja úgy susogott a nyári szélben, mintha őt üdvözölné. Egy kicsit kapkodva a levegőt, amikor megállt, megfordult és visszanézett az ezüstös nyírfák völgyébe. Odalent csobogott a patak, és a völgy hátterében ott állt a tanya.
1: Szép, szép itt, ugye?
0: Nézett fel Matty a koros hölgyre. Már nagyon sokszor állt azon a helyen, de még sohasem érezte olyan egyértelműen, hogy ez a hely a szülőföldje. Appleby kisasszony rámosolygott.
1: Igen, mondta.
0: Csodálatosan szép, még 40 év után is. Azután Lújzához fordult és ráhunyorított.
1: Most pedig megyünk kincset keresni.
0: Egymás mögött haladva, mint az igazi indiánok törtek maguknak utat az erdőn keresztül. Appleby kisasszony vette át a vezetést.
1: Először egy jó darabig egyenesen kellett menni, mondta.
0: Ezt biztosan tudom, valahol ezután balra kellett kanyarodni. Ez a valahol elég bizonytalan fogalom volt, ahogy később kiderült. Mindig azt hitte Appleby kisasszony, hogy ez most valóban az a hely, de aztán mégse az volt.
1: 40 évvel ezelőtt még messze nem volt ilyen sűrű az erdő, állapította meg.
0: Néhány dolog megváltozott ide fent. Ha az a tölgyfa, amin a két kereszt van már, annak idején is nagy volt, gondolkodott Josh hangosan, akkor most már vénséges vénnek kell lennie. Nincs itt valahol egy ilyen különösen vastag öreg fa?
1: De, mondta Lújza, én ismerek egyet, gyertek csak velem.
0: Céltudatosan haladt a kicsi tisztás felé, ahol Matty és Josh az indián felszerelésüket készítették. A tisztás szélén tényleg egy hatalmas nagy öregnek látszó fa állt.
1: Itt van, mondta Lújza diadalmasan. Most már csak azt kell megnéznünk, hogy van-e rajta két kereszt.
0: És aztán a fának még tölgyé kellene változnia, mondta vigyorogva a bátyja.
1: Akkor tényleg ez lenne az.
0: Lújza elpirult.
1: Ja, persze,
0: mondta zavart.

kiakadtan és egyúttal dühösen. Miért kellett őt Metinek éppen Appleby kisasszony előtt nevetségessé tennie? De a kisasszony csak nevetett és vigasztalóan a vállára tette a kezét. Én se figyeltem rá, hogy milyen fa, és éppen keresni akartam a belekarcolt kereszteket. De valahogy másképp nézett ki az a hely. Szerintem még egy kicsit tovább kell mennünk, balra. További 10 perc sikertelen keresés után Mattin megkérdezte. Nem volt a töltfa közelében még valami különleges dolog? Egy barlang, vagy egy facsonk, vagy valami más? Appleby kisasszony megállt. Egy barlang, vagy egy facsonk? Ismételte meg. Nem, nem tudok róla. De várjatok csak. Volt ott egy kő. Azaz tulajdonképpen csak a teteje látszott ki a földből egy réges-régi útjelző oszlopnak. A tölgyfa nem volt messze tőle. Metti arca felragyogott. A papa mesélt nekem ezekről az útjelzőkről. Itt az erdőben összesen 3 van belőlük, és egyszer meg is mutatta őket. Az egyik itt kell, hogy legyen a közelben. Most Metti vette át a vezetést, és kicsivel később füttyentett egyet. Itt van a jelzés, mondta, és belerugotta egy félkör alakú szürke kőbe. A mohával benőtt kő kiemelkedett a földből. Appleby kisasszony vizsgálódva nézett körül. Mindenütt nyírt fák álltak, de ott... Egy tölgy! Kiáltotta. Nézzétek csak, ott! Biztos vagyok benne, hogy ez az! Oda szaladt a hatalmas, dús lombozatú fához, és rögtön keresni kezdte a törzsén a 2 keresztet. A gyerekek követték. Körülbelül itt kell lenniük. Appleby kisasszony szeme végigfutott a durva fa törzsön, és hirtelen elhallgatott. Nézzétek csak! Suttogta. Nem olyan egyértelműen, mint 40 évvel ezelőtt, de még mindig felismerhetően ott volt, szorosan egymás mellett a fába karcolt 2 kereszt. Háttal a fatörzsén levő jeleknek Appleby kisasszony lépegetni kezdett. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Számolta Sara hangosan. Pontosan itt kell lennie a ládának. A tölgy körül füves terület volt, de éppen azon a helyen, ahol most Appleby kisasszony állt, nem láttak egy szál füvet se, csak puszta barna földet. Furcsa, ráncolta Luisa a homlokát. Miért éppen itt nem nő fű? Van egyáltalán ásó nálunk? Kérdezte meg közben Sara. Josh körbenézett. Nem, mondta aztán. Nem úgy néz ki. Appleby kisasszony nem állta meg nevetés nélkül. A legfontosabbat, ami a kincskereséshez szükséges, tényleg otthon hagytuk, és a mi régi öreg ásunk már valószínűleg nem létezik. Oldalra lépett, és akkor Metti közelebbről is megnézte a földet azon a helyen. Azt hiszem, ásóra egyáltalán nincs szükségünk, mondta. Úgy tűnik, mintha a talajt különösen laza volna. Metti letérdelt a földre, és ásni kezdett a kezével. Josh segített neki. Nagyon könnyen megy, állapította meg. Ilyen mélyre nem is ástuk el a ládát, mondta Appleby kisasszony. Végül is majdnem minden nap elővettük a földből. A 2 fiú egyre több földet szedett ki a gödörből, de egyszerre csak mind a 2 abba hagyták. Innentől fogva kőkemény a föld, mondta Metti. Mélyebbre semmiképpen se ástuk el a ládát, mondta Appleby kisasszony. Valahol itt kell neki lennie. Josh és Metti egymásra néztek. Itt nincs, mondta Josh. Biztosan nincs. De hát az nem lehet. Biztos vagyok benne, hogy ez az a hely. Appleby kisasszony a fiúk mellé térdelt, és kezével körbe tapogatta a gödröt. Itt tényleg nincs semmi, mormogta. Úgy tűnik, hogy nem sokkal ezelőtt ásott itt valaki, mondta Metti végül. Azért nem nő fű ezen a helyen, és azért volt a talaj is lazább. Igen, válaszolta Appleby kisasszony, és lassan felállt. Így kell, hogy legyen.
Azt gondoljátok, hogy tolvaj volt itt? Tört ki Sarahból. Josh betemette a gödröt, aztán jól letaposta a földet, és amennyire lehetett, eltüntette a nyomaikat. De hiszen Appleby kisasszony és Susan kívül senki se tudott a dobozkáról, mondta a húgának, és véletlenül nem talál rá az ember egy ilyen helyre. Appleby kisasszony tekintete a távolban kalandozott. Ott, ahol a fák között látni lehetett egy darabot a nyáriasan kékékből. Joshnak igaza van, válaszolta csendesen. Nem tolvaj volt. Susie járhatott itt.

0: Nagyon sok szeretettel köszöntjük kedves hallgatóinkat, és folytatódik a zsidókhoz írt levél magyarázata. Kérjük szépen Icés István lelkész testvérünket, hogy kezdje meg a hátralévő résznek a kibontását.
1: Szeretettel köszöntöm a testvéreket, hallgatókat. A zsidókhoz írt levél 11. fejezetének 20. verséig értünk el, ahol befejeztük Ábrahám hitharcát, illetve a hit próbáját, amiben ő győzedelmesen megállt. Nagy példa ez előttünk. Nekünk sokkal hatalmasabb támaszunk van a Krisztusban, hogy mi is megállhassunk a próbákban. A 20. vers így szól: hitáltal áldotta meg Izsák is az eljövendő dolgokra nézve Jákobot és Ézsaut. Az ember csodálkozik, hogy Isten lát valami hitet Izsákba. Mi csak a huncutkodást látjuk akár Izsák, akár Rebeka tekintetébe, akik a kis kedvenc gyerekeiket akarják megáldani, és valami családi ünnepet akarnak az egészből, vagy előnyöket a jövőre nézve. De én azt gondolom, hogy van egy olyan csodálatos szeme a mi Urunknak, ahol mi nem látjuk, de ő mégis meglátja azt a pislákoló hitet, ami Izsákban is ott volt, mert ezt az egy mondatra oda kell figyelnünk, amikor Jákob elveszi az áldást, és jön Ézsau, és tulajdonképpen feljajdul, és rádöbben, hogy ellopta Jákob az ő áldását, és akkor azt mondja az apjának, hogy neked nincs több áldásod, és akkor azt mondja Jákob, hogy nincs, én odaadtam mindent az öcsédnek, és már uraddá tettem, és komolyan veszi. És ez az a hit, amit Isten észrevesz, amit mi a sok huncutkodás közben észre se vettünk, hogy ez az Izsák mégis halálosan komolyan vette, mert ő az ábrahámi ígéretre tekintett, hiszen az ábrahámi ígéret Izsákon, Jákobon, Józsefen és a többi zsidó hívő emberen megy tovább egész a Krisztusig, tehát mégis ott lapult, talán nem egészen világosan a mi szemeink számára, de olyan jó, hogy János apostol is azt mondja, ha a mi szívünk elítél minket, akkor az Úr nagyobb a mi szívünknél. Ez egy olyan vigasztaló ige, hogy ő mindent tud. Mi nem tudunk mindent, és sokszor nem látjuk a dolgok lényegét, de ő meglátta Izsák szívének mélyén azt a reménységet, ami azért ott volt, ami az ábrahámi örökségre tekintett. És ugyanígy beszél az igeit egy mondatban Jákobról is, akit nem részletez és nem fejt ki most különösebben, csak arra utal, hogy élete végén megáldja József fiait hitáltal, és botjára borulva imádkozik. Eljut ez a huncut ember, aki mindig meg akart mindent nyerni, sok szenvedés és nyomorúságú és bukáson keresztül, mégis Isten véghez viszi rajta azt a kegyelmes cselekedetet, hogy igazi élő hitre jut. Ez a mi reménységünket is megerősíti, hogy egy Jákobot is eljuttatta Isten a tiszta, letisztult hitre, mert így lehetne megfogalmazni, hogy Jákob hitét le kellett tisztítani. Mindannyian ismerjük az ő történetét, és higgyük el, hogy nagyon sok hasonlóság van mindannyiunkban. Az emberi természet, majd erről később a 12. fejezet során még lesz szó, és Józsefet említi az ige következésképpen. Érdekes, hogy sokszor látjuk a mai Európában, Amerikában lehet látni, hogy nem a próbák, nem a nehezek, még csak nem is az üldöztetés a hit legnagyobb ellensége, hanem a siker. És ebben győzelmesnek lenni, a jó életben, a sikerek között, a gazdagságban, megmaradni a hitben, ez sokkal nagyobb próba a hitünknek, és József példa arra, hogy lehet győzedelmes hívő életet élni, még a hatalom csúcsán is. És a élete végén rendelkezik, hogy a tetemeit vigyék el Kánaán földjére. Miért fontos ez neki? Azért, mert az ígéretekre néz. Nem Egyiptomnak adatott az ígéret, hanem ő tudja, hogy az ő népe majd Kánaán földjére fog kerülni, mert Ábrahámnak azt ígérte az Isten. Ezért megparancsolja, vigyék el. olvastam, és sokan is olvashatják, David Roll Fárok és királyok című könyvben, amely egy tudományos könyv, hogy kiásták József palotáját, és megtalálták a kert végén a kis piramist, egy egész kicsi piramist, és ő úgy mondta, hogy szívdobogva bontották ki, hogy vajon mit találnak a piramisba, hogy ott vannak József csontjai, hiszen a Biblia azt írja, hogy nincsenek ott. És egyetlen csontot nem találtak a piramisba, csak József szobrát, ő így írja, hogy kultuszszobrát találták meg. Ezt csak érdekességképpen mondom, hogy mennyire visszaigazolja ekkora távolságból, 3000 év távolságból visszaigazolja Isten azt, hogy ez így is történt, ahogy a Biblia írja. S hitáltal rejtegették Mózest születése után 3 hónapig szülei, mert látták, hogy szép a gyermek, és nem féltek a király parancsától. Tehát Mózest a következő hithőst hozza elénk az ige, és valóban Mózes az az ember, akit Isten kiválasztott, megmentett a pusztulástól, és valami különös bölcsessége, majdhogy nem humora van az Istennek, hogy a gyermekgyilkos fáraó családjával nevelteti föl azt, aki majd meg fogja szabadítani népet. Azért lássuk meg, hogy Isten milyen hatalmas, hogy legyen szemünk ezeket a dolgokat komolyan venni, és ma is így van. Ne higgyük, hogy Isten kezéből kicsúszott a világtörténelem. Tehát Isten, amit megenged, azt tudja, miért engedi meg. Szüksége volt az ő népének erre a egyiptomi kohóra, ahol népé formálta őket, és majd Mózes által megszabadítja. Mózes először, vannak, akik másképp értékelik, de én úgy látom, hogy először önjelölt szabadítóként lép fel, és emberi hatalommal próbál valamit tenni, az ő népért belebukott, megöli az egyiptomit, kiderül, saját népe sem fogadja el az ő törekvéseit, pedig az akkori zsidó nép igazán fölnézhetett volna rá, de nem voltak abban a lelki állapotban, és nem néztek fel rá. Nem jött még el az Isten órája. El kellett menni Mózesnek, és bizony annak az embernek, akit Isten kiválasztott, mélységeket kell sokszor megjárni ahhoz, hogy alkalmas legyen. Ahogy Józsefnek is kutba kellett kerülni, rabszolgává kellett lenni, hogy alkalmas legyen a vezetés, és ne bukjon meg a sikerbe. És ugyanígy Mózesnek is meg kellett járni a pusztát, és a királyfiból pásztorrá kellett zuhannia, és alázatos módon terelgetni apósa juhait, és akkor eljön az idő, 80 éves korában, amikor Isten megszólítja, és elhívja őt, és van itt egy nagyon szép kijelentés Mózesről, amit jó volna a mai hívőknek, ha a szívünkbe vésnénk, mert inkább választotta az Isten népével együtt a sanyargatást, mint a bűn ideig, óráig való gyönyörűségét. Nagyon fáj a szívem, hogy nagyon sok fiatal keresztény elindul, és nem tud lemondani a világ gyönyöreiről, pillanatnyi örömeiről, sokszor nagyon is bűnös örömeiről, és nem tudja együtt vállalni Isten népével való bizonyos értelembe vett megbettetést, lenézést vagy megaláztatást, hanem megpróbál egy kettősségben megoldani a dolgokat nem lehet. Vagy. Itt nincs egy harmadik középút, itt dönteni kell, hogy vagy Isten népe, vagy a világ. Vagy Egyiptom, vagy Izrael. Tehát nagyobb, sokkal drágábbnak, gazdagabbnak tartotta az Egyiptom kincseinél a Krisztusért való gyalázatot. Nagyon furcsa ez, hogy a zsidó levél is, a római levél is erre utal, sőt a korintusi levélben is olvashatjuk, hogy Pál teljesen világosan látja, hogy Krisztus ment a zsidókkal a Sinai félszigeten, hogy Krisztusért vállal a gyalázat. Hogy kell ezt érteni? Hát a Mesiás hit. Hát ott volt a Mesiás hit, amelyik az akkori pogány vallással teljesen homlokegyenest ellenkező volt, és ez bizony gyalázatot jelent ma még sokszor az egyházban is, ha az ember nagyon szigorúan ragaszkodik a Krisztus hitéhez. És aztán hitáltal rendelt el a páskát, ugye itt is a páska a Krisztusban való szabadulásra utal. Nagyon fontos dolgok ezek, hogy mennyire tudatosan készíti elő az Úr a törvényadást és majd a Krisztus megváltó munkáját az ő népe körében is. Természetesen nem csak Izraelnek szó lesz, hanem ahogy láttuk Izraelen túl, Ábrahámban Isten az egész emberiségnek adott ígéretet. Aztán felsor név nélkül a bizonyságtevők fellegét, hitáltal omlottak le Jerikó kőfalai, miután körüljárták azokat 7 napon át. Hitáltal nem veszett el az engedetlenekkel együtt Ráhába paráznanő, amikor a kémeket békességgel befogadta. Itt egy pillanatra állok csak meg, mert sokan hazaárulásnak tartották nyilván Jerikóban, hogy befogadta a kémeket, de világosan kimondta, tudom, hogy tietek lesz, mert az Isten nektek adta, és a ti istenetek az egyetlen Isten, és ez a hit Ráhábot megmentette, és mindig ez az Istenbe, Krisztusba való hit, ez ment meg, bárki legyen is az. És aztán felsorolja itt még a hithősöket, Gedeont, Bárákot, mind a bírókat Izraelben, Sámsonról, Jeftéről, Dávidról, Sámuelről és a prófétákról. Ezek hitáltal országokat győztek le, igazságukat szolgáltattak, ígéreteket nyertek el, oroszlánok száját tömték be, tüzereit oltották ki, kard élétől menekültek meg, betegségből épültek fel, háborúba lettek hősökké, idegenek seregeit futamították meg. Asszonyok feltámadás révén visszakapták halottaikat, mások viszont meghínoztattak, akik nem fogadták el a szabadulást, hogy dicsőségesebb feltámadásba legyen részük, mások megszégyenítések, megkorbácsolások próbáját állták ki, sőt, még bilincseket, börtönt is. Megkövezték, megégették, szétfűrészelték, kardényre hányták őket, juhok és kecskék bőrébe bújdostak, nélkülözve, nyomorogva, gyötődve, sínylődve azok, akikre nem volt méltó a világ. Bolyongtak a pusztában és hegyeken, barlangokban és a föld szakadékaiban, és mindezekben noha hitáltal elnyerték az írás jó bizonyságát, nem teljesült be rajtuk az ígéret, mert Isten számunkra valami különbről gondoskodott, és azt akarta, hogy ők ne nélkülünk jussanak el a teljességre. Itt most az egyházra utal, tehát felsorolja az ószövetségi csodálatos hithősöket, azoknak győzelmeit, és felsorolja azokat is, akik szörnyű üldöztetést és nyomorúságot szenvedtek, és a testi életükben úgy tűnt, hogy semmiféle győzelmet nem arattak, de ne így, Isten szemével nézzük a dolgokat, ők voltak a legnagyobb győztesek Isten szemébe, akik elhordozták az üldöztetéseket, a nyomorúságokat ma is. Sokan adják az életüket a Krisztus hitéért, csak egyetlen mondatot várnak tőlük, hogy tagadják meg az Úr Jézust, és nem tagadják meg, és lemészárolják őket gyerekeikkel együtt, és valami hihetetlen csoda, hogy miért vállalják ezt. Azért, mert a Krisztus lelke megőrzi őket a tagadástól. Emberi erő erre képtelen, éppen nem is embereket kell dicsőíteni, amikor a mártirokat látjuk, hanem láthatjuk azt az Istent, azt a Krisztust, aki együtt szenved velük, és együtt hordozza őket, és valami hihetetlen győzelemre segíti a szenvedő tanúságtevőket is.
0: Köszönjük szépen Iczés István testvérünknek a mai magyarázatot. Kedves hallgatóink, egy hét múlva újra várjuk Önöket a MERA műsorához. Mi pedig most elbúcsúzunk, áldott hetet kívánnak a műsor készítői, viszont hallásra!

0: A Magyar Evangéliumi Rádió műsorát sugározzuk.
1: Szeretettel köszöntjük kedves hallgatóinkat! A Biblia üzenete című rendszeres, Biblia tanulmányozó műsorunkkal jelentkezünk.
2: A sorozatot dr. John Vernon McGee írta, melyet dr. Gerzsenyi László fordításában és előadásában hallhatnak.
3: Kedves hallgatóm! Krisztus a kereszten azért halt meg, mert hordozta a bűn büntetését a saját testében. Ezt olvastuk Péter első levele második részének 24. versében. Bűneinket maga vitte fel testében a fára, hogy miután meghaltunk a bűnöknek, az igazságnak éljünk. Az ő sebei által gyógyultatok meg. Péter háromszor mondja, hogy Krisztus az ő testében fizette ki az ember bűnének büntetését. Ez mondatja velem a következőket. Krisztus nem bűnben halt meg, és nem a bűn hatalma alatt halt meg, hanem a bűnnek halt meg. Elfoglalta a helyem, elfoglalta a helyed, és megfizette a büntetést a bűnért. Ettől kezdve Krisztus nem jön vissza ismét, hogy meghaljon a bűnért. Többé semmi kapcsolata sincs a bűnnel, mert feltámadt a halálból. Amikor visszajött a halálból, akkor megdicsőült testben tért vissza. Megelevenítetett lélekben, vagy jobb fordítás szerint, életre kelt lélek által. Most is vele van ez a teste. Olyan testben van a mennyben, amelyet teljesen Isten szolgálatára szentelt. Ő Isten, és szabadon járulhat Isten elé minden teremtménye nevében. Most Krisztus átadhatja nekünk is ezt az áldást. Péter ezt mondja, vértezzétek fel magatokat azzal a felismeréssel. Egyesek azt mondják, hogy ez elképzelést jelent, de itt nem erről van szó. Ez arra a gondolatra utal, amelyet Pál is fölvet, amikor így szól. Az az indulat legyen bennetek, ami Krisztus Jézusban is megvolt. Filippi levél, második rész, 5. vers. Krisztus testben szenvedett értünk, mondja Péter, és aki testben szenved, az elszakad a bűntől. Az elszakadt szóval fordított görög szó cselekvő ige alakban azt jelenti, hogy megállni, vagy abba hagyni. Éppen ez az értelmezés okozott nekem zavart. Ezt használja Pál az első korintusi levél 13. részének 8. versében. Legyen nyelveken való szólás, meg fog szűnni, vagyis a nyelvekre nem lesz szükség, és éppen ezt hangsúlyoztam a tanításomban. Amikor Görögországban jártam, szállodámtól lesétáltam az alkotmánytérre. Ahogy odaértem egy sarokra, láttam a stop jelzést, és ezt így írták ki, hogy pauó. A pauó azt jelenti, hogy megállni, amikor cselekvő ige alakban használatos. A cselekvő ige azt jelenti, hogy az alany cselekszik valamit, a szenvedő vagy visszaható ige alak a görögben azt jelenti, hogy az alanyon történik valami, és az alany nem cselekszik semmit. Ebben a versben, amit most tanulmányozunk, a pauó visszaható vagy szenvedő alakban fordul elő. Ezért egy új szövetségi lexikonban ezt szó szerint így fordítják. Enyhületet nyert. Más szóval, ha szenvedtél a testben, akkor felszabadultál a bűn alól. De vajon mit akar Péter ezzel leírni? Először is azt mondanám, hogy Isten a szenvedést arra használja fel, hogy visszatartson minket a bűntől. Bízom abban, hogy ezt már sokan személyesen is tapasztaltuk. A szenvedés visszatart minket a bűntől. De Péter itt ennél többet akar elmondani. Péter azt mondja, hogy feloldódtunk a bűn alól. Ez azt jelenti, hogy Isten megfelelően gondoskodott arról, hogy keresztény életet éljünk. Dr. Griffith Thomas mondta, hogy ebben a versben Péter Dióhéjban összefoglalja Pál római levelének 6. részét. A római levél 6. részében Pál apostol arról a gondviselésről beszél, amit Isten gyakorol az érdekünkben, hogy keresztény életet éljünk. Péter nagyon világossá tette, hogy újjászülettünk Isten igéje által. Isten lelke az igét használja fel arra, hogy Istennek gyermekeket teremtsen. Isten gyermekének új természete van, amely nem él a bűnben. Ez igazság bibliai illusztrációja, amit sokan alkalmaznak, a tékozló fiú története. Lukács evangéliuma 15. részének a 11. versétől a 32. verséig terjed. A tékozló fiú egészen a moslékos vájúig süllyedt, de tudjuk, hogy nem lett disznóvá. Apja természetét örökölte, aki egy csodálatos palotában élt az út mellett. Mivel a fiú apja természetével rendelkezett, nem szeretett a vájúból enni. Azt élvezte, amikor fehér asztalterítővel letakart asztalról ehetett késsel és villával. Szerette a sült és kirántott húst, meg az édességeket fagylaltal együtt. Ez a fiú nem törődött a moslékos vájúval, mert apja természetével rendelkezett. Péter azt mondja neked, hogy Krisztussal azonosultál. Amikor az Úr Jézushoz jössz és újjászületsz, Isten lelke megkeresztel téged, vagyis azonosít Krisztussal. Legyen tehát bennünk Krisztus értelme. Krisztus ott van Isten jobbján megdicsőült testében, és teljesen Isten szolgálatában áll, érted és értem.

Azt gondolod, hogyha igazán újjászülettél, ha valóban Isten gyermeke vagy, és új természettel rendelkezel, akkor továbbra is bűnben élhetsz? Most én kálvinista módon hangoztatom a hívők üdvbizonyosságát. Hiszem azonban, hogy túlhangsúlyozzuk ezt a pontot, ezért arminiánus barátaink szavát is meg kell hallanunk. Ez az egyik oka annak, hogy kedvesen viszonyulok a pünkösdiekhez is, olyan tanítást hirdetnek, amit nagyon elfelejtettünk, a szentség tanát. Hangoztatják, hogy a hívőknek Istennek szentelt életet kell élniük. Nem lehetsz Isten gyermeke úgy, hogy aztán kimész, és a moslékos vájúhoz telepedsz. Ha mégis ezt teszed, akkor te is disznó vagy. A disznók a moslékos vájú mellett élnek, és azt szeretik, de a fiak nem szeretik a moslékos vájút. Péter azt mondja, hogy Isten minden tekintetben gondoskodott rólunk. Újjászülettünk. A lélek lakik bennünk, a lélek által megkereszteltettünk. Krisztussal azonosultunk, és most már Isten lelke által élhetjük az életünket. A római levél 7. részében Pál bemutatja, hogy a keresztény miként szenved vereséget, ha testben él, de a római levél 8. részében megmondja, hogy Isten miként adta szent lelkét, hogy mi a lélek hatalma által éljünk. Megint visszatérek ehhez a szóhoz, hogy a pauó itt nem a cselekvő ige alakban áll, tehát nem az a szó van, hogy megszűnik, hanem az, hogy felszabadul. Isten mindent elrendezett érted és értem, hogy ne éljünk a bűnben. Lehetetlen, hogy vétkeinkben maradjunk. A fiú oda mehet a moslékos vájúhoz, de bizonyos lehetsz benne, hogy nem marad annak közelében. Egy napon el kell indulnia. Felkelek és elmegyek az én atyámhoz. Ha ma a bűnben élsz, és ezt jónak érzed, akkor bizonyára kérdésessé teszem üdvösségedet. Valaki talán ezt kérdezheti. Vajon a keresztény teheti-e ezt vagy azt? Ha a keresztény bűnben él, valami gyökeres hiba van az életében. Isten gyermekének új természete vágyakozik arra, hogy mindenben igyekezzék Krisztusnak tetszeni. Ez az oka annak, hogy annyira fontosnak érzem Isten igéjének tanulmányozását. Tudom, hogy azzal fognak vádolni, hogy a hangszeremen csak egy húron játszom. Mivel nem vagyok zenész, nekem csak egy húrú hangszerem van, és ez a következő. Szükséged van Isten teljes igéjére, nem csak néhány versre, hogy bizonyos törvényeskedő rendszert építs fel magadnak, hogy aszerint élt kereszténységedet. Nem élhetsz keresztény életet szabályok követésével. Csak akkor élhetsz keresztény módon, ha Krisztus értelme van benned, ha Isten lelke vezérel, hogy neki tetsző módon élj, és visszatartson azoktól, amik megszomorítják. Hogy többé ne emberi vágyak, hanem az Isten akarata szerint éljétek le testi életetek hátralevő idejét. Péter első levele, 4. rész, 2. vers. Pál nagyon határozottan beszél ebben az összefüggésben a római levél 8. része szerint. Mert akik test szerint élnek, a test dolgaival törődnek, akik pedig lélek szerint, a lélek dolgaival. A test törekvése halál, a lélek törekvése pedig élet és békesség. Római levél 8. rész, 5. és 6. vers. Mit ért Pál azon, amikor azt mondja, hogy a test törekvése halál? Vajon azt, hogy elveszti üdvösségét? Nem, hanem azt, hogy nem érzékeny az Istennel való közösségre. Ha azt mondjuk, hogy közösségünk van vele, és a sötétségben járunk, akkor hazudunk, és nem cselekesszük az igazságot. János első levele, 1. rész, 6. vers. Nem élhetsz bűnben úgy, hogy közben Istennel is kapcsolatban vagy. A bűn visszatartja az embereket Isten igéjétől. Be kell vallanom, hogy a keresztények kisebbségben vannak,
és amint az egész Bibliát végig prédikálom, csak a kisebbségét szólítom meg. Nagyon sokan próbálják lerövidíteni a keresztény élet útját, pedig ebben nincs lerövidítés. Isten mondja, hogy ő a szenvedést használja fel az életünkben, hogy visszatartson minket a bűntől, hogy többé ne emberi vágyak, hanem az Isten akarata szerint éljétek le testi életetek hátralevő idejét. Többé nem tekintjük természetesnek az életet, mert már szenvedtünk, és Isten a szenvedés által tart vissza minket a bűntől. Péter a továbbiakban előre tekint. Kijelenti, hogy az életünk rövid. Bizony elég volt abból, hogy a múltban a pogányok szokása szerint kicsapongásokban, kívánságokban, részegeskedésekben, dorbézolásokban, tivornyázásokban és szentségtelen bálványimádásokban éltetek. Péter első levele, 4. rész, 3. vers. Miután megtértünk, ostobák volnánk, ha életünket ugyanúgy töltenénk, mint azelőtt. De valójában ezt nem is tehetjük. Most már Krisztushoz csatlakoztunk, vele egyesültünk, nem futhatunk tovább a bűnös világgal együtt. Istennek kell élnünk. Milyen nagy igazság ez? Az élet rövid, az idő elszáll, fel kell ismernünk, hogy egy napon elébe kell állnunk ítéletre. Kicsapongásokban, kívánságokban, részegeskedésekben, dorbézolásokban, tivornyázásokban és szentségtelen bálványimádásokban éltetek. Simon Péter felsorolja ezeket a bűnöket. Homer Roadheaver személyes barátom volt, és szerettem őt, mint az Úr gyermekét. Évekkel ezelőtt, amikor egyszer együtt ebédeltünk, ezt mondtam neki. Homer, te sok éven át Billy Sundayval voltál. Mit gondolsz, mi volt a titka szolgálatának? Ezt válaszolta. A bűnről prédikált, és mindig határozottan megnevezte, amikor róla beszélt. Ki mondta nyíltan, hogy mi a bűn? Simon Péter itt kipellengérezi a bűnöket. Kicsapongásokban. Ezek a szexuális bűnök. Kívánságokban. Amikhez sok minden tartozik. Főként a test kívánságainak a követése. Részegeskedésekben. Ez az alkoholizmus útja. Dorbézolásokban. Tivornyázásokban és szentségtelen bálványimádásokban. A bálványimádásokról azt mondja a Szentírás, hogy a pénz szeretete a gonosz gyökere és a kapzsiság a mi korunk bálványimádása. Ezek szakíthatnak el minket Istentől, és Péter efelől semmi kétséget sem hagy.

0: Attól tartok, hogy korunkban sok prédikátorunk van, akik eléggé homályosan fogalmazzák meg, hogy mi a bűn. Egy humorista írta, ha van vallásod, nem ismered. Ha ismered, akkor nem szereted. Ha van vallásod, nem veszítheted el. Ha elveszítetted, akkor nem is volt vallásod. És ha sohasem volt vallásod, akkor sohasem szerezheted meg. Napjainkban valahogy ilyen homályosan beszélnek a vallásos kérdésekről. A bűnöket sorolja föl ez az igevers. Világosan olvashatók Isten igéjének fényében, és nem lehet eltéveszteni őket. Azért haragusznak rátok, sőt káromolják Istent, mert nem rohantok velük együtt a kicsapongásnak ugyanabba a posványába. Péter első levele, 4. rész, 4. vers. Vagy Istennek igyekszel tetszeni, vagy az emberek tetszését keresed. Ha embereknek tetszel, akkor nem tetszel Istennek. Az Úr Jézus mondta, ha gyűlöl titeket a világ, tudjátok meg, hogy engem előbb gyűlölt, mint titeket. János evangéliuma, 15. rész, 18. vers. Ha a világ nem gyűlöl, akkor valami gyökeres hiba van benned. Amikor 16 éves voltam, egy bankban kezdtem dolgozni. Aztán a pénztár ketrezbe helyeztek 17 éves koromban, és azt ígérték, hogy a következő évben már vezető tisztviselő leszek. Úgy éreztem, hogy nagyon kedveltek és népszerű voltam a bankban. Aztán elmentem egy ifjúsági konferenciára, ahol döntöttem Krisztus mellett, és eldöntöttem, hogy lelkipásztor leszek. Visszamentem a bankba, és benyújtottam lemondásomat, de még megengedték, hogy részidőben tovább dolgozzam, így akartak kedveskedni. De rájöttem, hogy többé nem voltam olyan népszerű, mint azelőtt. Mint keresztény, elveszítettem népszerűségemet. Lényegében azok a fiúk, akikkel valamikor együtt futottam, nevetségessé tettek, és ezt elég jól csinálták, mert tudták, hogy milyen volt azelőtti életem. Ez nagyon nehéz döntés volt, amit abban a meghatározott időben hoztam. Remélem, hogy nem értesz félre, amikor elmondom neked ezt a kis történetet. Azokban a napokban táncolni jártam, lényegében én voltam a táncegyüttes vezetője. Miután döntöttem Krisztus mellett, azt gondoltam, hogy régi kapcsolataimat fokozatosan felszámolom. Elmentem a következő táncestére azzal a gondolattal, hogy többé nem táncolok, hanem ott maradok a terem szélénél. Amikor ott álltam, nagyon esetlenül éreztem magam. Volt ott egy fiú a bankból, aki a beosztottam volt a bankban. Nem sokat törődött velem, különösen akkor, amikor bejelentettem, hogy elmegyek tanulni a teológiára, pedig vezetőségi tag volt egy gyülekezetben is. Oda jött hozzám tánc közben, és ezt mondta. Ez pokol egy olyan személynek, aki prédikátor akar lenni. Tudod, ez volt az első alkalom, hogy megmondta nekem az igazságot. Egyetértettem vele. Rájöttem, hogy nem lehet fokozatosan elszakadni a világtól. A világ nem nagyon becsül téged, amikor, mint keresztény, próbálsz továbbra is együtt menni vele. Kimentem onnét, és sohasem tértem vissza ismét. Nem gondolom, hogy továbbra is bűnben maradhatsz, ha Isten gyermeke vagy. Krisztus természete van benned, vele egyesültél. Ő egyszer szenvedett a földön, többé nem szenved, hanem segít neked. Elküldte szent lelkét, hogy bennünk lakozzék. A hívők közösségébe kereszteltettünk, ahogy Péter kimutatta nekünk, és most Szentlélekkel beteljesedve Istennek élhetünk. Ezt nem tehetjük a magunk erejéből, csak az ő ereje által. De számot fognak adni annak, aki készül ítélni élőket és holtakat. Péter első levele, 4. rész, 5. vers. Aki készül ítélni élőket és holtakat. Az egész világ, az élők és holtak világa egy napon az Úr Jézus ítélete alá esik. megítéli a hívőket is? Természetesen. Nem az üdvösség kérdésében, amelyet megadott nekik, amikor Isten gyermekeivé lettek, hanem a bűn miatt, mert nem engedheti meg életükben a bűnt, amiért a világot megítéli. Mivel Isten megítéli a keresztényeket a világban, tehát fenyíti gyermekeit. Jó, ha a hitetlenek jobban vigyáznak. Egy napon ítéletre kell menniük. Imádkozzunk. Hálát adok neked, Uram, igéd figyelmeztetésért. Köszönöm, hogy láttatod velem mind az ígéreteket, mind az ítéleteket. Add, hogy az ígéreteket igyekezzem elérni, és mindent megtegyek azért, hogy megmeneküljek ítéletettől. Ámen.
1: Hallgatóink levelei.
2: Drága testvérek az Úr Jézusban! Igen, most ebben a pillanatban le kell ülnöm és írni. Ki kell öntenem a szívem minden bánatát, gyengeségét, ami csak elérhet egy ilyen öregasszonyt. 65 éve vagyok az Úré, és számtalan dolog ismerője, átélője, de az időskorral járó, előre nem is sejthető nehézséggel is kénytelen vagyok megismerkedni. Tegnap nem sok pihenésbe volt részem, nehéz volt a felébredés, de meg tudtam hallgatni az én rádióm, a Merad üzenetét. Áld meg, Uram, mindazokat, akik ezeket a szavakat leírták, hiszen Te adtad az ő szívükbe. Azokat is áld meg, akik az adásba beletették, akik olvasták, és ahol éppen újra hallhatóvá tették. Igen, az ilyen szívek számomra vigasztaló, erősítő, olyan fontos és szükséges szavakat sugároznak. Hát ki vagyok én? Kinek lát engem az Isten? De sokszor van a szívemben ez az énekversből való kérés. Igen, ki vagyok én, a sok milliárd ember közül egy, és mégis. Az Úr tud rólam, ismer és szeret, nem hagy el soha semmilyen körülmények között. Megvigasztal, erősít, áldott vigasztaló szavakat küld az éteren át. Köszönöm, Uram, hogy az én meggyöngült hallásommal hallhatom a Mera rádión át a Te szavadat, hogy még látok, és még néhány kusza sort tudok írni. Hála, hála, hála! Sok szeretettel az Úr csodáit kérve, Ida néni Lentiből.
3: Ösvényem világossága, áhítatok minden napra, írta William MacDonald. Május 8-a, sötétség kincsei. Neked adom a sötétség kincseit. Ézsaiás könyve 45. fejezet, 3. vers. Amikor Isten Círusznak ezt az ígéretet tette, a sötétség országainak anyagi értékeire gondolt, amelyeket Círus meg fog hódítani. Mégsem követünk el erőszakot a versen, ha ezt szellemi értelemben is alkalmazzuk. Vannak kincsek, amelyeket az élet sötét éjszakáiban fedez föl az ember, és amelyeket a zavartalan napfényben sohasem találna meg. Így például Isten éneket adhat szánkba az éjszakában. Olyan éneket, amelyet sohasem énekelnénk, ha nem volnának próbatételek az életünkben. A világosság fiai közül nem egy legszebb zenéjét éjszaka tanulta, és az atyai ház dicső himnuszát volt, aki a sötétben gyakorolta. Léteznek sötétségek, amelyeket G. Stuart Holden úgy jellemez, mint az élet megfejthetetlen titkait. A balesetek, a katasztrófák, a hirtelen és nem várt események, amelyek behatoltak életünkben, és amelyeket még a legkörültekintőbb gondoskodással sem háríthatunk el, ezek teszik sötétté az életet. Fájdalom, veszteség, csalódás, igazságtalanság, félreértés, rágalmazás. Ezek azok a dolgok, amelyek gyakran elsötétítik életünket. Emberileg nézve senki nem kívánja magának ezt a sötétséget, pedig gyakran felbecsülhetetlen értékű, mivel sokféle haszonnal jár. Leslie Waterhead ezt írta. Természetesen én is, mint minden más ember, Szeretek az élet napfényes magaslatain járni, amikor jó egészség, boldogság és siker az osztályrészem, de Istenről, az életről és önmagamról sokkal többet tanultam a szorongások és csődök sötétségében, mint valaha is a napfényben. Létezik olyasmi, mint a sötétség kincsei. A sötétség, Istennek hála, elmúlik. De amit az ember a sötétségben megtanult, az örökké az övé marad.

Kedves hallgatóink! A Magyar Evangéliumi Rádió Alapítvány címe 1428 Budapest, Postafiók 4, e-mail címünk radio@mera.hu, honlapunk címe, ahol a mai és korábbi adásainkat meghallgathatják és letölthetik, www.mera.hu, telefonszámunk 0620 565 2840. Szeretettel búcsúzunk!

0: Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A Magyar Evangéliumi Rádió Alapítvány léleképítő műsorát hallják. Jó vételt kívánunk!
1: Kedves hallgatóink! A következőkben Kulcsár Tibor lelkipásztor testvér, Biblia tanulmányozó sorozatát hallhatják.
2: Nagyon nagy szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat, ez a Nehéz esetek a Bibliában sorozat, benne Kulcsár Tibort hallják. Aki itt volt velünk az elmúlt alkalommal is, talán emlékezhet rá, hogy ahogy haladtunk Sámuel első könyve 4. fejezetében, ugyan megemlítettük a filiszteusokkal való csatát, és azt a részt, hogy a végén még Isten ládája is gyakorlatilag fogságba került a filiszteusokhoz, de úgy gondolom, hogy ott elhangzott egy-két olyasmi, amire nagyobb figyelmet érdemes fordítani, mint amennyi idő az elmúlt alkalommal maradt. Úgyhogy, ha megengedik a kedves hallgatók, újra olvasok egy részt Sámuel első könyve 4. fejezetéből a 7. verstől. Ekkor félelem fogta el a filiszteusokat, és azt mondták: Isten jött a táborba. Jaj nekünk, mondták, mert ilyen még nem volt sohasem. Jaj nekünk, kiment meg bennünket ennek a hatalmas Istennek a kezéből. Ez az az Isten, aki mindenféle csapással sújtotta Egyiptomot a pusztában. Filiszteusok, legyetek erősek, legyetek férfiak, különben szolgái lesztek a hébereknek, ahogyan ők szolgáltak nektek. Legyetek férfiak, harcoljatok. Ezt a néhány mondatos monológot nem tudom, meddig mondták a vezérek a filiszteusoknak, és hogy bővebben vagy kevésbé részletesen, nem is ez a lényeg. Mit mondtak a filiszteusok? Először is azt, hogy jaj nekünk, mert Isten jött a táborba. Az az Isten, aki harcolt Egyiptom ellen, és mivé lett Egyiptom? Na de, tessék mondani, sok száz év távlatából hogy emlegethetik a filiszteusok az egyiptomiak vereségét? Tessék mondani, kinek jut eszébe itt Magyarországon bizonyos élethelyzetben azt mondani, hogy na-na-na, álljunk csak meg, emlékszünk, hogy hogy járt a spanyol hajóhad az 1600-as években? Hát, hogy finoman fejezzem ki magam, valószínűleg a legtöbb magyart csekély mértékben érdekli, hogy mi történt a spanyol hajóhaddal. Vagy az angolokkal, vagy a franciákkal, vagy a portugálokkal. Sokkal inkább érdekel bennünket az, hogy mi történt itt, velünk. De a török hódoltság hőstetteit nem fogják emlegetni tőlünk, délebre, nyugatabbra, bár még mindig zeng Európában a déli harangszó, de összesen ennyi maradt belőle. Pedig semmivel nem volt történelmileg közelebb, vagy távolabb, mint amennyire távol ezektől az eseményektől volt az az idő, ami Egyiptommal történt. Úgy tűnik, hogy amit Isten Egyiptommal tett a kivonuláskor, beleégett a nemzeteknek a tudatába. Még akkor is, hogyha sok száz kilométerre éltek onnan. Valószínűleg elmesélték apák a fiaknak, nagyapák az unokáknak, lehet, hogy újra és újra elővették, és most úgy érezték a filiszteusok, hogy Istennel kell harcolni, nem a néppel. És egészen biztosak voltak benne, hogy annak idején Isten győzte le az egyiptomiakat, nem a nép. És milyen igazuk volt? Hiszen a Vörös-tenger nem Izraelnek a szavára nyílt meg, hanem az élő Isten nyitotta meg. És sok csoda a pusztában, ami történt, nem Izraelnek a nagyszerűsége, tudományos felkészültsége, kiválósága, tapasztalata és gyakorlata következtében történt, hanem mind az élő Istennek a jelenlétéből adódóan, és mind az élő Isten akaratából és kegyelméből. És most itt van az Isten. Itt van a táborban, gondolják a filiszteusok. És tetszik tudni, nem csak a filiszteusok gondolják ezt, ezt gondolja Izrael is. Most már győzünk! Ha Isten itt van, nem is történhet más. Milyen vereség érhetne bennünket? Bocsánat a szóért, de mekkora blamázs lenne a mindenható Isten számára, ha itt van a táborban az ő szövetségének

azért kiszolgálni a ti bűnös, önző vágyaitokat, és elfelejteni, hogy mit tesztek, meg hogy tesztek, mert itt van az ő temploma. Hát, hogyha úgy adódik, akkor az ő templomát is veszni hagyja, mert az igazsága megáll. Amikor Keresztelő János elkezdett prédikálni, ugyanezt a témát kellett, hogy elővegye, csak egy kicsit másként. Azt kellett, hogy mondja, ne mondogassátok, hogy Ábrahám a mi atyánk. Mert Isten, hogyha akarja, a kövekből is tud fiakat támasztani Ábrahámnak. És valahogy ez a fajta hozzáállás is, ez a fajta rituálévá sűrűsödött vallásosság valahogy átszivárgott a kereszténységbe. Isten mellénk áll, mert... Mert van nekünk egy ilyen, olyan, amolyan tárgyunk, van nekünk egy épületünk, amit Istenházának hívunk, templomnak hívunk, kápolnának hívunk, Isten majd kiáll értünk, mert azt mondtuk, hogy keresztény nép vagyunk. De Istennek nincsenek ilyen kötelezvényei. Harcoltak a filiszteusok, mégpedig abba a különös helyzetbe keveredve, hogy mindenki extrém módon küzdött az életéért, hiszen úgy gondolták, hogy itt úgyse nyerhetnek. És kiderült, hogy igen. Mindenki hazafelé menekült Izraelből, mert a vereség igen nagy volt, elesett Izraelből 30 ezer gyalogos, elvették az Isten ládáját is, Éli két fia, Hofni és Finás is meghalt, egy benyámini férfi elfutott a csatából, és még aznap megérkezett Silóba. Megszaggatott ruhában és porral a fején. Amikor megérkezett, Éli ott ült a székén, az út mentén figyelve, mert szíve remegett az Isten ládája miatt. Amikor megérkezett az az ember a városba és megmondta a hírt, jajgatott az egész város. Meghalva a hangos jajgatást, ezt kérdezte Éli, mi ez a nagy lárma? Akkor az az ember gyorsan odament és megmondta Élinek, Éli akkor már 98 éves volt, révedező szemeivel alig látott. Az az ember azt mondta Élinek, a csatatérről jövök, a csatatérről futottam el ma. Éli azt kérdezte, mi történt ott, fiam? A hírnök így felelt, megfutamodott Izrael a filiszteusok előtt, és igen nagy vereség érte a népet. Meghalt a két fiad, Hofni és Finás is, sőt az Isten ládáját is elvették. Volt itt egy szám, nem tudom, hogy tetszettek-e figyelni. 98. 98 esztendős koráig várt az Isten az ítélet beteljesítésével Éli életében. Újra és újra szólt. Szólt személyes üzenettel, proféta által, Isten embere által, szólt még személyesebb üzenettel, az ifjú Sámuel által, házon belül tulajdonképpen. És aztán még hagyott időt. Nem is keveset, úgy tűnik. És tetszik tudni, a proféciákkal van egy kis gondunk. Ha Isten szól és másnap beteljesedik, akkor lefagyunk, zsibbadunk, és minden bajunk van, hogy pont úgy lett, ahogy Isten megmondta. De ha szól az Isten és kegyelmi időt ad, akkor mi ezt a kegyelmi időt nagyon sokszor elnézzük, és úgy gondoljuk, hogy ja, nem is gondolja annyira komolyan. És mivel Isten nem gondolja annyira komolyan, miért vennénk mi annyira komolyan? És ugyanakkor, ha netalántán Isten nem adna kegyelmi időt, akkor azon jajongunk, hogy még átgondolási lehetőséget se igen kaptunk az Istentől. Mindig az a problémánk, hogy miért nem azt csinálja Isten, ahogy mi gondoljuk. Malakiástól idéztem csak nem szó szerint ezt, amit az előbb elmondtam, mert azt mondja Malakiásnál, hogy azt mondogatjátok egymás között, hogy nem következetes az Isten. Kiszámíthatatlan. Sose lehet tudni, hogy mit akar. Egyszer bejelenti az ítéletet, végre is hajtja, máskor bejelenti és vár türelmesen, pedig van a Szentírásnak egy nagyon egyértelmű magyarázata. Nem akarja a bűnös halálát, hanem azt, hogy megtérjen és éljen. Éli hosszú időt kapott az Istentől. Bocsánat a szóért, de Isten megvárta az ítélettel, amíg fizikailag is pont olyan lesz, mint szellemileg. Süket, meg vak. Alig lát, alig hal.
Lett volna lehetőség az élő Istenhez fordulni kegyelemért? Igen.

0: Igen. Hofni és Finás is tudta, hogy mi várhat rájuk? Igen. De hát valami miatt odázgatjuk, és se tetszettek venni, hányszor esünk ebbe a hibába, még egy nap, majd holnap után, ej ráérünk arra még. Amikor az Isten ládáját megemlítette, mármint a hírnök, aki a csatatérről menekült, Éli leesett a székről, háttal a kapufélfának, és a nyakát szegve meghalt, mert már öreg és elnehezedett ember volt, 40 évig volt Izrael bírája. A menye, Fineás felesége pedig terhes volt, közel a szüléshez. Amikor meghallotta a hírt, hogy elvették az Isten ládáját, és meghalt az apósa meg a férje is, összegörnyedt és szült, mert rájöttek a szülési fájdalmak, és amikor haldoklott, azt mondták a mellette álló asszonyok, ne félj, fiút szültél, de ő nem felelt, nem is figyelt oda, hanem elnevezte a gyermeket Íkábódnak, ami azt jelenti, oda van Izrael dicsősége. Mert elvették az Isten ládáját, és oda lett az apósa is, meg a férje is. Ezért mondta, oda van Izrael dicsősége, mert elvették az Isten ládáját. Hát azért senki nem gondolt arra, hogy amit Isten megmondott, az pont így lesz. Na de hogy ennyire így? Hogy egy napon hal meg Hofni, Fineás, Éli, Fineás felesége, és Íkábódról olyan túl sok mindent nem tudunk. De azt tudjuk, hogy egy életen keresztül a nevében hordozta ennek a napnak a szörnyűségét és a gyalázatát. És hogy mindaz, amit Isten mondott, az félelmetesen beteljesedett. És tudom, már vélem hallani onnan a készülék másik oldaláról is, hogy tehet ilyet a kegyelmes Isten? Íkábód aztán nem tehet semmiről. Valószínűleg Fineás felesége se tehet semmiről. Na álljunk csak meg egy kicsit, tetszik mondani, az elszedett áldozatokból mit tetszik gondolni, kinek az asztalára került az ennivaló? Ó, de hát Íkábódnak az anyukája mit se tudott arról, és hát ő igazából neki nem volt más dolga, csak az, hogy elkészítse az ételt a családnak. Hát tehetett ő arról, hogy milyen férje van? Nem tudok rá válaszolni, hogy tehetette vagy sem. De általában az a tapasztalatom, hogy aki valami nagy gazemberségnek a haszonélvezője, ritkán szokott kérdéseket föltenni, mert hát ha elmúlik a haszonélvezeti jog. Sokszor volt már ilyen a történelemben, nem? És hányszor kellett szembenézni azzal, hogy az Isten előbb-utóbb benyújtja a számlát. Nem azért, mert Isten örömét leli abban, hogy szenvedést okozzon, hanem azért, hogy mi, akik olvassuk, gondoljuk végig az útjainkat. Gondoljuk meg, hogy például, amit most látunk itt Magyarországon vagy Európában, hány év kegyelmi idő után történnek ezek a dolgok? Hány teljesen figyelmen kívül hagyott isteni figyelmeztetés után történnek ezek a dolgok? Milyen rengetegszer adott Isten ilyen-olyan-amolyan úton támogatást, lehetőséget, kegyelmi időt, ige hirdetőket, kinyílt templomajtókat? Tetszett nekünk arra használni az időt, amire Istentől kaptunk? És amikor nehezebbre fordulnak az idők, akkor méltatlankodunk, hogy ez nem fair. És mi a következmény? Csak remegő szívvel gondolhatunk arra, hogy bár a magyar utónévkönyvben csekély eséllyel található meg Íkábód neve, de lehet, hogy némely esetben úgy fogjuk érezni, hogy oda van. Most nem Izrael dicsősége, hanem oda van az a kegyelmi idő, vagy oda van a dicsőség, amit eddig Isten adott. És nem jól használtuk az időt. Elvették az Isten ládáját. De hát, hogy történhet ez meg? Hát tessék arra gondolni, hogy Isten megmondta, hogy ezt a ládát kik érinthetik? Csak ezzel megbízott papok, tehát nem úgy volt, hogy a papok érinthetik. A papokon belül is volt külön ezzel megbízott személy, külön család volt, leszármazási jogon lehetett az Isten ládájával bánni, és ugye később majd, amikor Dávid Jeruzsálembe költözteti, vagy akarja költöztetni a ládát, akkor egy Uzza nevű ifjú ember, aki egyébként a láda hordozásával megbízott papok közül való volt, amikor megbillen Isten ládája, és odakap a ládához, azonnal meghal. Hogy lehet, hogy a filiszteusok simán elviszik, minden gond nélkül, úgy, mint bármelyik közönséges ládát, ahogy elvihették bármelyik zsákmányt, hát ez mégse a nagymama sifonérja. És tessék csak arra gondolni, mentek haza a filiszteusok, diadalmi mámor, viszik a ládát, és úgy gondolják, hogy legyőztük Izraelt, de az még csak hagyján, legyőztük Izrael istenét. Itt visszük, fogságba. Hova fogják vinni? A filiszteusok pedig fogták az Isten ládáját, és elvitték Ében-Haézerből Asdódba. Fogták a filiszteusok az Isten ládáját, bevitték Dágon templomába, és oda tették Dágon mellé. Amikor az asdódiak másnap felkeltek, Dágon arccal a földön feküdt az Úr ládája előtt. Akkor fogták Dágont, és visszatették a helyére. Ez alapvetően egy olyan történet, amit szívesen mesélek a gyerekeknek. Ennél a résznél általában mindig kitör a gyerekeken a derültség. Mert micsoda szép látvány lehetett, ugyanis ez az oda tették Dágon mellé, azt kell tudni, hogy ez egy hatalmas méretű kőszobor, Dágonhoz képest az Isten ládája egy kis picike valami volt, mint egy kazetta, oda tették mellé, és ezzel úgy nagyjából ki is akarták ábrázolni, hogy a hatalmas Dágon mellett Izrael pici kis istenkéje milyen jól mutatnak. És akkor másnap reggel Dágon arccal a földre borulva fekszik. Biztos földrengés volt az éjjel. Mert efféle magyarázatokat szívesen mondanak. Csak azért tessék meggondolni, hogy milyen Isten az, akit aztán fognak, és csörlővel, emelővel, ki tudja mi mindennel, helyreállítják a lelki világát. Meg talpára segítik. De hát ez valahogy nem tudja az embereket, úgy tűnik, eléggé fölébreszteni. És akkor az Izrael Isten úgy döntött, hogy akkor segít nekik ebben. És meg fogja mutatni, hogy ő meg Dágon egy templomba nem fér. Tessék csak figyelni. Amikor másnap reggel fölkeltek, Dágon arccal a földön feküdt az Úr ládája előtt, de Dágon feje, meg a két kézfeje letörve a küszöbön volt, csak a dereka maradt meg. De kár volt azt az ajtót bezárni, mert Dágon szeretett volna távozni, csak nem lehetett. Nem gúnyolódni szeretnék. Csak Isten azt üzente, hogy ahol ő jelen van, és az ő jelenlétének a kiábrázolása most itt jelen van a szövetség ládájában, ott más Isten nem fér. És hogyha valaki nem értené, nincs gondolata más Istennek, tehát a fej a küszöbön, nincs cselekvő képessége sem más Istennek, tehát a két kézfej is külön-külön a küszöbön, hogy egy földrengéstől hogy tudott pont ez a három dolog odáig gurulni? Hát nem a földrengéstől. Na de akkor most vegyük egészen komolyan, még mielőtt valaki azt hinné, hogy csúfolódok. Ha itt működik az Isten ládája, akkor a csatatéren miért nem működött? Van egy rossz hírem, kedves hallgatóim, most sem működött az Isten ládája. Mert se a csatatéren, se Dágon templomában, se sehol nem működik egy tárgy. Még akkor se, hogyha az élő Istenről szól. Az élő Isten működött. A csatatéren megvonta a támogatását, mert bűnös életvitelhez kívántak egy szabadítási élményt, úgy, hogy közben nem változunk. Itt viszont egy idegen istenség környezetében azt akarta üzenni a filiszteusoknak, hogy milyen jól tudtátok, amit Egyiptomról tudtatok. És én az Úr nem változtam meg. Na de mi új szövetségiek nem tudunk valami ilyesmit? Krisztus Jézus tegnap, ma és mind örökké ugyanaz. De ettől még, ha fölrakok a falra egy feszületet, nem lesz jobban Krisztus központú az életem. Egy tárgytól. Ha kirakom a könyvespolcomra a Bibliát, nem lesz hívőbb a könyvespolcom. Mert ezeket se totemként, se amuletként, se amolyan védőszentként, nem tudom, hogy mondjam még, nem használhatom, mert ez ellene van az Istennek. De az van a Szentírásban, hogy az Úr az Isten, és az ő dicsőségét senki másnak nem adja. A filiszteusok hiába mentek úgy haza, hogy dicsőítették Dágont, aki győzelmet adott nekik Izrael istene felett. Első nap még megkapták a gondolkozási lehetőséget, helyreállították Dágont, mert csak leborult. Nem tudom, hogy hogy állították helyre. Biztos helyreállították, hiszen a filiszteusoknak is volt büszkesége, később, valahogy majd cementtel, meg ki tudja mi mindennel, összeeszkábálták az istenségüket. Egyébként ne tessenek véletlenül sem mosolyogni ezen, mert a mai ember más se csinál, csak ezt ideológiailag tesszük, nem cementtel, vagy mészkővel, vagy ki tudja mi mindennel, de mi szépen ragaszgatunk magunknak isteneket, innen a fejét, onnan a kezét, amonnan a lábát, innen ezt az elvet, onnan azt a hittételt, és akkor úgy gondoljuk, hogy megvan az én istenem, most már remek hívő ember vagyok. De ott, ahol az élő Isten jelen van, semmilyen más istenségnek se oka, se joga nem marad. Ugye tetszett érteni? Ahol az élő Isten jelen van, ott semmilyen más istenségnek se oka, se joga nincs. Én az Úr vagyok az Isten. Ne legyenek neked idegen isteneid én előttem. Ne imádd és ne tiszteld azokat. Na de, tessék mondani, ha mi elvben, szóban, esetleg bizonyos kifejezéseket használva úgy gondoljuk, hogy keresztények vagyunk. Vajon bizonyíték-e az életünk a kereszténységünknek? A filiszteusok ma is várják, nem feltétlenül kell, hogy filiszteusoknak hívják őket, és bármilyen hihetetlen, a világ pontosan tudja, hogy kicsoda az Isten, csak nem hisz benne. De amikor szorul a hurok, mint ahogy mostanában úgy tűnik szorul a hurok, akkor egyszer csak a világ elkezdi előhozni, hogy lehet, hogy mégis néhány héttel ezelőtt döbbenten találkoztam egy internetes portálon világi újságíró tollából azzal, hogy lehet, hogy a proféciák most fognak beteljesedni. Mert hogy Ezékiel mit írt, és a többiek mit írtak. És azóta több csatornán ugyanez a hang, és egyéni beszélgetésekben is ugyanez a hang. A világ sóvárogva várná az Isten fiainak a megjelenését, de az nem a tárgyaktól lesz, amit magunkhoz vettünk, és viszünk magunkkal a csatába, a lelki csatába, hanem a lelkülettől, amivel élünk. Amen.
1: Az Úr örökké uralkodik. 93. Zsoltár. Uralkodik az Úr, fenségbe öltözött, felöltözött az Úr, erőt övezett magára. Szilárdan áll a világ, nem inog, szilárdan áll trónod ősidők óta, öröktől fogva vagy te. Zúgnak a folyamok, Uram, hangosan zúgnak a folyamok, zúgva morajlanak a folyamok. A hatalmas vizek hangjánál, a tenger fenséges morajlásánál fenségesebb az Úr a magasságban. Amit megmondasz, igen megbízható. Templomodat szentség ékesíti, ó Uram, időtlen időkig.
2: A Magyar Evangéliumi Rádió Alapítvány Léleképítő című műsorát sugároztuk. Várjuk kedves hallgatóink leveleit a következő címre. Mera, 1428, Budapest, Postafiók 4. E-mail címünk radio@mera.hu. Telefonszámunk pedig 061-327-0440, melyen üzenetrögzítő is működik. Istenünk gazdag áldásával búcsúzunk.

0: Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A Magyar Evangéliumi Rádió Alapítvány léleképítő műsorát hallják. Jó vételt kívánunk!
1: Kedves hallgatóink! A következőkben Kulcsár Tibor lelkipásztor testvér, bibliatanulmányozó sorozatát hallhatják.
2: Nagyon nagy szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat, ez a Nehéz esetek a Bibliában sorozat, benne Kulcsár Tibort hallják. Ugye emlékeznek, ott hagytuk a múlt héten az Úr ládáját Dágon templomába. Egy picit megdöbbentek a filiszteusok, akik azt gondolták, hogy legyőzték Izrael, de hát nyilván legyőzték ezzel együtt Izrael istenét is, hiszen eredetileg rettegtek, féltek, hogyha Izrael istene jelen van a táborban, akkor ők biztos nem is győzhetnek, és fölemlegettek évszázadokkal korábbi történeteket, amik Egyiptomban estek, de aztán győzelmet arattak, és nagy volt az újongás, Dágon templomába vitték az Úr ládáját, viszont másnap reggel ott találták Dágonnak a szobrát leborulva a földre, és én nem tudom, hogy mit gondolták a filiszteusok, de egy biztos szépen visszaállították, és újra állt Dágon szobra az Úr ládája mellett. Aztán másnap reggel igazán megdöbbentek, mert úgy találták a Dágon szobrot, hogy nem csak ledőlt, hanem egy torzó maradt belőle, hiszen a feje is letört, és a két kézfeje is letört, és ezek kigurultak egészen a küszöbig, és nem maradt más, csak a törzs ott a helyén, az is ledőlve. De nem itt ért véget a történet, mert az ember logikusan arra számítana, hogy ezek után úgy megrémültek a papok, hogy fogták és azt mondták, hogy akkor küldjük vissza Isten ládáját, de nem így van, tessenek csak nézni. Sámuel első könyve 5. fejezetéből, a 6. verstől így olvasom. Aztán ránehezedett az Úr keze az asdódiakra, és pusztította őket. Megverte fekélyekkel Asdódot és határait, és amikor látták Asdód polgárai, hogy így áll a dolog, azt mondták, ne maradjon nálunk Izrael istenének a ládája, mert a keze ránk nehezedett, meg istenünkre, Dágonra. Itt egy pillanatra hadd álljunk meg. Tetszik tudni, az önmagában rendkívül furcsa, hogy a filiszteusok döbbennek rá, hogy az, ami őket éri, azok a csapások, azok a betegségek nem valami járványnak a következményei, hogy is fogalmaznak? Ránk nehezedett az Isten keze. Ez azt jelenti, hogy a filiszteusok nem vonták kétségbe, hogy az élő Isten valóságos személy. Ez egy nagyon fontos dolog. És ráadásul volt egy másik megfogalmazás is. Mi eddig Dágont imádtuk, nem mondják, hogy többet nem imádjuk, de egy biztos, hogy Dágon és Isten viszonylata valahogy úgy alakult, hogy Dágonra is ránehezedett az Úr keze. Isten az, akit bárki sarokba szoríthat. A filiszteusok úgy gondolták, hiszen nekik tulajdonképpen azért az Isten Pantheon, ahogy a görögök meg a rómaiak nevezték, nem volt nagyon messze eső a hitvilágukhoz, de hát ezek szerint Dágon alatta van az izraeli Istennek. Mi nagyon jól tudjuk, hogy ez nem így néz ki, hanem úgy néz ki, hogy Dágon az egy bálvány, és hogyha bármi történik körülötte, az maximum, lelkünk ellenségének, az ördögnek a munkája, egy egészen másfajta szellemi háttér van, szó nincs arról, hogy bármiféle köze legyen az Istenséghez, és ezt azért szeretném nagyon hangsúlyozni, mert nagyon sokan, akár a hallgatók között is találkozhatnak azzal, hogy hát azért vannak alacsonyabb rendű istenségek, akiknek a hatása nagyon fontos nekünk, nincs ilyen. Minden más szellemi hatalmasság az az ellenség oldala, hogyha ilyenféle imádatot fogad el. Tessenek csak arra gondolni, hogy azok a hatalmas szellemi lények, Isten angyalai, soha nem fogadtak el imádatot. Mindig tiltakoznak ellene. Egészen megdöbbentő módon Jánosnak például a mennyei jelenéseknél az angyal, amikor János összeomlik és hirtelen zavarában imádni akarja, azt mondja az angyal, meglásd, ne tedd, szolgatársad vagyok. Az angyal pontosan tudja maga helyét a teremtettségben, és ez nagyon fontos. Isten mindig volt, örökké való létező, minden más létező teremtmény. Éppen ezért nem lehet fölemelni az Isten szintjére. De erre valamilyen módon a filiszteusok is rájönnek, és az asdóiak úgy gondolják, hogy ezt nagyon gyorsan meg kéne szabadulni ettől a ládától, mert úgy tűnik, hogy ez nem egy láda pusztán, hanem itt Izrael istenének a keze nehezedett ránk. Összegyűjtötték a filiszteusok összes város fejedelmét, és ezt mondták, mit tegyünk Izrael istenének a ládájával? Azok azt felelték, át kell vinni Gátba. Izrael istenének a ládáját, át is vitték oda Izrael istenének a ládáját, de miután oda vitték, az úr keze a városra nehezedett. Igen nagy rémület támadt, mert megverte a város apraját, nagyját, fekélyek támadtak rajtuk. Elküldték azért az Isten ládáját Ekronba, de amikor Ekronba érkezett az Isten ládája, az ekróniak jajgatni kezdtek, és azt mondták, ide hozták Izrael istenének a ládáját, hogy megöljön bennünket népünkkel együtt. Üzenetet küldtek azért a filiszteusok összes város fejedelmének, összegyűjtötték őket, és azt mondták, küldjétek el innen Izrael istenének a ládáját, térjen vissza a helyére, ne öljön meg bennünket népünkkel együtt, mert halálos rémület támadt az egész városban, súlyosan rájuk nehezedett az Isten keze, és azokat az embereket, akik nem haltak meg, annyira gyötörték a fekélyek, hogy az égig hatott a város kiáltása. Folytassuk ezzel a lendülettel a történetet, hiába van ott egy új fejezetjelzés a Sámuel első könyvében. Az úr ládája 7 hónapig volt a filiszteusok földjén. Akkor hivatták a filiszteusok a papokat és a jósokat, és megkérdezték, mit tegyünk az úr ládájával? Mondjátok meg, hogyan juttassuk vissza a helyére? Itt most megállok egy pillanatra, már csak azért is, mert ugye minden népnek, mint ahogy annak idején a magyar népnek is megvoltak a maga sámányai, magyarul papjai, jósai, mindenféle olyan szellemi létezőkkel kapcsolatba lépni próbálók, minden népnek voltak ilyenek. Megvoltak az egyiptomiaknak is, megvoltak a filiszteusoknak, megvoltak a görögöknek, rómaiaknak, minden népnek, még egyszer szeretném mondani. És úgy gondolták az emberek, hogyha erre a kérdésre tud valaki válaszolni, ezt azok fogják tudni megmondani, akik ezen a területen szakemberek. Na de nem Izrael istenének a papjait hivatták, ez nagyon-nagyon fontos, hanem a saját papjaikat. Ők azt felelték, ha el akarjátok küldeni Izrael istenének a ládáját, ne üresen küldjétek, hanem jóvá tételi ajándékot is küldjetek vele. Akkor meggyógyultok, és megtudjátok, hogy Isten miért nem vette le rólatok a kezét. Erre azt mondták, milyen jóvátételi ajándékot kell adnunk? Ők így feleltek, 5 aranyfekélyt és 5 aranyegeret, a filiszteusok város fejedelmeinek a száma szerint, mert ugyanaz a csapás sújt mindenkit a város fejedelmekkel együtt. Készítsétek el a fekélyeket és a földet pusztító egerek képmását. Így adjatok dicsőséget Izrael istenének, akkor talán nem nehezedik tovább a keze rátok, isteneitekre és országotokra. Miért keményítenétek meg a szíveteket, ahogyan az egyiptomiak és a fáraó megkeményítette a szívét, nem úgy volt-e, hogy amikor csúffá tette őket, el kellett bocsátaniuk őket, és elmehettek? Készítsetek azért, és itt most mindjárt megállunk, mert egy új része következik ennek a történetnek, de ha ezt valaki végighallgatja, akkor mit fog látni? Néha, mintha teljesen tiszta lenne az, amit mondanak. Máskor meg egy picit, mintha zavaros lenne a kép. Miért? Mert abban a dologban, hogy Izrael istenét kell emögött a dolog mögött keresni, és valószínűleg okkal teszi, amit tesz, teljesen igazuk van. Beszél Isten jóvátételi áldozatról az ő törvényében? Igen. Na de nem eféle jóvátételi áldozatokról beszél. Mit is akarnak ők tenni? Valamilyen módon kiábrázolni a problémát, kiengesztelni ezzel az Istent, csak a keleti embernél, az ókori embernél, amit kiábrázolok, azt igazából uralom is. Nem véletlen tiltotta meg Isten az Isten ábrázolást.
3: hiszen a kiábrázoló fölébe kerül az ő hitviláguk szerint. Mit akarnak? Fekélyek vannak, hát csináljunk aranyfekélyeket. Arra majd tekintettel lesz az Isten. Egerek pusztítják a termésünket, csináljunk aranyegereket. Arra majd tekintettel lesz az Isten, mintha Istennek meg kéne mutatni, hogy hol van a probléma. Bár szeretném elmondani, hogy azért egy idő után mindenki érezheti, hogy itt valamiféle totemizmus jellegű dolog kezd kibontakozni. Na de tessék mondani, amikor egy keresztény kabalát használ. Van olyan, hogy keresztény kabala? Amikor a hitvilág, és én szándékosan nem élő hitről beszélek most, hanem a hitvilág, összekapcsolódik a világ minden pontjáról jövő ilyen-olyan kósza és kusza információkkal, akkor valami hasonló alakul ki belőle. Ráadásul a papok azt mondják, hogy ha elkészítitek a fekélyek és az arany egerek képmását, és ezt jóvátételi ajándékként fölajánljátok Istennek, akkor meg fogtok gyógyulni. És erre már vélem hallani, hogy valaki azt mondta, hogy na de Isten egyszer azt mondta Mózesnek, hogy csináljon részből kígyót, és aki fölnéz a kígyóra, meggyógyul. Tessék mondani, Izraelben hányszor használtak kígyomerjes ellen részkígyót később? Egyszer se. És ott se a részkígyó gyógyított, hanem Isten azt mondta, hogy most hitből kell tennetek majd valamit. Én mondom. Aki hittel fölnéz a kígyóra, ami később egyébként az Úr Jézus Krisztusnak ilyen értelemben előképe lesz, hiszen ott függött az a kígyó egy póznán, mint ahogy az Úr Jézus később majd a keresztre feszítve lesz, érthetetlen, emberileg hihetetlen, megmagyarázhatatlan, mégis történik az Isten szabadítása rajta keresztül, ilyen értelemben előképe az Úr Jézusnak. Na de Isten nem mondott ilyeneket. És jön egy teszt. Tessenek türelemmel hallgatni ma engem. A filiszteusok kiteszik a gyapjút. Tetszettek már hallani erről a történetről? Ugye igen? Hogy is történt? Gedeon nagyon szorult helyzetében azt mondta az Úrnak, hogy ha tényleg rajtam keresztül akar szabadulást adni, akkor én most fogok egy gyapjúfürtöt, és egyszer azt kérte, hogy a mező legyen száraz, a gyapjú vizes, aztán kért egy ellenpróbát, hogy a mező legyen csuromvíz, a gyapjú meg csontszáraz, és Isten ezt elfogadta. A filiszteus papok valami hasonló tesztet ajánlanak. Egyébként meglehetősen értelmes tesztet, ezt én zárójelben megjegyzem, és meglehetősen megbonyolítják. Készítsetek azért egy új szekeret, és hozzatok két borjas tehenet, amelyeken még nem volt járom. Jól tessenek figyelni, bár a mai világban ez egy picit nehezebben lesz érthető, akkor mindenki azonnal értette. Fogjátok be a teheneket a szekérbe, borjaikat pedig vigyétek vissza. Akkor itt most meg is állunk. Mit is kell csinálni? Elkészíteni egy új szekeret az Isten ládájának, ez amolyan tiszteletből megtesszük, rendben van. Két borjas tehén, amelyeken még nem volt járom. Hát aki próbált már valaha tehenet, és ez az idősebb korosztályban némelyekkel még előfordulhatott a hallgatók közül, próbált valaki tehenet járomba kényszeríteni, majdnem azt mondtam, hogy ösztökélni, az tudja, hogy hát az ösztöke az egyáltalában nem volt szükségtelen dolog, mert hogy a tehén nem akart jármot a nyakába, az biztos, mert hogy miért akart volna? Mindenki szereti a szabadságot, a lovat betörik mielőtt, akár igába fogják, akár meglovagolják, hát a tehénnel is valami ilyesmi történik, hozzá kell szoktatni. Na de itt borjas tehenekről van szó, amelyek a borjaiktól nem akarnak elszakadni. Se a borjú az anyjától, se az anya a borjától, és ráadásul azt mondják a papok, hogy nem az van, hogy istállóba bezárjátok kisborjút és elhozzátok a mamát, hanem elhozzátok a kisborjút az anyjával együtt, az anyját a kisborjú jelenlétében megpróbáljátok járomba fogni, aztán a borjút pedig szépen elviszitek. Na most a normális dolog, ami ilyenkor történik, hogy a jármot meg úgy mindent, meg úgy mindenkit a környéken a tehén összetör, és megy a borja után. Tudták a papok, milyen tesztet kell csinálni. Aztán fogjátok az Úr ládáját, tegyétek a szekérre, az arany holmit pedig, amit jóvátételi ajándékul adtok, tegyétek mellé egy ládikába, úgy bocsássátok el, hadd menjen. Aztán figyeljetek, ha a saját határa felé, Bécsemes felé tart, akkor ő okozta nekünk ezt a nagy bajt, ha pedig nem, abból megtudjuk, hogy nem az ő keze sújtott bennünket, hanem véletlenül történt ez velünk. Itt a teszt. Utoljára a múlt héten, Isten tisztelet végén, egy beszélgetés közben kérdezte azt valaki, hogy honnan lehet tudni, hogy egy dolog nem véletlenül történt, hanem az Isten akarata volt, vagy az Isten volt az, aki ezt előidézte. Jogosan vetik föl a filiszteusok ezt a kérdést? Természetesen. Istennek soha nem volt problémája, ha az emberek gondolkoznak, és hogy Isten segíteni akart a filiszteusoknak, tessék megnézni, a filiszteusok megfoghatják Isten ládáját, és fölrakhatják a szekére. Azoknak a hallgatóknak, akik esetleg talán kevésbé vannak tisztában a Szentírásnak a dolgaival, nagyon szeretném hangsúlyozni, hogy Isten ládájára nem véletlen néhány pap volt kijelölve, aki hozzányúlhat, és amikor más nyúlt hozzá, azzal általában megtörtént az az egyszerű eset, hogy belehalt. Isten vigyázott erre, hogy a szentet és a szentségtelent meg tudják különböztetni. És Isten most, mintha hátra lépne, és azt mondaná, olyan kezdők még a velem való kapcsolat szempontjából. Itt most egy picit én vagyok engedékeny. Hogy is szoktuk mondani? Mennyei atya. Na de nem Izrael az ő gyermeke? Hát nem. Izrael az ő választott népe. Na de ki teremtette az emberiséget? Ki minden embernek az atya? A mindenható Isten. Fáj-e Istennek a filiszteusoknak az elhajlása, az Isten nélküli állapota, a bálvány imádása? Természetesen. Akarja, hogy a filiszteusok megismerjék az Urat? Igen. Könyörülő kegyelemmel hajol le hozzájuk? Hát szemmel láthatóan. Itt van egy teszt. Miért vesz Isten ebben részt? Mert azt akarja, hogy ne csak sejtésük legyen az Isten létezéséről, az Isten hatalmáról, hanem bizonyosságuk lehessen, bizonyítékot akar nekik adni. Elindulnak a tehenek. Nem vissza az istálóba visszavitt borjak után, mint ami logikus lenne, hanem elindulnak előre az úton, mennek, mennek, és egyszer csak bekanyarodnak az Izrael felé, igazából az ott a Júda törzse és a többiek vannak abba az irányba, bekanyarodnak a bécsemesi útra. Az emberek tehát így jártak el, fogták a két borjas tehenet, befogták a szekérbe, borjaikat pedig bezárták. Aztán föltették a szekérre az úrládáját, meg a ládikót az aranyegerekkel és a kelések képmásával, a tehenek pedig egyenesen rátértek a Bécsemes felé vívő útra, és folyton bőgve mentek előre az úton, bocsánat, talán nem fognak rajta megütközni, megkülönböztető jelzéssel, bekapcsolt szirénával, hogy mindenki tudja, hogy itt valami rendkívüli dolog történik. Miért bőgnek folyton? Nem csak azért, mert még soha nem voltak járomba, ők a borjaik után szeretnének menni. És merre mennek? Tetszik tudni? Nekünk embereknek egy nagy tanulság, hogy amikor Isten bármelyik állatot igénybe akarja venni, soha nem engedetlen. Jónás halától, a virágvasárnapi bevonulás Szamaráig, amelyik szintén betöretlen állat volt, eddig a két tehénig mindenki engedelmeskedik az Úrnak. Mert az állatvilágban Isten iránti engedetlenség nincs. Az ember az, aki ezt képes, és nagy előszeretettel meg is teszi. A tehenek pedig egyenesen rátértek a Bécsemes felé vívő útra, és folyton bőgve mentek előre az úton, nem tértek le se jobbra, se balra, a filiszteusok városfejedelmei pedig mentek utánuk egészen Bécsemes határáig. Na ez nagyon szép kis dísz menet lehetett. A bécsemesiek éppen búzát arattak a völgyben, föltekintettek, meglátták a ládát, és örvendeztek a láttára. A szekér eljutott a bécsemesi Jehósua mezejére, és ott megállt. Volt ott egy nagy kő, felhasogatták a szekér fáját, és föláldozták a teheneket égő áldozatul az Úrnak. A léviták pedig levették az Úr ládáját és a mellette levő ládikót, amelyben az aranyholmi volt, és rátették a nagy kőre. A bécsemesi emberek égő áldozatokat, véres áldozatokat mutattak be azon a napon az úrnak, amikor látták ezt a filiszteusok, 5 város fejedelme visszatértek Ekronba azon a napon. Itt most meg kell állni egy pillanatra. Hova is ment az a 2 tehén? Bekanyarodtak az útra, és egészen addig mentek, külön hangsúlyozza a Szentírás, hogy nem térve le se jobbra, se balra, amíg elérkeztek Jehósua mezejére. Tetszik tudni, a Szentírástól nem áll messze, hogy Isten jelképeket és szimbólumokat használ. Jehósua, ez ugyanaz a név, mint Józsué. Jehósua, ez ugyanaz a név, mint Jézus. A jelentése az Isten a szabadító. Az Isten megment. Hol állt meg az a 2 tehén az Isten ládájával? Jehósua mezején, hogy megértse Izrael, hogy az Isten a szabadító. A bécsemesi emberek tudtak ezen a nyelven. És általában Isten azt a nyelvet használja, amin érteni szoktunk. Miért nagyon fontos ez nekünk? Azért, mert Isten ezen a különös napon tanítani akarta a filiszteusokat, tanította is. Ott volt a kérdés bennük, mit kell tenni? A végén rájöttek, aranyegerek nélkül, meg fekélyek nélkül is ez lett volna a megoldás, hogy Isten ládájának vissza kell kerülni a saját népéhez, ott, ahol az ő helye van. Isten elfogadta azt, hogy tesztet szeretnének, hogy meggyőződni szeretnének. De aztán Isten akart üzenni a saját népének. Nem írja le a Biblia, de én megpróbáltam beleélni magam a bécsemesi emberek helyzetébe, most tessenek elképzelni. Éppen búzát aratnak, és ott a búza fölött egyszer csak megjelenik, minthogyha úszna a légben az Isten ládája, hiszen a búza táblából kinézve mit láthattak mást? Valószínűleg keveset a szekérből, és keveset a tehenekből, ellenben azt látták, hogy itt jön az Isten ládája vissza. Mégse hagyott el az Úr bennünket, mégis van nekünk kegyelem. És aztán pont azon a mezőn áll meg. Nem az első adandó alkalommal, hanem megy addig, amíg ez a nép is tanulhat. Sajnos később is kell tanulniuk, erre majd visszatérünk a következő alkalommal, mert 70 ember aznap meghal Bécsemesben. Akik úgy gondolták, hogy hát csak megnézzük akkor már magunknak, hogy mi van abban a ládában. Még egyszer mondom, Isten azon a napon tanította a filiszteusokat, de tanította a saját népét is. És nem hallgathatjuk el, hogy mind a mai napig Isten nagy türelemmel van azok iránt, akik keresők, akik vágynak az élő Isten után. Sokszor tévutakon, bolyongva, kanyarogva megengedi nekik, hogy közelebb kerüljenek a meggyőződéshez. De a másik dolog is igaz, hogy az élő Isten a saját népét úgy szeretné látni, mint aki nem jár a mások útján, hanem érti, elfogadja és követi az élő Isten igazságát. Hát tegyünk mi is így. Még akkor is, hogyha az új szövetségben nekünk másfajta jelképeink vannak. De ne felejtsük el, ő nekik csak egy jelképes megállás volt, nekünk pedig sokkal többet adott Jézuson keresztül az Úr, a Golgotát, hogy tudjuk, mit is? Hogy az Isten megment, az Isten megszabadít, hogy nála van kegyelem, nála van szabadulás. Amen.
0: A Magyar Evangéliumi Rádió Alapítvány Léleképítő című műsorát sugároztuk. Várjuk kedves hallgatóink leveleit a következő címre. Mera 1428 Budapest, Postafiók 4. E-mail címünk radio@mera.hu. Telefonszámunk pedig 061-327-0440, melyen üzenetrögzítő is működik. Istenünk gazdag áldásával búcsúzunk.

0: A Magyar Evangéliumi Rádió műsorát sugározzuk.
1: Szeretettel köszöntjük kedves hallgatóinkat! A Biblia üzenete című rendszeres, Biblia tanulmányozó műsorunkkal jelentkezünk.
2: A sorozatot dr. John Vernon McGee írta, melyet dr. Gerzsenyi László fordításában és előadásában hallhatnak.
3: Kedves hallgatóm! Péter első levele 3. részének 8. versével folytatjuk ige magyarázatunkat. Végül pedig legyetek mindnyájan egyetértők, együttérzők, testvérszeretők, könyörületesek, alázatosak. A hívőknek, egyetértőknek, együttérzőknek, testvérszeretőknek, könyörületeseknek és alázatosaknak kell lenniük, ami azt jelenti, hogy nem igyekeznek uralkodni egymáson. Ilyen magatartást kell tanúsítaniuk a hívőknek a hívők társaságában. Ne fizessetek a gonoszért gonosszal, vagy a gyalázkodásért gyalázkodással, hanem ellenkezőleg. Mondjatok áldást, hiszen arra hívattatok el, hogy áldást örököljetek. Péter első levele, 3. rész, 9. vers. Ez azt jelenti, hogy odafordítjuk a másik orcánkat is. Ha egy hívő társunk valami rosszat mond rólunk, ami nem igaz, akkor nem szabad visszaütnünk. Ajánljuk testvérünket az Úrnak, és az Úr majd gondoskodik helyreigazításáról. Ő minden kis széthúzást és egyenetlenséget leállít a gyülekezetben, ha erre az álláspontra helyezkedünk, és arra gondolunk, hogy az Urat képviseljük. Mert aki szeretne örülni az életnek, és jó napokat látni, óvja nyelvét a gonosztól, és ajkait, hogy ne szóljanak álnokságot. Péter első levele, 3. rész, 10. vers. Mindnyájan szeretjük az életet, de sajnos sok hívő van korunkban, aki nem élvezi az életet. Nem élnek kiteljesedett életet, nem érik el mindazt, amit az élet nyújthatna. Amikor egy városban voltam lelkipásztor sok évvel ezelőtt, egy fiatal orvostanhallgató, aki a gyülekezetben a fiatalok elnöke volt, és nem sokkal volt fiatalabb tőlem, egy napon így szólt. Azt akarom, hogy olyan legyen az életem, mint egy narancs, amiből minden cseppet ki tudok préselni. Istennek akarok élni. Mert aki szeretne örülni az életnek, ez azt jelenti, hogyha igazi életet akarunk élni, akkor annak itt van a titka és kulcsa. Péter azt mondja, hogy tartózkodnunk kell attól, hogy folyton rosszat mondjunk egymásról, és nem szabad álnokságot szólnunk, nehogy csorbát szenvedjen az igazság. Forduljon el a gonosztól, és cselekedjék jót, keresse és kövesse a békességet. Péter első levele, 3. rész, 11. vers. Isten gyermekének nem szabad visszavonulnia az élettől. Éljük meg az életed, de ne úgy, hogy pletykázunk és gonoszt mondunk egymásról. Éljünk helyesen, és forduljunk el a gonosztól, és legyünk a békesség szolgái. Éljünk Istennek. Ez elengedhetetlenül fontos, mert az Úr szeme az igazakon van, és füle az ő könyörgésükre figyel, az Úr arca pedig a gonosz cselekvők ellen fordul. Péter első levele, 3. rész, 12. vers. Ez csodálatos szakasza a Szentírásnak. Péter itt a 34. Zsoltárból idéz. Az Úr szeme látja az igazakat, füle meghallja kiáltásukat. Az Úr a gonosztevők ellen fordul, emléküket is kiirtja a földről. 34. Zsoltár, 16. és 17. vers. Ez nagyon erős nyilatkozat, ahogy itt a Zsoltárban olvassuk. Isten igéje mindenütt erősen hangoztatja az itt található igazságot. Isten kezességet vállal azért, hogy meghallgatja övéinek az imádságát, de nem hallgatja meg azokét, akik nem az övéi. A bűnös ember csak így imádkozhat. Uram, elfogadom Jézus Krisztust, mint megváltómat. Kérlek, fogadj el általa engem, mint bűnöst. Ezt az imádságot Isten meghallgatja, és választ ad rá. Ma sokan arra gondolnak, hogy a bűnös ember bármilyen életet élhet, amilyent akar, és aztán oda mehet Istenhez imádkozni, ha bajban van, és elvárhatja, hogy Isten meghallgatja és válaszol neki. Ahogy a filmek és regények mondják, a gonosztevő hazamegy, és kis beteg lányát a kórházban találja. Majd letérdel az ágy mellett, és Istenhez kiált, hogy gyógyítsa meg a lányát. Milyen szentimentális lehet egy ilyen történet? De hadd mondjam meg nagyon nyíltan, ez ostobaság, és teljesen ellentétes a Szentírással. A gonosz bűnöző először jöjjön rendbe Istennel, és aztán Isten meghallgatja és válaszol imádságára. Hamis elképzelés azt gondolnunk, hogy Isten bármilyen körülmények között segítségül hívhatjuk, akár hozzátartozunk, akár nem. Ő nem ígérte, hogy meghallgatja a gonosztevők imádságait. A Prédikátor könyve 2. részének 17. versében olvasunk egy emberről, aki mindent megpróbált az életben. Úgy élt, mint egy világfi, és végül ezt mondta: meggyűlöltem az életet, mert rossznak tartottam azokat a dolgokat, amiket véghez visznek a nap alatt, hiszen minden hiába valóság és hasztalan erőlködés. Napjainkban milyen sokan e világ szerint élnek, és hirtelen rádöbbennek, hogy nem érte meg. Az élet monoton, az életnek nincs értelme. Nem csoda, hogy fejüknek irányítják a fegyvert, és agyonlövik magukat. Nem csoda, hogy kiugranak egy 13 emeletes épületből. Nem csoda, hogy túladagolják az altató pirulákat, hogy véget vessenek az életüknek. Amíg nem jutsz Istennel helyes kapcsolatba, addig nem élhetsz kielégítő, teljes életet. Vajon ez azt jelenti, hogy Isten gyermeke e világ problémái fölötti magaslaton élnek? Figyeld Péter szavait! De ki az, aki bántalmaz titeket, ha buzgón igyekeztek a jóra? Péter első levele, 3. rész, 13. vers. Vajon ez azt jelenti, hogy Isten olyan fegyverzetet ad neked, aminek senki nem tud ártani? De még ha szenvednétek is az igazságért, akkor is boldogok vagytok, a fenyegetésüktől pedig ne ijedjetek meg, sem meg ne rettenjetek. Péter első levele, 3. rész, 14. vers. Az igazságért való szenvedés örömet szerez Isten gyermekének. Egyes keresztjének gyűlöletessé teszik magukat a másoknak való bizonyságtételükben, mert azt gondolják, hogy kiállnak az Úr mellett. De ha egyszerűen kiállunk az igazság és Isten mellett, akkor örülnünk kell, ha ezzel együtt szenvedés jár. Ezt ismételnem kell. Nem fogsz elmenekülni a szenvedés elől ebben a világban, ha Isten gyermeke vagy. Valaki ezt mondta: Jézus gyakran úgy beszélt a kereszténységről, mint lakomáról, de sohasem úgy, mint piknikről. Mennyire igaz ez? Sohasem mondta, hogy könnyű életet fogunk élni a földön.

Igazán kívánom, hogy bárcsak úgy megvilágíthatnám a következő verset, hogy áldássá lenne a szívednek. A tőlem telhetőt megteszem ennek érdekében. Ellenben az Urat, a Krisztust tartsátok szentnek szívetekben, és legyetek készen mindenkor számot adni mindenkinek, aki számon kéri tőletek a bennetek élő reménységet. Péter első levele, 3. rész, 15. vers. Ez azt jelenti, hogy a kevesebbnél egy kicsit többet kell tudnunk a Bibliáról. A mostani idő tragédiája az, hogy sokan mondják magukról, hogy keresztjének, de a szkeptikusok képesek őket sarokba szorítani a hit kérdéseiben. Nem tudnak egyáltalán szembeszállni velük. Miért? Azért, mert nem ismerik Isten igéjét. A Krisztust tartsátok szentnek szívetekben. Van-e szent helyed egy kis kápolnád a szívedben? Amikor autóval utazol, vagy végig sétálsz az utcán, vagy az üzletben, irodában, tanteremben, van-e egy kis kápolna a szívedben, ahova vissza tudsz vonulni, és megszentelheted az Úristent a szívedben? Ha van, a kívülállók megtudják, hogy Istené vagy, és nem kell állandóan hangot adnod ennek, és nem kell gyűlöletessé tenned magad azáltal, hogy bizonyos kegyes nyilatkozatokat teszel. Ó, bárcsak ma is megszentelnéd a szívedben az Úristent! Milyen nagy szükség van erre? Habakuk írta, az Úr azonban ott van szent templomában. Csendesedjék el előtte az egész föld. Habakuk könyve, 2. rész, 20. vers. Vasárnap elmész a templomodba, de a világ elhalad melletted, elmegy a tengerpartra, a hegyekbe, a sivatagba, a szórakoztató helyekre. Az egész világ nem csendesedik le előtte. Miért? Mert nekünk egyénenként kell megszentelnünk Istent a szívünkben. Ezt pedig szelíden és tisztelettudóan, jó lelkiismerettel tegyétek, hogy amivel rágalmaznak titeket, abban megszégyenüljenek azok, akik gyalázzák a ti Krisztusban való jó magatartásotokat. Péter első levele, 3. rész, 16. vers. Más szóval, mindenképpen bizonyosodj meg arról, hogy akik gonosz mondanak rólad, azok tévednek. Nem sokkal azután, hogy egy gyülekezet lelkipásztora lettem, találkoztam egy lelkipásztorral, aki megkérdezte tőlem, miként érzed magad, mint ennek a nagy gyülekezetnek a lelkipásztora? Ezt mondtam, ez csodálatos. Olyan helyen találom magam, ahol nem kell védekeznem. Nem igyekszem úgy fölmenni a szószékre minden vasárnap reggel, hogy megmagyarázzam azokat, amiket rólam mondtak. Feladatom Isten igéjének tanítása. Még semmi sem volt igaz azokból a gonoszságokból, amiket rólam mondtak. A lelkipásztor ezt mondta. Légy hálás az Úrnak, hogy amit mondanak, nem igaz. Ebben a versben Péter ezt mondja. Jó lelkiismerettel tegyétek, hogy amivel rágalmaznak titeket, abban megszégyenüljenek azok, akik gyalázzák a ti Krisztusban való jó magatartásotokat. Mert jobb jót, mint gonosz cselekedve szenvedni, ha ez az Isten akarata. Péter első levele, 3. rész, 17. vers. Ha Krisztusért szenvedsz, az örömet ad neked, de ha azért szenvedsz, mert az ostobát játszottad, mert bajba és bűnbe keveredtél, akkor az egészen más helyzetet teremt. Mert Krisztus is szenvedett egyszer a bűnökért, az igaz a nem igazakért, hogy Istenhez vezessen minket, miután halálra adatott test szerint, de megelevenítetett lélek szerint. Péter első levele, 3. rész, 18. vers. Fontos látnunk, hogy Jézus Krisztus emberré lett, és emberségében meghalt a kereszten. A keresztfán meghalt, és a Szentlélek feltámasztotta őt a halálból. Így ment el a börtönben levő lelkekhez is, és prédikált azoknak. Péter első levele, 3. rész, 19. vers. Ez a Szentírásnak az egyik leginkább félreértett szakasza.
Ez egész fejezet kulcsszava a 20. versben található. Ez a kis szócska az, hogy amikor. Akik egykor engedetlenek voltak, amikor az Isten türelmesen várakozott a Noé napjaiban, a bárka készítésekor. Ebben kevés, szám szerint 8 lélek menekült meg a vízen át. Péter első levele, 3. rész, 20. vers. Mikor prédikált Krisztus lélekben a börtönben? Amikor az Isten türelmesen várakozott a Noé napjaiban, a bárka készítésekor. Krisztus korában azoknak az embereknek a lelke, akiknek Noé prédikált, börtönben volt, mert elutasították Noé üzenetét. A Seolba kerültek. Vártak az ítéletre. Elkárhoztak. De Krisztus nem ment le, és nem prédikált nekik, miután meghalt a kereszten. Ő Noé által prédikált. Amikor az Isten türelmesen várakozott a Noé napjaiban, a bárka készítésekor. Noé 120 évig prédikálta Isten igéjét. Megmentette a családját, de senki más nem tudott megmenteni. Krisztus lelke beszélt Noé által a Noé korában.

és ezért ők is ítéletre jutnak. Most pedig titeket is megment ennek képmása a keresztség, amely nem a test szennyének lemosása, hanem könyörgés Istenhez jó lelkiismeretért a feltámadt Jézus Krisztus által. Péter első levele, 3. rész, 21. vers. Most pedig titeket is megment ennek képmása a keresztség. Milyen keresztségre utal ez? Ez nem a víz általi, hanem a Szentlélek általi keresztségre mutat. A Szentlélek általi keresztség valóságos, és a víz általi keresztség szertartásos. Én hiszek a vízkeresztségben, és hiszem, hogy ennek az alámerítés a helyes módja. Itt azonban fontos meglátnunk, hogy a Szentlélek keresztség helyez minket a hívők közösségébe, amely nem a test szennyének lemosása, hanem könyörgés Istenhez jó lelkiismeretért a feltámadt Jézus Krisztus által. Ez nem csak víz által történik, mert ez nem törli el a test szennyét, hanem könyörgés Istenhez jó lelkiismeretért a feltámadt Jézus Krisztus által. Vagyis a Jézus Krisztus feltámadásában való hit, amit a Szentlélek végez el benned, ad neked életet és újonnan születést. Aki miután felment a mennybe, az Isten jobbján van, és alávettettek neki angyalok, hatalmasságok és erők. Péter első levele, 3. rész, 22. vers. Ez a vers az Úr Jézus Krisztusról beszél. E földön bűnösök vagyunk, de hozzám mehetünk, elfogadhatjuk őt, és csatlakozhatunk a megváltottak hatalmas seregéhez. A Szentlélek által Krisztus testébe kereszteltetünk, mert feltámadt a halálból, és most Isten jobbján van. A Szentírásnak ebben a fejezetében, ami most következik, Péter nagyon világossá teszi, hogy amikor az élet könnyű, fennáll az elsodródás veszélye. Olyan helyzetbe kerülhetünk, hogy értelmileg úgy fogadjuk az élet minden áldását, mintha az nekünk szóló tartozás lenne. Ilyenkor eljutunk egy olyan pontra, ahol nem úgy értékeljük az életet, mint ahogy kellene. Mint keresztény, milyen értéknek tartod az életet? Isten megengedi gyermekeinek a szenvedést, hogy távol tartson minket a bűntől, és megfelelően értékeljük az életet. Sok fiataltól hallom korunkban, hogy valamit azért cselekszenek, hogy új irányba haladjon az életük. Hadd mondjam neked, a szenvedés új irányt szab az életnek. Dávid is fölfedezte ezt, és így írt a 66. Zsoltár 10. versében. Mert megpróbáltál minket, Istenünk, megtisztítottál, mint az ezüstöt. Isten próba alá enged minket, hogy magához közel vonjon, és új irányt mutasson életünknek. Ez a célja a szenvedésnek. Mivel tehát Krisztus testben szenvedett, vértezzétek fel magatokat azzal a felismeréssel, hogy aki testileg szenved, az elszakad a bűntől. Péter első levele, 4. rész, 1. vers. Be kell vallanom, hogy mostanában nyílt meg előttem ez a Biblia vers. Éveken át ez a vers nagyon zavarba hozott, és sohasem merültem el a részleteiben, amikor erről tanítottam. Csodálkozva fedeztem föl, hogy hozzám hasonlóan más kommentátorok is többé-kevésbé mellőzték ezt, és nem nagyon foglalkoztak vele. Bízom benne, hogy Isten lelke megértést ad, aminek alapján ez a vers segítségünkre lesz. A mivel szócska visszautal. Azt hiszem, Péter első levele 3. részének 18. versére. Mert Krisztus is szenvedett egyszer a bűnökért, az igaza nem igazakért, hogy Istenhez vezessen minket, miután halálra adatott test szerint, de megelevenítetett lélek szerint. Ez a két vers együvé tartozik, és ez ismét emlékeztet arra, hogy emberi testében Krisztus nem csak elviselte a fájdalmat, hanem ténylegesen meg is halt.

0: Mostanában van egy nagyon népszerű könyv, aminek a címe ez, Amikor Isten meghalt. Az is népszerű teológia, amit úgy neveznek, hogy Isten meghalt teológia. Isten sohasem halt meg, és ő ma is él, még csak beteg sem volt soha. Krisztus halt meg emberi testben, amelyet Betlehemben vett föl. Ahogy a zsidókhoz írt levél szerzője írja, ő megkísértetett mindenekben hozzánk hasonlóan. Tudta, mi a szenvedés. Tudta, mi a vérveszteség. Tudta, mi a könnyezés. Tudta, mi az, amikor valakinek megszakad a szíve. Tökéletesen ember volt, és ebben az emberi testében halt meg. Imádkozzunk! Úr Jézus Krisztusom, hálát adok neked azért, amit értem vállaltál a kereszten. Köszönöm, hogy kiontottad véred az én megtisztulásomért, és feltámadtál megigazulásomért. Szeretnék örökké hálás lenni neked mindezért. Amen.
1: Hallgatóink levelei.
2: A 37. Zsoltárt olvastam, olyan felemelőek ezek a versek, hiszen az Úrban való gyönyörködésnek átformáló ereje van. A mindennapi terhek és gondok között kiemel az Úr, ha valóban tudok benne gyönyörködni. Kegyelmével átsegít a nehézségeken, de csak akkor, ha meg tudjuk alázni magunkat előtte. Azt tapasztalom, hogy az Úr vezetése mennyire biztos, és csak ez az egy biztos ebben a világban. Az elmúlt napokban is ezt tapasztaltam. Még volt vizsgám az iskolában, és nagyon nehéz volt, így rettenetesen féltem tőle. Ettől a félelemtől nem tudtam szabadulni, mi lesz, ha nem sikerül. Vezetett az ige, kértem az Urat, hogy segítsen, mert nála nélkül elbukom. De nem értettem az igét. A vizsga előtti este ezt kaptam, Jeremiás 15:20, mert én veled leszek, megsegítlek és megmentelek. Ekkor megértettem, hogy az Úr fog harcolni, és csodálatos módon sikerült is a vizsgám. Olyan öröm volt bennem, hogy azt elmondani nem lehet, mert ő ígérte és meg is tartotta. Az Úrban való gyönyörködés terem a megtéréshez illő gyümölcsöket, mert akkor a körülöttünk élő világ is észreveszi a különbségeket. Nem szavakkal kell bizonygatnunk dolgainkat, hanem az életünk, tetteink tesznek róla bizonyságot, és ez mindennél többet ér. Sarolta írta a Felvidékről.
3: Ösvényem világossága, áhítatok minden napra, írta William MacDonald. Május 7-e. Valódi gondoskodás. Néki gondja van reátok. Péter első levele, 5. fejezet, 7. vers. A Biblia tele van példákkal arról, hogy milyen csodálatosan gondoskodik Isten az ő népéről. Izrael a 40 évi pusztai vándorlása idején mennyei kenyeret evett. Kimeríthetetlen tartalékuk volt vízből, és Isten ellátta őket elnyűhetetlen saruval. Ugyanez a helyzet a mi pusztai vándorlásunkkal is. Ennek bizonyítására az Úr világossá teszi számunkra, hogy sokkal inkább gondoskodik rólunk, mint a virágokról, madarakról és állatokról. Beszél például a verebekről. Gondoskodik azok eledeléről, közülük egyről sem feledkezik meg, és Isten akarata nélkül egy sem hullhat le a földre. Vagy ahogyan H.E. Ironside fejezi ki, Isten részt vesz minden veréb temetésén. A kép jelentése természetesen az, hogy mi sokkal értékesebbek vagyunk az ő számára, mint sok veréb. Ha a mezők liliumait pompásabban öltözteti, mint ahogy Salamon öltözött teljes dicsőségében, mennyivel inkább gondoskodik a mi ruházatunkról is. Ha gondoskodik az ökrökről, mennyivel inkább gondoskodik a mi szükségleteinkről. Jézus Krisztus, a mi nagy főpapunk, nevünket a vállán, az erő helyén és a mellén, a szeretet helyén viseli, de tenyerébe vésve is hordozza nevünket. És elkerülhetetlenül emlékeztet ez a szegek helyére, amelyeket a Golgotán érettünk szenvedett el. Ismeri fejünk hajszálainak pontos számát, számon tartja bolyongásunkat, és fel van írva könyvében minden egyes könycseppünk. Aki minket bánt, az ő szeme fényét bántja. Minden ellenünk kovácsolt fegyver célt téveszt. Míg a pogányoknak vállukon kell hordozniuk isteneiket, addig bennünket a mi Istenünk hordoz. Még ha víz áradaton vagy tűzön megyünk is át, ő velünk van. Minden szenvedésünket ő is szenvedte. Nem alszik és nem szunnyad a mi őrizőnk. Istennek eme jellemvonását valaki egyszer isteni álmatlanságnak nevezte. A jó pásztor, aki életét adta értünk, nem tart vissza tőlünk semmi jót. Gondoskodik rólunk az év elejétől az év végéig. Őszkorunkig hordoz bennünket, nem hagy el minket sem, el nem marad tőlünk. Lásd Zsidókhoz írt levél, 13. fejezet, 5. vers. Isten valóban gondoskodik rólunk.

0: A Magyar Evangéliumi Rádió műsorát sugározzuk.
1: Szeretettel köszöntjük kedves hallgatóinkat! A Biblia üzenete című rendszeres, Biblia tanulmányozó műsorunkkal jelentkezünk.
2: A sorozatot dr. John Vernon McGee írta, melyet dr. Gerzsenyi László fordításában és előadásában hallhatnak.
3: Kedves hallgatóm! Jóel könyve második részének 14. versével folytatjuk ige magyarázatunkat. Ki tudja, hát ha most is megbánja, és áldást hagy maga után. Hozzatok étel és italáldozatot isteneteknek az Úrnak. Más szóval, az Úr ismét megáll titeket a mezőn és a szőlőskertben, és lesz italáldozat és lesz ételáldozat, amit bemutattok nekem. Történetesen itt az italáldozatot említi, de nincs közlés Mózes harmadik könyvében az italáldozatról. Az italáldozatot kiöntötték a többi áldozatra, és annak részévé vált. Amikor az áldozatra öntötték, akkor a forró szénen gőzzé változott. Pál apostol azt kívánta, hogy élete italáldozattá váljék Krisztus áldozatán. Fújjátok meg a kürtöt a Sionon. Tartsatok szent böjtöt. Hirdessétek ki, hogy ünnep lesz. Jóel könyve, második rész, 15. vers. E fejezet elején láttuk, hogy a kürtök megfújásával hívták össze a népet, és azzal fújtak riadót is. Az első versben riadóztatásra kellett használni. Most itt a 15. versben összegyülekezésre használják. Az embereknek össze kellett jönniük, hogy meghallják Isten üzenetét, és lehetőségük nyíljék az Istenhez való visszafordulásra. Ő irgalmas és jó. Kész elfogadni őket. Tartsatok szent böjtöt, hirdessétek ki, hogy ünnep lesz. Mint ahogy már láttuk, a mózesi rendszerben Isten csak ünnepnapokat adott népének. Azért voltak ünnepek, hogy örvendezve Isten elé járuljanak. Most azonban bűnben és Isten elleni lázadásban élnek, és elfordultak tőle, ezért böjtölniük kell, és ünnepi összejövetelen kell Isten elé állniuk. Csak akkor jöhetünk hozzá, ha mint bűnösök el akarunk fordulni bűneinktől. Ha elfordultál Istentől, és most Istenhez térsz, akkor csak segítségül kell hívnod őt, és ő megvált téged. Higgy az Úr Jézus Krisztusban, és üdvözülsz. Nem szükséges semmit sem tenned, csak ennyit. Nem kell szertartásokon átmenned, vagy valamit ígérned. Egyszerűen, mint bűnösnek, Krisztushoz kell fordulnod irgalmáért. Érdekes, hogy a prédikálás, evangelizálás vagy igehirdetés szava azt jelenti, hogy trombitálni. Az új szövetség kürtjével kell hirdetnünk az evangélium üzenetét, hogy térjenek meg az embereke világban. Fújjátok meg a kürtöt a Sionon. Ezzel hívjátok össze az ünneplő gyülekezetet. Amikor az emberek az oltár elé mennek, és a gyülekezet elé állnak, az ünnepélyes pillanat. Azt bizonyítják, hogy a bűneiktől odafordultak Istenhez. Ez nagyon komoly lépés, és nem szabad könnyedén venni. Azonban ismét hangoztatom, hogy nem pusztán egy gyülekezet oltárához való járulás bizonyítja az igazi megtérést. Egy nagyvárosban egy kedves házaspár odament az oltárhoz a gyülekezet előtt, miután prédikáltam. Lementem hozzájuk, és beszélgetésbe elegyedtünk. Majd megkérdeztem tőlük, ez az első alkalom, hogy válaszoltatok a hívásra? Nem, minden vasárnap előre jövünk. Akkor miért jöttök az oltárhoz? Mert mindent akarunk, amit nekünk Isten készített. Azt gondoljátok, hogy azáltal megkapjátok, ha csak előre jöttök? Reméljük. Hadd tegyek föl egy másik kérdést. Most már megkaptátok, amit akartatok? Nem, még nem kaptuk meg. Akkor egy kissé elkeserednék, ha a helyetekben lennék. Talán ezt nem így kellene tennetek. Talán az emberi úttal próbálkoztok, és Istennek egy másik útja van. Isten jó és kegyelmes akar lenni hozzátok. Ő meg akar váltani titeket, de az ő útján kell hozzájárulnotok. Senki sem mehet az Atyához, hanem az Úr Jézus Krisztus által. Ő az egyetlen ajtó a mennyországba. Jézus maga mondta, én vagyok az ajtó. Ha valaki rajtam átmegy be, megtartatik, az bejár és kijár és legelőre talál. János evangéliuma 10. rész 9. vers. Gyűjtsétek össze a népet, tartsatok szent gyűlést, gyűjtsétek össze a véneket, gyűjtsétek össze a gyermekeket, még a csecsemőket is. Jöjjön ki lakásából a vőlegény, a menyasszony is a szobájából. Joel könyve 2. rész 16. vers. Gyűjtsétek össze a gyermekeket, még a csecsemőket is. Ez úgy hangzik, mintha a kisgyermekekről gondoskodnának az óvodában, hogy az édesanyák teljes figyelemmel részt vehessenek az összejövetelen. Figyeld meg, hogy még a vőlegénynek is gyülekezetbe kell mennie. Amikor egy férfi megnősült Izraelben, akkor egy évig hadmentességet élvezett. Lényegében sok kötelesség alól mentesült, hogy együtt lehessen feleségével. Feltételezem, hogy ez az előny a házasság kötéssel járt együtt. Isten azonban itt azt mondja, hogy mindenkinek össze kell jönnie, még a vőlegénynek és a menyasszonynak is. Nem számít, hogy éppen mézes heteiket töltik együtt.

A templomcsarnok és az oltár között sírjanak a papok, az Úr szolgái. Így szóljanak. Szán meg, Uram, népedet! Ne engedd, hogy gyalázzák örökségedet! Ne csúfolhassák őket a pogányok! Miért mondanák a népek között? Hol van az ő istenük? Joel könyve, 2:17. A papoknak és az Úr szolgáinak sírniuk kellett. Joel Jeruzsálemben van, ő a déli királyság prófétája. Imádkozniuk kellett. Szánd meg, Uram, népedet! Ne engedd, hogy gyalázzák örökségedet! Ne csúfolhassák őket a pogányok! Izrael szétszóródott a világon egészen a mai napig. Jól lehet, van már országuk, kormányuk és zászlajuk, még mindig eléggé alá vannak vetve a világ nemzeteinek. Amikor ezeket írom, az olajválsággal vannak elfoglalva, ami elég sok bajt okoz nekik, és továbbra is így lesz, mert még nem mentek vissza országukba a profécia beteljesedéseképpen. Amikor Isten visszaviszi őket földjükre, akkor nem lesz problémájuk az olajhelyzet miatt. Golda Meir tett egy nyilatkozatot, amelyben arra utalt, hogy Mózes hibát követett el. Valami ehhez hasonlót mondott. Képzeljétek el! Mózes egész népünket 40 éven át vezette végige pusztaságon, és arra az egyedüli helyre vitte, ahol ezen a vidéken nincs olaj. Ha a miniszterelnöknő hitt az Ószövetségben, akkor tudhatta volna, hogy őket a tűzoszlop vezette éjjel, és a felhőoszlop nappal, és hogy Istennek határozott célja volt azzal, hogy olyan földön telepítse le őket, ahol nincs olaj. Ha olaj lett volna azon a területen, sohasem tértek volna vissza országukba, ebben biztos lehetsz. Valójában Izraelnek nem olajra, hanem vízre van szüksége. Nincs elég vizük, mert Isten ítélete van rajtuk. Mózes nem tévedett, mert követte Isten rendelkezéseit, és bizonyára Isten nem hibázik. Miért mondanák a népek között? Hol van az ő Istenük? Kíváncsiak voltak arra, hogy mi történik velük. Ma is ez a kérdésük. Izraelben beszéltem egy éles elméjű zsidóval a Dávid király szállodában. Ezt mondta, ha úgy van, ahogy mondod, hogy mi Isten választott népe vagyunk, akkor miért nem avatkozik be ma az érdekünkben? Nagyon őszintén megmondtam neki, azért, mert jelenleg nem jártok Istennel. Amíg vissza nem tértek hozzá bűnbánatban, nem kezel titeket úgy, mint választott népét. Isten ma mást cselekszik, népetek és az én népem közül, tehát a pogányok és a zsidók közül, egy népet hív ki az ő nevéhez. Ma még nem vagytok Istennel. Nagyon messzire visszamentetek a mózesi rendszerhez, ami már idejét múlta. A legújabb minta az Úr Jézus Krisztus egyháza. Láthatod, Isten hív mindenkit, aki csak jönni akar, hogy bízzék Krisztusban és csatlakozzék ahhoz az új organizmushoz, amelyet egyháznak nevez. Most határozottan a jövőre tekint. Figyeld meg az események idejének jelzését. Szánalomra indult az Úr országa iránt, és könyörült népén. Joel könyve, 2:18. Az olajfák hegyén mondott beszédében, amit Máté evangéliumának 24. és 25. része tartalmaz, az Úr Jézus használja az idő meghatározást azokra az eseményekre vonatkozóan, amelyek a nagy nyomorúság időszakában mennek végbe. A nagy nyomorúság idejének végén, közvetlenül azelőtt, hogy az Úr visszatér-e földre, szánalomra indul országa iránt, és könyörül népén. Így szól népéhez az Úr. Most már adok nektek gabonát, mustot és olajat, hogy jól lakjatok vele. Nem engedem többé, hogy gyalázzanak titeket a pogányok. Joel könyve, 2:19. Akkor az Úr majd ad neki gabonát, bort és olajat.
megelégednek, és többé nem kell szégyenkezniük a pogányok között. Még a legradikálisabb radikálisok sem mondanák ma, hogy ez már mind beteljesült. Izrael népének legnagyobb része nincs az országban. Több zsidó van New York Cityben, mint Izraelben. Nagyon sokan vannak még Oroszországban is. Ez a jövendőlés tehát még nem teljesült be korunkban. Erre még mindig a jövőben kerül sor. Ez határozottan az Úr napjának ismert időszak, amely sötétségben kezdődik, és a millennium hajnalába érkezik, legyőzve az emberi lázadást a földön, és tovább haladva az örökkévaló királyság kezdete felé. Innét kezdve egy különleges korszak felé haladunk. Messze űzöm tőletek az északi ellenséget. Sivár és puszta földre űzöm el őket, elejét a keleti tengerbe, végét pedig a nyugati tengerbe. Fölszáll a bűze, fölszáll hullaszaga, bármilyen nagy pusztítást vitt is véghez. Joel könyve, 2. rész, 20. vers. Messze űzöm tőletek az északi ellenséget. Itt bizonyára nem a sáskánkról, hanem az északról beözönlő hadseregről beszél. Ez különösen beteljesült akkor, amikor Asszíria meghódította Izraelt, és elfoglalta az északi királyságot, de Isten csodálatos módon megszabadította tőlük a déli királyságot. Egy másik 100 évnek kellett még eltelnie, mielőtt a déli királyság is fogságba került volna, és akkor a babilóniaiak és nem az asszíriaiak vitték fogságba őket. Azonban még mindig a jövőben van az északi hadsereg eltávolításának beteljesedése. Ezt részletesebben leírja Ezékiel könyvének 38. és 39. fejezete. A nagy nyomorúság időszaka alatt az északi világhatalom bevonul Izraelbe, de Isten megszabadítja Izraelt.

0: Az itt adott leírás megfelel a harmageddoni csata képének. Sivár és puszta földre űzöm el őket, elejét a keleti tengerbe, végét pedig a nyugati tengerbe. Fölszáll a bűze, fölszáll hullaszaga, bármi nagy pusztítást vitt is véghez. A galileai tenger az Esdelon völgyének egyik oldalán, és a földközi tenger a másik oldalán van, ahol a harmagedóni csata bekövetkezik. Isten beavatkozik, mint ahogy már láttuk Ezékiel könyvében. Elpusztítja az ellenséget, amely északról támad, és ezt azért teszi, hogy megdicsőítse nevét. Isten dicsőült meg, amikor megbüntette a bűnt, mint ahogy megdicsőül a bűnösök megváltásában. Ezt nehéz elhinnünk, ez keserű pirula, amit le kell nyelnünk. Isten szent, és a szent, igazságos Isten ítélni fog. A próféták mindegyike hirdeti ezt. Isten igéjének sok mondani valója van Isten ítéletéről, de ő nem akar ítélni. Már láttuk, hogy Isten irgalmas, kegyelmes és nagy türelmű. Az ítélet Isten különös cselekedete. Ezért tárja ki karját egész napon át, és kér minket, hogy hozzá jöjjünk. Amikor az emberek nem fordulnak hozzá, akkor meg kell őket ítélnie igazságában és szentségében. Ez igaz még Isten gyermekeire nézve is. Amikor helytelenül cselekszünk, és nem ítéljük meg magunkat, Istennek kell megítélnie minket. Ő megfenyít, hogy visszasegítsen magához. Hogy őszinte legyek, én is kaptam dorgálást az Úrtól. Nagyon szorosan követni akarom mennyei atyámnak, mert elmondhatom neked, hogy nem élvezem az Úr fenyítését. Ne félj, termőföld, vigadj és örülj, mert az Úr nagy tetteket vitt véghez. Jóel könyve, 2. rész, 21. vers. A nagy nyomorúság időszaka vezet Krisztus eljöveteléhez, hogy létrehozza királyságát a földön. Ma az az ország még mindig átok alatt van. Vízre van szükségük. Az ország távol van még attól, hogy édenkertnek nevezhessük. Aki Jeruzsálemből már hajtott Jerikóba autóval, az elismeri, hogy az éppen olyan sivatag, mint az arizonai vagy kaliforniai sivatagok. Észre fogod venni, hogy az egyház nincs benne ebben a képben. Nem találjuk az egyházat az olajfák hegyén mondott beszédben, és a jelenések könyvében sem a 4. fejezet után. A hívők elragadtatnak, és többé nem lesz az egyház a földön. Amikor az egyház a mennybe kerül, többé nem egyháznak, eklésziának, kihívottaknak nevezik, hanem a kép megváltozik, és a hívőket Krisztus mennyasszonyának hívják. Ne féljetek, mezei vadak, mert kizöldülnek a puszta legelői, mert a fák gyümölcsöt hoznak, a fügefa és szőlő gazdagon terem. Jóel könyve, 2. rész, 22. vers. Az a nap még nem érkezett meg. Sion fiai, vigadjatok és örüljetek, mert Istenetek, az Úr megadta nektek a szükséges esőt, záport hullat rátok ősszel és tavasszal, mint régen. Jóel könyve, 2. rész, 23. vers. Kik Sion fiai? Természetesen a déli királyság lakói, vagyis ott laknak, ahol Sion elhelyezkedik. Vidáman énekelhetjük. Sion felé megyünk, de nem a földi Sion felé haladunk. Amikor az esőről beszél, akkor szó szerinti esőt ért rajta. A 28. versben Jóel ezt a Szentlélek kiáradására alkalmazza, de ebben a versben a szó szerinti esőről van szó. A korai esők októberben jöttek, és a későbbi esők áprilisban érkeztek. A Bibliában van egy másik fejezet is, ahol Isten beszél a korai és késői esőkről, amelyek tényleges esők voltak Izrael földjén. Mielőtt átmentem Izraelbe, hallottam, hogy a késői esők visszatértek az országba. Voltam már ott áprilisban is, és nagyon kevés eső esett. Ezért semmiképpen sem gondolom, hogy az emberek ezt annak az esőnek nevezik, amiről az Úr beszél. A korábbi napokban tényleg volt esőjük. Annak az országnak kietlen szikláit mindenütt fák borították. Az ellenség jött, és letarolta az országot, és ma ismét próbálják erdősíteni, de sok nehézségbe ütköznek, mert nincs elegendő késői esőjük. Joel ezekről a szó szerinti esőkről, a H2O-ról beszél, amit Isten megígért a jövőre nézve. Imádkozzunk! Mennyei édesatyám! Köszönöm, hogy ígéreteid igazak és ámenek. Kérlek, segíts bízni benned, add, hogy megragadjam a kegyelmet, és igyekezzem a te útaidon járni, hogy ne ítéleteddel, hanem irgalmaddal találkozzam, az Úr Jézus Krisztus által. Ámen.
1: Hallgatóink levelei.
2: Szeretettel köszöntelek benneteket a Jézus Krisztus nevében. Örvendezek, hogy írhatok nektek, bár be kell vallanom őszintén, hogy elég régóta készülök levelet írni. Erdély szívéből, Marosvásárhelyről írok, 23 éves vagyok, és 5 éve ismerem Jézus Krisztust. Ez alatt az 5 év alatt sokszor megtapasztaltam Isten közelségét és erős kezét különböző helyzetekben, kísértésekben is, mert a hívő fiatalok is sok mindennek ki vannak téve. De hála legyen a mi Urunknak, aki megadja a győzelmet a benne hívőknek. Egy nagyobb gyülekezetbe járok, ahová elég sok fiatal látogat, és köztük szolgálok. Sajnos azt kell látnom, hogy nemigen engedelmeskednek az Úr igéjének. Valahogy úgy van, mint Illés napjaiban a kétfelé sántikálás. Én kiskorom óta szerettem hallgatni a rádiót, különösen a rövid hullámú adókat, és lelki testvéremtől hallottam a Meráról. Nagyon megörültem, amikor meghallottam az adást, és ezt rendszeresen hallgatom, különösen sokat épültem lelkileg a Biblia üzenete című Biblia tanulmányozó műsorból. Nagyon szeretem azt a tiszta ige tanulmányozást, amit Gerzsenyi Lászlón keresztül az Úr nekünk elmond. Isten gazdag áldását kívánom életetekre, munkátokra egy kedves igémmel, az igazak ösvénye pedig olyan, mint a hajnal világossága, mely minél tovább halad, annál fényesebb lesz a teljes délig. Példabeszédek 4.18. Testvéretek az Úrban, Marosvásárhelyről.
3: Ösvényem világossága, áhítatok minden napra. Írta William MacDonald. Április 21-e. Tanítványság. A tanítvány nem feljebb való a mesterénél. Aki pedig teljesen felkészült, az lesz olyan, mint a mestere. Lukács evangélium a 6. fejezet 40. vers. Ebben az igében az Úr Jézus megmagyarázza a 12-nek, akiket kiküldött, hogy másokat tanítványokká tegyenek, hogy majdani tanítványaik szellemi fejlődésében nem várhatnak többet, mint amennyit ők maguk is megvalósítottak. U.L. Clark mondta, nem tudsz mást megtanítani arra, amit magad se tudsz. Nem vezethetsz mást olyan úton, amelyen te magad nem jársz. Az Úr ezt a tanítást még ki is hangsúlyozta a szálka és a gerenda példázatával. Valaki elmegy egy szérű mellett, és a szél egy piciny pejvadarabkát a szemébe fúj. Emberünk dörgöli a szemét, felhúzza alsó és felső szemhéját, és követi barátai jó szándékú tanácsait, hogy miként kell ezt az apró idegen testet eltávolítani a szemből. Erre jövök én az úton, egy telefonpózna áll ki a szememből, és azt mondom neki, egy pillanat, kedvesem, segítek neked ezt az atomot kivenni a szemedből. A másik azonban kissé félrehajtott fejjel néz rám egészséges szemével, hitetlenkedve, és azt mondja, nem gondolod, hogy értelmesebb dolog lenne, ha előbb kivennéd a póznát a magad szeméből? Természetesen képtelen vagyok segíteni valakin, ha egy makacs bűnnel harcol az az ember, ha én magam még jobban meg vagyok kötözve ebben a bűnös szokásban. Nem unszolhatok másokat, hogy tartsák be a Szentírás valamelyik egészen világos parancsát, ha én magam ugyanezen a ponton még mindig engedetlen vagyok. Életem valamennyi szellemi csődje bezárja ajkamat a szóban forgó területen. Ha tanítványom teljesen felkészült, azaz, ha befejeztem az edzést vele, akkor nem várhatom el tőle, hogy akár egy centiméterrel is felülhaladja az én szellemi helyzetemet. Talán elérheti ugyanezt a szintet, de azon túl nem tudom őt vezetni. Mindez újra arra figyelmeztet, hogy mennyire kell vigyáznunk önmagunkra. Mindenféle szolgálatunkon rajta van jellemünk bélyege. A benső az, ami számít. Talán jó a beszédkészségünk, értelmesen és gyorsan tudunk érvelni, de ha életünknek vannak sötét pontjai, amelyeket elhanyagoltunk, vagy amelyekben engedetlenek vagyunk, akkor tanítványaink vezetése nem más, mint amikor vak vezet világtalant.

Kedves hallgatóink! A Magyar Evangéliumi Rádió Alapítvány címe 1428 Budapest, postafiók 4, e-mail címünk radio@mera.hu, honlapunk címe, ahol a mai és korábbi adásainkat meghallgathatják és letölthetik, www.mera.hu, telefonszámunk 0620 565 2840. Szeretettel búcsúzunk!

0: A titkok az úréi.
1: A kijelentett dolgok a mieink.
0: Beszélgetések a Bibliáról.
1: A Magyar Evangéliumi Rádió műsorát hallják.
2: Nagyon nagy szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat, ez a Nehéz esetek a Bibliában sorozat, benne Kulcsár Tibort hallják. Ugye emlékeznek, ott hagytuk a múlt héten az Úr ládáját Dágon templomába. Egy picit megdöbbentek a filiszteusok, akik azt gondolták, hogy legyőzték Izrael, de hát nyilván legyőzték ezzel együtt Izrael istenét is, hiszen eredetileg rettegtek, féltek, hogyha Izrael istene jelen van a táborban, akkor ők biztos nem is győzhetnek, és fölemlegettek évszázadokkal korábbi történeteket, amik Egyiptomban estek, de aztán győzelmet arattak, és nagy volt az újongás, Dágon templomába vitték az Úr ládáját, viszont másnap reggel ott találták Dágonnak a szobrát leborulva a földre, és én nem tudom, hogy mit gondolták a filiszteusok, de egy biztos szépen visszaállították, és újra állt Dágon szobra az Úr ládája mellett. Aztán másnap reggel igazán megdöbbentek, mert úgy találták a Dágon szobrot, hogy nem csak ledőlt, hanem egy torzó maradt belőle, hiszen a feje is letört, és a két kézfeje is letört, és ezek kigurultak egészen a küszöbig, és nem maradt más, csak a törzs ott a helyén, az is ledőlve. De nem itt ért véget a történet, mert az ember logikusan arra számítana, hogy ezek után úgy megrémültek a papok, hogy fogták és azt mondták, hogy akkor küldjük vissza Isten ládáját, de nem így van, tessenek csak nézni. Sámuel első könyve 5. fejezetéből a 6. verstől így olvasom. Aztán ránehezedett az Úr keze az asdódiakra, és pusztította őket. Megverte fekélyekkel Asdódot és határait, és amikor látták Asdód polgárai, hogy így áll a dolog, azt mondták, ne maradjon nálunk Izrael istenének a ládája, mert a keze ránk nehezedett, meg istenünkre, Dágonra. Itt egy pillanatra hadd álljunk meg. Tetszik tudni, az önmagában rendkívül furcsa, hogy a filiszteusok döbbennek rá, hogy az, ami őket éri, azok a csapások, azok a betegségek, nem valami járványnak a következményei, hogy is fogalmaznak? Ránk nehezedett az Isten keze. Ez azt jelenti, hogy a filiszteusok nem vonták kétségbe, hogy az élő Isten valóságos személy. Ez egy nagyon fontos dolog. És ráadásul volt egy másik megfogalmazás is. Mi eddig Dágont imádtuk, nem mondják, hogy többet nem imádjuk, de egy biztos, hogy Dágon és Isten viszonylata valahogy úgy alakult, hogy Dágonra is ránehezedett az Úr keze. Isten az, akit bárki sarokba szoríthat. A filiszteusok úgy gondolták, hiszen nekik tulajdonképpen azért az Isten Pantheon, ahogy a görögök meg a rómaiak nevezték, nem volt nagyon messze eső a hitvilágukhoz, de hát ezek szerint Dágon alatta van az izraeli Istennek. Mi nagyon jól tudjuk, hogy ez nem így néz ki, hanem úgy néz ki, hogy Dágon az egy bálvány, és hogyha bármi történik körülötte, az maximum lelkünk ellenségének, az ördögnek a munkája, egy egészen másfajta szellemi háttér van, szó nincs arról, hogy bármiféle köze legyen az Istenséghez, és ezt azért szeretném nagyon hangsúlyozni, mert nagyon sokan, akár a hallgatók között is találkozhatnak azzal, hogy hát azért vannak alacsonyabb rendű istenségek, akiknek a hatása nagyon fontos nekünk, nincs ilyen. Minden más szellemi hatalmasság az az ellenség oldala, hogyha ilyenféle imádatot fogad el. Tessenek csak arra gondolni, hogy azok a hatalmas szellemi lények, Isten angyalai, soha nem fogadtak el imádatot. Mindig tiltakoznak ellene. Egészen megdöbbentő módon Jánosnak például a mennyei jelenéseknél az angyal, amikor János összeomlik és hirtelen zavarában imádni akarja, azt mondja az angyal, meglásd, ne tedd, szolgatársad vagyok. Az angyal pontosan tudja maga helyét a teremtettségben, és ez nagyon fontos. Isten
3: mindig volt, örökké való létező, minden más létező teremtmény. Éppen ezért nem lehet fölemelni az Isten szintjére. De erre valamilyen módon a filiszteusok is rájönnek, és az asdóiak úgy gondolják, hogy ezt nagyon gyorsan meg kéne szabadulni ettől a ládától, mert úgy tűnik, hogy ez nem egy láda pusztán, hanem itt Izrael Istenének a keze nehezedett ránk. Összegyűjtötték a filiszteusok összes város fejedelmét, és ezt mondták, mit tegyünk Izrael Istenének a ládájával? Azok azt felelték, át kell vinni Gátba. Izrael Istenének a ládáját, át is vitték oda Izrael Istenének a ládáját, de miután oda vitték, az Úr keze a városra nehezedett. Igen nagy rémület támadt, mert megverte a város apraját, nagyját, fekélyek támadtak rajtuk. Elküldték azért az Isten ládáját Ekronba, de amikor Ekronba érkezett az Isten ládája, az ekróniak kihajgatni kezdtek, és azt mondták, ide hozták Izrael Istenének a ládáját, hogy megöljön bennünket népünkkel együtt. Üzenetet küldtek azért a filiszteusok összes város fejedelmének, összegyűjtötték őket, és azt mondták, küldjétek el innen Izrael Istenének a ládáját, térjen vissza a helyére, ne öljön meg bennünket népünkkel együtt, mert halálos rémület támadt az egész városban, súlyosan rájuk nehezedett az Isten keze, és azokat az embereket, akik nem haltak meg, annyira gyötörték a fekélyek, hogy az égig hatott a város kiáltása. Folytassuk ezzel a lendülettel a történetet. Hiába van ott egy új fejezetjelzés a Sámuel első könyvében. Az Úr ládája 7 hónapig volt a filiszteusok földjén. Akkor hivatták a filiszteusok a papokat és a jósokat, és megkérdezték, mit tegyünk az Úr ládájával? Mondjátok meg, hogyan juttassuk vissza a helyére? Itt most megállok egy pillanatra, már csak azért is, mert ugye minden népnek, mint ahogy annak idején a magyar népnek is megvoltak a maga sámányai, magyarul papjai, jósai, mindenféle olyan szellemi létezőkkel kapcsolatba lépni próbálók, minden népnek voltak ilyenek. Megvoltak az egyiptomiaknak is, megvoltak a filiszteusoknak, megvoltak a görögöknek, rómaiaknak, minden népnek, még egyszer szeretném mondani. És úgy gondolták az emberek, hogyha erre a kérdésre tud valaki válaszolni, ezt azok fogják tudni megmondani, akik ezen a területen szakemberek. Na de nem Izrael Istenének a papjait hivatták, ez nagyon-nagyon fontos, hanem a saját papjaikat. Ők azt felelték, ha el akarjátok küldeni Izrael Istenének a ládáját, ne üresen küldjétek, hanem jóvá tételi ajándékot is küldjetek vele. Akkor meggyógyultok, és megtudjátok, hogy Isten miért nem vette le rólatok a kezét. Erre azt mondták, milyen jóvátételi ajándékot kell adnunk? Ők így feleltek, 5 aranyfekélyt és 5 aranyegeret, a filiszteusok város fejedelmeinek a száma szerint, mert ugyanaz a csapás hújt mindenkit a város fejedelmekkel együtt. Készítsétek el a fekélyeket és a földet pusztító egerek képmását. Így adjatok dicsőséget Izrael Istenének, akkor talán nem nehezedik tovább a keze rátok, isteneitekre és országotokra. Miért keményítenétek meg a szíveteket, ahogyan az egyiptomiak és a fáraó megkeményítette a szívét, nem úgy volt-e, hogy amikor csúffá tette őket, el kellett bocsátaniuk őket, és elmehettek? Készítsetek azért, és itt most mindjárt megállunk, mert egy új része következik ennek a történetnek, de ha ezt valaki végighallgatja, akkor mit fog látni? Néha, mintha teljesen tiszta lenne az, amit mondanak. Máskor meg egy picit, mintha zavaros lenne a kép. Miért? Mert abban a dologban, hogy Izrael Istenét kell emögött a dolog mögött keresni, és valószínűleg okkal teszi, amit tesz, teljesen igazuk van. Beszél Isten jóvátételi áldozatról az ő törvényében? Igen. Na de nem eféle jóvátételi áldozatokról beszél. Mit is akarnak ők tenni? Valamilyen módon kiábrázolni a problémát,

Nekünk aranyfekélyeket. Arra majd tekintettel lesz az Isten. Egerek pusztítják a termésünket, csináljunk aranyegereket. Arra majd tekintettel lesz az Isten, mintha Istennek meg kéne mutatni, hogy hol van a probléma. Bár szeretném elmondani, hogy azért egy idő után mindenki érezheti, hogy itt valamiféle totemizmus jellegű dolog kezd kibontakozni. Na de tessék mondani, amikor egy keresztény kabalát használ. Van olyan, hogy keresztény kabala? Amikor a hitvilág, és én szándékosan nem élő hitről beszélek most, hanem a hitvilág, összekapcsolódik a világ minden pontjáról jövő ilyen-olyan kósza és kusza információkkal, akkor valami hasonló alakul ki belőle. Ráadásul a papok azt mondják, hogy ha elkészítitek a fekélyek és az arany egerek képmását, és ezt jóvátételi ajándékként fölajánljátok Istennek, akkor meg fogtok gyógyulni. És erre már vélem hallani, hogy valaki azt mondta, hogy na de Isten egyszer azt mondta Mózesnek, hogy csináljon részből kígyót, és aki fölnéz a kígyóra, meggyógyul. Tessék mondani, Izraelben hányszor használtak kígyomerjes ellen részkígyót később? Egyszer se. És ott se a részkígyó gyógyított, hanem Isten azt mondta, hogy most hitből kell tennetek majd valamit. Én mondom. Aki hittel fölnéz a kígyóra, ami később egyébként az Úr Jézus Krisztusnak ilyen értelemben előképe lesz, hiszen ott függött az a kígyó egy póznán, mint ahogy az Úr Jézus később majd a keresztre feszítve lesz, érthetetlen, emberileg hihetetlen, megmagyarázhatatlan, mégis történik az Isten szabadítása rajta keresztül, ilyen értelemben előképe az Úr Jézusnak. Na de Isten nem mondott ilyeneket. És jön egy teszt. Tessenek türelemmel hallgatni ma engem. A filiszteusok kiteszik a gyapjút. Tetszettek már hallani erről a történetről? Ugye igen? Hogy is történt? Gedeon nagyon szorult helyzetében azt mondta az Úrnak, hogy ha tényleg rajtam keresztül akar szabadulást adni, akkor én most fogok egy gyapjúfürtöt, és egyszer azt kérte, hogy a mező legyen száraz, a gyapjú vizes, aztán kért egy ellenpróbát, hogy a mező legyen csuromvíz, a gyapjú meg csontszáraz, és Isten ezt elfogadta. A filiszteus papok valami hasonló tesztet ajánlanak. Egyébként meglehetősen értelmes tesztet, ezt én zárójelben megjegyzem, és meglehetősen megbonyolítják. Készítsetek azért egy új szekeret, és hozzatok két borjas tehenet, amelyeken még nem volt járom. Jól tessenek figyelni, bár a mai világban ez egy picit nehezebben lesz érthető, akkor mindenki azonnal értette. Fogjátok be a teheneket a szekérbe, borjaikat pedig vigyétek vissza. Akkor itt most meg is állunk. Mit is kell csinálni? Elkészíteni egy új szekeret az Isten ládájának, ez amolyan tiszteletből megtesszük, rendben van. Két borjas tehén, amelyeken még nem volt járom. Hát aki próbált már valaha tehenet, és ez az idősebb korosztályban némelyekkel még előfordulhatott a hallgatók közül, próbált valaki tehenet járomba kényszeríteni, majdnem azt mondtam, hogy ösztökélni, az tudja, hogy hát az ösztöke az egyáltalában nem volt szükségtelen dolog, mert hogy a tehén nem akart jármot a nyakába, az biztos, mert hogy miért akart volna? Mindenki szereti a szabadságot, a lovat betörik mielőtt, akár igába fogják, akár meglovagolják, hát a tehénnel is valami ilyesmi történik, hozzá kell szoktatni. Na de itt borjas tehenekről van szó, amelyek a borjaiktól nem akarnak elszakadni. Se a borjú az anyjától, se az anya a borjától, és ráadásul azt mondják a papok, hogy nem az van, hogy istállóba bezárjátok kisborjút és elhozzátok a mamát, hanem elhozzátok a kisborjút az anyjával együtt, az anyját a kisborjú jelenlétében megpróbáljátok járomba fogni, aztán a borjút pedig szépen elviszitek. Na most a normális dolog, ami ilyenkor történik, hogy a jármot meg úgy mindent, meg úgy mindenkit a környéken a tehén összetör, és megy a borja után. Tudták a papok, milyen tesztet kell csinálni. Aztán fogjátok az Úr ládáját, tegyétek a szekérre, az arany holmit pedig, amit jóvátételi ajándékul adtok, tegyétek mellé egy ládikába, úgy bocsássátok el, hadd menjen. Aztán figyeljetek, ha a saját határa felé, Bétsemes felé tart, akkor ő okozta nekünk ezt a nagy bajt, ha pedig nem,
abból megtudjuk, hogy nem az ő keze sújtott

bennünket, hanem véletlenül történt ez velünk. Itt a teszt. Utoljára a múlt héten, Isten tisztelet végén, egy beszélgetés közben kérdezte azt valaki, hogy honnan lehet tudni, hogy egy dolog nem véletlenül történt, hanem az Isten akarata volt, vagy az Isten volt az, aki ezt előidézte. Jogosan vetik föl a filiszteusok ezt a kérdést? Természetesen. Istennek soha nem volt problémája, ha az emberek gondolkoznak, és hogy Isten segíteni akart a filiszteusoknak, tessék megnézni, a filiszteusok megfoghatják Isten ládáját, és fölrakhatják a szekére. Azoknak a hallgatóknak, akik esetleg talán kevésbé vannak tisztában a Szentírásnak a dolgaival, nagyon szeretném hangsúlyozni, hogy Isten ládájára nem véletlen néhány pap volt kijelölve, aki hozzányúlhat, és amikor más nyúlt hozzá, azzal általában megtörtént az az egyszerű eset, hogy belehalt. Isten vigyázott erre, hogy a szentet és a szentségtelent meg tudják különböztetni.

állapota, a bálvány imádása. Természetesen. Akarja, hogy a filiszteusok megismerjék az urat? Igen. Könyörülő kegyelemmel hajol le hozzájuk? Hát szemmel láthatóan. Itt van egy teszt. Miért vesz Isten ebben részt? Mert azt akarja, hogy ne csak sejtésük legyen az Isten létezéséről, az Isten hatalmáról, hanem bizonyosságuk lehessen, bizonyítékot akar nekik adni. Elindulnak a tehenek. Nem vissza az istállóba visszavitt borjak után, mint ami logikus lenne, hanem elindulnak előre az úton, mennek, mennek, és egyszer csak bekanyarodnak az Izrael felé, igazából az ott a Júda törzse és a többiek vannak abba az irányba, bekanyarodnak a Bétsemesi útra. Az emberek tehát így jártak el, fogták a két borjas tehenet, befogták a szekérbe, borjaikat pedig bezárták. Aztán föltették a szekérre az úrládáját, meg a ládikót az aranyegerekkel és a kelések képmásával, a tehenek pedig egyenesen rátértek a Bétsemes felé vívő útra, és folyton bőgve mentek előre az úton, bocsánat, talán nem fognak rajta megütközni, megkülönböztető jelzéssel, bekapcsolt szirénával, hogy mindenki tudja, hogy itt valami rendkívüli dolog történik, miért bőgnek folyton? Nem csak azért, mert még soha nem voltak járomba, ők a borjaik után szeretnének menni. És merre mennek? Tetszik tudni? Nekünk embereknek egy nagy tanulság, hogy amikor Isten bármelyik állatot igénybe akarja venni, soha nem engedetlen. Jónás halától, a virágvasárnapi bevonulás Szamaráig, amelyik szintén betöretlen állat volt, eddig a két tehénig mindenki engedelmeskedik az Úrnak. Mert az állatvilágban Isten iránti engedetlenség nincs. Az ember az, aki ezt képes, és nagy előszeretettel meg is teszi. A tehenek pedig egyenesen rátértek a Bétsemes felé vívő útra, és folyton bőgve mentek előre az úton, nem tértek le se jobbra, se balra, a filiszteusok városfejedelmei pedig mentek utánuk egészen Bétsemes határáig. Na, ez nagyon szép kis díszmenet lehetett. A bétsemesiek éppen búzát arattak a völgyben, föltekintettek, meglátták a ládát, és örvendeztek a láttára. A szekér eljutott a bétsemesi Jehósua mezejére, és ott megállt. Volt ott egy nagy kő, felhasogatták a szekér fáját, és föláldozták a teheneket égő áldozatul az Úrnak. A léviták pedig levették az Úr ládáját és a mellette levő ládikót, amelyben az aranyholmi volt, és rátették a nagy kőre. A bétsemesi emberek égő áldozatokat, véres áldozatokat mutattak be azon a napon az Úrnak. Amikor látták ezt a filiszteusok, öt város fejedelme visszatértek Ekronba azon a napon. Itt most meg kell állni egy pillanatra. Hova is ment az a két tehén? Bekanyarodtak az útra, és egészen addig mentek, külön hangsúlyozza a Szentírás, hogy nem térve le se jobbra, se balra, amíg elérkeztek Jehósua mezejére. Tetszik tudni, a Szentírástól nem áll messze, hogy Isten jelképeket és szimbólumokat használ. Jehósua, ez ugyanaz a név, mint Józsué. Jehósua, ez ugyanaz a név, mint Jézus. A jelentése az Isten a szabadító. Az Isten megment. Hol állt meg az a két tehén az Isten ládájával? Jehósua mezején, hogy megértse Izrael, hogy az Isten a szabadító. A bétsemesi emberek tudtak ezen a nyelven. És általában Isten azt a nyelvet használja, mint érteni szoktunk. Miért nagyon fontos ez nekünk? Azért, mert Isten ezen a különös napon tanítani akarta a filiszteusokat, tanította is. Ott volt a kérdés bennük, mit kell tenni? A végén rájöttek, aranyegerek nélkül, meg fekélyek nélkül is ez lett volna a megoldás, hogy Isten ládájának vissza kell kerülni a saját népéhez, ott, ahol az ő helye van. Isten elfogadta azt, hogy tesztet szeretnének, hogy meggyőződni szeretnének.

De aztán Isten akart üzenni a saját népének. Nem írja le a Biblia, de én megpróbáltam beleélni magam a bécsemesi emberek helyzetébe. Most tessenek elképzelni. Éppen búzát aratnak, és ott a búza fölött egyszer csak megjelenik, minthogyha úszna a légben az Isten ládája, hiszen a búza táblából kinézve mit láthattak mást? Valószínűleg keveset a szekérből és keveset a tehenekből, ellenben azt látták, hogy itt jön az Isten ládája vissza. Mégse hagyott el az Úr bennünket, mégis van nekünk kegyelem. És aztán pont azon a mezőn áll meg. Nem az első adandó alkalommal, hanem megy addig, amíg ez a nép is tanulhat. Sajnos később is kell tanulniuk, erre majd visszatérünk a következő alkalommal, mert 70 ember aznap meghal Bécsemesben. Akik úgy gondolták, hogy hát csak megnézzük akkor már magunknak, hogy mi van abban a ládában. Még egyszer mondom, Isten azon a napon tanította a filiszteusokat, de tanította a saját népét is. És nem hallgathatjuk el, hogy mind a mai napig Isten nagy türelemmel van azok iránt, akik keresők, akik vágynak az élő Isten után. Sokszor tévutakon, bolyongva, kanyarogva megengedi nekik, hogy közelebb kerüljenek a meggyőződéshez. De a másik dolog is igaz, hogy az élő Isten a saját népét úgy szeretné látni, mint aki nem jár a mások útján, hanem érti, elfogadja és követi az élő Isten igazságát. Hát tegyünk mi is így. Még akkor is, hogyha az új szövetségben nekünk másfajta jelképeink vannak. De ne felejtsük el, ő nekik csak egy jelképes megállás volt, nekünk pedig sokkal többet adott Jézuson keresztül az Úr, a Golgotát, hogy tudjuk, mit is? Hogy az Isten megment, az Isten megszabadít, hogy nála van kegyelem, nála van szabadulás. Amen.

0: Nagyon nagy szeretettel köszöntöm a Biblióra résztvevőit, természetesen kedves munkatársaimat, akik hűségesen itt vannak alkalomról alkalomra, és azokat is, akik a készülék másik oldalán, akár interneten, akár rádión keresztül hallgatnak bennünket, és akár melyik részéről a világnak. Nagyon megdöbbentem a múltkor, néztem azt, hogy honnan is hallgatják a Biblióórát, és volt hallgatónk a Távol-Keletről, meg volt hallgatónk Izraelből, meg volt hallgatónk Németországból, úgyhogy őszintén remélem, hogy ebben a különleges nemzetközi hallgatósági körben is célba talál az Isten igéje, és a szívünk rádobban arra, amit Isten üzen nekünk. De még mielőtt hosszúra nyújtanám a bevezetést, szeretném mindenkinek a szívére tenni, hogy erre a történetre nézve is jogos és igaz, amit Pál apostol úgy mondott, mindezek a mi tanulságunkra írattattak meg, és nem véletlen, hogy a Szentírás ezeket nekünk följegyezte. Adom a szót az első hozzászólónak.
1: Elhangzott az ige hirdetésben egy utalás a részkígyóra, amelyet Isten parancsára készített Mózes, amikor Izrael népének az engedetlensége miatt a kígyók megmarták, ezzel a csapással büntette Isten a népét. És hogy ott föl kellett tekinteni erre a részkígyóra, de hogy Istennek nem szükséges az, hogy kiábrázoljon dolgokat. És ez így is van, viszont a mi emberi agyunk, vagy nem is tudom, hiedelemvilágunk azért nagyon furcsa tud lenni, mert bár az ott egy egyszeri cselekedet volt, és nem a részkígyó gyógyított, vagy nem az volt az ellenszere a halálos méregnek, hanem a hit, az Isten szavának való engedelmesség, azért Izrael fiai is beleestek abba a bűnbe, hogyha már volt az a részkígyó, akkor egy idő után bálványszoborként tisztelték, és neve is volt, Nehustánnak nevezték el. És ez annyira sajnos elfajult dologgá vált, hogy amikor a Királyok második könyvében olvassuk a 18. fejezetben, amikor Ezékiás király elindította a helyreállító munkáját és a templom megtisztítását, akkor bizony ezt a bálványszobrot, mármint a kígyót, össze kellett töretnie, összetörette, mert különben, ha tetszik, hanem rácsúsztak arra, hogy a szobrot tisztelték, és a szobortól vártak segítséget. Itt most nem a történelmi esemény az igazán lényeges, hanem az, hogy mennyire könnyen félre tud csúszni a mi életünk is. Ha Isten valamilyen úton, módon egyszer szabadulást ad, vagy adott, és ahhoz netalántán tárgyi eszközöket, vagy embereket is használt, és lehet, hogy ez nagyon csodálatos volt ez a szabadulás, akkor még nem szabad véletlenül se abba a hibába esnünk, hogy a tárgyat, vagy az embert, vagy az eseményt, vagy a szavakat, vagy bármit tiszteljünk, és annak tulajdonítsuk az erőt, hanem a mögötte levő Istennek, aki használ különböző eszközöket, hiszen ővi az egész teremtett világ. Ha kell, engedelmeskednek neki az állatok, megszólalnak, ha kell, a természet törvényei változnak meg, a ház naporáján visszamehet a mutató, és sorolhatnám, hiszen ő a teremtő, tehát bármit megtehet, de nem a teremtményt kell imádnunk, és soha nem a teremtménynek kell dicsőséget adnunk, hanem mindig Istennek.
2: Különösen megragad bennem a ige szolgálatban egy mondat, illetve hát az igében, a felolvasott történetben, a 7. versben találkozunk egy olyan mondattal, ne maradjon nálunk Izrael Istenének a ládája, mert a keze ránk nehezedett, meg Istenünkre Dágonra. Ez bennem kérdéseket vetett fel, illetve gondolatokat, mégpedig azt nevezetesen, hogy nagyon fontos eldönteni azt, hogy melyik Isten az erősebb. Ugyanis azt gondolom, hogy ez nem minden élethelyzetben, nem minden szituációban egyértelmű nekünk. Vannak ugyanis olyan élethelyzetek, és megmondom a kedves jelenlevőknek és a hallgatóknak is, hogy az én hitemet is zavarta már meg az a tény, hogy amikor szembesültem és mondjuk kicsit utána olvastam világuralmi törekvéseknek, embereknek, akik jelentkeznek a világ urának, és csak hogy ne a mai időkről kezdjek el beszélni, mondjuk vegyük példának a római császárokat, Néró császárt, vagy Domiciánus császárt, akik rendkívül kegyetlen emberek voltak. És egy-egy ilyen kegyetlenkedést végignézve, illetve átélve, közel sem egyértelmű minden embernek minden esetben, talán még az Isten hívőknek is, hogy vajon melyik Isten az erősebb. És ez olykor megzavarhatja a mi hitünket. Sokszor láthatjuk azt, hogy emberek a történelem különböző pontjain jelenkeztek, és a jogot fenntartották maguknak arra, hogy mindenkin uralkodjanak, a lehető legkegyetlenebb módszerekkel kényszerítsék ki a saját tiszteletüket, és ezekben az élethelyzetekben igen fölmerül az, hogy vajon a két Isten, az élő Isten, akit mi úgy ismerünk, és az az Isten, akit ők maguk annak nevezik magukat, vajon melyik az erősebb? Mert nem mindig teljesen egyértelműen derül ki ez az első időben. És sokszor úgy gondoljuk, hogy mint ahogy nagyon sokan keleti vallásokban gondolják, hogy a világ arról szól elejétől a végéig, hogy a jó harcol a rossz ellen. És hol az egyik az erősebb, hol a másik az erősebb. És ez a két erő, ez sohasem fogja egyik a másikat legyőzni, illetve hol az egyik győzi le a másikat, hol pedig fordítva. És nagyon tetszik nekem ez a mondat, hogy az élő Isten megmutatta, hogy ránehezedett a keze nem csak a népre, filiszteus népre, hanem az Istenükre is, Dágonra. És tudjuk azt, hogy bár ideig ezek a világuralkodók futottak valameddig, nagyon sok kegyetlenkedést végrehajtottak egy bizonyos szintig, de aztán nekik is vége lett. És tudjuk azt, hogy a mi élő Istenünk az még mindig él és uralkodik, és uralkodni is fog. Ezt én bátorításnak mondom magunknak is, hogy ne csüggedjünk el az élő Istenben bízni, mert nem egyforma Isten a többi Isten mellett, akik magukat, vagy esetleg a nép őket annak nevezi.
3: Szinte központi gondolattá vált a szolgálatok folyamán Isten ládájának az útjai. Gondoljuk meg, hogy az a frigyláda, amelyik Silóba volt, az Isten jelenlétének a bizonysága. Isten engedi, hogy kivigyék a templomból. De tudott róla, hogy kivitték. Isten engedi, hogy a háborúba vereséget szenvedjen az ő népe. Isten erről is tudott. Elviszik az Isten ládáját a Dágon templomába, Isten erről is tudott, és eddig hallgatott. És itt lép be Isten úgy, ahogy Ézsaiás megírta, az én utaim nem a ti utaitok, az én gondolataim nem a ti gondolataitok, mert ahogy Isten gondolkodik, azt ember szinte felfogni sem tudja. Hát én vidéken nőttem fel, tudom, mit jelent egy tehenet, úgy szokták mondani, hogy betonítani. Sok mindennel jár. Szenvedtem velük eleget, úgyhogy nem akarok róla szólni, de egy dologról igen, ami elhangzott az ige hirdetésbe, hogy az állatok engedelmeskednek Istennek, befejezve a Balám szamarával.
4: Érdemes megnézni a Bibliában, hogy hány olyan hely van, amikor Isten valamilyen formában a pogányokat használja föl arra, hogy a népével szemben dicsőséget szerezzen magának, vagy hogy véghez vigye a terveit. Csak az új szövetségben, hogyha csak a római katonákat megnézzük, hogy hány esetben voltak eszközül, vagy hány esetben dicsőítették meg Istent a zsidók helyett, az is nagyon tanulságos. Gyermekkorom emlékezetes olvasmányai közé tartoznak azok a beszámolók, amit misszionáriusok, felfedezők írtak le, hogy teljesen elzárt, több ezer éves kultúrában élő törzsek, népek szinte teljesen tiszta ószövetség vallásban éltek. Sokszor még írni, olvasni sem tudtak, de mégis egy istenük volt, akit nem tudtak megformálni, nem öltek, nem loptak, egy férfi és egy nő alkotott egy családot, és egészen megdöbbentő és megszégyenítő tisztaságban és tiszta Isten félelemben élték az életüket ezek az idézőjelben tudatlan emberek. Milyen sokszor van az, hogy esetleg a mi kultúránk, vagy tudásunk, vagy Bibliával a kezünkben mennyire felfúvalkodottá tudunk lenni, vagy azt gondoljuk, hogy mi vagyunk valakik, vagy tudunk valamit. És mennyire megszégyenítő az, amikor olyanok, akik elméletileg tudatlanok, mégis jobban érzik, jobban látják azt, hogy mi az, ami Isten dicsőségére van, mi az, amivel közelebbi kapcsolatot lehet teremteni Istennel, mi az, ami neki tetsző. És érdemes ilyen szemmel is olvasni akár a Bibliát, hogy nem azzal a hozzáállásra, hogy ó, nem, hogy ezerszer olvastam, de én ezt már fejből is tudom, de akkor megvizsgálni azt, hogy rendben, akkor amit le van írva, az én életemben az mennyire valósul meg. Istennek az én cselekedeteimmel mennyire adok dicsőséget. Ha teljesen egyértelműen elém ad valamit az Úr, amiről elmondja, hogy ez helyes, és ez helytelen, akkor én melyiket fogom választani, és melyiket fogom tenni. Akár kényelemből, akár elbizakodottságból, akármiből. És ezzel a fajta alázattal érdemes visszanyúlni, bárkivel is találkozunk az életben, bárkit is hoz elénk az Úr, akár bizonságtétel szempontjából, akár bármilyen helyzetben, hogy nehogy aztán mi szégyenüljünk meg az Úr előtt, vagy a másik ember előtt. Legyen bennünk annyi alázat és annyi türelem, hogy a másik felet is meghallgatjuk, mert lehet, hogy még ő fog minket tanítani, vagy ő fog nekünk olyan dolgot mutatni, amivel közelebb kerülhetünk Istenhez.
5: Hát valóban az Isten ládája nagy utat tett be Asdodból Gátba, Ekronba, aztán Bécsemesbe, és mindegyik helyen ugyanaz a csapás következett be. Az emberek betegséggel lettek sújtva. A Dágon templomában ledől a szobor kétszer is, és az ország vetését egerek pusztítják. Általában, ha van egy harc, akkor a vesztes szokott jóvátételt fizetni a győztesnek. Itt most fordított lett a helyzet. A győztes ad jóvátételt a vesztesnek. Mindez 7 hónapig tartott náluk. Már az első hónap is nagyon nehéz lehetett, de eddig bírták ki. Rájöttek, hogy a csapás nem múlik el. Ahogy Bécsi is hangsúlyozta, hogy itt az élő Isten működik, én most a ládára gondoltam, hogy vajon a szövetség ládája tud különbséget tenni abban, hogy éppen hol van, ki nyúl hozzá, joga van-e annak hozzányúlni, vagy az, aki hozzányúl, az éppen milyen lelki állapotban van. Azt gondolom, hogy itt az élő Istennel állunk szemben. Isten ládájának a helyére kell visszakerülni. Amikor megérkeztek Bécsemesbe, és ezt az áldozatot, égő áldozatot és véres áldozatot bemutatták a bécsebesiek, mindezt végignézték a filiszteusok is, gyakorlatilag egy istentiszteleten vehettek részt, végig kellett ezt is nézniük. És nagyon tetszik az a filiszteusokban, hogy nagy gonddal készítették elő azt, amit a ládikába tettek, mert minden városfejedelem a saját területéért és a saját városaiért is adott jóvátételi ajándékot. Nem akartak kihagyni egy embert sem abból, és egy területet se abból, hogy elálljon ez a csapás rajtuk. És az utolsó gondolatom, hogy az a nagy kő, ahol mindez történt, még ma is tanúskodik erről.
6: Én azon gondolkoztam, hogy ha akár az egyéni életünkbe, vagy egy közösség életébe, vagy akár egy ország életébe sorozatosan súlyos tragédiák történnek, nagy próbák, akkor az ember felkiált, hogy Uram, ezt most milyen célból adtad? Próbának? Nevelsz ezáltal engem? Vagy valamire figyelmeztetni akarsz? Vagy valamilyen bűnnek a következménye, tehát ítélet? Én saját magam is többször megtapasztaltam ezt, hogy amikor jött egy ilyen sorozat, akkor bizony térdre kényszerül az ember, hogy Uram, értesd meg velem, hogy ez most támadás az ellenségtől, vagy pedig te akarsz engem valamiben nevelni, vagy valamit nálam elérni, vagy egész egyszerűen csak megengedsz egy nehéz próbát. És itt az a nagy kérdés, hogy ilyenkor mi mit teszünk. Az Úrhoz fordulunk kérdésekkel, vagy eszembe jut egy nagyon-nagyon kedves barátnőm, akinél kicsit az Úr küldötteként próbáltam őt hozzá vezetni, és nagyon súlyos beteg lett. És persze szeretett volna élni, gyerekei is voltak, és ezért mindent megpróbált. De aztán bevallotta nekem, hogy tehát nem isteni erőt vett igénybe, hanem idegen erőket vett igénybe. És borzasztó volt nekem megtapasztalni, hogy az a kis mag, ami elindult, és rengeteget imádkoztam érte, hogy ne vesszen el, megmeneküljön az Úr által. És borzasztó volt ezt végignéznem, hogy végül is ez az idegen szellemi beavatkozás, ez teljesen tönkretette a csirázó kis hitét.
7: Azon gondolkodtam, hogyha a filiszteusok rájöttek arra, hogy az Isten keze van rajtuk és az ő istenükön, akkor már logikusan miért nem döntöttek úgy, hogy akkor innentől ezt az Isten fogjuk imádni, aki nagyobb, mint mi vagyunk. Eszembe jutott egy srác, járt hozzánk gyülekezetbe is és ifjúságra is, és aztán szépen lassan kikapott, és megkérdeztük tőle, hogy miért nem jársz. Azt mondta, hogy ahányszor elmegyek, elkezdenek fájni az én dolgaim, úgyhogy inkább nem jövök. Ha a Jóisten keze van rajtunk, nem az a megoldás, hogy megszabadulunk tőle.
8: A történetből nekem nagyon hamar a fülembe csengett egy kérdés, hogy milyen fantasztikus megoldásaink vannak nekünk, hogy tudunk mi problémát megoldani. Ugye a magyar mondás tartja is, kutya harapás szőrével. Bármire van megoldásunk, tudjuk, hogy hogyan kéne helyrehozni azt, ami elvileg az életünkbe baj. Ugye itt is láttuk, hogy hát, hogyha fekély van, akkor csinálunk aranyfekélyt, meg aranyegeret. Hát, hogyha valamilyen úton, módon ki tudjuk magunkat pattintani ebből a nagyon nehéz helyzetből, és az jutott erről eszembe, hogy hányszor kerül a ma ember is abba a helyzetbe, hogy azt hiszi, hogy a ládának van istene, nem pedig Istennek ládája. És hogyha eltologatjuk magunktól az adott problémát, legyen már másnak is egy kicsi, akkor még a Jóisten kezét is le tudjuk magunkról venni. Ugye itt a filiszteusok óriási megoldást találtak ki, hát hogyha nekünk baj csinál, legyen a tiétek. Ha nektek is, akkor hagyd menjen tovább, aztán, hogyha körbeér, akkor végén csak kell valamit találni, mert már nagyon nagy a baj. Az egész filiszteus társadalom tulajdonképpen saját magának köszönheti, hogy körkörösen szépen körbeérve a Jóisten keze mindannyiukra ránehezedett. És igen, a menekülés, amit már Péter is elmondott, hogy ha van egyfajta tapasztalatom, egy megtapasztalásom, akkor miért nem hiszek abba, hogy a Jóisten azt szeretné nekem megmutatni, hogy ő a legnagyobb, és nincs nála sem bölcsebb, sem nagyobb tudású, sem mindenhatóbb. Mert még mindig próbálunk a problémából saját erőfeszítéssel inkább kimenekülni, mint hinni.
3: Mivel nagyon szíven talált engem az ige hirdetésből az a mondás, többször elhangzott, hogy Isten tanította a filiszteusokat is, a pogányokat, meg tanította az ő népét. Eszembe jutott, hogy hány és hány ilyen alkalom történt a Bibliában, amikor Isten a pogányok által tanította az ő népét. És egy nagy esemény jutott eszembe, amikor ott van a kereszten a megváltó, elhangzik a hét szava, kereszt alatt áll egy pogány százados ember, és felhangzik az első élő bizonság. Ez az ember valóban Isten fia volt.
1: A filiszteusok nagyon jól tudták és emlékeztek az egyiptomi eseményekre. És az egyiptomi mágusoktól, miután ők nem tudták a saját titkos mesterségeikkel előidézni ugyanazt a csapást, melyet Isten Mózesen és Áronon keresztül megengedett Egyiptomra, történetesen a szúnyogokat, azt mondták a fáraónak, hogy Isten újja ez. Tehát ők pontosan értelmezték már azt, hogy ez Istentől van, fölismerve a saját korlátaikat, a hiába voltak ők is úgymond szellemileg vezetett emberek, már mint a titkos mesterségeik, a sátán által vezetett emberek. Tehát a filiszteusoknak volt rá példájuk, hogy már ott Egyiptomban is értelmezték a mágusok és a varázslók a szituációt, mégpedig jól értelmezték. Eltelt több száz év, és ők ugyanarra a következtetésre jutottak. Isten nem változik. Lehet, hogy a történelem megy, fordul egyik ország, egyik hatalom a másik után, és a szituációk is változnak, de bármilyen titkos mesterséget űz is valaki, ha őszintén magába néz, ezekből a példákból is látszik, akkor fel tudja ismerni Istent, hogy Isten a hatalmasabb Isten. Miközben nagyon sok hatalmat megenged Isten földi viszonylatban, amit Béci is boncolgatott az elején, hogy miért van az, hogy úgy néz ki, hogy bizonyos helyzetekben, mintha a gonosz győzne. Van egy pont, ami túl Isten, ha azt mondja, hogy elég volt, akkor nincs hatalma semmiféle földi hatalomnak és semmiféle titkos mesterségnek. Ezt látjuk a történelemből és akár a Bibliában megírt eseményekből. Ez volt az egyik gondolatom. A másik az, hogy Isten mindenkihez a saját nyelvén szól, a pogányokhoz is, elhangzott itt az ige hirdetésben is, és nekem eszembe jutott, hogy van egy nagyon ismert példánk erre, a napkeleti bölcsek. Ők is a csillagok állásából értették meg, hogy Izraelben új királynak kell születni. A csillagok állásából a történelmi eseményekre következtetést nem engedte meg Isten a népének, azt mondta, hogy nem kell se a holdat, se a napot, se a csillagokat imádnunk, és a különböző csillagképekből nem kell nekünk mindenféle jóslásokat kiolvasnunk, sőt nem szabad, megtiltotta. De ezek az emberek, mivel őszintén tanulmányozták a dolgokat, és volt ismeretük nagy valószínűséggel Dánieltől, hogy lesz egy messiás, Isten a saját nyelvükön szólt hozzájuk. És az a megdöbbentő, hogy amikor Jeruzsálembe értek, Isten népe, a főpapok és az írástudók pontosan tudták idézni a proféciákat, hogy Betlehembe kell megszületni, mindent tudtak, de csak azok mentek tovább a napkeleti bölcsek imádni a megszületett megváltót, akiket Isten a saját nyelvükön szólított meg. De biztos, hogy más szívvel, más lélekkel tértek vissza az országukba, mert amikor álomban megintettek Istentől, hogy más úton térjenek vissza, akkor engedelmeskedtek neki. Tehát bizonyíték arra, hogy ők valóban Istent keresték, és Isten megengedte, hogy azon a nyelven értsék meg az elinduláshoz szükséges információt, amit ők értettek az adott tudásukkal. És még a jóvátétel is, nagyon elgondolkodtam, amit Eti mondott a jóvátételen, hogy hát mindig a vesztesnek kell jóvátételt fizetni. Igen, de itt ki volt a vesztes? Látszólag Izrael népe. Valójában, amit fölismertek, és ahogy Béc is idézte azt az igét, hogy Izrael Istene legyőzte Dágont, a mi Istenünket. Tehát itt Izrael Istenének kellett jóvátételt fizetni. Nem Izraelnek, és nem a népnek, hanem Istennek, mert az ő ládáját vitték el, és azt hitték, hogy őt győzték le, de nem, nem őt győzték le. Isten győzte le Dágont, amit megmutatott a hatalmával, és Istennek szólt a jóvátétel, még ha ezt ők hát meglehetősen furcsán értelmezték is. És valóban az ószövetségi törvényekben is benne van a jóvátétel kifizetésének kötelezettsége. Ha például valaki egy bárányt jogtalanul elvett, akkor négyszer annyit kellett fizetni. Tehát Isten megengedte ebben is, hogy bár hát számunkra szinte nevetségesen értelmezték, vagy akarták helyrehozni a dolgokat, de hogy világos legyen mindenki számára, hogy igen, Isten elfogadta, vagy elvárja a jóvátételt, mert ő a hatalmasabb, és ebben is igaz az ő törvénye, és nem változott meg.
0: Lám, egy ilyen régi történet mennyi gondolatot szül, és én remélem, hogy üzenetet is szül, hiszen ha semmi más nem viszünk magunkkal, de azt igen, hogy Isten, amikor őt megismerni, megérteni, még tesztelni is akarták, hogy tényleg ő van a dolgok mögött, akkor megengedte, hogy meggyőződjenek. De a döntést senkinek a kezéből nem vette ki. Azt mindenkinek magának kellett meghozni. Megköszönöm megtisztelő figyelmüket, és abban a reményben búcsúzom, hogy egy hét múlva ugyanezen a csatornán újra találkozunk. A viszonthallásra!

0: A titkok az úréi.
1: A kijelentett dolgok a mieink.
0: Beszélgetések a Bibliáról. A Magyar Evangéliumi Rádió műsorát sugározta.

Szeretettel köszöntöm az Evangéliumi Rádió hallgatóit. Ér Mihály falván beszélgetünk Vencel Máriusszal, aki Bihar Félegyházáról érkezett, és amikor kérdeztem, hogy az milyen messze van Ér Mihály falvától, azt mondta, hogy vagy 30-35 kilométer. És hát csak ezért a beszélgetésért utazott ide. Természetesen, mint ahogy ebben a műsorban a megszólalók zöme, roma származású.

0: Kedves Máriusz, hogy is kezdődött Vencel Máriusznak az élete?
1: Sok szeretettel köszöntöm a rádió hallgatóit. 41 éves vagyok, házasságban élek, van egy csodálatos feleségem, és van egy lányom, aki már 15 éves. És el szeretném mondani az én történetemet, hogy kezdtem el az Úr Jézussal járni. Az én történetem nagyon hasonlít a tékozló fiú történetéhez. Nem egy vallásos családban nevekedtem. Édesapám nem volt vallásos, édesanyám se volt. De körülbelül 6 vagy 7 éves lehettem, amikor édesanyám elkezdett járni a faluban lévő baptista gyülekezetben, magyar testvérekhez, és megtért. Én is jártam vele, és szerettem járni a gyülekezetben, 8 éves lehettem, és szerettem a prédikációkat, de mivel ahogy növekedtem, és láttam, hogy a velem egyidős gyerekik milyen úton járnak, ezért igen is az ellenség, a sátán becsapott avval, hogy már nem jártam gyülekezetben, és körülbelül 16 éves koromban kénytelen voltam a nehézség miatt elmenni Magyarországra dolgozni, fizikai munkát, mint segédmunkás, és az ottani élet teljesen elvont az én lelki életemet, teljesen elfordultam Istentől, és úgy éreztem, hogy nekem már annyi bűnöm van, hogy Isten nekem nem tud megbocsátani. Körülbelül 22 évesen, amikor az én feleségemmel megismerkedtem, összeházasodtunk, ő elkezdett járni édesanyámmal a gyülekezetben, én nem tiltottam ettől, de ő annyira megérintette az Úr Jézus Krisztus, hogy elfogadta, mint személyes megváltóját, és Diószegen a Magyar Baptista Imaházba megkeresztelkedett, megtért. És akkor éreztem valamit, hogy valami elszakadt tőlem, éreztem, hogy nem tartozik már úgy hozzám, és nagyon tudtam ezért haragudni rá, de valójában ez nem én voltam, hanem az ellenség. És igaz, sokszor próbáltam lebeszélni erről, és én azt mondtam, hogy én nem leszek hívő, mert én olyan bűnös vagyok, olyan bűnöket követtem el, amit Isten nem tud megbocsátani. De történt egy eset az életemben 2010-ben, amikor a munkából hazafelé jöttem, két testvér, aki misszió testvér, aki hirdették az evangéliumot, egy télen eljöttek hozzánk, és amikor láttam az autójukat ott a ház előtt, tudtam, hogy ők azok, és olyan gondolattal mentem be a házba, hogy ki fogom őket dobni, mert nem szerettem a hívőket, habár az én feleségem már hívő volt. És amikor bementem a házba, akkor az arra mentem rá, hogy imádkoznak. És amikor észrevették, hogy bementem a házba, azt mondta az egyik testvér, hogy megkérjük a házurát, hogy imádkozzon. És én nem tudtam imádkozni, habár előtt avval a gondolattal mentem, hogy ki fogom őket dobni. De amikor meghallottam, hogy imádkoznak, minden erőm elment, leültem egy székre, és csendben hallgattam az imádságot. És amikor megkértek, hogy én is mondjak egy néhány szót, nem tudtam imádkozni, csak sírtam. És akkor éreztem, hogy Isten ismét hív engem a maga közelségében, és azt akarja, hogy én a gyermeke legyek. Isten már nagyon fiatalon kiválasztott engem, egy látomás alapján. Körülbelül 5 éves lehettem, amikor fölébredtem, és egy nagy fény volt az én fejem fölött a szobában, sötétben, és két kéz volt átszögezve a fény közepében. Nem tudtam, hogy mit jelent ez. Majd megláttam egy keresztény tévében ennek a címerét, és láttam, hogy az Úr Jézusnak a címere ez, és akkor tudtam azt, hogy Isten azt akarja, hogy én az ő gyermeke legyek. És amiután ezek a testvérek imádkoztak értem, akkor egy változás jött az én életemben, és elkezdtem keresni az Urat. Akkor még a faluban nem volt cigány gyülekezet, Egy kocsmába gyűltek össze a testvérek, ahol régen kocsma volt, de már nagyon régóta bezárt, és ott kaptak helyet. És akkor egy ilyen karácsony este döntöttem 2010-ben az Úr Jézus mellett. 33-an voltunk, akik döntöttünk, de csak 3-an maradtunk meg a keresztségre. 2011-ben vallást tettem hitemről, és azóta az Úr Jézus Krisztus követem. Igaz, az én életemben a megtérésem után is voltak nehézségek, mert mint más is hajlamos voltam a pénz keresésére, beszerzésére, mivel szűkölködő életünk volt, és emiatt az Úr megvilágosított azért arra fel, hogy ha én így folytatom, akkor nem lesz igazi hívő életem, csak fele más életem lesz. És 2016-ban történt egy balesetem, mivel építkezésen dolgozom, leestem 3 méterről, és eltört 6 bordám. Bekerültem a kórházba, és akkor éjjel, ott a kórházi ágyban, amikor éreztem, hogy nem tudok megmozdulni, mert olyan fájdalmam volt, és én azt mondtam az Úrnak, hogy Uram, ha meggyógyítasz, ha innen föl tudok állni, és el tudok menni a kórházból, akkor én igazán foglak téged követni, nem csak úgy, ahogy eddig követtelek. És csodálatosan munkálkodott az Úr az én életemben, mert még akkor este föl tudtam állni az én lábaimra, és a mellékhelyiségbe kimenni. És az orvosok is csodálkoztak, hogy 6 oldalbordával, hogy kaptam olyan erőt, hogy ki tudjak menni. És azóta ott hagytam a céget is, mert azt vettem észre, hogy amikor gyülekezetbe kellett mennem, akkor kellett túlórázni, és inkább magánvállalkozásban kezdtem, kivettem az engedélyt, és azóta jobban tudom szolgálni az Istent. És még azt szeretném elmondani, hogy mivel mi nálunk nincsen gyülekezet délelőtt, ezért 2 éve már az én családommal elmentünk a Pap Tamási baptista gyülekezetben délelőtt, és a testvérek olyan szeretettel fogadtak minket, felkaroltak, hogy azóta oda szoktunk járni délelőtt, amikor nálunk nincs istentisztelet, és már olyan csodálatosan munkálkodott az Isten a mi életünkben, hogy én is, az én lányom bekerültünk a fúvó zenekarban, és így magasztaljuk az Istent, ahova megyünk missziózni. És nem bántam meg, hogy az Úr Jézus Krisztus mellett döntöttem, mert nagyon sokat változott az én életem. Nem csak lelkileg változott az én életem, hanem anyagilag is. És ezért szüntelen őt dicsőítem, mert látom, hogy milyen csodát tett az én családom életében, és egy nagyobb öröm van az én szívemben, mert ha az Isten segít, akkor ebben az évben, szeptemberben az én lányom is vallást fog tenni, aki most 15 éves, az Úr Jézus Krisztus mellett előkészítőre jár már, és én tudom azt, hogy Isten időt ad arra, hogy ő is megtérjen, és ő is őt szolgálja.
0: Percekkel ezelőtt volt egy nagyon fájdalmas mondat. 33 megtérőről beszélt, akik ugyanazon az este elfogadták az Úr Jézust, de csak 3-an maradtak meg. Mi lehet ennek az oka?
1: Hát ennek az oka az lehet, hogy ezek az emberek is nem vallásos élet háttérből jöttek, és talán nem döntöttek igazán akkor az Úr Jézus Krisztus mellett, és sokszor ez közben játszik az anyagi rész is, mert sokszor olyan helyre kell menjenek dolgozni a romák, ahol Isten nincs jelen, és talán emiatt is fordultak vissza, és nem maradtak meg az Úr Jézus Krisztus mellett.
0: Nagyon különös volt, amit mondott, mert azt mondta, hogy amikor a felesége megtért, akkor Máriusz szíve meg megkeményedett, és nem akart hallani se a hívőkről. Azóta hogy is van ez a házasság? Mert hát azóta most már ugyanabban az Úrban hisznek, és ugyanazt az Urat követik.
1: Mint ahogy mondtam a legelején, hogy van egy csodálatos feleségem, Előtte, mielőtt nem voltam megtérve, ezt nem mondtam el róla, de mióta az Úrban vagyok, másképpen látom. Nagyon támogat engem, segítőkész, amikor a bibliaiskolára is járok, mindig előkészíti az én dolgaimat, a táskámat előkészíti, a ruháimat, és kívánja az Úr áldását az útra, és nagyon segítőkész. És nem is tudom, hogy tudnék tovább menni ezen az úton, hogyha ő nem segítene, nem támogatna. Tudom azt, hogy az Úr azért választotta őt mellém, hogy jobban támogasson, segítsen az életben.
0: Itt most megint volt egy olyasmi, amit talán érdemes lenne egy kicsit bővebben kifejteni. Bibliaiskola. Hogy jutott eszébe 41 évesen bibliaiskolába járni?
1: Hát ez egy olyan kérdés, hogy igen, elég nehéz áll a válasz. Mikor én megtértem, és Istent kezdtem megismerni, és annyira nem ismertem még Istent, de a Szentlélek adott egy olyan vágyást az én szívemben, hogy jobban ismerjem meg az Istent. És amikor szóltak a testvérek, hogy van egy ilyen lehetőség, ez a bibliaiskola, akkor én tudtam, hogy nekem ott a helyem azért, hogy az Istent még jobban meg tudjam ismerni, az ő csodálatos dolgait, hogy az Úr Jézus Krisztus megismerjem olyan közelségről, mint annak idején te az ő tanítványai is ismerték őt. Azért, hogy éljem át az ő életét, azért, hogy tapasztaljam az ő szenvedését, és hogy meglássam, hogy az Isten munkája az Ószövetségben milyen volt már az ő népeivel, hogy Isten hogy kezeli az ő népét. És ez a bibliaiskola nagyon sokat segít, mert sok dolgot megismertem, amit még annak eleinte nem tudtam. Nagyon sok olyan dolgot ismertem meg a bibliaiskola által, és tanultam, amit még úgymond annak idején nem ismertem, és nem tudtam, hogy létezik. És nagyon sokat segít ez a bibliaiskola. Bátorítom mindazokat, akik talán egy ilyen iskolára vágynak, vagy előállnak egy ilyen iskolához, ha van alkalmuk, akkor menjenek el és tanulják, mert az Úr Jézus Krisztusról szüntelenül kell tanulnunk ahhoz, hogy megtudjuk, hogy hogyan szeret ő minket, és mi a terve a mi életünkkel.
0: Az elmúlt percekben Vencel Máriusszal beszéltem, aki Bihar Félegyházán él. Isten áldását kívánom minden hallgatónak, a viszonthallásra!

0: A Magyar Evangéliumi Rádió műsorát sugározzuk.
1: Szeretettel köszöntjük kedves hallgatóinkat! A Biblia üzenete című rendszeres, Biblia tanulmányozó műsorunkkal jelentkezünk.
2: A sorozatot dr. John Vernon McGee írta, melyet dr. Gerzsenyi László fordításában és előadásában hallhatnak.
3: Kedves hallgatom! Most Jóel megfogalmazza Isten meghatározását, ami megszabja a feltételt és a keretet, amit a proféták a jövőben használni fognak. Ezután valamennyien arról az időszakról szólnak. Érdekes felismerés, hogy egyikük sem mond ellent a másiknak, még akkor sem, ha egyes proféták egyáltalán nem ismerték, amit más proféták jövendöltek. Sötétség és ború napja az, felhő és homály napja, mint hegyekre terülő szürkület. Jön egy nagy és hatalmas nép, hozzá hasonló nem volt még soha, és ezután sem lesz többé, míg csak emberek élnek. Jóel könyve, második rész, második vers. Ez az időszak azonos azzal, amiről az Úr Jézus szólt. Mert olyan nagy nyomorúság lesz akkor, amilyen nem volt a világ kezdete óta mostanáig, és nem is lesz soha. Máté evangéliuma, 24. rész, 21. vers. A nagy nyomorúság nyitja meg az Úr napját, mert a héber nap így kezdődik. Este, a sötétség idején indul. Az az érzésem, hogy amikor a sáskacsapás az országot sújtotta, lényegében a sáskák elhomályosították az égboltot, olyan nagy tömegben érkeztek. Az Úr napja is sötétséggel kezdődik. Előtte tűz emész, utána láng perzsel. Előtte édenkertje az ország, utána sivár pusztaság. Nem menekül meg tőle semmi. Jóel könyve, második rész, harmadik vers. Mielőtt a sáskacsapás megérkezett, a föld úgy nézett ki, mint az édenkert. Minden gazdagon takart a zöld, termékeny növényzet. Az ország gyönyörű volt. A sáskák távozása után semmi zöldet nem láthattak többé. Úgy nézett ki az ország, mintha tűzvész seperte volna végig. Az Úr napja ugyanilyen abban a tekintetben, hogy az a pusztulás korszaka lesz. Amikor az apokalipszis négy lovasa végigvágtat a világon, akkor jön a háború, az éhínség és a halál. Egyetlen csapásra elpusztul a népesség egynegyede, és egy másik csapásra a megmaradt népesség egyharmada pusztul el. Olyan az alakjuk, mint a lovaké, úgy száguldanak, mint a lovasok. Jóel könyve, második rész, negyedik vers. Mint ahogy föntebb már jeleztem, a sáska feje hasonlít a ló fejéhez, és a sáskára vonatkozó olasz szó azt jelenti, hogy lovacska. A német szó pedig szénaló. Ahogy a ló megeszi a szénát, a sáskák ugyanúgy fölfalnak minden zöldet. Jóel a sáskacsapást írja le, és kezdi alkalmazni azt az Úr napjára. Amikor a hegycsúcsokon ugrálnak, olyan zajt csapnak, mint a harci kocsik, vagy mint amikor lángoló tűz ropog, ha a tarlót égeti. Olyanok, mint egy hatalmas sereg, amely felsorakozott a harcra. Rettegnek tőle a népek, minden arc elsápad. Jóel könyve, második rész, ötödik és hatodik vers. Minden arc elsápad, vagyis megrémül. Száguldanak, mint a vitézek. Fölhágnak a kőfalakra, mint a harcosok. Mindegyik a maga útján halad, nem tér le ösvényéről. Jóel könyve, második rész, hetedik vers. A példabeszédek könyvében ezt olvassuk. Nincs királyuk a sáskáknak, mégis rendezetten vonulnak mindnyájan. Példabeszédek könyve, 30. rész, 27. vers. Nincs szükségük királyra vagy vezetőre, mindegyik ismeri a maga helyét. Csapatokban vonulnak. Amikor Jóel leírja itt a sáskák négy különböző csoportját, azt hiszem, egy nagy hadsereg vonulását érzékelteti. A sáskák hadseregét. Az utolsó napokban egy másik ellenség csap az országra, és úgy jön, mint a sáska csapás. Ez felkészülés a Jelenések könyvére, amelyben János apostol ír a sáska csapásról, ami a földet söpri végig az első jajszó alatt, az ötödik trombita szó után. Az ötödik angyal is trombitált, és láttam, hogy egy csillag esett le az égből a földre, és neki adatott az alvilág mélységének kulcsa. Felnyitotta az alvilág mélységét, és füst szállt fel onnan, mint egy nagy kemence füstje, és elsötétült a nap és a levegő a mélység füstjétől. Sáskák jöttek ki a füstből a földre, és olyan erő adatott nekik, amilyen ereje van a földi skorpiónak. És megmondatott nekik, hogy ne bántsák a földön a füvet, se a zöldet, se az élő fát, hanem csak azokat az embereket, akiknek a homlokán nincs ott az Isten pecsétje. Jelenések könyve, 9. rész, 1. verstől a 4. versig. Ez szokatlan sáskafajta, ami semmi zöldet nem támad meg, amit egyébként a sáskák fölszoktak falni. Nem támadják az emberi lényeket sem, hanem a sáskák azokat az embereket támadják, akiknek a homlokán nincs ott az Isten pecsétje. Olyan irtózatos lesz az, hogy az emberek majd keresik a halált, de nem tudják megtalálni, vagyis nem lesznek képesek az öngyilkosságra. És parancsot kaptak, hogy ne öljék meg őket, hanem kínozzák

Most figyeld meg itt a sáskák leírását. A sáskák alakja a harcra felkészített lovakéhoz volt hasonló. Fejükön valami aranyhoz hasonló korona, arcuk, mint az ember arca, sörényük, mint az asszonyok haja, foguk, mint az oroszláné. Jelenések könyve, 9. rész, 7. és 8. vers. Ez különös sáska típus. Ez a csapás következik be a nagy nyomorúság alatt. Láthatod, hogy Joel, aki megnyitja az író proféták sorát, előkészíti a talajt János apostolnak, hogy majd ő adjon részletes leírást a sáskákról, amint megjelennek az Úr napján. Hadd mondjam, ezért gondolom, hogy tragikus dolog napjainkban, amikor a frissen megtértek közül sokan azt gondolják, hogy már felkészültek egy Biblia osztály elkezdéséhez. Melyik könyv tanításával szeretik kezdeni? Rendszerint azt látod, hogy vagy János evangéliumával, vagy a jelenések könyvével kezdik. Megítélésem szerint ez nem az a hely, ahol az új hívőknek kezdeniük kell. Azt hiszem, Máté evangéliuma a Biblia kulcsa. Amíg nem érted Mátét, nem gondolom, hogy meg tudod érteni János evangéliumának az üzenetét, és úgy vélem, hogy nagyon is eltéveszted a jelenések könyvének a tanítását. Ez a kis proféta, Joel, akit nagy mértékben figyelmen kívül hagynak, igen megvilágítja az utolsó napokat, amelyeket az Úr napjának nevez. Amikor Joel ezt írja, száguldanak, mint a vitézek, fölhágnak a kőfalakra, mint a harcosok, akkor a helyi sáskacsapásról levéve szemét a jövőbe tekint, amit az Úr napjának nevez. A következő versben látni fogjuk, hogy az Úr napjáról beszél. Nem taszigálják egymást, mindegyik a maga útján jár. A fegyvereken is keresztül törnek, nem lehet feltartóztatni őket. Megrohanják a várost, futkosnak a várfalon, behatolnak a házakba, az ablakokon keresztül, bemennek, mint a tolvaj. Reszket előtte a föld, megrendül az ég. A nap és a hold elsötétül. A csillagok elvesztik fényüket. Joel könyve, 2. rész, 8., 9. és 10. vers. Nyilvánvalóan ez több, mint helyi sáskacsapás. Különben Joel túlozna. A proféták Isten szavát mondták, ahogy tőle kapták, ők sohasem túloztak. Ugyanezt a képet kapjuk Jánosnál a jelenések könyvében. Az Úr mennydörög serege előtt. Roppant nagy a tábora, hatalmas parancsának a végrehajtója. Nagy és igen félelmetes az Úrnak a napja. Ki bírja ki azt? Joel könyve, 2. rész, 11. vers. Ez a harmadik alkalom, hogy Joel említi az Úr napját. Ki bírja ki azt? Ez nagyon hasonlít Jézus mondásához. Ha nem rövidülnének meg azok a napok, nem menekülne meg egyetlen halandó sem, de a választottakért megrövidülnek azok a napok. Máté evangéliuma, 24. rész, 22. vers. Aztán Joel megkérdezi, ki bírja ki azt? Igen, János választ ad erre a kérdésre a jelenések könyvében. A 7. részben azt mondja, hogy Isten leállítja a természeti erőket, visszatartja a szeleket, amelyek Isten ítéleteit képviselik a földön, amíg a megváltottak két nagy seregét meg nem pecsételik, és biztonságban nem helyezik. Ha Isten népe meg akar menekülni, és át akarja élni a nagy nyomorúság szörnyű idejét, akkor őket meg kell pecsételni. Amikor Joel ezt kérdezi, ki bírja ki azt, akkor az az Úr napjára értendő, amely sötét

szövetséggel a nagy nyomorúság éjszakájával indul. Most ez a kérdés. Mit tehet a bűnös egy ilyen időszakban? Joel megadja erre a választ. De még most is így szól az Úr. Térjetek meg hozzám teljes szívvel, bőtölve, sírva és gyászolva. Joel könyve, 2. rész, 12. vers. Térjetek meg hozzám teljes szívvel. A megtérés azonos a megfordulással. Isten azt mondja népének, amely elfordult tőle. Térjetek meg! A megfordulással a gondolkodás megváltozását érzékelteti. Igaz, hogy könnyhullatás járhat a bűnbánattal, de ez csak a megtérés mellékterméke. A megtérés valójában a gondolkodás megváltozásával azonos.

0: Amikor lelkipásztori szolgálatba léptem, otthoni gyülekezetembe mentem, mint lelkipásztor. Abban a gyülekezetben a legcsodálatosabb emberekkel találkoztam, békességesen kijöttünk egymással. Ott szolgáltam először, és akkor kezdő voltam a lelkipásztorságban. Nagyon komoly lehettem volna, de nem tudtam megtenni. Még nem nősültem meg, tehát elmentem egy másik városba, mert ott is ismertem egyeseket. Az a férfi, aki emberileg szólva felelős volt azért, hogy a lelkipásztori szolgálatba kerüljek, ahhoz a gyülekezethez tartozott. Segített abban, hogy kölcsön kapjak, mert szegény, nincstelen fiú voltam. Abban is segített, hogy álláshoz jussak. Olyan volt nekem, mint az édesapám, és én is úgy szerettem, mint az édesapámat. Egy napon elmentem a bankba, hogy elmondjak neki valamit. Azonnal tudatta velem, hogy az ötletem nem valami jó, mert nem minden elképzelésem szokott beválni. Ez közölte velem minden kétséget kizáróan. Ez felháborított, és hátat fordítottam, hogy távozzam. Amikor kint voltam az utcán, így gondolkoztam. Ez nem igazságos. Ennek az embernek nagyon sokkal tartozom. Visszafordultam, és bementem ismét. Tudod, miért fordultam meg? Mert eszembe jutott, és megéreztem a szívemben, hogy ezt kell tennem. Amikor visszamentem irodájába, könnyek hultak a szeméből. Később, amikor feleségemmel együtt újból ott voltam, az a férfi így szólt a feleségemhez. Téged nem ismerlek, hogy könnyen haragra lobbansz-e, de a férjed nagyon lobbanékony, ezért ne legyetek indulatosak mind a ketten ugyanabban az időben. Feleségem többek között azért tetszett meg nekem, mert nagyon szelíd és kiegyensúlyozott természete volt, és jól kiegészített engem ezt a szegény prédikátort. De amely napon oda mentem a hivatalába, megbántam azt, amit tettem, és ezt azzal bizonyítottam, hogy megfordultam, és visszamentem hozzá. Most Isten így szól. Térjetek meg hozzám teljes szívvel. Ő ezen a megtérést érti, és ennek mellékterméke lesz a böjtölés, a sírás és a gyászolás. Sajnos, sokan azt gondolják, hogyha előre mennek az oltárhoz, és elég sok könnyet hullatnak, akkor már megtértek. Én is végigmentem ezen a folyamaton, mint fiú, és teljesen értelmetlennek találtam. Szíveteket szaggassátok meg, ne a ruhátokat, úgy térjetek meg Istenetekhez, az Úrhoz, mert kegyelmes és irgalmas ő, türelme hosszú, szeretete nagy, és megbánja, még ha veszedelmet hoz is. Jóel könyve, 2. rész, 13. vers. Láthatod, ez szívbeli tapasztalat volt, nem valami külső gesztus. Lényegében a mózesi törvény megtiltotta a papnak, hogy megszaggassa a ruháit. A megtérés nem azt jelenti, hogy fanatikus bemutatókat rendezünk. A könnyezésnek a szívből kell kiindulnia. Térjetek meg Istenetekhez, az Úrhoz. Ez a megtérés. Most indokolja, hogy miért kell megtérni az Úrhoz. Mert kegyelmes és irgalmas ő, türelme hosszú, szeretete nagy, és megbánja, még ha veszedelmet hoz is. Mózes 2. könyvében és Jónás könyvében alaposabban foglalkozom azzal a kérdéssel, hogy mit jelent az Istenhez való megtérés. Amikor Izrael Egyiptomban volt, úgy tűnt, mintha Isten megváltozott volna. Csapást csapás után küldött Egyiptomra, hogy lehetőséget adjon a fáraónak a megtérése és a hozzáfordulásra, de nem tért meg. Így volt Jónás idejében is. Amikor Jónást elküldte Isten a niniveiekhez, hogy hirdesse meg a város elpusztítását, Ninive megtért és Istenhez fordult. Tehát Isten nem pusztította el a várost. Úgy tűnt, mintha Isten megváltozott volna, miután azt mondta, hogy elpusztítja a várost, de megváltoztatta döntését. Isten változhatatlan. Ő mindig kegyelmes. Ő mindig irgalmas. És mindig hosszú tűrő. Mindig számíthatsz Istenre. Sohasem változik meg. De ha a bűnös megtér és hozzáfordul, Isten valójában így szól. Ítéletem alatt voltál, és meg akartalak ítélni, de most, hogy hozzám tértél, nem ítéllek meg. Isten mindig irgalmas és kész a megbocsátásra. Imádkozzunk! Hálát adok neked, Istenem, azért, hogy engem is elfogadtál az Úr Jézus Krisztus által. Meghallottad kiáltásomat, visszafogadtál az atyai házhoz, és eltörölted minden bűnömet. Add, hogy hirdessem ezt másoknak is, és egész életemben hálás legyek neked a bűnbocsánatért. Amen.
1: Hallgatóink levelei.
2: Mintha csak nekem nyitott volna kaput a MERA szerkesztősége, hogy kedves gyermekkori élményeimet leírhassam, amik a későbbi megtérésem alappillérei lettek. A tudatomban benne volt, és ezt Isten oltotta belém, hogy van Isten, ördög, mennyország és pokol, de én elkárhozhatok, mert rossz vagyok. Ez a tudat egy nyomot, belső szomorúságot okozott egész gyermekkoromban, 5-6 éves koromtól kezdve. De mi lesz velem, ha meghalok? Nem csak idős emberek, hanem a szomszéd kisfiú is meghalt 8 évesen. Nagymama panaszkodott nagyapának, hogy rossz vagyok, mert valamit nem tettem meg, amivel megbíztak, pedig ez nem volt igaz. Szeretnék jó lenni. Nem tudtam, mi a megoldás, bűneim pedig csak gyűltek. A múltat nem tudom visszahozni, meg nem történtté tenni. Közben édesanyám elmondta, aki éjjel dolgozott, mert varrónő volt, hogy azt látta, mikor felültem az ágyban, és imádkoztam Istenhez. Később megtörtént az az eset, hogy mikor a húgom homokból várat, házat épített, én azt szétromboltam, pedig nem volt velük semmi bajom. Ezért végül szomorú lettem, és rájöttem, hogy miért kellett ezt tennem. Nem is akartam. Édesanyám számon kérte tőlem, amit végül megbántam. Azóta felnőtt fejjel az ördögnek azt a taktikáját, hogy az utolsó pillanatban támad, mikor nincs rá idő, hogy meggondoljuk a dolgot, és gonosz cselekedetre úszít. Nem láttam magam körül senkit, akihez jó reménységgel, bizalommal fordulhattam volna szorult helyzetemben, hogy tanácsot adott volna, vagy eligazított volna. Pedig énekeket tanultunk, például azt, hogy jöjj az Úrhoz, gyermekem, jöjj sietve hát. Nálad van csak kegyelem, drága kincset áld. Azt is világosan éreztem, hogy nem tudok igaz, őszinte szívvel imádkozni, csak úgy elmondani a tanult imát. Éreztem, tudtam, hogy valakivel beszélni kellene erről. Megkérdezné tőlem, hogy vagyok. Egyéni beszélgetésre vágytam egy lelki vezetőre. Valamit megsejtettem egyik énekünkből. Mert te voltál Istenünk születésünk óta. Felkelt a bűn ellenünk, hogy törbe sújtson, fogva, de lelked minket megszánt, rólunk minden tört elhányt. Felderengett bennem, hogy komoly dolog a lelki élet, csodás mélység, nagy titok. És lassan bontakozott ki, hult le az ördög bilincse. A Szentlélek munkálkodni kezdett, és utat tört magának. Ez egy új, drága fejezet, ami még a mai napig sem zárult le Isten nagy kegyelméből. Lenke írta Nagy Varsányból.
3: Ösvényem világossága, áhítatok minden napra, írta William MacDonald. Április 20-a. Kegyelemből. Ha pedig kegyelemből van, akkor már nem cselekedetekért, mivel a kegyelem akkor nem volna kegyelem. Róma beliekhez írott levél 11. fejezet 6. vers. Ha valaki, Miután hívő keresztjénné lett, hamarosan megszilárdul a kegyelemről szóló bibliai tanításban, ezáltal megkíméli magát későbbi életének számtalan problémájától. Alapvető fontosságú megértenünk azt, hogy az üdvösség Isten ingyen kegyelmének ajándéka, és hogy ezt olyanok kapják meg, akik éppen az ellenkezőjét érdemelnék. Nincs semmi, amit tehet vagy amivé lehet bárki is, hogy ezáltal kiérdemelhetné az örök életet. Az örök élet azoknak adatik, akik már feladtak a saját érdemükkel kapcsolatos minden elképzelést, és egyedül a megváltó érdemében bíznak. Ha felismertük, hogy az üdvösség kizárólag kegyelemből van, akkor tudhatjuk, hogy üdvösségünk van. Ha üdvösségünk bármi kicsiny részben is magunktól és nyomorúságos teljesítményünktől függne, akkor sohasem lehetnénk bizonyosak benne. Sohasem tudnánk, hogy eleget teljesítettünk-e, vagy azt tettük-e, amit kellett. De ha az üdvösség teljesen Krisztus művétől függ, akkor nincs többé helye a gyötrő kétkedésnek. Ugyanez érvényes az örök üdvösség bizonyosságára. Ha üdv bizonyosságunk valamiképpen a kitartáson múlnék, akkor ma talán lenne üdvösségünk, de holnap ismét a kárhozatban lennénk. Aki kegyelem által él, az nem válik a bűn tehetetlen sakkfigurájává. A bűn uralkodik a törvény alatt levőkön, mert bár igaz, hogy a törvény megmondja nekik, hogy mit tegyenek, de nem ad erőt ahhoz, hogy azt meg is valósítsák. Ezzel szemben a kegyelem tökéletes helyzetet ajándékoz az embernek Isten előtt, megtanítja, hogy elhivatásához méltóan járjon, képessé teszi erre a benne lakó Szent Szellem, és még meg is jutalmazza érte. A kegyelem alatt a szolgálat boldog kiváltság, nem pedig törvény adta kényszer. A hívő embert a szeretet indítja, nem a félelem. Az üdvösséget nyert bűnös megemlékezik arról, mit szenvedett az Úr, hogy őt megváltsa, és mindez arra indítja, hogy életét odaadó szolgálatban töltse el. A kegyelem azzal is meggazdagítja életünket, hogy hálaadásra, dicséretre, imádásra indít. Annak tudata, hogy ki az Úr Jézus, és kik vagyunk mi természettől fogva, és gyakorlati életünkben, és hogy mi mindent tető értünk, szerető imádatban árad ki szívünkből feléje. Semmi nincs, ami Isten kegyelméhez fogható lenne. Isten valamennyi tulajdonságának ez a korona gyémántja. Gyökerezz meg tehát mélyen Isten kegyelmében, és ez az egész életedet átalakítja.

0: Szeretettel köszöntöm a hallgatókat. Nagyváradon találkoztunk néhány olyan testvérrel, akinek nagyon komoly szabadítást végzett Isten az életében, és a nagyváradi cigány gyülekezetbe tartoznak. Örömmel jelentkezett a bizonyságtevők sorába Kajca József, aki azt is örömmel mondta, hogy ő a lelkipásztornak a testvére. Hogy is indult az élet? Milyen is volt az a család, amiben fölnőtt?
1: Minkamon születtük, hiszen sokan hallottak, hogy a Cinkapanna, ahol ott születtek legtöbb cigányok itt Velencén, itt Váradon. Ott születtem én is, és tudom azt is, hogy édesapám is egy munkás ember volt, mióta ismertem, dolgozott ő is, és munkahelyről is ment nyugdíjban. Édesanyám mindig otthon volt, mint háziasszony is, mivel voltunk többen testvérek, persze házilag otthon dolgozott, de ott, hogy tudom, azt is emlékszem, este, mikor mindig le kellett feküdjünk, édesapám mindig próbált, hogy imádkozzunk, és úgy aludjunk el. Üzlözsi, Mária, ezek az imádságok voltak abban az időben, meg mi atyánk, ami van a Bibliában is, ezt is szoktuk elmondani. Hát már abban az időben, gyerekkorunkban már próbáltunk járni templomban, itt templomtéren, a katolikus templomban. Bátyám János az, aki most a lelkipásztor, rendszeresen járt, és mindig hívogatott engem is, hogy menjek vele. És ott, mikor elmentem vele is, és mentünk, és már kezdtünk növekedni, és akkor már ott volt, hogy én is 17 éves voltam, nagyobb voltam, iskolában már nem jártam, befejeztem az iskolát, és hát tanáltam, akivel most lakom, most is, egy lány Marikának hívják, akit szeretek. Igaz, hogy én 17 éves voltam, ő 13 éves volt. És jártam hozzájuk úgy, mint ahogy kell, hogy elvegyem tisztességesen, járunk hozzá, és akkor majd tudunk csinálni egy lakadalmat abban az időben is. Nem sikerült, mert az ő édesanyja, szülei tiltották tőlem. És mivel szeretük egymást, nálunk meg ez sajnos divat is volt, elszöktünk, elmentünk. És úgy együtt maradtunk, együtt laktunk, és de hát menni kellett dolgozni ahhoz, mert hát most már feleségem van. És ugye elmentem dolgozni Santieren. Ott dolgoztam 2 évig a Santieren, de ott Santieren olyan hely volt, hogy télen hideg volt, Ceausescu idejében. Na, ott sokszor bevittek a kórházba, és azt mondta édesanyám, meg a feleségem, ha nem hagyom ott a munkahelyet, akkor nem lakni fog velem, és ezzel megijedtem. És onnan átköltöztem, mentem egy gumiszekción, úgy, mint vulkanizáló. És ott dolgoztam, és akkor már az első gyerekünk, ami meglep, mert nekem most van 4 lányom és 1 fiam, 5 gyerekünk van. És meglett a nagyobbik lányom, akkor 18 éves voltam, korán jöttek a gyerekek, és úgy jöttek egyik a másik után a gyerekek. De igen, amikor ott a Santieren dolgoztam, ott persze, hát 17 éves, még gyerek voltam, még ilyen eszel voltam, hát ott, ahogy dolgoztunk, mindig hoztak italt, hogy például kinek milyen apartamentje van, hogy dolgozunk is, hogy jobb munkát csináljunk, mindig hoztak nekünk italt. Hát én nem tudtam, hogy milyen az ital, és mindig kínálgattak engemet, és akkor egy kicsit meg hideg volt, télen volt, meg kóstolgattam. Úgy meg kóstolgattam, hogy már akkor nem kellett megkóstolgatni, kínáljanak, hanem már itt a magamtól is. Onnan átmentem a gumiszekción, a vulkanizálónak dolgoztam, 27 évet ott húztam le, plusz 2 évet megint a Santieren. Ott alkoholista lettem, mert már megkezdtem ott is. Ott a gumiszekción, ahol dolgoztam, egy olyan helyen dolgoztam, aki betanított engem, aki elment nyugdíjban, ahol keverik az anyagot a gumit, ahol előkészítették az egész szekciónak. És ottan alkoholista voltam annyira már, hogy mutatom így, hogy nem tudom, nem nagyon emlékeztem, mikor voltam józan. Persze a főnöknő nem tudott semmit csinálni, a szekciót se nem tudott hazaküldni, mert hazaküldött volna, akkor nem volt ki csinálni meg az anyagot. Én egyedül tudtam megkeverni az anyagot. És persze akkor éreztem, hogy valahogy nem jó van, nem tudtam haza sem menni, éjszakákat kimaradtam. Már ahol itt a motruktam be, nem tudtam hazamenni, és ott, hogy 5 gyerek mellett, nagyon szerettem a gyerekeimet, szerettem őket, és bántott. Kezdett bántani, hogy miért tudok én ilyen lenni? Miért nem tudom netten ezt az italt? És amellett csináltam olyan, mint amit nem kellett volna. Volt, hogy más nővel is belestem olyanban is, hogy el kellett menjek, és, mert vitek a haverek. És Esztert így több időben voltam helyzetben is, hogy felkeltem, koporsóba keltem fel, ott aludtam el egy koporsóban, ilyen helyzetben vitt engemet az ital. Volt olyan helyzetben, hogy hazajöttem, feleségem már nem bírt a szegény, és ritkán láttak a gyerekek is józanon, azt hittem, hogy én jó ember vagyok, dolgozok, hazaviszem, ami kell, de igaz, hogy a félfizetésokra meg is ittam, kölcsön is kértem, és végén meg kellett adjam. És volt olyan helyzet is, mikor pénzt kaptam a feleségem, hát mink sajnos, hogy ilyenek vagyunk, talán nem tudom, az egész cigányok, hogy feleségem nehogy nyúljon az én zsebembe, hogy kivegye véletlenül a fizetést, mert hát kell kenyér a gyerekiknek, hát öt gyerekről volt szó, feleségem nem tudott dolgozni, és szegény nem mert hozzáállni a zsebemhez, és felkeltem, és semmi pénz nem volt nála. Ez nagyon bántott égen, mert nem volt kenyér hatól. És abban az időben nem voltak ezek a telefonok, mobiltelefonok, elmentem egy szomszédnál, fix telefonnál, telefonáltam a kollégámmal, akivel ittunk a Hotel Continentalban, abban az időben Dácsának nevezték, és azt mondta, Jóska, ne bánkodjál, mert a fizetésed megvan. Örömmel elmentem, elhoztunk a fizetésed, adottam a feleségemnek, és így lassan próbáltam mindig az erőmből elhagyom, letenni ezeket a megkötözéseket. Bánkódtam, én mikor kiugdanultam, fejemet szél akartam lenni a falba. Bántott, hogy miért tudok ilyen lenni öt gyerek mellett. De már a feleségem meg volt térve, és emlékszem, mikor mindig hazajöttem, igaz, hogy mindig részegen jöttem, én akkor még a komplexnél kaptam apartamentet, azt is a munkahelyemre, adtak nekem két apartamentet, mivel öt gyerekem volt, és abban az időben jártunk az egyes számú, ott a hotellel szemben, a gyülekezetben, és sok testvérek jöttek hozzám, hogy az Isten könyörüljön meg rajtam, és mondták az evangéliumot, beszéltek, de hát igen, szegények által jöttek, mindig részeg voltam is. Nem sokat emlékeztem másnap, mert ez volt nálam a baj, hogy amikor berúgtam, már non-helyzetben volt, hogy másnap nem emlékeztem semmire. Aztán éreztem, hogy nagyon rám nehezednek a bűnök, mit tudjak csinálni, hogy tudjam letenni. Mindig megígértem a feleségemnek, hogy nem csinálom ezt többet, hazajövni fogok rendesen. Szegény nem volt mit csinálni, sokszor megbocsátott nekem, mivel Isten gyermeke is volt, és hiszem, hogy sokat is imádkozott ő is, sokan is imádkoztam, aztán tudtam meg. Abban az időben még Simon volt lelkipásztor, ő is nagyon sokat imádkozott, sokat járt hozzám is ottan is, de nem tudom, mit beszélt, mert mindig része voltam. Kezdtem járni a gyülekezetben, tudom, mikor ittam, nagyon sokat sírtam, tudtam azt, hogy nem jól csinálom, de nem volt erőm. És ami meggyőzött engemet, azt mondja, hogy a János 1.12-ben a vers azt mondja, aki engem befogad, hatalmat adok annak, hogy Isten fiával legyen az, aki hisz én bennem. Amikor ezt így elolvastam és hallottam, és sokszor hallottam, volt evangelizációk, rengeteget sírtam, de nem volt erőm ott azt, hogy gyöntsek. Az, hogy befogadjam az Úr Jézus Krisztust, és tudom, hogy akkor Simon prédikált, egy evangelizáció volt, és akkor fogadtam be az Úr Jézus Krisztust, mint személyes megváltomnak. Én most is csodálkozom, hogy Istennek milyen hatalma van. Csodálkozom, hogy meggyőzött a Biblia. Isten tudta ezt benne munkálkodni ahhoz, hogy csak ő tudott nekem erőt adni ahhoz, mert a bűneim annyira rám nehezettek, mert nem tudtam letenni a bűnem. És próbáltam megváltozni, mert szerettem a gyerekeimet, sajnáltam őket, láttam, milyen helyzetben voltak, láttam mások, milyen szépen mennek szülők a gyerekeikkel, örömmel, és ez nagyon fájt nekem. És hiszem, hogy Isten akkor megállított, és akkor befogadtam az Úr Jézus Krisztust. És mind csodálatos, amit az 1998-ban fogadtam be az Úr Jézust, én most 58 éves vagyok, és akkor, mikor befogadtam az Úr Jézus Krisztus, senkinek nem szóltam. Hazajöttem, már akkor itt laktam, ahol most lakunk. Hátra mentem, Szudvaron hátul, senki nem látott, mintha nem történt volna. És ez most 19 éve van ennek. Tudom, hogy a cigaretta is rabja volt nekem, mert elszittam két doboz, három doboz cigarettát is. és megfogtam a cigarettát, letettem a föld, és szíjjel morzsoltam az egész cigarettát, és azt mondtam, hogy szíder, te ördög. És attól a perctől kezdett megváltozni az életem. Most már érdekes, ha jön a nyugdíj, mert nyugdíjas vagyok, most már nem, hogy én adom a pénzt oda, hanem a feleségem veszi fel a pénzt. És tudom azt, hogy van erőm Krisztusban, mert ő vagy az erőt, mert le tudtam tenni a bűneimet, és hazamentem, letérdepeltem, és elkezdtem, amit tudtam, emlékeztem gyerekkorom óta, milyen bűnben értem, milyen megkötözések alatt értem, és ezeket mind elmondtam Krisztusnak, az, aki tudja a hatalmatlan, és az, aki le tudja venni a bűneinket, az, aki meg tud tisztítani a mi bűneinktől, az, aki megbocsás a bűneinket, ha bevalljuk, és ezeket mind elmondtam a mi Istenünknek, és azóta én nagyon hálát adok Istennek, hogy a gyermeke vagyok, és megszabadított mind attól, ami meg voltam kötözve. A Zsidó 11 első vers azt mondja, a hit remélek dolgoknak valóság, és ha nem látod dolgokról való meggyőződése. Na most a hit az, hogy nem lássunk, de hiszük. És tudjuk azt, hogy ott van Isten, aki meghat érettem, meghat éretünk. Igaz? Mint ahogy mondtam, a János 1.12-ben, aki engem befogad, hatalmat adok. Na onnan tapasztalom, hogy milyen hatalma van Istennek. Onnan tapasztalom, hogy meggyőzött a Biblia, hogy igaz, amit ér az ige. Ahhoz, hogy megszabadított attól, ami nekem nem volt erőm, de ahhoz Istennek volt ereje ahhoz, hogy engem meg tudjon szabadítani. Sokan mondják, hogy hiszek, de nem cselekeznek. És mivel én hiszem, hogy nekem van megváltom, hiszem, hogy Jézus meghalt életem, és az, aki feltámadott, és az a feltámadásnak az erejét adja mi nekünk is, azok, akik meg vagyunk kötözve, akik nem tudjuk letenni a bűneinket, akik nincs erőnk letenni a bűneinket. De ez hitáltal van, mert kértem az Urat, hogy szabadítson meg engemet. Kértem az Urat, mert nincsen erő. És az Ur a munkába lép, és adja az erőt.
0: Mit jelent Kajca testvér életében az ige?
1: Isten szava, ami a Bibliában van. Mert maga az ige az, ami Istennek az ő szájából jött ki, és ennek hatalma van az igének. És szól hozzám Isten. Az ő szent lelke által szól hozzám. Szent lelke által tudok másoknak is mondani azt, hogy Isten mit tett velem. Hogy meg tudod győzni engemet, milyen erőt tud adni, mert nekem sincs erő, de ő adta ez erőt. Neked sincs erő, és látom, hogy te most milyen helyzetben vagy. Neked is tud ilyen erőt adni. Minden szóval a Bibliában igaz, és meg vagyok győződve.
0: 19 évvel ezelőtt döntött az Úr Jézus Krisztus mellett. Mit szólt ehhez a feleség?
1: Akkor igen, mikor én döntöttem, nem szóltam senkinek, mert már a tekintélyemet elveszítettem a családom előtt, sokak előtt elveszítettem, mert mindig mondtam, hogy megtértem, megváltozok, nem sikerült, még igazán nem fogadtam be az Úr Jézus Krisztust. És akkor nem szóltam én a családomnak is, de én mentem dolgozni, és akkor abban az időben, mikor befogadtam, Isten erőt adott, újjáteremtett, megbocsátott a bűneimet, hogy mondtam, letettem a bűneimet Krisztusnak a lába előtt, és rendszeresen jöttem haza. És akkor mint két óráig dolgoztam abban az időben, háromra, mert Püspökibe volt ez a gumiszekció, háromra mindig itt voltam. De nem szóltam semmit a feleségemnek, mert nem ismertem, mert a tekintélyemet elveszítettem. Csak rá egy hét, két hét, három hét, fülem halatára hallom, megtért a férjem. És akkor az egész gyerekek odá fogtak sírni, feleségemmel együtt. Ezt az örömöt, amit akkor kapunk Istentől, na erre igyekszünk másoknak is átadni.
0: A műsor végén megköszönöm megtisztelő figyelmüket. Cigány műsorral legközelebb egy hét múlva jelentkezünk, ugyanezen a csatornán, ugyanebben az időben. Visszavárok minden kedves hallgatót. A viszonthallásra.

0: titkok az úréi.
1: A kijelentett dolgok a mieink.
0: Beszélgetések a Bibliáról.
1: A Magyar Evangéliumi Rádió műsorát hallják.
2: Nagyon nagy szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat, ez a Nehéz esetek a Bibliában sorozat, benne Kulcsár Tibort hallják. Ugye emlékeznek, ott tartottunk, hogy a filiszteusok hosszas tanakodás után és nagyon-nagyon sok csapás után visszaküldték az Úr ládáját, és ott álltunk meg, hogy Bétsemesbe érkezett, mégpedig egy nagyon különös időpontban. Erre a múltkor nem tértünk ki, és mivel most a folytatáshoz ez elég lényeges lesz, szeretném, hogyha újraolvasnánk a történetet. Sámuel első könyve 6. fejezet 13. versétől olvasom. A bétsemesiek éppen búzát arattak a völgyben, föltekintettek, meglátták a ládát, és örvendeztek a láttára. Amikor az ember Bibliát olvas, nagyon hajlamos egy ilyen történeten, pláne egy ilyen megjegyzésen csak úgy átsurranni. Mennyi időt töltött a filiszteusoknál az Úr ládája? 7 teljes hónapot. Ám, bár Izrael fiai eközben lehet, hogy úgy gondolták, hogy elhagyta őket az Úr, hiszen a láda sincs meg, hosszú idő után a filiszteusoknak a legkevesebb erejük nem maradt arra, hogy Izrael fiait csanyargassák. 7 hónapon keresztül. Ki tudja, mióta nem volt egy rendes aratás. Ugye tetszenek emlékezni, már a Bírák könyvében is találkoztunk nem egyszer olyan megjegyzésekkel, például a Gedeon történeténél, hogy az ellenséges törzsek vetésnél, aratásnál megjelentek, és amit lehet, elvittek magukkal. A bétsemesieknek hatalmas örömük volt, egyébként az aratás az mindig nagy ünnep volt, szó szerint nép ünnepély, amit egy nagy hálaadó istentisztelettel illett lezárni. Egyébként, ha beletetszenek gondolni, Isten nem véletlen összekötötte az ő törvényével, összekötötte a pászka ünneppel, aztán később a Tóra ünnepével, amit mi pünkösnek nevezünk, ezeket a dolgokat, és meg kellett emlékezni hálával arra, hogy Isten gondot viselt. Szóval a bétsemesiek éppen ünnepelnek. Együtt arat mindenki. És akkor egyszer csak a búzamező másik oldalán megjelenik az Isten látája. Megáldott az Úr, itt van közöttünk az Úr, és a bétsemesiek újonganak ennek. A léviták pedig levették az Úr ládáját, és a mellette levő ládékót, amelyben az aranyholmi volt, és rátették a nagy kőre. A bétsemesi emberek égő áldozatokat és véres áldozatokat mutattak be azon a napon az Úrnak, és amikor ezt látta a filiszteusok 5 város fejedelme, visszatértek Ekronba azon a napon. Tudják, rendkívül kíváncsi lennék arra, hogy mit mondtak a filiszteusok város fejedelmei, amikor Ekronba visszatértek. Mert hogy emlékeznek, ők szabták a feltételeket. Ők mondták azt, hogy gyakorlatilag egy teszt lesz, hogy merre fordulnak a tehenek, hogy az Isten ládája hazaindul-e egy új szekéren olyan tehenek vontatásával, amelyek soha korábban Járonban nem voltak. És ráadásul ott áll meg a Jehósua mezején, van olyan fordítás, éppen az elmúlt napokban találkoztam vele, ahol ezt a Jehósua mezejét Józsué mezejének nevezik, de hát az Úr Jézusnak a neve is ugyanez, tehát így is lehetne ejteni, a szabadításnak, a szabadítónak a mezején nagy örvendezés van, és ez a nagy örvendezés egyszer csak óriási csalódásba vált majd. De a filiszteus város fejedelmek csak az örvendezésig jutnak, és haza kell menni megmondani, hogy Izrael istene valóban Isten. Na de akkor a mi Istenünk kicsoda? Akkor a mi eddigi gondolkozásunk az helyes volt? És nem mondhatják azt, hogy Izrael istene csak Izraelben Isten, mint amit abban az időben gondoltak, hogy minden népnek megvan a maga istene, imádja, szolgálja a saját istenét, és el van ezzel az istenséggel, és kész. Ha valamelyik isten legyőzi a másikat, ez ilyenkor egy csatának a végeredményét is jelzi, hát akkor be kell hódolni annak az istenségnek. És szóval nem említi a Szentírás, hogy visszamennek, és azt mondanák, hogy emberek, az élő Isten bizonyított, és ha az élő Isten bizonyított, akkor a legfőbb ideje, hogy mi magunk is új döntésre jussunk. Mi sokszor úgy gondoljuk, hogy ha csodákat látnak az emberek, akkor hitre fognak jutni. Látnak csodákat az emberek? Én úgy gondolom, hogy igen. Hitre jutnak? Hát ez már meglehetősen kérdéses. Mert sokkal inkább úgy gondolom, hogy aki csodát lát, az megerősödhet a hitében, de nagy elvétve fordul elő, hogy csoda hatására valaki mélyen átgondolva az addigi Isten ismeretét, Isten szolgálatát, egy új meggyőződésre jutva azt mondja, hogy mindent felülvizsgálok. Egyébként Isten nem csodát ígért nekünk arra, hogy megtérésre hívjon, hanem az ő igéjét. És az Úr Jézus, amikor erről a témáról beszél, azt mondja a Lázár történetben, az Új Szövetség egy híres példázatában, ezt a szót adja Ábrahám szájába, aki halva a gazdag embernek a könyörgését a pokolból, hogy legalább Lázár hadd támadjon föl a halálból, mondja meg a rokonságnak, hogy nehogy ide kerüljenek, hogy változtassanak az útokon. És mit is mond Ábrahám? Van Mózes, vannak proféták. Ha ő nekik nem hisznek, magyarul az Isten igéjének nem hisznek, akkor az se segít rajtuk, ha valaki föltámad a halálból. És az az igazság, hogy a kereszténység központi üzenetében is az van, hogy egy csoda történt. Krisztus feltámadt. Tanúk voltak. Pál apostol egész hosszú sort sorol a tanúknak a személyéről. De az emberek képesek voltak tagadni a csodát, megváltoztatni a történetet, esetleg megzsarolni azokat, akik az igazságot tudták, bármit, de hitre jutni csak azok jutottak, akik az igének hittek. Miért fontos ez? Hát azért, mert mindjárt ott tartunk, hogy hittek-e a bétsemesiek. Tessék csak hallgatni. De megverte az Úr a bétsemesi embereket, mert belenéztek az Úr ládájába. Mindjárt fogom folytatni, de az az igazság, itt muszáj megállni. A kíváncsiság az ember ősi velejárója. Az lehet, de a gyermekeinket is arra tanítjuk, hogy ezt a kíváncsiságot valamilyen módon próbálják meg szabályozni és korlátozni. Tessék mondani, a bétsemesi emberek nem tudták, hogy az Úr ládája szent? Dehogy nem. Mi a bizonyíték? Hát, hogy amikor megállnak a tehenek a ládával, akkor nem mernek hozzányúlni, léviták veszik le a szekérről. Egyébként ott Isten nagyon kegyelmes, mert nem gondolom, hogy Bécsemesben ládaőrző léviták lettek volna, akik erre voltak fölhatalmazva, de az Úr tudta nagyon jól, hogy ez most egy rendkívüli helyzet. És az Úr a rendkívüli helyzetekben rendkívüli kegyelmet tud gyakorolni és adni. De aztán, amikor a népünnepély túlszalad, és az emberek úgy gondolják, hogy ha mi ilyen kiváltságos helyzetbe kerültünk, hogy itt van ez a láda, hát akkor nézzük meg már magunknak. Hát mondják, hogy benne van a szövetség két kőtáblája, meg Áron kivirágzott vesszeje. Félre ne értse senki, nehogy gúnyolódásnak vegyék. De milyen gyerekes dolog megnézni már, hogy vajon a korsó manna nem romlott még meg? Meg a kivirágzott vesszeje Áronnak még mindig virágzik? Az Istennek a becsben tartása, az Istennek a tisztelete nagyon sok ember számára egyébként ma is ugyanígy van. Vajon tudunk-e különbséget tenni szent és közönséges között? És cselekedetekben ez bármilyen módon megnyilvánul? Láttam valakit hitvalló keresztséget végrehajtani, és maga ez a cselekmény pontosan úgy történt, mintha valaki játszott volna a strandon a gyermekeivel. Rettenetes volt végignézni. Na de hát mit is kellett volna átélni? Hát azt, hogy nem tudjátok, hogy mi, akik megkereszteltettünk Krisztus Jézus halálába merítettünk bele. Ezt jelképezi. És hogyha ebből mi tréfát csinálunk, vagy kifigurázzuk, akkor visszájára fordul az üzenet. Az úrvacsorához járulás. Lehet-e úgy bánni ezekkel a dolgokkal, mint közönséges dolgokkal? Visszájára fordítja a dolgokat. És az úr pontosan azt akarta, hogy a bécsi-emesi emberek tanulják meg, hogy van szent, és van az élő Isten neve, amit tisztelni kell, és személye, és van, amivel nem lehet játszani. A bécsi-emesiek megtanulták. Na most, amit én most mondtam, azt jó lesz idézőjelbe tenni. Tessék csak hallgatni. Azért azt mondták a bécsi-emesiek, ki állhat meg az Úrnak, ennek a Szent Istennek a színe előtt? És hova kerüljön innen a láda? Rengeteget vajuttam azzal, hogy ezt szabad-e egyáltalán szóba hoznom, de muszáj elmondanom. Ki állhat meg a Szent Isten előtt? Ez egy fantasztikus kérdés. Itt jöhetne egy megbánhatatlan megtérés. És mi jön helyette? Mivel nem tudunk megállni a Szent Isten előtt, szabaduljunk meg tőle. Küldjük el a szomszédba. Meg is teszik, tessék csak nézni. Követeket küldtek azért Kirját Jeárim lakosaihoz ezzel az üzenettel. A filiszteusok visszaküldték az úr ládáját, jöjjetek és vigyétek magatokhoz. És ettől az embernek déjà vu érzése támad. Mármint, hogy ez mintha már megtörtént volna. Csak az a baj, hogy ez a filiszteusoknál történt meg. Mert hogy azt mondták a gátiak, hogy el kéne innen vinni Asdódba. Mert hát itt elég nagy és sok bajt okozott már a jelenléte. Aztán Asdódból küldjük tovább, és ugye hát Ekronnál ér véget, megy végig a filiszteusok 5 város fejedelemségein. És mindenütt egy idő után úgy gondolják, hogy jó lesz tőle megszabadulni. Na de hát, a saját területén, a saját népe között lehet az a sorsa az élő Istennek, hogy jó lesz tőle megszabadulni? Ma az újszövetségi gyülekezetben lehet az a sorsa az Úr Jézus Krisztusnak, hogy jó lesz tőle megszabadulni? És lehet, hogy valaki azt mondja, hogy kérem, ez lehetetlen, ez az ige hirdető egy kicsit belelovalta magát a dolgokba, csak az a probléma, hogy az első század 70-es éveiben íródott jelenések könyvében a laodíciai gyülekezetről már azt mondja az úr, hogy langyos vagy, se forró, se hideg, és aztán elkezdi mondani az úr a dolgokat, hogy mit gondol a gyülekezet magáról, és hogy látszik ez a mennyből, és a kettő tökéletesen szöges ellentétben van egymással, és amikor ennek a végére az Úr elér, azt mondja ennek a gyülekezetnek, azt tanácsolom neked, térj meg! Íme az ajtó előtt állok, és zörgetek, és ha valaki meghallja az én szómat, és megnyitja az ajtót, bemegyek ahhoz, és vele vacsorálok, és ő én velem. Tessék mondani! Aki az ajtó előtt áll és zörget, az kint van, vagy bent van? És hogy került úgy ki, hogy a gyülekezet azt hiszi, hogy ő Isten tiszteleten őt ünnepli, őt imádja, neki énekel, neki hoz ajándékot, amikor adományt ad. Úrvacsoráztak a laodíceai gyülekezetben? Mit tetszik gondolni? Biztos. Gyakorolták a mindennapi keresztény dolgokat sok szempontból? Igen, de hogy? Az Úr Jézus nem azt mondja róluk, hogy hátat fordítottak, akkor hidegek lennének. Hát olyan langyos módon. És itt vannak a bécsi-emesiek, akik felül kéne, hogy vizsgálják a szívüket, és nem felül vizsgálják a szívüket, hanem olyan langyos módon azt mondják, ki állhat meg az Úr színe előtt, de ezzel mi nem is szeretnénk fejünket törni tovább. Küldjük Kirját Jeárimba. És elmentek a Kirját Jeáriméak, elvitték az úr ládáját, és bevitték Abinádáb házába, a magaslatra. Fiát, Eleázárt pedig felszentelték, hogy őrizze az úr ládáját. Innen tudjuk, hogy Abinádáb és a fia minden bizonnyal papi család kellett, hogy legyen. A nevek is erről árulkodnak egyébként. és attól a naptól fogva, hogy a láda Kirjat Jeárimban volt, sok idő, mégpedig 20 esztendő telt el, és Izrael egész háza sóhajtozott az Úr után. Bocsánat a kérdésért, én többször megnéztem a térképet. Kirjat Jeárim, minthogyha az akkor Izrael területén lenne. Most itt van az Úr, vagy nincs az Úr? Aztán az jutott eszembe, hogy és miért nem vitték vissza az Úr ládáját Silóba? Na hát erre őket kéne válaszra bírni valahogy, mert nem tudok rá válaszolni. Mint ahogy azt se tudom megmondani, hogy Sámuel, aki közben felnőtt férfi lett, és Izraelnek a bírája lett, miért nem törte magát azon, hogy visszakerüljön az a láda Silóba? Talán azért, ami ezek után következik? Hogy eljusson a nép addig 20 röpke esztendő alatt, hogy végre sóvárognak az Úr után? Mint hogyha Sámuel tudta volna, hogy egy dolog az, hogy megvan-e a mindennapi áldozat, a másik dolog, hogy följárunk-e évente egyszer, kétszer, háromszor, vagy mit tudom én, 22-szer, teljesen mindegy, az Isten színe elé, de ezt teszi a lábunk, teszi a kezünk, mondja a szánk, úgy csinálunk, mintha, a valóság azonban az, hogy rendkívül messze vagyunk az Úrtól. 20 év várakozás. Nagyon egyszerű a helyzet, kedves hallgatóm. Tessen már visszaszámolni 20 évet abból az életkorból, ahány éves tetszik lenni. Lehet, hogy van olyan hallgató, aki azt mondja, hogy hát 20 évvel ezelőtt nem tudok visszaszámolni, hát nem is éltem. Vagy egészen gyerekcipőben jártam még. Én az ige hirdető azt kell, hogy mondjam, hogy 20 évvel ezelőtt, mintha fiatalabb lettem volna. És ez nem tréfa, ez nem azt jelenti, hogy visszaszámolva tudom pontosan, hogy akkor 43 voltam, most meg 63 vagyok, mert ez nagyon egyszerű matematika, csak azt is tudom, hogy akkor mit tudtam elvégezni, mit bírtam fizikailag, meg most mi vagyok. Az Istennek van ideje, de Izrael sokatszor játssza el, minthogyha nekik is úgy lenne, közben hányan hajtották örök álomra a fejüket. Közben generációváltás történik szép csendesen. Hiszen aki akkor gyermek volt, most felnőtt, és már talán neki van gyereke. Aki akkor szülő volt, most már talán nagypapa, nagymama korban van. És jönnek az unokák, és kiről kell nekik beszélni? Elmondani azt, hogy 20 éve visszajött a láda, a filiszteusoktól halleluja, halleluja, most már van szövetségládánk megint. És ez mit fog tenni? És van urunk? Van, aki itt él velünk? Van, aki együtt lakozik velünk? Van, aki, bocsánat az új szövetségi áthallásért, aki belépett a mi lelki házunkba, leült az asztalunkhoz, és velünk vacsorált, közösségben van velünk, és aki föloldozott minket a lelki terhektől, aki bocsánatot adott, akitől átélhettük a kegyelmet. 20 év. Akkor azt mondta Sámuel Izrael egész házának, ha tiszta szívből akartok megtérni az Úrhoz, akkor távolítsátok el magatok közül az idegen isteneket és az astartékat. Ragaszkodjatok szívből az Úrhoz, egyedül neki szolgáljatok, akkor majd megment benneteket a filiszteusok kezéből. Ez a sóvárgás. Ez olyan furcsa sóvárgás, nem? De jó lenne újra az Úrral élni. És közben ott van a házi bálvány. És ráadásul nagyon-nagyon melbevágó, mintha a ma emberének címezte volna ezt annak idején Sámuel, de hát az ember az gyakorlatilag mindig ugyanolyan, ezt kénytelen vagyok újra és újra elmondani. Távolítsátok el a bálványokat és az astartékat. A szerelem istennőjét miért emlegetik külön? Talán azért, mert Izrael fiainak az élete szexcentrikussá vált. Ezt tanulták meg a környező népektől, ezt vették át, és ebbe fulladnak szép csendesen bele. Valamikor Sodoma és Gomora erre ment rá. Amikor Isten ítéletet hirdetett ezen az egész területen, az egyik legfontosabb probléma ez volt. Isten jót teremtett akkor, amikor a szexualitást adta, de nem akarta, hogy Isten legyen. Nem akarta, hogy ez legyen az embereknek az egyetlen és központi témája. És a mai ember, mintha ugyanide kezdene eljutni. Sokszor megdöbbenünk azon,
3: hogy magukat vallásosnak nevező fiatalok is a mesterséges intelligencia segítségével bármikor megtréfálják egymást mindenféle ilyen szexjelenetes videókészítésekkel. Milyen mosolyogtató. Ma úgyis mindenki erre indul, ezt keresi, ezt akarja. És Sámuel néven nevezi, mint amikor késsel vágnak bele a gennyes fekébe. Most menjetek szépen haza. Ha ti komolyan meg akartok térni, akkor térjetek meg. De akkor ne mondogassátok, siránkozva, hogy vágyódunk az Úr után. Akkor ki kell rakni a bálványokat. Nem tudom, észrevesszük-e, évszázadokat repülünk vissza, és Sámuel, mintha újra mondaná Józsué beszédét.
2: Akkor eltávolították Izrael fiai a baálokat és az astartékat,
3: és egyedül az Urat szolgálták. Nagyon ritkán adatik meg, hogy azt mondhassuk a Szentírásban, hogy jött egy olyan generáció, aki sóvárgott az Úr után, az Úr kőkeményen rámutatott arra a pontra, ahol a legnagyobb baj van, bűnbánatra jutottak, és nem az Úrral, és nem a prófétával, és nem egymással fordultak szembe, hanem önmagukat alázták meg, és elindultak az Úrra. Egy új úton. Na ez a megtérés. Minden más mese. Tessék mondani, a mai ember számára van-e, létezhet-e más kimenekedési út, mint valami hasonló? Hiányzik az Úr jelenléte? Rendkívüli módon. Sóvárgunk utána? Állítólag egyre több fiatal keresi a templomokat. Hát akkor térjünk meg! De akkor kezdjük úgy, ahogy kezdeni kell. Távolítsuk el az idegenisteneket, az amuletjeinket, az ideológiáinkat, a filozófiáinkat, mindent, amit Istenné tettünk, és keressük az Urat, amíg megtalálható. És hívjuk segítségül, amíg közel van. Mert Krisztus Jézus tegnap, ma, és mind örökké ugyanaz.

0: Nagyon nagy szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat, és őszintén remélem, hogy a Biblióra, ahol munkatársaim is jelen vannak természetesen, és együtt hallgattuk Isten igéjét, áldást fog hozni mindenki számára. Tudom, hogy a téma szokás szerint nem könnyű. De azért veszük elő ezeket a nem könnyű témákat, mert bár időben több ezer évet repülünk vissza a történelemben, ez több mint 3000 év, majdnem 3100 év távlatában van, de ugyanakkor a szívünk, a gondolataink ugyanolyan kísértésekkel vívnak és harcolnak, mint annak az időnek az emberei. Remélem, hogy a hozzászólások megerősítik az üzenetet, amit kaptunk az Úrtól. Már is szeretném adni a szót az első hozzászólónak.
1: Ott szeretném kezdeni, amikor arról volt szó, hogy Isten nem adja másnak a dicsőségét, és amikor Izrael fiai, mondjuk úgy, hogy a ládát megszentségtelenítették azzal, hogy belenéztek, talán mi ezt nem is késő újszövetségi korban élő emberek, nem is értjük ezt teljesen, vagy nem is gondoljuk azt, hogy az mi lett volna akkor a bűn, de hát ott tudjuk azt, hogy Isten a Fridládának a kezelését, vagy a használatát, vagy a vele való bánás módot azt nagyon precízen előírta, és hát láthatjuk mind a filiszteusoknál, mind a Izrael népénél, hogy mi lett a következménye annak, amikor hát az Isten dolgait megszentségtelenítették, és ugyanígy eszembe jutott az is, amikor egy király, Belsazár királyról azt olvassuk, hogy elővette azokat a aranyedényeket, amiket elhoztak a babiloniak az Úr templomából. Ez néhány száz évvel később történt, és azokból ivott főrangú embereivel együtt, és akkor megjelent az Isten keze, és ott is ítéletet hirdetett. És láthatjuk azt is, hogy amikor a késői jeruzsálemi templomot megszentségtelenítették azzal, hogy árultak és kufárkodtak, maga az Úr Jézus ment be és fölborogatta az árusoknak az asztalait. És láthatjuk, hogy Isten milyen hatalmasan közbelép, akkor, amikor hát úgy látjuk, hogy megszentségtelenítésre kerülnek az ő dolgai, és elgondolkoztam a magunk életében, hogy a gyülekezeteinkben, ahogy szó is volt az ige hirdetésben, hogy bár a gyülekezetünk Istenháza sok embertől hallott,

0: hallottam, hogy hát nem az a lényeg, hogy az imaházban mi történik, nem az a lényeg, hogy egy templomba, hanem a szívünk az Istennek a temploma, és hát az a lényeg, nem is fontos az. De valahol ezek fontos dolgok. Én úgy látom, hogy viszonyulunk az Isten házához, hogy viszonyulunk az Isten templomához. És úgy gondolom, hogy nagyon is jelentősége van, hogy viszonyulunk az Isten szentségéhez a magunk életében. Mert van rá igei példa arra, hogy Isten nem adja másnak az ő dicsőségét.
1: Betsemes kapott ugye egy hatalmas ajándékot, vagy hatalmas lehetőséget, ami pedig az volt, hogy a Fridláda az hozzájuk érkezett meg. És ők ugye ünnepeltek is, nagyon boldogak voltak, hiszen visszakapták az istenüket, úgymond. Viszont nem kezelték helyén, és ennek meg lett a következménye. Viszont amikor a következmény az megtörtént, akkor a probléma kezelés az nem az volt, hogy böjtöltek, vagy megbékítették volna valahogy az Istent, hanem megfogták, és lényegében lepasszolták máshova a Fridládát, mert hogy mint valami bálványt, hogy ez nem a mi felelősségünk, oldjátok meg ti. És igazából a hozzáállásuk ez alatt a fél év alatt igazából semmit nem változott, ugyanis az előtt is úgy kezelték a szövetségládát, mint valami bálványt, és úgy kezelték az Istent, mint valami szolgát, és ezután is ugyanúgy kezelték, hogy itt van, tessék, vigyétek, mert azzal, hogy én ezt elviszem a másik városba, megoldódik a problémám vele.
2: Én is a bécsemesiek reakcióján gondolkodtam, nagyon elhangzott a prédikációban, hogy hát akkor szabaduljunk meg az Istentől. És ennek kapcsán nem csak olyan történetek jutottak eszembe, én ugyan nem éltem még annyit, mint az igehirdető, de sajnos már többször láttam olyat, hogy akár egy-egy lelkészt, aki tényleg az Isten igéjét hirdette, leváltottak, de eszembe jutott egy számomra nagyon kedves néni, aki azóta már az Úrnál van. De ő átélte azt, hogy a második világháború kapcsán az ő édesapját és a családjukat kizárta egy gyülekezet, mert hogy nem léptek be a Hitlerjugendbe, és mivel hogy nem értették meg az idők szavát, mondta a gyülekezet, mert az édesapja ragaszkodni akart Isten igéjéhez, és úgy nevelte a gyermekeit is, hogy ragaszkodjanak Isten igéjéhez, a gyülekezet reakciója az volt, hogy hát akkor szabaduljunk meg tőlük. És hogy vajon a mi közösségeinkbe magunknak keresünk tanítókat, vagy tényleg Isten igéjével a kezünkbe azt figyeljük, hogy ki az, aki valóban ragaszkodni akar az ő igéjéhez.
3: Nekem a kíváncsiság indította el a gondolataimat, mert ugye a ládába tekintés az tulajdonképpen egy kíváncsiság volt, és ez az emberekre mindig jellemző volt, és már az Édenben is. Mert a kíváncsiságból aztán következik az, hogy én mindent tudni akarok, kíváncsi vagyok mindenre, de ugye vannak határok, amiket Isten nagyon erőteljesen megszabott már az Édenben is, de attól kezdve is mindig megvoltak a határok. De az ember, aki teremtmény, feszegeti a határokat, mert olyanok akarunk lenni, mint az Isten minden titkok tudói. Tehát először ez jutott eszembe. A másik pedig az, hogy el kell azon gondolkozni mindegyikünknek, akik hallottuk ezt az ige hirdetést, hogy kik is azok az idegen istenek a mi, vagy a körülöttünk lévő és általunk ismert emberek életében. Mindenkinek más. Vannak úgynevezett ártalmatlan bálványok, ártalmatlan istenek. Rengeteg olyan dolog van a mai világban, felvilágosult, a nagyon-nagyon felvilágosult emberek körében, hogy olyan nevetséges, gyermekes bálványokhoz ragaszkodnak, és szinte betegesen, ami hát tényleg felveti azt a kérdést, hogy akkor hogy van, amikor az ész van a trónon, akkor közben pedig mégis ez történik. És igen, Józsué híres mondása, amit nagyon sokat idézünk, hogy én és az én házam népe az Úrnak szolgálunk, hogy jó lenne ezt megvizsgálni, hogy ez a saját életünkbe, akik magunkat hívőknek tartjuk, és az Úr követőinek, hogy ez valóban így van-e, vagy pedig mi is elmentünk abba az irányba, hogy a szokások, a hagyományok és az elvárások befolyásolják az életünket.
4: Engem én nagyon elgondolkodtat az a kérdés, és bizonyos mértékben szomorkodom is fölötte, mennyi időt bír ki Isten népe, vagy a hívő ember, hogy félreteszi Istent, az Úr Jézust, azaz félreteszi az igét. Látjuk a mai történetből is, hogy milyen problémát jelent, amikor hosszú-hosszú éveken vagy hónapokon keresztül nincs ott Isten az ő népe között. Eszembe jutott egy másik történet az Ószövetségből, Jósiás királynak az élete. Őnek a 18. évében volt az az eset, amikor a templom felújítást végezték, hogy találtak a templomba egy könyvet, és nem tudták, hogy mi az. És alapjában én nem csodálkoztam, amikor ezt a történetet olvastam, hiszen az ő édesapja Manassé 55 évig uralkodott, aki félretette, és őneki nem kellett Isten, és ugye még ehhez hozzájön a 18 év Jósiásnak az uralkodásából, az több mint 70 év, és már nem ismerték föl, még azok sem, akik megtalálták a könyvet, hogy mit találtak meg, és ugye kiderül, Hulda próféta asszony azt elmondta, hogy Isten igéjét találták meg, a törvénykönyvet. És milyen pozitív változás történt a király életében, a nép életében, és ez egy nagyon-nagyon fontos kérdés kell, hogy legyen a hív ember életében. Tehát mennyit bírok ki én a közösség nélkül? És eszembe jutott, én úgy tartom, és én mindig azt mondtam, hogy a legfontosabb dolog az életemben a Bibliával való együttlét, az eltöltött idő, a Biblia olvasás, annak a tanulmányozása, a gyülekezet, a közösség, az Úr Jézussal való, ilyen formán való együttlét, mert enélkül én úgy gondolom, ma különösen lehetetlenség megállni a hitben és Krisztus életet élni. Én szeretnék bátorítani mindenkit, hogy ne tegyük félre a Bibliát, se az Úr Jézust, vállaljuk ezt a közösséget, nagyon-nagyon sok áldás van benne.
5: Én egy kicsit visszatérnék a bécsemesiekhez, mert elgondolkodtam rajta, hogy ők mennyi mindent jól csináltak. Erről még keveset beszéltünk. Gellért egy-két szót említett az elején. Tehát nagyon jó, hogy ők örültek Isten ládája visszaérkezésének. Azt is nagyon jól csinálták, hogy kerestek lévitákat, akik levették a szekérről. Az is nagyon-nagyon jó volt, hogy áldozatot mutattak be Istennek. Mert hogy ez egy fantasztikus dolog volt, és isteni a dicsőség. Tehát nagyon-nagyon sok mindent jól csináltak, az örömünnep is indokolt volt. Hát a legvégén egy kicsi probléma csúszott be. És én elgondolkodtam azon, hogy mennyire így van ez a mi életünkben is, hogy nagyon sokszor úgy gondoljuk, hogy ha ezt is jól csináltuk, azt is jól csináltuk, abban is Isten törvénye szerint éltünk, hát akkor már, ha van egy kis mini hiány, hát azt csak elnézi Isten. Egy konkrét példa is eszembe jutott, ez nem mini hiány lesz, de hogy ez a lelkület, ez a kicsit kufár lelkület bennünk van, megtért egy alkoholista testvér, hát akkor még nem volt testvér, szóval nagyon mély alkoholizmusból tért meg, és örült az egész gyülekezet, hogy megszabadult, és tényleg letette az alkoholt, ezt a területet Isten kezébe tette le, a gyülekezet tagja lett, stb. És sok év elteltével, hát egyszer kibukott, hogy hát a feleségéhez azért annyira nem hűséges. És amikor ez a téma előkerült, és hát beszélgetésre került a sor, akkor felháborodva annyit mondott, hogy én annyi mindent megtettem már Isten törvényéből, hát csak nem várja tőlem, hogy még ezt is. Ez lehet, hogy megmosolyogjuk, de azért sokszor ez a lelkület van bennünk. Mondom, ez egy kirívó példa volt, hogy én engedelmeskedtem Istennek ebben is, abban is, Ja, hogy mondjuk egy kicsit az üzletet úgy csinálom, hogy jól sikerüljön, tehát mert a mai világban, vagy sok mindent megcsinálom, de hát diákként azért, na, időnként kell valami segédeszköz is, hogy minden vizsga tökéletes legyen, és még sorolhatnám. Tehát vannak olyan dolgok, amiket olyan bocsánatos bűnnek tekintünk, mert az nem olyan nagy dolog, kinek ártok vele, és még sorolhatnám. Vagy mondjuk a falánkság bűne, vagy amikor kétértelmű vicceket mesélünk. Tehát azért vannak ilyen jobban elfogadott dolgaink, és eszembe jutott az az ige is, hogy aki mindvégig kitart, és mindenben, és nem válogatva Isten törvényében, mert aki egy ellenvét olvassuk, az az egész megszegte, az egész parancsolatot megszegte. Tehát aki mindvégig kitart, és én hozzáteszem, és mindenben igyekszik, az üdvözül. Tehát Isten törvényében nem lehet válogatnunk, és nem lehet azt mondanunk, hogy hát ez már nem annyira lényeges, hát már annyi mindent jól csináltam, hanem törekednünk kell, mégpedig életünk végéig.
6: Sok olyan közösség van, ami arra épít, hogy valamilyen módon várja Isten megjelenését, vagy hogy Isten hatalmának, az ő lényének megnyilvánulását, és amikor ez megtörténik, akkor csodálkoznak, és hogy nem értik, hogy miért van, mi hogyan van, mi az, amit Isten valójában szeretne tőlük. És amit ebben a történetben is láttunk, hogy ha ezt megpróbáljuk lefordítani, akkor azon kell elgondolkodni, hogy mitől függ Isten tisztelete, hogy Isten szentsége az-e, amit mi szeretnénk szem előtt tartani, vagy mi akarjuk meghatározni azt, hogy milyen módon szenteljük meg Istent, milyen módon adunk neki valamiféle fajta dicsőséget. Tehát amikor a mi emberi tetteink, szavaink, a liturgia, hogy azt mondjuk, hogy az valami, és hogy azáltal szenteljük meg Istent, meg dicsőítjük meg Istent, vagy pedig azt várjuk, hogy Isten szóljon hozzánk, és megüresítjük magunkat, leteszünk magunkból mindent, ami a mi elvárásunk, ami prekoncepciónk, azt gondoljuk, hogy ez így jó, meg az úgy jó, és azt mondjuk, hogy nem, hanem szeretném megérteni azt, hogy mi az, amivel Isten ténylegesen és valóságosan a mi közösségünket előre tudja mozdítani. És itt is ebben a történetben azt lehet látni, hogy ez a fajta alázat és őszinte Istenre figyelés, ez hát vagy hiányzott, vagy nem értették meg Isten vezetését, de hogy nem úgy álltak hozzá, hogy akkor mi most, mint gyülekezet, teljes egészében szeretnénk úgy cselekedni, hogy az Isten dicsőségére legyen, hanem megpróbáljuk valamennyire magunk hasznára fordítani, vagy ameddig jó nekünk, akkor jó nekünk, hanem akkor nem, így csavarjuk, úgy csavarjuk, hogy ez egy veszélyes dolog, és a mai világban nyilvánvalóan nem annyira veszélyes, mint akkor, hogy hozzáérünk a Fried ládához, és meghalunk, vagy beletekintünk, és akkor elpusztul egy egész közösség, de ezzel nem is szabad visszaélni. És azt látom, tapasztalom, hogy sokan ezt túl lazán veszik. Ha nem is pusztulnak el azonnal, akkor jó, hát akkor ezt is szabad, azt is szabad, ezt sem kell komolyan venni, azt sem kell komolyan venni, miközben Isten szentsége az nem változott meg. 3-4 ezer évvel ezelőtt ugyanolyan volt Isten szentsége, mint ma. És ő szent és tiszta. És nem mi fogjuk meghatározni azt, hogy hogyan közelítjük meg, hogy ezt hogyan értékeljük, hogyan gyakoroljuk a mindennapokban. Ezt komolyan kell venni, hogy alázattal ráfigyelve kell közelítenünk, és ráfigyelve is az ő szentségét szem előtt tartva kell mindenféle fajta liturgiát, minden dolgot elvégeznünk, miközben Jézus Krisztus által üdvösségünk van, és kegyelmet kaptunk, de ez nem jogosít fel minket arra, hogy ne vegyük komolyan az Atya Isten tiszteletét.
7: A filiszteusoktól az 5 nagy főnök hazamegy, és azt hallottuk, hogy mégse történik semmi, pedig hát ami közöttük történt, az igen-igen predesztinálta volna a teljes filiszteus csapatot, hogy változás történjen az életben. És ugye eszembe jutott, hogy talán rájuk is igaz az, ami a ma emberére nagyon, hogy a megszokás, meg az emlékek, meg a múlt, meg már az őseink is így csinálták, kezdetű mondatok, azok milyen szinten akadályoznak meg bennünket, vagy az emberek nagy részét a megtérésben. És direkt hangoztattam azt, hogy minket, vagy bennünket a megtérésben, hiszen nem arról kell nekünk beszélgetni ma, hogy hát ilyen a világ, vagy olyan a világ, és ugyanúgy, mint ahogy a filiszteusok is tudták, az Isten dolgait szinte fillére pontosan elmondták, mi történt Izrael népével Egyiptomtól kezdve. Miért nálunk nem ugyanígy van? Történt a mi nemzetünk életében is egy reformáció. A reformáció nem egy teljes változást akart volna, és hányan álltak ellene a mi nem így szoktuk kezdeti mondattam miatt, és lett ennek véres következménye. És igen, úgy gondolom, hogy valóban a mi kis Istenünket, azt nem ilyen nagy dolgokban kell keresni, ami otthon van, hanem sokszor talán a megrögzött, megszokott dolgaink azok, amik el tudnak tántorítani attól, hogy bár óriási vágyódás van az emberek szívébe Isten után, de tenni is kéne valamit, és ahhoz, hogy ezt kidobáljuk, vagy másképp legyen, hát talán inkább már nem csapnánk bele, mert azért az nyűgös, meg fárasztó. A másik dolog viszont, ami számomra megdöbbentő, és nem is nagyon értem, miért kellett Sámuelnek kispadozni 20 évet? Hát ez olyan, mintha most én csinálnék egy valamilyen fantasztikus foci meccset, és a legjobbjaimat azt úgy döntenék, hogy ti pihentek, és majd amikor már nagyon nagy a baj, akkor jön a becserélés. Érthetetlen, hiszen Sámuel ráadásul olyan kötődésben van, nem csak a Jóistennel, a Frigyládával is, ott alszik a Frigyláda mellett. Bizonyára benne is volt egy óriási vágyódás, hogy fizikálisan is újra hagy találkozzanak. És tényleg érthetetlen, de valahogy azt is tudomásul kell venni, amit a Jóisten sokszor mondott már el, hogy az én utaim, nem a ti utaitok, hogy a Jóistennek ez a 20 év, ez tényleg egy pillanatnyi idő, viszont sokszor az időt felhasználja arra, hogy a számunkra esetleg érdekes és nagy tudású embereket is pihenteti, bennünket pedig belekerget egy olyan vágyódásba, ahol eljutunk oda, hogy nem lesz visszaút. Ahol tényleg át kell azt gondolni, hogy jó lesz végre otthonról kidobálni mindent. Nem csak egy-két dolgot, tényleg mindent.
8: Még fiatal vagyok, nem voltak messze a suliban töltött évek és a sikeres vizsgák, vagy azok az események, amiket sokat imádkoztunk, hogy sikerüljön, vagy esküvők, amik egy örömünnepek, és én is sokat gondolkodtam azon, mint minden fiatal, hogy vajon mennyire lehet örülni, és meddig lehet elmenni. És ez a történet a legjobb példa arra, hogy örülni lehet, de soha nem lehet eljutni arra a szintre, amit már egyértelműen bűnnek és istengyalázásnak lehet nevezni.
0: Anikó említette, hogy a bétsebesiek sok mindent jól csináltak. Ugye ezen nagyon elgondolkodtam, és eszembe jutott, hogy a lódiciaiak is sok mindent jót csináltak. Elmondja Jézus, hogy milyen csodálatos a közösség kívülről. És mégis Jézusnak könyörgni kell, hogy engedjetek már be. Az ajtó előtt állok és zörgetek. Mi történt Bétsemesbe? A kultikus szokásokat végigvezették, aztán eddig volt, Isten tovább nem kell. Mi lett volna a megoldás? Ami Jákob életében megoldás volt, amikor tusakodik az angyallal a jobbok revénél, és az angyal el akar menni, akkor átfogja, és azt mondja, hogy nem engedlek el, még meg nem áldozz engem. Hát, ha egyszer visszakapták a Frigyládával az Isten jelenlétét, mi lett volna a megoldás? Halleluja, dicsőség az Istennek, és nem engedünk el többé. Ha szabad még, akkor szólok arról, hogy elhozott az ige hirdetésbe a csoda.
9: hogy sokan a csodára építenek. Milyen is a csodahit? Azt mondja Jézus, a csodákat nem láttok, nem hisztek. Én nagyon röviden két csodát szeretnék elmondani. Mind a 1961-ben történt, én katona voltam, amikor kiengedtek szabadságra, eljöttem Budapestre, Balassagyarmatról, és egy keddeste volt, és imóra volt Újpesten, lehet, hogy már elmondtam, a Nagy Károly testvérnek nem volt szabad prédikálni, az imórán ott az asztal mellé állt, és onnan beszélt, és azt mondta, hogy testvérek, nálunk Erdélyben csoda történt. Térnek meg a hívők. És azt hiszem, erre a csodára nagy szükség lenne. A másik ugyanebben az évben, talán két hónappal később meghalt az apai nagyapám, a lelkipásztor. És a temetésére szinte elengedtek, és a körzet, nem mondok se falu nevet, semmit, a körzeti lelkipásztor, hogy temette a nagyapámat, utána este evangelizált a mi falunkba. És az evangelizálás közben elmondta, hogy mi történt abban a gyülekezetben, ahol ő lelkipásztor. A klinikai halál állapotába került egy néni. És a gyülekezet nagy-nagy összefogással, sírással elkezdett imádkozni a néniért, és a néni felébredt. És azt mondja a néni, hogy ott mindenki előtt, azért engedtek engem ide-vissza, nehéz elmondani, hogy elmondjam nektek, ez a gyülekezet ennyi tagú, de nem mondom a számot, a két kezemen meg tudom számolni, hogy hányan igazán hívők. És akkor elindult abba a gyülekezetbe egy nagy bűnbánat, megtérés, sok bőttel, imádkozással és könnyel, és helyreállt a gyülekezet. Na, ez a csoda.
5: Elgondolkodtam a bécsemesiek válaszán, hogy meg kell szabadulni a Frigyládától, és hogy ez a probléma nem csak akkor volt, hanem ez mai nap is nagyon sokszor így van, és itt visszatérnék a Naomi gondolatához is, hogy ez a történelem során sokszor ismétlődött. Ő mondott példát is, én pedig szeretnék a jelenről beszélni. Ha nem is úgy, hogy azt mondjuk, hogy Istentől akarunk megszabadulni, hanem azoktól, akik talán túlságos.
10: Igen, Morzsák.
11: Napról napra, dr. Vernon McGee-vel.
6: Magához hívta 12 tanítványát, és hatalmat adott nekik a tisztátalan lelkek felett, hogy kiűzzék azokat, és gyógyítsanak mindenféle betegséget és erőtlenséget. Máté evangéliuma, 10. fejezet, 1. vers. A nekik adott hatalom volt az ő igazolásuk, amivel elmentek Izrael népéhez. Az Ószövetség prófétái azt mondták, hogy ez lesz a Messiás igazolása. Miután megadta nekik ezt a hatalmat, többé nem tanítványok, hanem apostolok voltak. Megfigyelted, hogy a korábbi fejezetekben 12 csodát emelt ki Máté a több ezer közül? A tanítványok látták, hogy gyógyít Jézus. Most elküldi őket az ő hatalmával, hogy szolgáljanak a nép javára. Azt is figyeld meg, hogy a tanítványok címe a tanítványról az apostolra változott át. Így olvassuk. A 12 apostol neve pedig ez. Ezt a 12-t küldte ki Jézus, és ezt a rendelkezést adta nekik. Pogányokhoz vezető útra ne térjetek le, samaritánusok városába ne menjetek be, inkább menjetek Izrael házának elveszett juhaihoz. Ha egyéni szolgálatodhoz ebből a fejezetből akarod venni az útmutatásokat, akkor Izrael népére kell korlátoznod magadat, mert ez arról szól, hogy menjenek Izrael házának elveszett juhaihoz. Nyilvánvalóan ezek a versek nem tartalmazzák a mi megbízásunkat. A mi megbízásunkat az apostolok cselekedeteiben olvassuk. Ellenben erőt kaptok, amikor eljön hozzátok a Szentlélek, és tanúim lesztek Jeruzsálemben, egész Júdeában és Samáriában, sőt egészen a föld végső határáig. Figyeld meg, hogy ebben benne van Samária és a föld végső határa is, míg Jézus a 12-t ebben a fejezetben arra oktatta, hogy maradjanak távol Samáriától, és ne menjenek a pogányok útjára, hanem csak Izrael házának elveszett juhaihoz. A 12-nek szóló üzenet ez volt. Menjetek el és hirdessétek, elközelített a mennyek országa. Miként lehet igaz az, hogy elközelített? a király személyében jelent meg. Ő már ott volt közöttük. A 19. század végén optimizmus érzése hatotta át az úgynevezett keresztény világot. Abban a korban a nagyobb felekezetek herkulesi erőfeszítést vállaltak magukra, hogy felépítsék Isten országát ezen a földön. Mindegyik csoport azt gondolta, hogy Istentől olyan megbízatást kaptak, amelynek értelmében el kell érni ezt a célt. Természetesen az egyház sohasem kapott felszólítást arra, hogy építse fel a királyságot. Az Úr Jézus Krisztus maga hozza létre a királyságot, amikor visszatér a földre. Az egyház a világból kihívottak közössége, hogy bizonyságot tegyen Krisztusról, és prédikálja az ő evangéliumát az egész világon. A mennyek országa már köztünk van, amikor elfogadjuk Krisztust. A kérdés csak annyi, hogy ezt komolyan vesszük, és valóban e szerint élünk.
11: Részletet hallottak dr. Vernon McGee Biblia üzenete műsorából.
10: A Biblia üzenete meghallgatható www.mera.hu.
12: Továbbá elérhető a ttb.bible oldalon a Hungarian gombra kattintva.

Nagyon nagy szeretettel köszöntöm kedves nézőimet, kedves hallgatóimat. Ott tartottunk, hogy valahol a disznónyáj mellett egy fiatal ember, keservesen csalódva az életben, azon gondolkozik, hogy vissza kéne térni. Honnan indultunk? Hát valahonnan onnan, amit úgy mondott egy régi, sokak által ismert, híres dal, a múltat végképp eltörölni, rabszolga, hadd indulj velünk, a múlt fogságából kitörni. Semmik vagyunk, minden leszünk. És aztán úgy folytatódott az a híres ének, hogy ez a harc lesz a végső. És ez a fiatalember így érezte. Ma elnevezték ezt a fajta hozzáállást, lelkületet cancel culture-nek, ami a minden eltörlés kultúrája. Nincs múlt, nincs atya, nincs történelem. Mi velünk kezdődik a világ, majd mi megmutatjuk, majd mi fölépítjük, majd mi bebizonyítjuk. A Biblia megteszi azt a szívességet nekünk, hogy nem mondja meg, hány évbe került, hogy ez a fiatal ember eljusson a disznóvájukig ebből a hatalmas emelkedett állapotból, de eljut. És ott azon gondolkozik, hogy most hogy kéne hazamenni. És ennek a fiúnak nem egy ötlete támad, és bocsánat a szóért, de nem azt mondja, hogy ó, hát ezt majd elfelejtettem. Hát a fater köteles folytatni az életemet. Hát igazából kinek a gyereke is vagyok? Hát miért jöttem én a világra? Hát azért, mert ők akarták anyámmal. Akkor most hazamegyek, és megmondom, hogy hát itt vagyok, nem sikerült, tartsatok el. Hát azért vagyok, nem? Ez a fiatal ember nem így gondolkozik. Azt mondtam a múltkor, utolérte az atyai ház, meg az az ige, amin fölnövekedett. És tudják, eszembe jut egy ember, akinek ennél sokkal kevesebb lehetősége volt a hazamenetelre, mert Jézus mellett volt fölfeszítve latornak a másik oldalára. És látva a szenvedély Jézust, és halva azt a nagy ritka megszólalásait Jézusnak, és azonosítva az eseményeket, őt is utoléri az atyai ház igéje, és egyszer csak szembenéz önmagával, nem a disznóvájú mellett, hanem a keresztre feszített állapotában, és azt mondja a másik latornak, az Isten se félet. Mi méltán vagyunk ide feszítve, de ő semmi rosszat nem tett. És aztán odafordul Jézushoz, és azt mondja, Jézus, emlékezz meg rólam, amikor visszajössz, amikor eljössz a te királyságodba. Ilyen az, amikor az ige ér valakit utol. Hit ébred, bűnbánat ébred, az eddigi élettel való szakítási vágy ébred, mert anélkül nem megy. Ez a fiatal ember azt mondja, útra kelek, elmegyek az apámhoz, és azt mondom neki, atyám, vétkeztem az ég ellen és te ellened. Nem vagyok többé méltó arra, hogy fiadnak nevezzenek. Tégy engem olyanná, mint a te béreseid közül egy. Nem tudom, mennyi idő kell ahhoz, hogy valami ilyesmi megfogalmazódjon egy ember szívben. Nekem évekbe került. Annyiszor gondolkoztam azon, hogy valahogy meg kéne változni, és meg kelljen javulni. De amikor az ember megjavulni akar, akkor igaz lesz rá Váci Mihálynak az a híres sora, a jó szándék kevés. Több kell. És az az igazság, hogy ez a több, ami kell ebben az állapotban, hogy megfogalmazzam a valóságot, magamat annak lássam, aki vagyok, és az atyát is annak lássam, aki. És hogy megszülessen az a döntés, hogy én fölkelek és hazamegyek. Tetszik tudni, enélkül semmi, de semmi értelme nincs az egésznek. Mármint, hogyha nem kelek föl és nem megyek haza. Vannak olyanok, akik éveken, évtizedeken keresztül fogalmazgatják magukban, hogy kéne elrendezni. Majd egyszer még úgy is, majd én is, majd változik, majd hazamegyek, vagy valahogy. És ebben a hezitáló állapotban egy egész életet leélnek, és egyszer csak késő lesz.
Mert az az igazság, hogy amit a költő megfogalmazott, az valóban úgy van. Megtérésre való időt Isten kinek-kinek megállt. Ninivének 40 napot, Sodomának egy éjszakát. De megtérni késő lesz már, amikor az idő lejár. Ennek a történetnek van egy csoda pillanata. És lehet, hogy sokan azt gondolják, hogy egy másik. De a csoda pillanat az, amikor ez a fiatal ember úgy, ahogy van, fölkel és elindul. Viszi magával önmagát, viszi a disznószagot, viszi magával a rongyos ruhát, az éhes gyomrot, a lepusztult fizikai és lelki állapotot, de előtte már ott ragyog a cél. Haza megyek. Valószínűleg ott van a kérdés is. Haza fogadnak? Nekünk egy nagy bátorításunk van. Az Úr Jézus azt mondta, jöjjetek én hozzám minnyájan, akik megfáradtatok, és akik megvagytok terhelve, és én nyugalmat adok a ti szíveteknek. Aki én hozzám jön, semmiképpen ki nem vetem. Ezért küldte az Isten Jézust. Ezért bátoríthatok ma mindenkit arra, hogy nincs az a lepusztult, leromlott élet, amiből ne lenne érdemes hazaindulni. De nem érdemes más lelkülettel, csak ezzel. Hazamegyek, és megmondom az én apámnak, apám, vétkeztem az ég ellen és te ellened, és én nem vagyok arra méltó, hogy fiatnak nevezzenek. Tégy engem olyanná, mint egy a béreseid közül. Mert az is kegyelem, ha így hazafogadnának. Imádkozzunk. Uram, te tudod azt, hogy milyen hatalmas harc dúl az ember lelkében, és tőled távolodni olyan, mintha lejtőn lefele menne az ember, és hozzád hazaindulni meg sokszor olyan, mintha sziklát kéne megmászni. Annyiszor nekifutunk, annyiszor megpróbáljuk végiggondolni. És ilyenkor jön lelkünk ellensége, és mindig azt vágja a fejünkhöz, hogy hát nem érted, hogy hogy éltél. Hogy minden oda van, hogy nem tudsz fölmutatni semmit. Hogy akarsz te hazamenni? Köszönjük, hogy a válasz az lehet, hogy amint vagyok, csak úgy jövök. Kérek, segíts valóban úgy jönni, hogy kegyelmet találjunk.

0: Családbarát, a Magyar Evangéliumi Rádió műsora. Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóimat, Kulcsár Anikó vagyok. Hétfőn megkezdődtek az érettségi vizsgák kicsiny hazánkban, és ez sok fiatal és sok család életében döntő változásokat eredményezhet, hiszen ez azt is jelenti, hogy immár befejeződnek a középiskolai évek, s vagy kilép valaki a munka világába, vagy pedig valamilyen felsőoktatási intézményben folytatja szeptembertől a tanulmányait. Akárhogy is lesz, a változás biztos, s mint minden új élethelyzet, ez is számtalan lehetőséget tartogat, de ezzel együtt új kihívásokat is rejtegethet magában. Ezekre a megváltozott élethelyzetekre lehet jól is válaszolni, de sajnos rosszul is. Ez különösen élesen jelentkezhet, ha valaki teljesen új élettérbe kerül, például azzal, hogy új városba költözve folytatja a tanulmányait. Sokat gondolkodtam azon, hogy miközben imádkozunk fiataljaink sikeres vizsgáiért, ugyanannyit imádkozunk-e azért, hogy az új életkörülmények között találjanak majd olyan közösségre, olyan barátokra, akikkel a jóra tanácsolják egymást. Mert bizony ma is igaz az, amit Pál apostol a korintusi gyülekezetnek írt, a jó erkölcsöt megrontja a rossz társaság. De hála az Úrnak, ennek a fordítottja is igaz, miszerint van olyan barát, aki ragaszkodóbb a testvérnél, illetve mindig szeret a barát, de testvéré a nyomorúságban válik. Mindkét igét a Példabeszédek könyvéből idéztem. A következő percekben a fiataloké a szó, mégpedig Kolozsváron tanuló egyetemistáké, akiket arról kérdeztem, hogy mit is jelent a számukra az, hogy felkerülve egy nagyvárosba otthonra találtak az egyetemi ifiben. Sorrendben Víg Emőkét, Bogyó Abigélt, Nagy Stefániát és Szilágyi Sárát hallhatjuk.
1: Ifjúsági közösség nekünk nem volt, mivel kis létszámú a gyülekezet, és itt Kolozsvár, amikor felkerültem, itt tapasztaltam meg, hogy milyen is egy nagy közösségnek, egy ifi közösségnek a tagja lenni. Liceumban is ide jártam Kolozsvárra, és sokszor belógtam az egyetemista ifire, mert vágytam a közösségre, de úgy igazából első éves egyetemistaként láttam meg azt, hogy milyen, amikor egy közösségnek tényleg a tagja lehetsz. A dicsi csoportban nagyon sokszor részt vettem, és éreztem azt, hogy fontos vagyok. A közös imák, énekek, a közös kirándulások, és maga az összes ifi alkalom nekem egy felüdülés minden héten.
0: Milyen volt fölkerülni egy nagy városba? Ráadásul elég fiatalon.
1: Ismertem a várost, mert ugye közelből származom, és sokszor feljártunk, de egyből a nővéremmel albérletbe költöztünk, és egyből becsöppentem így a nagyok életébe. És nehéz volt az elején megszokni azt, hogy magamra vagyok utalva, és tényleg kell gondoskodjak mindenről. Egyfelől jó volt az, hogy volt lehetőségem idejönni liceumba, de nagyon nehéz időszaknak éltem meg. Most már beletanultam, szeretem, de sokkoló volt az, hogy itt Kolozsváron milyen az élet. Egy kis faluból felkerülni ide, nagy lépés. Sajnos én egy olyan osztályközösségbe kerültem, ahol azt hiszem, hogy csak én voltam egyedül az, aki ifikre járt, keresztjének vallotta magát, és nagyon sokszor azt éreztem, hogy a közösség még engem is lehúzott, nem tudtam az a személy lenni, aki valóban szerettem volna.
0: Mit jelent neked az ifi? Mert akkor ezek szerint ez egy hatalmas kontraszt volt.
1: Igen, igen. Új barátságok nekem, ez a legelső, ami eszembe jut, mert olyan lelki barátokra leltem, akikkel imádkozni tudunk együtt, közös programokat szervezünk, és érzem azt, hogy valóban épülünk egymás hitáltal, és nekem ez mindennél többet jelent.
2: Én másodikos korom óta elkezdtem kosárlabdázni, és egyre komolyabb szinten így üztem ezt a sportot. Hatodikos, hetedikes koromra így már bejöttek ki minden hétvégén ilyen turnék és meccsek, és emiatt így kimaradtam a gyülekezetbe, tehát nagyon ritkán tudtam menni. abban az időszakban így eltávolodtam így a gyülekezettől is, meg így az úrtól is, és hát egy idő után már kezdtem így hiányolni ezt a közösséget, meg így, amint mondtam, így nem nagyon ritkán tudtam menni gyülekezetbe is. Ez körülbelül 9-es koromban akkor hagytam abba több ok miatt is, és akkor voltam egy keresztény táborba, ahol az Úr megváltoztatta az életemet.
0: Azt mondják, hogy különösen fiataloknál a sport nagyon fontos, mert hogy közösség, megtartó erő, épít testileg, lelkileg. Mi ment félre akkor?
2: Hát ez egy bizonyos mértékig így van, de hogy megvolt ott az a lelkület, hogy ott Isten nem volt jelen, és így az edző is folyamatosan így káromkodott felénk is, és a közösség amúgy nagyon jó kapcsolataink születtek, amit egyes lányokkal így azóta is tartok, viszont egy bizonyos határig úgy gondolom, hogy van meg ez a közösség. Igen, a közösség. Meg hogy például elmentünk egyes turnékra, akkor így este így, mit tudom én, iszogattunk, meg
0: buli.
2: Ami ott volt, és...
0: Most is közösségbe tartozol, ifi közösségbe. Igen. Mi a különbség a két közösség között? Van különbség?
2: Persze, nagyon, nagyon sok. Hát már maga az, hogy itt van az Úr lelke, és hogy az, hogy tudom, hogy ifire így azért jövök, hogy tényleg egy szívvel, egy lélekkel felemeljük így a mindenható Isten nevét, és hogy így azért vagyunk ott, hogy szolgáljunk neki, meg így egymás fele is, így a hitünket így megosszuk egymással, ott viszont egy teljesen így, hát egy ilyen semmi légkör, tényleg ott van a, hát az ellenségnek a maga a szellemisége, és úgy gondolom, hogy így ez a két nagy különbség.
0: A közösség megtartó ereje működik a keresztény közösségben is?
2: Én úgy gondolom, hogy igen. Nálunk így nagyon kis ifjúságon is felkerültem, és ugye itt vagyunk sokszor ilyen 70-80-an is akár, és igen, azt gondolom, hogy így nagyon így összetart minket így az Úr.
0: Van-e felelősségetek egymás iránt? Ugye legtöbben azért nem kolozsváriak, tehát ki innen jött, ki onnan jött, tulajdonképpen kikerültetek a gyülekezeti közösségből, a családi közösségből. Tudtok egymásnak segíteni?
2: Én úgy gondolom, hogy tudunk egymásnak segíteni, akár egy támogató jó szóval, vagy hogy akik már hitben előbb járunk, azok például segítünk azoknak, akik még hitben gyengébbek, vagy működnek amúgy házi csoportok is így az ifin belül, és ott is így tudunk egymás fele szolgálni, meg egymás segíteni, ez egy picit így bensőségesebb, tehát hogy nem vagyunk ennyire sokan, és akkor ott meg tudjuk osztani a, hát az ilyen mélyebb dolgokat, amit például egy ilyen nagy ifi előtt nem. Így mindenki belelát nagyjából így a másik életébe, és akkor jobban tudunk segíteni, akár imában, akár nem tudom, egy, ahogy mondtam, egy jó szóval, például a másik vizsga előtt áll, vagy akár cselekedetbe is, hogyha megkér valamire, akkor azt így igyekszem, amennyire tőlem telik így megcsinálni.
3: Ez egy nagyon fontos közösség számomra. Nagyon örülök, hogy ebben a városban is azért nem kellett egy, nem tudom, egy olyan közösségbe mennem, ahol így egyedül érezném magamat ebből a szempontból, hanem tényleg nagyon sok fiatallal hétről hétre tapasztalhatjuk meg azt, hogy így jó együtt és jó együtt az Urat imádni és őt keresni. Nagyon sokszor azt érzem, hogy csak vágyok így a keddi esti alkalmakra, hogy ott legyek, hogy halljam az igét, hogy együtt énekeljek, akkor is, mikor nincs kedvem, nagyon sokszor tapasztaltam azt, hogy csak úgy elmentem, és végére éreztem azt, hogy hú, milyen jó itt együtt lenni. Már ez is egy ilyen nagyon nagy löketet tud így adni nekem még az elkövetkező napokra így a hétben, hogy így ad egy erőt, amit szerintem más közösségben biztos, hogy nem kapnék meg ilyen módon.
0: Milyen feladatod van, mint keresztény embernek?
3: Ez egy olyan dolog, amivel eléggé sokat küzdök, mert érzem azt, hogy így a csoportásunk között azért jó lenne, hogy az én életemben meglátszódjon az, hogy Isten gyermeke vagyok, és gondolkodtam, hogy hogyan tudnék ebben jó példát mutatni nekik. Nagyon sok csoporttársam elkezdett ifikre járni már így az első két évben is, és most már vagyunk páran, akik így a bölcsészkarról erősítjük így az egyetemista ifi csapatot. Igazából arra jutottam, hogy akár ilyen kicsi, apró tettekben is meglátszott az néha, hogy nekem másban van a reménységem, esetleg vizsgák előtt sokszor volt az, hogy megkérdezték, hogy de te nem izgulsz, és mondtam, hogy hát de izgulok, de tudom azt, hogy az Úr velem van, vagy tudom azt, hogy nem egyedül kell bemenjek abba a terembe is, és megírjam azt a vizsgát, úgyhogy próbáltam ilyen módon is valahogy megmutatni nekik, hogy az Úr gyermeke vagyok, igen.
0: Azt mondtad, hogy egy nagyon kicsi településről származol. Mekkora váltás volt a kicsi település és Kolozsvár egy nagy város?
3: Hát nagyon sokat jártam fel Kolozsvárra, viszont mert elég közel lakom, és nekem mindig nagyon közel volt hozzám ez a város, nagyon szerettem, és tényleg nagyon vártam arra, hogy felkerüljek ide egyetemre. Azonnal be tudtam ide épülni ebbe a nyüzsgésbe, nagyon szeretem ezt a közeget most, és tervezek is itt maradni egyelőre. Nekem lehetőséget jelentett ez a város, akár kulturális téren is, mint a gyülekezeti téren. Kaptam itt közösséget, ahol azt érezhetem, hogy hát tényleg befogadnak, vagy hogy így nyitnak felém is, és érezhetem azt, hogy jó oda járni.
0: Kísértések szempontjából hol könnyebb élni? Kicsi településen vagy nagyvárosban?
3: Az én életemre nézve nekem teljesen mindegy, hogy milyen közegben vagyok. Persze nagyvárosban mondhatni, hogy ha több a lehetőség, akkor a kísértésten is több a lehetőség, viszont azt látom, hogy nem számít, hogy hol vagyok.
0: Akkor mi számít?
3: Hát szerintem az számít a legjobban, hogy bárhol is legyünk, maradjunk abban az Isten buborékban, mondhatni így, hogy nem számít, hogy milyen városban vagyunk, milyen közegben vagyunk, hogy legyen egy személyes kapcsolatunk Istennel, mert akkor tudunk igazán szerintem így ellenállni a kísértéseknek.
2: Biztos, hogy nem ugyanolyan lenne az itteni élet, és nem annyira szeretném itt, hogyha nem lenne az egyetemista ifi, és ezen belül a házi csoportok is nagyon sokat jelentenek nekem. Nagyon jó az, hogy eljövünk minden héten, és hogy úgymond akkor kikapcsolódunk egy kicsit abból, ami van az egyetemen, a házi projektek, tanulnivalók, és mindig van üzenet. És azon kívül meg találkozunk egymással, és tudjuk, hogy úgymond nem vagyunk egyedül a hitünkkel, még hogyha az egyetemen néha nehezebb is, mert ott nem annyian vagyunk, de tudjuk, hogy van egy közösség, aki szintén ugyanezt hiszi, és meg tudunk beszélni dolgokat, problémákat, amiket érintenek, imádkozni egymásért.
0: Van-e felelősséged a környezeted iránt?
2: Úgy gondolom, hogy van felelősség, mert Isten ahova helyezett, ott kell világítsunk, és erre mondta, azt hiszem valaki, hogy senki nem tud helyetted világítani ott, ahol vagy. Az egyetemen így kisebb csoportokban vagyunk osztva, és így a csoporton belül főleg érzem úgymond a felelősséget. Sajnos nem sikerült még annyira, vagy olyan sok embernek bizonyságot tenni, de imádkozok ezért, és szeretném, hogy tudjak ott is világosság lenni.
0: De gondolom az életedet látják?
2: Hát az biztos, hogy látják, és igen, igyekszek a cselekedeteimmel is bizonyságot tenni, és ha lehetőség adódik, akkor szavakkal is.
0: Víg Emőkét, Bogyó Abigélt, Nagy Stefániát és Szilágyi Sárát hallhattuk, akikkel Kolozsváron beszélgettem. Kulcsár Anikót hallották, Isten áldását és békességét kívánva köszönök el a viszonthallás reményében.

Vágyódás Istenhez. 61. Zsoltár. A karmesternek, húros hangszerre. Dávidé. Hallgasd meg panaszomat, Istenem, figyelj imádságomra. A föld végéről kiáltok hozzád, mert elepett a szívem. Vezess el engem a kősziklára, mert az igen magas nekem. Hiszen te vagy menedékem, erős bástyám az ellenség ellen. Hadd lakjam mindenkor sátradban, hadd meneküljek szárnyad oltalmába. Szela. Mert hallottad, Istenem, amit megfogadtam. A nevedet félőkkel együtt adtál nekem örökséget. Adj napokat a király napjaihoz, évei nemzedékekre terjedjenek. Ülhessen trónján mindenkor Isten előtt, szeretet és hűség oltalmazza őt. Akkor állandóan éneklek nevedről, naponként teljesítem, amit megfogadtam.

0: A Magyar Evangéliumi Rádió műsorát sugározzuk.
1: Szeretettel köszöntjük kedves hallgatóinkat! A Biblia üzenete című rendszeres, Biblia tanulmányozó műsorunkkal jelentkezünk.
2: A sorozatot dr. John Vernon McGee írta, melyet dr. Gerzsenyi László fordításában és előadásában hallhatnak.
3: Kedves hallgatóm! Péter első levele 3. részének 8. versével folytatjuk ige magyarázatunkat. Végül pedig legyetek mindnyájan egyetértők, együttérzők, testvérszeretők, könyörületesek, alázatosak. A hívőknek, egyetértőknek, együttérzőknek, testvérszeretőknek, könyörületeseknek és alázatosaknak kell lenniük, ami azt jelenti, hogy nem igyekeznek uralkodni egymáson. Ilyen magatartást kell tanúsítaniuk a hívőknek a hívők társaságában. Ne fizessetek a gonoszért gonosszal, vagy a gyalázkodásért gyalázkodással, hanem ellenkezőleg. Mondjatok áldást, hiszen arra hívattatok el, hogy áldást örököljetek. Péter első levele, 3. rész, 9. vers. Ez azt jelenti, hogy odafordítjuk a másik orcánkat is. Ha egy hívő társunk valami rosszat mond rólunk, ami nem igaz, akkor nem szabad visszaütnünk. Ajánljuk testvérünket az Úrnak, és az Úr majd gondoskodik helyreigazításáról. Ő minden kis széthúzást és egyenetlenséget leállít a gyülekezetben, ha erre az álláspontra helyezkedünk, és arra gondolunk, hogy az Urat képviseljük. Mert aki szeretne örülni az életnek, és jó napokat látni, óvja nyelvét a gonosztól, és ajkait, hogy ne szóljanak álnokságot. Péter első levele, 3. rész, 10. vers. Mindnyájan szeretjük az életet, de sajnos sok hívő van korunkban, aki nem élvezi az életet. Nem élnek kiteljesedett életet, nem érik el mindazt, amit az élet nyújthatna. Amikor egy városban voltam lelkipásztor sok évvel ezelőtt, egy fiatal orvostanhallgató, aki a gyülekezetben a fiatalok elnöke volt, és nem sokkal volt fiatalabb tőlem, egy napon így szólt. Azt akarom, hogy olyan legyen az életem, mint egy narancs, amiből minden cseppet ki tudok préselni. Istennek akarok élni. Mert aki szeretne örülni az életnek, ez azt jelenti, hogy ha igazi életet akarunk élni, akkor annak itt van a titka és kulcsa. Péter azt mondja, hogy tartózkodnunk kell attól, hogy folyton rosszat mondjunk egymásról, és nem szabad álnokságot szólnunk, nehogy csorbát szenvedjen az igazság. Forduljon el a gonosztól, és cselekedjék jót, keresse és kövesse a békességet. Péter első levele, 3. rész, 11. vers. Isten gyermekének nem szabad visszavonulnia az élettől. Éljük meg az életed, de ne úgy, hogy pletykázunk és gonoszt mondunk egymásról.

Zsoltárból idéz. Az Úr szeme látja az igazakat, füle meghallja kiáltásukat. Az Úr a gonosztevők ellen fordul, emléküket is kiírtja a földről. 34. Zsoltár 16. és 17. vers. Ez nagyon erős nyilatkozat, ahogy itt a Zsoltárban olvassuk. Isten igéje mindenütt erősen hangoztatja az itt található igazságot. Isten kezességet vállal azért, hogy meghallgatja övéinek az imádságát, de nem hallgatja meg azokét, akik nem az övéi. A bűnös ember csak így imádkozhat. Uram, elfogadom Jézus Krisztust, mint megváltómat. Kérlek, fogadj el általa engem, mint bűnöst. Ezt az imádságot Isten meghallgatja, és választ ad rá. Ma sokan arra gondolnak, hogy a bűnös ember bármilyen életet élhet, amilyent akar, és aztán oda mehet Istenhez imádkozni, ha bajban van, és elvárhatja, hogy Isten meghallgatja és válaszol neki. Ahogy a filmek és regények mondják, a gonosztevő hazamegy, és kis beteg lányát a kórházban találja, majd letérdel az ágy mellett, és Istenhez kiált, hogy gyógyítsa meg a lányát. Milyen szentimentális lehet egy ilyen történet? De hadd mondjam meg nagyon nyíltan, ez ostobaság, és teljesen ellentétes a Szentírással. A gonosz bűnöző először jöjjön rendbe Istennel, és aztán Isten meghallgatja és válaszol imádságára. Hamis elképzelés azt gondolnunk, hogy Isten bármilyen körülmények között segítségül hívhatjuk, akár hozzátartozunk, akár nem. Ő nem ígérte, hogy meghallgatja a gonosztevők imádságait. A Prédikátor könyve második részének 17. versében olvasunk egy emberről, aki mindent megpróbált az életben. Úgy élt, mint egy világfi, és végül ezt mondta. Meggyűlöltem az életet, mert rossznak tartottam azokat a dolgokat, amiket véghez visznek a nap alatt, hiszen minden hiába valóság és hasztalan erőlködés. Napjainkban milyen sokan e világ szerint élnek, és hirtelen rádöbbennek, hogy nem érte meg. Az élet monoton, az életnek nincs értelme. Nem csoda, hogy fejüknek irányítják a fegyvert, és agyonlövik magukat. Nem csoda, hogy kiugranak egy 13 emeletes épületből. Nem csoda, hogy túladagolják az altató pirulákat, hogy véget vessenek az életüknek. Amíg nem jutsz Istennel helyes kapcsolatba, addig nem élhetsz kielégítő, teljes életet. Vajon ez azt jelenti, hogy Isten gyermeke e világ problémái fölötti magaslaton élnek? Figyeld Péter szavait! De ki az, aki bántalmaz titeket, ha buzgón igyekeztek a jóra? Péter első levele, 3. rész, 13. vers. Vajon ez azt jelenti, hogy Isten olyan fegyverzetet ad neked, aminek senki nem tud ártani? De még ha szenvednétek is az igazságért, akkor is boldogok vagytok, a fenyegetésüktől pedig ne ijedjetek meg, se meg ne rettenjetek. Péter első levele, 3. rész, 14. vers. Az igazságért való szenvedés örömet szerez Isten gyermekének. Egyes keresztjének gyűlöletessé teszik magukat a másoknak való bizonyságtételükben, mert azt gondolják, hogy kiállnak az Úr mellett. De ha egyszerűen kiállunk az igazság és Isten mellett, akkor örülnünk kell, ha ezzel együtt szenvedés jár. Ezt ismételnem kell. Nem fogsz elmenekülni a szenvedés elől ebben a világban, ha Isten gyermeke vagy. Valaki ezt mondta. Jézus gyakran úgy beszélt a kereszténységről, mint lakomáról, de sohasem úgy, mint piknikről. Mennyire igaz ez? Sohasem mondta, hogy könnyű életet fogunk élni a földön.

megvilágíthatnám a következő verset, hogy áldássá lenne a szívednek. A tőlem telhetőt megteszem ennek érdekében. Ellenben az Urat, a Krisztust tartsátok szentnek szívetekben, és legyetek készen mindenkor számot adni mindenkinek, aki számon kéri tőletek a bennetek élő reménységet. Péter első levele, 3. rész, 15. vers. Ez azt jelenti, hogy a kevesebbnél egy kicsit többet kell tudnunk a Bibliáról. A mostani idő tragédiája az, hogy sokan mondják magukról, hogy keresztjének, de a szkeptikusok képesek őket sarokba szorítani a hit kérdéseiben. Nem tudnak egyáltalán szembeszállni velük. Miért? Azért, mert nem ismerik Isten igéjét. A Krisztust tartsátok szentnek szívetekben. Van-e szent helyed egy kis kápolnád a szívedben? Amikor autóval utazol, vagy végig sétálsz az utcán, vagy az üzletben, irodában, tanteremben, van-e egy kis kápolna a szívedben, ahova vissza tudsz vonulni, és megszentelheted az Úristent a szívedben? Ha van, a kívülállók megtudják, hogy Istené vagy, és nem kell állandóan hangot adnod ennek, és nem kell gyűlöletessé tenned magad azáltal, hogy bizonyos kegyes nyilatkozatokat teszel. Ó, bárcsak ma is megszentelnéd a szívedben az Úristent! Milyen nagy szükség van erre? Habakuk írta, az Úr azonban ott van szent templomában. Csendesedjék el előtte az egész föld. Habakuk könyve, 2. rész, 20. vers. Vasárnap elmész a templomodba, de a világ elhalad melletted, elmegy a tengerpartra, a hegyekbe, a sivatagba, a szórakoztató helyekre. Az egész világ nem csendesedik le előtte. Miért? Mert nekünk egyénenként kell megszentelnünk Istent a szívünkben. Ezt pedig szelíden és tisztelettudóan, jó lelkiismerettel tegyétek, hogy amivel rágalmaznak titeket, abban megszégyenüljenek azok, akik gyalázzák a ti Krisztusban való jó magatartásotokat. Péter első levele, 3. rész, 16. vers. Más szóval, mindenképpen bizonyosodj meg arról, hogy akik gonosz mondanak rólad, azok tévednek. Nem sokkal azután, hogy egy gyülekezet lelkipásztora lettem, találkoztam egy lelkipásztorral, aki megkérdezte tőlem, miként érzed magad, mint ennek a nagy gyülekezetnek a lelkipásztora? Ezt mondtam, ez csodálatos. Olyan helyen találom magam, ahol nem kell védekeznem. Nem igyekszem úgy fölmenni a szószékre minden vasárnap reggel, hogy megmagyarázzam azokat, amiket rólam mondtak. Feladatom Isten igéjének tanítása. Még semmi sem volt igaz azokból a gonoszságokból, amiket rólam mondtak. A lelkipásztor ezt mondta. Légy hálás az Úrnak, hogy amit mondanak, nem igaz. Ebben a versben Péter ezt mondja. Jó lelkiismerettel tegyétek, hogy amivel rágalmaznak titeket, abban megszégyenüljenek azok, akik gyalázzák a ti Krisztusban való jó magatartásotokat. Mert jobb jót, mint gonosz cselekedbe szenvedni, ha ez az Isten akarata. Péter első levele, 3. rész, 17. vers. Ha Krisztusért szenvedsz, az örömet ad neked, de ha azért szenvedsz, mert az ostobát játszottad, mert bajba és bűnbe keveredtél, akkor az egészen más helyzetet teremt. Mert Krisztus is szenvedett egyszer a bűnökért, az igaz a nem igazakért, hogy Istenhez vezessen minket, miután halálra adatott test szerint, de megelevenítetett lélek szerint. Péter első levele, 3. rész, 18. vers. Fontos látnunk, hogy Jézus Krisztus emberré lett, és emberségében meghalt a kereszten. A keresztfán meghalt, és a Szentlélek feltámasztotta őt a halálból. Így ment el a börtönben levő lelkekhez is, és prédikált azoknak. Péter első levele, 3. rész, 19. vers. Ez a Szentírásnak az egyik leginkább félreértett szakasza. Ez egész fejezet kulcsszava a 20. versben található, ez a